0: Ér, haza.
1: Négy torony van, a Városháza tornya.
2: Igen.
1: Abban van egy ilyen nagyon jó kilátó, ahol nem látni a várost. Az a tűzőrnek volt annak igen, idején igen, a helye. Igen. Többször leégett Ráckeve különben. A három másik torony pedig a legrégebbi a szerb templom.
2: Szerb ortodox templom. Igen.
1: Igen, amelyik az 1400-as évek második felében épült. Gótikus stílusban és ortodox. Ez azt hiszem, hogy szinte egyedülálló az ortodoxia és a gótikanak egy különös találkozása, mert nem nagyon, az ortodoxia nem nagyon épített.
2: Inkább barokkak.
1: Úgy tudom. Igen. Tehát ez ilyen szempontból gyönyörűséges, falfestményei elképesztően szépek, bár nem az eredetiek azok tönkrementek, és a 1700-as években újra festették, félő, hogy lefestették
2: hát meg
1: azokat
2: az ikonokat is gondolom.
1: Az ikonosztáz, az talán eredeti, azt nem tudom
2: talán
1: pontosan.
2: Eredeti, igen.
1: Az is gyönyörű, és nagyon, nagyon nagy. És akkor van egy katolikus templom, az nem olyan, egy szop stílusban épült, az 1700-as évek legvégén, és annak az érdekessége, hogy Patai László, aki idősebb korára oda költözött, és utána nagy templomfestő lett,
2: igen.
1: Szegedtől Győrig,
2: igen.
1: Békés Csabáig, sok hely, Ráckevei templomot is kifestette. Nagyon igénytelen.
2: Freskó vagy szekkó?
1: Szekkó.
2: Szekkó.
1: Szekkó. Hát a freskó az már túlságosan nehézkes és bonyolult, de szekkóval, de egy különös technikával nem mondom el. Na és hát az lángol, ragyog, gyönyörű. Tehát ott bemész, akkor aki először megy be, azt lenyűgözi az a látvány, ami ott találja. A református templom, ott volt nekünk egy nagyon régi, gyönyörű gótikus református templomunk, de az a század elején hát megrodgyant, és akkor egy ilyen neogótikusat építettek helyette. Ha ismered Bátaszék templomát, hogyne? Meg valahol talán igen. Tisza, valamely...
2: Piros téglával Bátaszék.
1: Na, én pár olyat láttam már az országban. A Bátaszéki biztosan olyan, de még valahol...
2: Igen.
1: Nem tudom, hol is van egy. Ez a vörös téglás szép. Ez a négy torony látszik messziről már.
2: Ez vonz téged.
1: Ez vonz engem, igen.
2: Az a nagyon érdekes... Egy ideig nem találkoztunk, ugye engem is a sors máshova vetett, minisztérium, stb.
1: Magas polcra, és akkor már nem néztem ne, a régi
2: néztem
1: kis népvelő barátokat.
2: Volt egy olyan időszak, amikor arról volt szó, már nyugdíjba mentem, és arra inspirált feleségem is, és mások is, hogy meg kellene írni az egyház-állam kapcsolatának a 15 éves, akkor 15 évfordulójára egy, hát... saját emlékeimet, és én arra gondoltam, hogy ne én magam írjam le, hanem a 15 évet 15 interjú alany, inkább egy ilyen interjú kötetbe kellene. És akkor meditáltam, hogy ki az, aki elvállalná ennek a érdekes, de ugyanakkor egy kortörténet hiteles személyiségekkel való beszélgetést, és akkor téged kértelek föl. Eleinte tiltakoztál, hogy te ezzel a témával kevésbé foglalkoztál, te elsősorban, ahogy mondtad, ifjúság, stb. Publicisztikák, és így tovább már akkor elkezdték könyvet is írni, de végül is az volt, hogy egy érdekes szituáció alakult ki, hogy a Pax Televízió vállalta a könyvnek az úgynevezett média támogató szerepét, és ezeket az interjúkat a Pax Televízió stúdióba beszélgetések során, tehát fordított helyzet volt, Erdő Pétertől kezdve a többi egyházi, világi emberekkel beszélgetetté, és ezt a Pax Televízió pedig, mint konzerv anyagot azóta is 2005-ben jelent meg, és 2005 óta minden évben ezt a sorozatot, az államegyház sorozatot, a Szále László interjú kötetének tulajdonképpen minden egyes emberét bemutatja, hiszen amiket mondanak, az ma is ugyanolyan hiteles is, és a társadalom politikának különböző érdekességeibe. Tehát ez a ha Isten nem volna, a címet is te találtad ki, miért találtad ki ezt? Miért gondoltad, amikor elvállaltad, hogy jó, rendben van, megcsinálom? Hát Volter idézetről van szó, csak hogy...
1: Igen, igen, amit te idézel az interjúdban. Igen. Hát az alapötlet az onnan van, de igazából a bevezető címje inspirált, hogy ez legyen, bár az ebből fakad, mert az a címe a bevezetőnek, hogy ha egyház nem volna, nincs folytatás, tehát arra is érvényes, azt fejtegettem abban a bevezetőben, hogy azt is ki kéne találni, annyi fontos jó funkciója van a lelki funkcióktól, a karitatív funkciókig, stb., hogy azt is ki kéne találni, és hát ez egy olyan lebegő cím, benne van az Isten szó, ami az egyházakra utal, és hát minden, egy jó címnek találtam, ha Volternek jó volt, akkor nekem is
2: jó. Máskülönben elsősorban 1000 példányban jelent meg, de boltokban ki se került, mert maguk a interjú alanyok vették meg. És hát aranyos voltál, azt mondtad, hogy mutassuk be a könyvet, a kiadó, a közlönkiadó adta ki, de első helyszín a Szombathely legyen. Miért gondoltad, hogy Szombathely legyen? Az első könyved, első bemutatója, logikus, most már, hogy mindenki hallotta a te kis élettörténetet és Szombathely kapcsolatát, és olyan szeretettel fogadtak, hogy ez nem igaz. Nem is gondoltam volna, hogy Szálle László Szombathelyen ennyi idő után egy könyvvel megjelenik, és körbeveszi rengeteg ember.
1: Hát nem tudom, hogy ezt én találtam ki, hogy ott legyen az első.
2: De te találtad de ki.
1: Lehetsége. Hát Szombathely mindig a második
2: hát, nagy szerelmem
1: volt. Rászkeve után a nagy. De nem tudom, hogy az én ötletem volt-e. Ha igen, akkor evidens, hogy azért, mert ott szerettem oda menni. Minden év találkozóra elmegyek. Azóta is. Tehát van közöm hozzá, azóta már írtam egy másik könyvet, ami a Szombathelyi iskoláról szól.
2: Az iskola, igen.
1: Igen. De azért igazából azért tiltakoztam először a fölkérés ellen, mert én nem akartam könyvet írni. Mondtam, hogy mi a viszonyom az irodalomhoz, amit egy igen. magasabb rendű szent dolognak tartok, és abba bele avatkozni avatatlan kézzel, fejjel nem nagyon szabad. Szerintem most már, akkor is már így volt, hogy mindenki könyvet ír. Aki tud, aki nem, aki mert. Most én nem akartam könyvet írni. Ebben bizonyos mértékig Pajor Nagy Ernő, aki ugyancsak Ráckevén volt árva gyerek, és ő nekem nagy példaképen volt, és nagyon szerettem, és ő is engem valamiért. És ő se írt, fantasztikusan jól írt, és nem írt könyvet. Azt mondta, hogy újságíró vagyok, nekem a kis műfajok kellenek. Végül aztán egyet nagy nehezen kicsikartak belőle, ő se írt könyvet. Én is azt gondoltam, hogy a két tábla közé, amit leszorítanak, az fontosabb dolog, mint hogy én ilyesmibe beleavatkozzam. Az pedig még borzasztóbb volt, hogy ezt élő adásba kellett fölvenni, mert aztán azt végképp nem szeretek. Ide se jöttem túlságosan könnyen, de itt, mint hogy nincs nekem sok dolgom, ezért meg a régi barátság.
2: Megosztani a gondolataimat.
1: Igen, csak én nem tudom megosztani a gondolataimat, mert azok, amik először eszembe jutnak, azokat, ha írok, akkor azokat mind elvetem. Mert az első gondolat, az a közhely gondolat általában. Amit ötödszörre, tizedszerre megrágsz, megformálod, és leírod, én azt szeretem kiadni a kezemből. Ezt, ami így kijön, ezt borzasztónak tartom, meg se fogom nézni utána, hogy milyen...
2: Meg fogod nézni.
1: Milyen lett. Na most ott még ezt is kellett csinálni. Most akkor létrejött két szöveg, illetve azokból az interjúkból, amiket én nem jegyzeteltem. Hogy
2: nem,
1: is volt
2: ott az? Leírta a maga... A Pax televízió, és átadta az írást.
1: Igen, és akkor abból szerkesztettem a könyvet.
2: Igen.
1: És ők meg külön megcsinálták az adást. Azt is kérték, hogy én csináljam meg, szerkesszem meg, vagyis, mit tudom én, 6 nagy kazettát nézzél végig, és akkor ragd össze. Hát mondtam, ezt én nem vállalom. A kéziratba bejelöltem, hogy szerintem az egyes interjúknak mik a legfontosabb részei, dolgozzanak vele, ezt én végképp nem tudom vállalni. Úgyhogy ez kétszeresen nehéz volt, De kétség kívül, hogy, hogy örömmel csináltam, és hálás vagyok, hogy erre kértél, noha továbbra is azt gondolom, hogy lett volna erre alkalmasabb személy is. De végül is, ha úgy megnézem, hogy a táncról szóló könyvtől, a futballról szóló könyvig, a történeti, iskolatörténettől,
2: stb.
1: Tehát rengeteg témában írtam, mindegyikben újságírói szemmel, hogy a belehelyezkedésnek egy bizonyos szintjén. És mindegyiket, majdnem minden könyvben fölkérésre írtam. Tehát én magamtól ilyen életmű építésbe soha nem gondolkodtam, mert az újság szöveg is elmegy másnap a semmibe, és hát a könyvszöveg is fölteszik a polcra, és aztán örökre ott marad, és vége van.
2: Ez
1: azért, nem csak az enyém, hanem mások is.
2: Ez azért, ez azért érdekes, Laci, mert ugye utána ezzel a könyvvel jártuk az országot. Könyvbemutatókat tartottunk, a könyvbemutatók kapcsán az interjú alanyok egy része vállalta, hogy részt vesz ezen a bemutatón, hiszen élővé válik államegyház kapcsolatának azon embereivel találkozni, akik elmondták neked, te pedig leírtad, hogy ők hogy élték meg a rendszerváltástól 15 évig. Hogy, tehát hiteles személyekkel találkoztak a egy-egy település lakossága, zöme érdekes pedagógusok, lelkipásztorok, és a műveledésben dolgozó zömje ezek, de volt, ahol orvosoktól kezdve rengeteg. És ilyeneket csináltunk, és ezek volt, amire te is el tudtál jönni, de volt, amire Erdő Pétertől kezdve mások is. Tehát Nyíregyházától, Hajdú Dorogig, Hévíztől, Pécsig, és így tovább. Lajos Mizse, ugye, mert Lajos Mizsei nyomda, hát akkor kinyomták, és nem tudták, hogy mit nyomnak ki. Mondom, akkor csináljunk Lajos Mizsén egy könyvbemutatót. Mai napig is használják ezt a könyvet. Van olyan hittudományi főiskola, amelyik azt mondta, hogy ezt minden leendő hallgatónak tudni kell. Tudni egy kortörténetnek a hiteles személyiségét, egyházi és világemberek személy, életnek a tapasztalataiból szól. Tehát megismeri azt, hogy hogyan alakult az, amiben most ő van. Hát tulajdonképpen ez a műsor is, amiben most vagyunk, ez is tulajdonképpen arról szól, hogy vallási ismeretterjesztés, hiteles személyekkel, egyházak szerep a mai társadalomban, és így tovább. Van neked egy olyan lap, aminek nagyon örültem, amikor te oda kerültél, aminek éppen az a címe, hogy a Párbeszéd lapja, ez az új egyenlítő, amiben végül is, és itt nem egyházakról beszélsz, hanem a párbeszéd fontosságáról, az embert emeled ki. Hát ez az én, hogy is mondjam, vesszőparipám is, hogy erre kellene koncentrálni mindenkinek, aki arra hivatott. Te hogy látod ezt?
1: Igen, az, mind a kettő jó tétel, az ember középpontba állítása is, és a párbeszédé is. Valóban azt próbáltuk meg, ebben az eldurvult és ketté vált magyar szellemi életben, ahol már minden csak párt érdekek és szempontok szerint lehet elmondani, hogy az egyiket magasztaljam, a másikat gyalázzam, meg fordítva, és azt gondoltuk, hogy van a magyar életnek egy sokkal nagyobb és mélyebb rétege, és nem csak ez a felszín, ahol a nagy politika zajlik, hanem ott lent, ahol az emberek, az egyes emberek és az egyes családok és az egyes kisfaluk működnek és dolgoznak, hogy ez az igazán fontos, és ennek a problémái az igazán érdekesek, és engem bevallom, kizárólag ezek érdekelnek, a nagy politika legkevésbé se érdekel. Én nem is tudnám eldönteni, hogy milyen adórendszerre van szükség, vagy hogy milyen ár- és bérpolitikát kell folytatni. Ezek rendkívül bonyolult szakmai kérdések.
2: Hát igen.
1: Én azt tudom, hogy mi az, hogy szegénység, azt tudom, hogy mi az, hogy igazságtalanság az egyes ember szintjén. És ezért minden könyvem a lokalitásról szól, a kis dolgokról szól. És azt hiszem, hogy abban is benne van persze minden, hogy igyekszem, hogy benne legyen, de nem a világot akarom megváltani, egyáltalán akarok valamiket mondani a helyben élő embereknek, aztán majd ők megoldják a saját problémáikat, ha tudják.
2: Nagyon aranyos vagy, hogy te ugye szeretted a focit, és hát van természetesen fociról is könyved. Ha jól emlékszem.
1: Több is, igen.
2: Több is, de mondjuk a Fenyvesi Máté, ezek szerint valahol neked az egy etalon volt a fociban, mint jobb szélső?
1: Balszélső volt. Igen. Egyébként ott nem, hanem fradista vagyok,
2: ja,
1: és tagja vagyok a Fradi Hagyományőrző Egyesületnek, vagy Takács Tibor a vezetője. Ő kért föl, hogy a Tüske, vagy Fenyvesi doktor 80. születésnapjára csinálja meg ezt a kis könyvet. Boldogan megcsináltam. Előtte ő kért föl, nem ő kért föl, az kévés, de az is ebbe a nagy fradista marhák társaságába tartozik, hogy a Rudas Ferenc, a legendás nagy Rudas Ferenc történetét írjam meg, és szerencsére még volt módom vele sokat üldögélni, beszélgetni, tehát ezek a fradista könyvek. De Takács Tibor más könyvet is iratott velem, ja, az nincs itt, nem érdekes.
2: Hány könyvet írtál összesen?
1: Hát nem tudom, ilyen 10-11, de vannak szerkesztett könyvek is. Többet szerkesztettem, nem írtam ezeket, hogy pontosan nem tudom, mert 10 körül, tucatnyi körülbelül.
2: Máskülönben feleségemnek a kedvenc könyve természetesen. Mit gondolsz, melyik?
1: Remélem a Jászság.
2: Jászságra, hiszen Jászság szülötte végül is, hát, és az ott van természetesen mindig. És hát Lajos Mizsek környékén ezt a könyvet jól ismerik, és a baráti körbe is. Úgyhogy, de végül is ugye az is érdekes volt, ha már itt visszatérünk az egyenlítőnél. Egyszer felkérte engem, hogy egy kerekasztal vita van az újságban, amivel Jézus és Marx összehasonlítása, hogy mondjam el gondolataimat ezzel kapcsolatosan, és elküldted, hogy mik jelentek meg. Miért jött ez elő? Ez a téma ott, ez ki inspirálta? Gondolom, hát, itt is valaki ezt kezdeményezte.
1: Igen, igen. Hát alapvetően maga alapfilozófiája a párbeszéd.
2: Igen, a párbeszéd.
1: Most kiket kell párbeszéltetni, hanem az ellentétes nézeteket. Galló Béla az egész
2: főszerkesztő.
1: Ő a főszerkesztő, és ő is szervezte ezt a vitát, hogy összehozza ezt a Jézus gondolatot, a marxi gondolatot, és akkor tessék ezen vitatkozzanak. És kiderüljön, hogy lehet vitatkozni úgy is, hogy meghallgatjuk a másikat. És aztán te is erről írtál, hogy nem oldalakba kéne gondolkodni, hanem problémákba, emberekbe, témákba. És akkor egyszerűbb lenne a mai vitáknak az a fő baja, hogy egymás mellett mennek el,
2: igen.
1: És senki se tanul a másiktól. Pedig a vitának a legfontosabb eleme az, hogy a másikéból, ami érdemleges, azzal építsem a saját filozófiámat, vagy a saját...
2: Itt jön a pedagógus.
1: És fordítva. és nyesegessem le, amit nem jól gondoltam. Ez volna az igazi vita. Azt hiszem, a ha Isten nem volna végén, a bevezetőn végén van az a mondat, ami ennek az egésznek a mottója is lehetne ennek az egész párbeszéd problémának. Ugye a világ leírható darwini alapon a létért való küzdelem, a sok minden igen. meghatároz ez. És akkor én azt mondom ott a végén, hogy a létért való küzdelem korát föl kell váltani a létért való együttműködés korának. Mert azt vélem, hogy a harcok is sokat alakítottak az emberi történelmen, de az együttműködések talán még többet alakítottak rajta. És az is a kereskedelem, régen ugye a háborúk és a kereskedelem vitte az információkat az egymástól eléggé elzárt világok között, mert ugye nem volt annyi olyan közlekedés. sőt, hát a harc maga is információ.
2: És az árucsere forgalom.
1: Igen, az pedig a kereskedelem. És tehát az együttműködés az végig benne volt az emberi létben, hát már a mamutot is csak együttműködve tudták legyőzni. És ha nézem a svábfalukat, a svábok és a magyarok gyönyörűen együtt éltek egy

0: Ugye azt, hogy ne oldalakba gondolkodjunk, és az, hogy én híve vagyok a párbeszédnek, de oldalakba gondolkodás a számomra is azt mondom, és nem lehet azt mondani, hogy Jézus az jobb oldali, és Marx baloldali, mert emberökről van szó. És hát ezek végül is, ugye mert a hozzászólók egy része körülbelül idáig is jutott a beszélgetésbe, hogy...
1: Igen, ezt folytatni kellett volna talán tovább.
0: Hát érdekes téma természetesen, de azért én azt mondom, hogy ennek az új egyenlítőnek a nagyobb publicitást kellene adni, hogy jobban megismerjék ezeket a gondolatokat, az alcíméből adódó együttműködés és a párbeszéd fontossága érdekében, de úgy tűnik, hogy a színeket ez nem nagyon érdekli. Nem. Mert ugye erről beszél. A színeket egymás közti viták, és nem az embernek a ilyen értelemben való és a jobb létét elősegítő párbeszéd. Hát azt hiszem, hogy ez, hadd kérdezem már, hogy most, gondolom most is jár az agyad, vagy felkérésből, vagy további, hogy mi az, amire most készülsz esetleg egy vagy két olyan műre, ami már megfogott, és valahol már, ha még nincs is leírva, de már azért benned van.
1: Majdnem mindent fölkérésre írtam. Kettőt nem. Az egyik, amit most csinálok, a másik pedig a Pokolhegy című könyvem, ami Ráckevéről szól, Ráckeve cigánytelepéről, vagy Ráckevén a cigányok és a magyarok együttéléséről. Ezt írtam úgy, hogy senki se kért rá, de ez annyira izgatott gyerekkorom óta ez az egész probléma, és a cigányság ügye az különben is, mert ezt nagy magyar ügynek vélem, és még nagyobb lesz az idő előre haladtával, erről több könyvem is volt, a sikeres cigányokról is írtam. Ezekből mind rengeteget tanulok. A Istenegyház interjúkból a cigány érte. Tehát az interjúban rengeteget tanulok.
0: Tehát a nemzetiségi, nem az etnikum és a vallási, igen, témák azért benned vannak állandóan.
1: Bennem vannak, de főleg a
0: az elesetteknek
1: az, a... Igen, igen, főleg ezek érdekelnek, akiknek valami bajuk van, és valamiért bajuk van, azik ilyen egyebek nem érdekelnek. De mi volt a kérdés?
0: Hogy mit csinálsz?
1: Na tehát, és amit most csinálok, azt sem megrendelésre írom. Nem is akarom olyan nagyon elmesélni, mert még nem vagyok vele készen. Azt sem biztos, hogy meg tudom csinálni, mert ez már egy kicsit beleavatkozás lenne abba a szférába, az irodalomnak abba a szférájába, amit nem érzem magam alkalmasnak, de ha ki se próbálom soha, akkor nem is derülhet ki.
0: Jó.
1: Igaz, hogy kicsit későn kezdek hozzá. Na minden esetre egy olyasmin dolgozom, ami Trianon előzménye volt, a háború, az elvesztett háború, és ezt az egész traumát, ami aztán Trianonba csúcsosodik ki, ezt egy adott pillanatban két akkori nagy magyar vitájában próbálom elmondani. Két nagy magyar, aki mindegyike egészen mást gondolt, magyar, mind a kettő nagyon szerette a hazáját, mind a kettő abszolút mást gondolt róla, állandó harcban álltak egymással, gyalázták egymást jócskán, és rengeteget, de azért bizonyos, a nagyságnak bizonyos fokú elismerése azért rejtetten, ha be se vallották, ott élt bennük. És ezt a két embert hozom össze egy különös helyzetben. Azon a napon találkoznak, amelyik napon Tisza Istvánt, a volt miniszterelnököt megölik. És valaki fölkeresi, ez a valaki Ady Endre, aki fölkeresi azért, hogy rábeszélje, hogy meneküljön el, mert meg fogják ölni, és akkor ott marad, és ott elkezdenek vitatkozni. Na most ezt próbálom valahogy, ezt a két egészen különböző nézetet, akik végül is összefognak abban az értelemben, hogy párbeszédet folytatnak egymással, hogy mi lesz az eredménye, azt majd meglátjuk.
0: Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm, ez egy remek végszó volt, és egy újabb inspiráció a te további munkádra. Sok sikert kívánok hozzá, és hát találkozzunk máskor is azért, akár párbeszéd formájában is.

0: egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetett.
1: Köszönöm én is, szívesen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Rómaiakhoz írt levélbe, és ott a 13. fejezet első 5 versében a következőképpen. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Aki pedig szembe fordul vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is.

0: Kedves Urunk, Te tudod azt, hogy hány olyan területe van az életünknek, amit szívesen kivonnánk a Te kontrollod alól, mert éppen valami miatt nem is olyan egyszerű engedelmeskedni a Te ígédnek. És most, amikor figyelmeztetsz bennünket egy területre, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy mit is jelent a Neked való engedelmesség. Tudod, Uram, hogy nagyon sokszor az dönti el bennünk, hogy könnyű-e vagy nehéz. Máskor, hogy van-e hozzá kedvünk vagy nincs. Aztán nagyon sokszor a családi hátterünk, vagy éppen a társadalmi berendezkedésünk. Segíts, Uram, a Te ígédnek az elsőbbségét és fensőségét nem csak hirdetni, hanem komolyan menni is. És áld meg a beszélgetésünket, hogy mindaz, amiről beszélünk, Téged dicsőítsen. Amen.
1: Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A tizedik tanulmány a hatalom gyakorlásának szabályai. Mi nem azért imádjuk Istent, mert Isten megparancsolta, hogy tiszteletet adjunk neki, hanem azért imádjuk Istent, mert megtapasztaltuk az ő szeretetét, és egy emberi reakció, egy gesztus, vagy több mint egy gesztus a részünkről, hogy tiszteljük, szeretjük, és imádatunkkal kifejezzük azt, hogy mi a Teremtőnknek tartjuk. Így volt ez annak idején Illés életében, így volt ez Józsué idejében, amikor a 40 éves pusztai vándorlás végén összehívta az országgyűlést, az első sikemi országgyűlést, és azt mondta, hogy én azonban és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ha akarjátok, választhatok magatoknak más Istent, ha nem, együtt imádjuk és tiszteljük azt, aki kivezetett bennünket Egyiptom földjéről. És akkor a nép leborult, és azt mondta, hogy ámen. Szóval, amikor az ember részéről mindig valami van, amit Isten dicsőségére próbálunk applikálni, alkalmazni, akkor nem más, mint megtapasztaljuk az Isten hatalmát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét, és ez vezet bennünket előre. Nézzük, hogy hogy kezdődött itt a nagy küzdelem. Dániel könyve, 10. fejezet, és ott viszonylag egy hosszú versszakasz van, az első 14 verse a feltartott angyalról szól. Székely Marika, mit mond számunkra ez a hosszú Biblia szöveg?
2: Círusz, perzsa király uralkodása 3. évébe kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek. Igaz ez a kijelentés, amely nagy hadakozásról szól. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Az első hónap 24-én nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem, és láttam egy gyolcs ruhába öltözött férfit, akinek szín arany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő. Arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdemre és tenyereimre. Azt mondta nekem, Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mikael, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomba, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is erről az időről szól.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Talán bevezetőben hadd szóljak annyit, hogy Dániel könyvét nagyon sokan nem prófétai könyvnek tartják, mert úgy gondolják, hogy Dániel túlságosan, pontosan és részletesen fogalmazta meg az előtte álló történelmet és jövendőt, és úgy gondolják, hogy Dániel könyve akkor íródott, amikor a történelem már rég megtörtént, és utána, mint egy proféciai köntösbe öltöztették a már ismert történelmet. Hadd mondjam azt, hogy különleges könyv Dániel könyve. Az egyik nagy teológus azt mondja, ha azt hiszitek, hogy egy kihűlt tűzhányóval van dolgotok, és odaültök Dániel könyvébe, és gyermeki játszásokat végeztek vele. Saját gondolatotok szerint kivesztek, hozzátesztek, elvontak, és másképp értelmezitek, ahogy Dániel írta. Vigyázzatok, mert ez a tűzhányó forró lávát lövelve újból fel fog támadni. És én azt hiszem, hogy nagyszerű volt ez a bibliai szakasz, amit Marika fölolvasott, amiből látjuk a színfalak mögé, hogy egy angyal azt mondja, 3 hétig, 21 napig utamat állta a perzsa király. Kinek milyen gondolata van, Tibor?
0: Már elnézést, hogy most nem teljesen a mai tanulmány témájában, de amit elmondtál, ahhoz hadd fűzek valamit hozzá. Én mindenkit arra kérek, hogy amikor olvas valami magyarázatot, akkor mindig nézze meg a Bibliáját. Nekem annak idején adott valaki egy jó tanácsot, amikor teológiára mentem, hogy többet olvassak Bibliát, mint szakkönyveket. Ez nem is olyan egyszerű megcselekedni, amikor az ember teológiai tanulmányokat végez, de tessenek csak arra gondolni, hogy ha valaki például ilyet mond, hogy Dánielt utólag szövegezték, akkor egészen biztos, hogy Dániel proféta könyve például az Úr Jézus korában ott volt, azelőtt beszélt a felkent megöletéséről, még mielőtt a felkentet megölték volna. És hogy egy kicsit előre szaladjunk, a Római Birodalom bukása is teljesen egyértelműen, világosan benne van Dániel könyvében megfogalmazva, hát az meg aztán pláne előrébb volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nyugodtan bízhatunk Dániel profitai kijelentéseiben, és viszont, hogy a mai témához kapcsolódjunk, teljesen világosan egyértelmű, hogy a lelkünk ellensége egy hatalmas hadat indított a Szentírás tekintélye és tisztelete ellen. Amikor elindult a Biblia kritika, egy valamit felejtettek el, hogy Biblia kritika létezik. Valóban, csak a Biblia gyakorol rajtam kritikát, mert abban a pillanatban, hogy én elkezdek, ahogy mondtad, kivenni, hozzátenni bármit, akkor pontosan attól fosztom meg magam, hogy életet adjon nekem az a könyv, amit erre adott nekem az Isten.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: És én folytatom ezt a megkezdett gondolatot, mert ha Dániel könyve egy utólag szerkesztett könyv lett volna, akkor azért itt Dániel mitől lett rosszul gyakorlatilag attól, hogy Isten angyala vagy Isten követe megjelent előtte, és hát itt gyakorlatilag egy ájulásos tünetcsoport van leírva, hogy teljesen rosszul lett, remegett a lába, földre esett. Nem, ő átélt valamit, és azt leírta. És ebben az átélésben benne volt az is, hogy Isten megengedte, hogy egy pillanatra felhúzzák a függönyt, vagy nem tudom milyen képet mondjak, és egy pillanatra előre lásson. Nem látott mindent tökéletesen, nem is erről szólt, de nagyon sok mindent Isten engedett neki meglátni. Ezt hívjuk proféciának.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye fogalmunk sincs az erőkről, akik harcolnak értünk. Krisztus ott áll mellettünk, de az emberi erő az véges, és kérni kell a segítséget Istentől. Akkor tud kezdeni velünk valamit az Úr, hogyha teljes szívvel, teljes értelemmel, teljes lélekkel, erővel az ő tanítását kutatjuk, és Isten szándéka megjelenik a mi életünkbe. A gonoszság hatalma felett csak Isten segítségével harcolhatunk. Tehát a hitnek harca van. És a sátán olyan nagy erővel rendelkezik, hogy mi emberek egymagunkba, egy szál magunkba semmik vagyunk. Tehát elfúj bennünket az a mindenféle gonoszság, ami árad belőle, viszont ott van az Úr velünk, és ha belekapaszkodunk, akkor egész más lesz a kimenetel. Mert Dániel is mit csinált? Gondolkodott, meg akarta érteni ezt, amit látomásba kapott, és nem félváról vette, hanem bizony nagyon odafigyelt mindenre. És hát ki állhat meg az Isten előtt? Ő is pedig az Úrnak kedvelt profétája volt, és mégis arcra esik, erőtlenné válik, és segítségre szorul, hogy ebből az állapotból fölkeljen.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
4: Csak azért, hogy a hallgatók jól értsék, hogy miről beszélünk. Annélkül, hogy konkrét évszámokba belemennék, azt kell világosan látni, hogy Dániel az időszámításunk előtti 5. században élt, és a proféciáinak egy része az időszámításunk előtti 2. században teljesedett be. Tehát 300 évvel később. És ezért mondják sokan azt, hogy ez nem akkor született, amikor Dániel élt, hanem csak a nevét használták föl, hanem később íródott, hiszen nem lehetett előre. Akik ilyeneket mondanak, azok elfelejtik, hogy Dániel olyan valakinek a közlését írta le, aki előtt nincs titok, és aki a kezdetből látja a véget. Tehát ő mindent tud, neki semmi nehézséget nem okoz, hogy bármit előre megmondjon. Dániel ebben az esetben csak tulajdonképpen írnok volt, leírta azt, amit a kinyilatkoztatás keretében kapott. Amit meg a Marika mondott, ahhoz mondanék egy mondatot, mert ez mindenkit érint, nagyon sokféle befolyás éri az embert, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik befolyást hagyja magára hatni. Az embernek van választási lehetősége, és szerezzen ismeretet mindenki, hogy jól tudjon választani.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Amit Marika mondott, és Laci bácsi is elkezdte, ehhez engedjetek meg egy másfél gondolatot. Van, amiről tudnunk kell, és mégse ránk tartozik. Hadd mondjak egy példát. Jerikó ostrománál tudta-e az ostromot hivatalosan levezénylő Józsué, hogy Isten seregei jelen vannak? Hát igen, mert egy nappal korábban belefutott Isten seregei fővezérébe, egy imádkozás közben egyszer csak ott állt előtte valaki. És azt mondta, hogy az Úr seregének a fővezére vagyok, most jövök. Harcolt az Úr Jerikónál? Biztosan. Hogy? Nem tudom. Hát ezt nem mondja el nekünk a Biblia. Nekünk csak azt mondja meg, hogy mit kellett az emberi oldalon tenni. És ugyanígy Dániel előtt, ahogy ezt Anikó az előbb említette, egy pillanatra fölében egy függöny. Hogy itt 21 napig történt valami, mióta ő elkezdett imádkozni. Valami Dániel és az emberi szem előtt elrejtett dolog. De ettől ezek még történnek, mint ahogy egészen biztos, hogy a mi környezetünkben is történnek. Tudnunk erről róla? Igen. Tartozik ránk? Nem. Bocsánat, hogy ezt ilyen szigorúan mondom, de nem nekem kell megfejteni, hogy mi történik a mennyei magasságokban. Ez az Úr dolga, meg azoknak a dolga, akik ezt ott intézik. Nekem az a dolgom, hogy megértsem innen nézve, hogy nekem mi a dolgom, mint Krisztus tanítványának, Isten gyermekének.
1: Jakó Gyula testvér.
5: Engem mindig Dánielnek ez a, megragad ez a magatartása, és érdekes, amit az angyal mond. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavaidat, Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Nem tudom, hogy a Szentírásban még lehet találni egy ilyen párbeszédet, hogy az angyal megindokolja, hogy amikor te rászántad magad, hogy megértsél valamit. Mi akkor fönn tudtuk, és nem véletlenül, amiatt jöttünk, hogy eligazítást adjunk, tehát ez az én sajátos szavam. Tehát még a Szentírásnak nincs egy ilyen, és a isteni különleges kinyilatkoztatásnak, amikor valami nagyon jelentőségteljes, akkor a Jóisten az nem hagyja egyáltalán. Tehát ő teljesen magyarázatot ad, nem hagyja az ő szolgáját bizonytalanságban.
1: Köszönöm szépen, Anikó, és aztán István.
3: Talán vannak olyanok a hallgatóink között, akik azt mondják, hogy hát ez egy kicsit azért olyan meseszerű, mert hogy a jó meg a rossz harca, ilyen szellemi harc, és hát a jónak kell győzni, mint minden jó mesében. Azért én szeretnék egy elgondolkodtató kérdést föltenni. Biztos, hogy mi mindent látunk? Elmondom, hogy mire gondolok. Létezik a gravitációs erőtér. Létezik a mágneses erőtér, semmit nem látunk belőle.
1: Elektromos
3: erőtér, napkitörések, hát olyan, az műholdakra és a távközlésre olyan hatással vannak, hogy most már állandóan nézik, hogy mikor van napkitörés. Nem látjuk, nem tapasztaljuk. És erők harcolnak, úgymond, körülöttünk. Olyan erők, természeti erők, amiből semmit nem látunk. Ha ezt elhisszük, mert mondják nekünk a tudósok, akkor miért nem hisszük el azt, hogy a szellemi magasságban is vannak erők, pozitív és negatív, és ezek harcban vannak. És természetesen Isten a hatalmasabb, de nem kell azt mondanunk, és nem kell azt hinnünk, hogy a sátánnak nincs ereje. Tehát egy harc vesz minket körül, egy olyan szintű harc, amit nem látunk. De azért időnként a hatásait tapasztaljuk, és itt Dániel is találkozott vele.
1: Köszönöm szépen, István.
6: Hát nekem van egy ilyen kíváncsiskodó kérdésem. Ugye, hogy lehet az, hogy az Isten angyalát 3 métig hátráltatták? Hát ezek szerint, mert én úgy vélem, hogy Isten dönthetett volna úgy, hogy él a hatalmával.
1: Átlép rajta.
6: És Isten mégse ért a hatalmával. Ezek szerint, ahogy majd a későbbiekben fogjuk látni, vannak a hatalom gyakorlásának a szabályai. És Isten hatalmának gyakorolásában a szeretet áll a középpontjában, és amit mindig mondjuk, hogy a szeretet és a kényszer nem fél össze. Tehát Isten megenged dolgokat, a fókuszban mindig az Isten szeretete van, és ezt kizárólag ezek az elvek alapján cselekszik az Isten.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Egy mondatot mondanék ahhoz, amit
1: Anikó
4: mondott. Az áramot senki nem látta. Mégse vonja senki kétségbe, hogy van. És nem próbálja megragadni, mert tudja, hogy porul járna. Tehát attól, hogy valamit nem látunk, még nagyon valóságosan létezik.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő gondolatsor Sárkány a Jelenések könyvébe. Jelenések könyve 13. fejezet, és ott az első 8 verse. Varga Gyöngyike.
7: És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt. Szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított. Lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy az Ószövetségben nem fejeződik be egy círuszi jelenettel, hogy feltartja, stb., hanem a rossz az mindig újra felállítja a stratégiáját, és újból támad. És amikor azt hinnénk már, hogy megsemmisítettük az életünkben, akkor váratlan helyről megint megjelenik. És ez így van a nem látható világban. Valamelyik őtök mondta, hogy nem láthatunk túl a függöny mögött. Legfeljebb pillanatképeket egy-egy proféta. De egy biztos, ha már csak a gonoszra gondolunk, mert a gonosz annyira van, már csak ezért is létezik Isten. Sokan nem tudják Istent elfogadni, de nézek a gonoszra. Ha a gonosz létezik, akkor Isten a legfőbb jó. Hogy ne létezne? Anikó.
3: Én egy dologra szeretném ráirányítani a figyelmünket, hogy viszont a gonosznak mindig korlátozott ideig van hatalma. Dániel prófétánál 3 hetet kapott, hogy föltartsa. Itt 42 hónapról, persze ez is egy jelképes idő, de itt is egy meghatározott, vége van. Nincs olyan, hogy a gonosznak végtelen hatalma van. Annyi hatalma van, amennyit Isten megenged neki. Azt mindenképpen ki akarja használni, de a végső szót Isten fogja kimondani, és ez egy hatalmas biztatás.
1: Köszönöm szépen, István.
6: Csak egy mondatot kapcsolódnak az Anikóhoz, viszont a sátán tudja, hogy kevés ideje van, és ez az intenzitását, ez nagy mértékben növeli.
1: Köszönöm, Marika, és aztán László.
8: Isten ígérete, Isten jelleme nem változik. Sátán változik, mindig másként, más arcát mutatja meg, és el akar csalni az igazságtól, vagy becsapni bennünket, más gondolkodásra akar bennünket késztetni, de ugye hatalma nincs mindenen. Nagyon érdekes, amikor azt mondja az ige, hogy minden nép, nemzet, nyelv ugyanúgy a befolyása alá kerülhet. Ugye azt is mondjuk, hogy minden népnek, nyelvnek hirdettetik az igazság is. És ugyan ezek az emberek hallják a gonosznak a szavát is. Tehát nincs az, hogy valakit kihagyna a sátán, hanem igyekszik azt a kört befolyásolni, akik hallják az igazságot. És a jövőt azt nem sátán ígéri. A jövőt csak Isten ígéri, a mennyet, ahol egész más világ van. Sátán csak a földi életben akar bennünket befolyásolni, és hogyha engedünk neki, az ő szolgáivá válunk, akkor sajnos nem fogjuk látni ezt a másik országot, és ugyanúgy elpusztulunk mi is, mint ahogy a gonosz az utolsó pillanatban megsemmisül.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Azért nagyon veszélyes az, amit a gonosz lelkek üznek, mert ugye a Biblia azt mondja, hogy Sátán a világosság angyala képében jelenik meg, tehát gyakorlatilag átszázza magát, nehezen felismerhető, és nagyon alaposan ismerni kell a Bibliát ahhoz, hogy bizonyos események mögött az ő cselekedeteit lehessen fölismerni.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Én arra a lélektani nehézségre hadd hívjam föl a figyelmet, ami sajnos nem mondhatjuk, hogy minket nem érint soha. Ha nagyon sokan tesznek valamit, nagyon sokan mondanak valamit, nagyon sokan képviselnek valamit, akkor könnyű elbizonytalanodni. És itt azt mondja a Biblia, hogy ez a hatalomátadás odáig vezet, hogy a világ elkezdi imádni a fenevadat és a sárkányt. És nagyon-nagyon sokan csatlakoznak. Az van ideírva, hogy hatalom adatott neki arra is, hogy hadakozzék a szentek ellen, és még le is győzze őket. Magyarul háttérbe szorítja őket, kiszorítja őket az infrastruktúrából, és még nagyon sok mindenből. De ez a győzelem, ez nem az örök élet szempontjából megszerzett győzelem az ördög oldaláról. És akkor miért engedi Isten? Hát először is ez a kérdés nehéz, mert Isten szuverén, de azért, ha arra gondolok csak, hogy a Golgotai kereszt mekkora diadal volt már a sátánnak. Diadal volt a sátánnak? Hát azt hitte. Ebből is látszik, hogy mekkorát, bocsánat a szóért, de bakot tud lőni, mekkora tévedésben tud lenni. Mindig, amikor azt hiszi, hogy a legnagyobb diadalt aratja, akkor éppen elveszíti, mert Istennél valami más készül. És a Golgotai kereszt vége nem véletlen az elvégeztetett, ami a sátán számára egy hatalmas nagy káó. És ugyanígy lesz majd, mielőtt Jézus visszajön, hogy amikor azt hiszi, hogy mindent megszerzett, elveszít mindent.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Tibor utalt arra, hogy mekkora veszélyt jelent az, hogy sokan csinálnak valamit, és az ember hajlamos akkor azt csak azért elfogadni, mert azt sokan teszik. Sokszor mondtam, de engedjétek meg, hogy megismételjem. Az igazság az nem mennyiségi kérdés. Attól nem lesz igaz valami, hogy sokan mondják vagy teszik.
1: Ez így van. Köszönöm szépen. Tóth Gábor, és hadd mutassam be a kedves nézőknek, hallgatóknak, élelmiszeripari szakember, igen. És reméljük, hogy mostantól fogva mindig itt leszel ebbe igyekszem. A Biblia tanulmányozó csoportba. Parancsolj!
9: Köszönöm szépen, röviden csak annyit, hogy a bűnnek van egy olyan tulajdonsága, hogy nem kontrollálható egy bizonyos szint fölött. Azaz maga az ellenség sem valószínűleg nem tudja kontrollálni. Ezért szükségszerű, hogy Isten ellenőrzés alatt tartsa a bűnt, mert önmagát a bűn nem tudja fékezni. Egyszerűen azért, mert a harag irányítja. Ugye azt tudjuk, hogy Isten nem irányítja sohasem a harag, hanem a szeretet irányítja, de előfordul, hogy megítél embereket, népeket, helyzeteket. Viszont az ellenség időnként annyira dübegurul, lásd Jób könyvénél, majd fogjuk ezt is venni, hogy nem tudja ellenőrizni önmagát. Isten viszont ellenőrzi a bűnt folyamatosan.
1: Köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Menjünk tovább. Jób esetéről lesz most szó. Az első fejezet 6. versétől a 12. verséig. Mit mond számunkra az Isten igéje, Kulcsár Anikó?
3: Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül fél Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyet csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsak ki a kezed és tedd rá, arra, amilyen van, majd káromol még téged? Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenit a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől.
1: Köszönöm szépen. Olyan végig borzadok, amikor ezeket a nagyon jól ismert szavakat hallom Jób első fejezetének, ami leírja a hátteret, ahova nem láthatunk be. Most kivételesen egy pillanatra fellebbenti, mert mi is hasonló helyzetben vagyunk, amikor a sátán kikér bennünket, amikor a családjainkat, a szeretteinket, a hozzátartozóinkat, vagy szeretett közösségünket, gyülekezetünket támadja és bántja. Sátán mindig ott támad, ahol az Isten szeretete elindul. Ez őt zavarja. Kinek milyen gondolat van, Tibor?
0: Persze, hogy zavarja. Emlékezzünk csak arra, hogy hogy mutatja be őt az Úr Jézus. Azt mondja róla, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Meg azt mondja róla, hogy a hazugság atya, és amikor hazudik, magáéból szól. És arra figyelmeztet az Úr Jézus, hogy olyan, mint a tolvaj, amelyik bejön a kerítésen. Azért jön, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Erről nekünk tudni kell. És amit az előbb említettél, ez a kikért állapot a tanítványokat is elérte. Azt mondja az utolsó vacsorán nekik az Úr Jézus, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam. És ezért mondtam el, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy de én imádkoztam. Ami azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy amikor a sátán ránk támad, és egy ilyen kikért állapot jön, hogy ott vagyunk egy szál magunkban, aztán mit tehetnénk. A mennyben most is van egy pártfogónk, most is van egy értünk imádkozónk, aki azt olvassuk a Szentírásban, hogy szüntelenül esedezik értünk. Ennél nagyobb bátorítás nem kell, ez nem azt jelenti, hogy nekünk nincs tennivalónk, de tudni kell, hogy minden kikért állapot mögött ott van az Úr Jézus is, aki értünk imádkozik.
1: Köszönöm, István, aztán utána Anikó.
6: Hát ha onnan indulunk el, hogy a sátán tulajdonképpen egy, azt írják róla, hogy egy mennyei államügyész volt eredeti funkciójában, és tulajdonképpen az volt a feladata, hogy felderítse vagy kipellengérezze a földön élő visszásságokat, és ha azt veszük, hogy Isten tulajdonképpen mit mondott Jobbról? Azt mondja, hogy én ha rólam ezt mondanál, akkor én repesnék a boldogságtól, hogy nincs hozzáfogható a földön. Fethetetlen, becsületes, félő az Isten, kerüli a rosszat.
1: Arányosság, pecsétgyűlő.
6: És erre tulajdonképpen az a válasz a sátánnak, hogy tulajdonképpen meghazudtolja az Istent is, és tulajdonképpen nagyon rossz színbe tünteti fel Jobbat is. Szerintem egy becsületsértéses felér ezt, hogy nyújts rá csak a kezedet, tedd rá a csontjaira, meg húsára, majd károbolj, majd téged. Tehát van egy feltételezés tulajdonképpen. De a történetben én azt tartom lényegesnek, hogy itt is vannak időbeli korlátok. Tehát Isten megenged valami dolgokat, de egybe korlátot is szabad. Azt mondja, hogy az életét nem veheted el, rá nem vetheted kezedet a korábban, azt mondja. Tehát az Isten mindig ad egy korlátot, de megenged valamit. Hogy bizonyosodjon be, hogy tulajdonképpen milyen az ő jelleme. Tulajdonképpen erről szól az egész Jobbi történet, ami szerintem egy nagyon-nagyon érdekes, és úgy szoktam mondani, egy kibeszélhetetlen történet.
1: Anikó, és aztán menjünk tovább.
3: És én szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy a sátán sok mindenben igazat mond. Hiszen Isten valóban megáldotta őt, valóban oltalmazta, tehát a sátán nem hazudik teljes mértékben. Csak éppen a következtetést vonja le egy kicsit, hát hogy is mondjam,
1: csúsztatottan. Köszönöm szépen. A következő gondolatsor világ ideglenes ura. János evangélium 16. fejezet 11. verse. Varga Gyöngyike.
7: Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett.
1: Köszönöm. Korintusi 2. levél 4. fejezet 4. verse.
7: Ezeknek a gondolkozását a világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
1: Köszönöm szépen. Most lehet hozzászólni, László.
4: Ugye a világi szeretetnek a lényege az önzés, hogy mindent magunk kapjuk. A Jobb szeretete viszont abszolút önzetlen volt. Mert ugye sátán azzal vádolta, hogy csak azért szereti az Istent, mert hogy ami gondoskodik róla, vagyis érdekből. A kérdésem a következő, és mindenki saját magának válaszolja meg. Elmondhatjuk magunkról, hogy mi érdek nélkül szeretjük az Urat?
1: Köszönöm. Nagy kérdés. Hadd ne kelljen válaszolni. Tibor.
0: Azért ezt érdemes nagyon erőteljesen továbbvinni abban az érdelemben, amit itt Pál apostol mondott. Ez a megvakított szem, mert mi nagyon sokszor nem gondolunk arra, hát hitetlen. Mi sokszor még hívő közösségben is azzal találkozunk, hogy valaki éppen olyan dolgokat beszél, olyan dolgokat tesz, mond, az életében olyan folyamatok zajlanak, hogy hát lehetetlen, hogy nem látja, és akkor lehet, hogy őt hibáztatjuk, miközben lehet, hogy imádkozni kéne érte. És tessék csak kipróbálni, én a gyülekezetben egyszer fiatalok között kipróbáltam, hogy kölcsönadtam a szemüvegemet. És abban a pillanatban hirtelen az, akinek az órára dugtam, nem látott semmit. Mert az ő személyhez ez nem volt jó. És a sátán ezen törekszik, kölcsönadni akarja a szemüvegét, hogy azon keresztül lássuk az Isten, de amikor fölnyomja az órunkra egyszerre, ilyen nem látunk semmit. Miért nem? Mert megvakította a szemünket. Nem az a dioptria nekünk való, nekünk azért van a Szentírás, hogy azon keresztül lássuk jól az Urat.
1: Köszönöm szépen, Gábor.
9: Ugye nem szerette az ellenség Jóbot, nem azért, mert gazdag volt, mert az ördög nagyon szereti a gazdagságot, sőt, adja is a gazdagságot nem hívő embereknek sok esetben, vagy olyanoknak, akik nem érdemelnék meg látszólag, hanem Jób hívő létére rendelkezett áldásokkal, ez nem tetszett neki. És emlékeztek, hogy Jézusnak is mit kínált föl. Ha leborul előtte, akkor gazdagságot, dicsőséget, hatalmat, ami nem az övé, bitorolta, de ő fölajánlotta. Hát azt kell mondjam, hogy szemérmetlenül is, és hát tényleg szemtelen módon csinálta ezt, vagy tette ezt. És emlékszem az igére, vagy eszembe jut az ige, hogy akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak ezen a világon. Tehát ne tervezzünk jó létet, gazdagságot ezen a világon, mert valószínűleg akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak valamilyen szinten. Nem biztos, hogy fizikailag, de valamilyen szinten, igen.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, korlátok és szabályok. Márk evangélium a 6. fejezet 4. és 5. verse, Jakó Rózsika.
10: Jézus pedig így szólt hozzájuk. Nem vették meg a profétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított.
1: És Márk evangélium 9. fejezet 28 és 29. verse.
10: Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.
1: Köszönöm szépen. Egy villámhozzászólás, Marika.
8: Ugye sátánnak többféle eszköze van. Van, amikor arra akar bennünket késztetni, hogy ne lássunk más megoldási lehetőséget, csak azt, amit ő sarkal. Tehát, hogy nem tehetsz mást, nincs másik lehetőség, és szinte belekényszerít bennünket olyan dolgokba, amiben nem akarunk belemenni, de hát ugye a kényszer az sokszor nagy úr. Ugyanakkor meg máskor meg az igazságba csepegtet valami hamisságot, hogy ne ismerjük fel azt, hogy már nem az igazságról szól, és úgy álcázza magát, hogy nekünk nagyon fontos tudni az igazságot, mert akkor a belé csepegtetett hamisság is feltűnik.
1: Köszönöm, Jakó testvér.
5: Nagyon röviden, a kozmikus küzdelem az Isten jelleme körül zajlik. Azt láthattuk ez egész heti tanulmányunkban.
1: Köszönöm szépen, Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
10: Dr. Szigeti Jenő a jelenések könyvéről, jelen időben, és onnan a 164. oldalról. A Jelenések 13. fejezete a könyv igazi témáját összefoglaló középső részben van, ugyanis a keleti gondolkodás mindig középre tette a mondani valót. A Jelenések könyve középső része, ami elkezdődik a 11. fejezet utolsó versében, egy mennyei Isten tiszteleti jelenettel indul. Az Ószövetségből is ismert pillanatot rögzíti ez a vers, ami a sátor szolgálatnak talán a legszebb pillanata volt, hogy fellebbent a szentek szentjét elválasztó függöny, ahova a főpap is egy évben egyszer mehetett be, s a nagy engesztelési napon, és meg lehetett látni a szövetség ládáját. A szövetség ládáját nem véletlenül hívják így, mert ebben volt található az Isten emberrel kötött szövetségének a dokumentuma, a 10 parancsolat kőtáblája. Azért az emberségünknek ez az alapvető dokumentuma, mert ez nem törvény, hanem lényegében útmutatás, amely azt mondja el, hogy mi miért is vagyunk emberek. Éppen ezért az a nagy küzdelem, ami Krisztus és Sátán között folyik, az nem kettőjük közötti küzdelem, hiszen Sátán már legyőzött ellenség a kereszt óta. Ez a nagy küzdelem bennünk folyik az igaz emberségért. Ez az egész megváltás lényege, hogy hogyan lehetünk emberek. Ez a Biblia igazi mondani valója. Isten úgy akar megmenteni bennünket, hogy nem angyalokká változtat át, hanem hogy kinőjön a mennyben röppenő szárnyunk, ahogy elképzelték a szentképfestők a középkortól fogva. Isten úgy vált meg, hogy mi emberek leszünk, ahogyan Ádám és Éva ember volt kezdetben, amikor a gyermeki ártatlanság állapotában volt. Isten azt akarja, hogy a megpróbáltatások viharaiban, a tökéletesség állapotában kerüljünk. Ez csak Krisztus keresztje és az ő munkája által jöhet létre. Minden ember életében Krisztusért, a megszületendő Krisztusért folyik a harc.
1: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a Jóisten áldja meg szíveinkben. Mindenkit várunk jövő héten is. A 11. tanulmányt fogjuk majd átvenni. Mi többet tehettem volna még címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy te olyan hatalmat gyakorolsz fölöttünk, amely egy szerető, tisztelő és egy jobbító hatalom. Add, Urunk, hogy mindig jól válasszunk. Ne a látvány, a világosság, a karrier, hanem a csendesen meghúzódó isteni szeretet hatalmát tudjuk választani. Köszönjük ennek a lehetőségét, köszönjük a szabad akaratot, de még jobban köszönjük a te szeretetedet. Jézus nevében. Amen.

jelzi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Testi Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdája vagyok, Gábel Bea, és nagyon érdekes, hogy ugye elméletileg van ugye négy erő a világban, az egyik a víz. És most egy olyan vendéget hívtam, aki tulajdonképpen ezt a vizet képviseli, bár szerintem nagyon sok benne a levegő is, hogyha most ilyen szellemiségről kell beszélni, és ugye én úgy láttalak nagyon sokszor, hogy egyenruhában, mert most is nagyon elegáns vagy, de ugye ez az egyenruha is kifejezi kicsit a munkádat, amit csináltál, csinálsz közben, ugyanis oda kell az egyenruha, méghozzá kapitány egyenruha. Úgyhogy a mai vendégem egy hajós kapitány, sőt most már kapitányok kapitánya, így nézzük, tehát most már menedzseri rangra emelkedtél. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Major Ernőt a műsorunkban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Én nagyon örülök, hogy itt vagy, mert ugye én Ernőt aztán meg 2-3 éve ismerjük egymást.
1: Igen.
0: Körülbelül, és én azt nagyon szeretem benned, hogy nagyon sok témáról lehet veled beszélgetni, és ugye tudsz kommunikálni is, hála Istennek, és van véleményed, és ezért nagyon könnyű veled tényleg a beszélgetés. És ha már itt vagyunk az egyenruhánál, nekem egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy neked ugye tényleg, amikor a hajót vezeted, akkor azt felszoktad venni, és annak tényleg van egy ilyen tekintély, és most nem csak a nőknél, hanem úgy általában is.

0: És azon gondolkoztam, hogy szerinted például ennek az egyenruhának van egy olyan fajta jelképe, és talán súlya is, hogy amikor lenne mondjuk valamilyen vészhelyzet, és most nem a hajón, hanem általában, ha mondjuk te egy egyenruhában lennél, és mondjuk te elkezdenél az embereknek utasításokat adni, hogy gyerünk emberek ide, meg most segíteni kell ilyesmi, szerinted jobban figyelnének rád, hogy egyenruhában vagy, mint arra, aki nem? Tehát, hogy ebben mi a tapasztalatod, ha van ilyen?
1: Hát nyilván az egyenruhácsokot próbáltam ki, ahova való a hajón. Ott nagyon nagy a jelentősége, és én egy szállodahajón, illetve több szállodahajón dolgoztam az utóbbi 27 évben, ahova azért jönnek az utasok, hogy egyenruhás kapitányt lássanak.
0: De most komolyan, tényleg?
1: Hát igen, tulajdonképpen igen, azért jönnek. Van nagyon sok cég, aki nem kéri annyira szigorúan, hogy hordják az egyenruhát, vagy nem is ad egyenruhát, és mindenki szerezzen be valamit, és akkor kicsit ilyen szedetvedettek a srácok. Én ezt nem tartom jónak, mert a cégnek van egy profilja, bármelyik cég is legyen az, és hogy ott jól nézenek ki. Tehát a kapitánnyal el lehet adni egy terméket tulajdonképpen. És ez számít, hogy legyen egy erőírás a szakáll vagy a hajra vonatkozóan, és igen, a kérdésed, hogy számít az egyenruha, nagyon sokat számít. Nem beszélve arról, tudod, hogy manapság a biztonság a legfontosabb, és a legtöbb cégnél elvárják azt, hogy biztonsági bemutatót, vagy menekülési, evakuációs bemutatót tartsál, és ha egyenruhába tartod mindezt, akkor annak sokkal nagyobb a ereje, mint hogyha csak elmondanád egy mackó nadrágban. Tehát azért jöttek, hogy egy kapitány kiálljon, és ez elmondja, hogy mire számítsanak. Különben aztán persze már rárakják televízióra, nem tudod bekapcsolni a televíziót úgy, hogy ezt az ismertetőt megnézed. Tehát vannak erre már különféle megoldások, de a klasszikus az, hogy a kapitány kiáll és elmondja, amit szeretne.
0: De akkor tényleg hajón is létezik ilyen, mint a repülőn, hogy kiáll. Én még életemben nem láttam.
1: Ez így lett, nem lett mindig, vagyis nem volt mindig, de aztán lett, és egyre nagyobb a hangsúly, meg a cégek kérik természetesen, mivel ezek idegen nyelvű hajók, német, angol, amerikai vagy francia, ezért hát nem árt, hogyha a kapitány ezeken a nyelveken tud beszélni. Van olyan, aki nem tud, annak vagy elmondja a szállodigazgató, vagy elmondja a cruise manager tulajdonképpen, akinek a legjobb a nyelvtudása, de hát a legjobb az akkor hangzik, hogyha a kapitány mondja az egyenruhába. Az utas ezt várja.
0: Igen, igen. De az egyenruha a lényeg, hogy annak lényeg, van egy
1: így
0: van.
1: Legalább ott álljon és bólogasson, hogy igen, ezt ő is így gondolja. Ő is így gondolja, hiszen ma már nem lehet elkerülni azt, hogy ne gyakoroljuk az evakuálást. Ezt megint egy céges policy írja elő, hogy két hetente, egy havonta.
0: Bocsánat, a policy az azt jelenti, hogy én irányelv, ugye?
1: Hogy igen, egy céges szabályzat írja elő azt, hogy a hajón az evakuálást vagy az utasokkal, vagy utasok nélkül, csak a személyzettel gyakoroljuk. Ennek vannak mindenféle riadótervek, mindenkinek megvan a pozíciója, mindenkinek megvan amikor hajóra száll, megvan az a kártyája, ami alapján ő tudja, hogy mi lesz a feladata. Illetve hát elolvasta, még onnantól fogja, nem tudja, de hamarosan lesz egy gyakorlat, és akkor, ha nem tudja, hogy hova kell állni, akkor meg van neki mutatva.
0: Na, ez például most, hogy így mondod ezt az egészet, ugye ezt muszáj megkérdeznem, ez szerintem automatikusan jön ez a kérdés, hogy van ilyen előírás akkor, hogy tényleg a süllyedő hajót a kapitány hagyhatja el csak utoljára, tehát hogy utoljára kell a kapitánynak pontosabban elengedni. Tehát ez tényleg van egy ilyen szabály, hogy...
1: Hát van, mivel ő felelős a biztonságért. Tehát ő csak akkor hagyhatja el a fedélzetet, ha megbizonyosodott arról, hogy minek elhagyta előtte arra fedélzetet.
0: Nekem nagyon érdekes volt, hogy én már körülbelül hiszem 3-4-szer hajóztam úgy veled, és majd ugye erre visszatérünk egyébként, mert te most már ugye nem, főleg nem hajót vezetsz, de hogy nekem abban a szerencsében volt részem, hogy nem csak, hogy láttalak ugye az egyenruhádban, hanem a hajós kapitány fülkében utazhattam veled, és ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk, ugye még megyünk ott a Dunán. Nagyon vicces volt, amikor így mondtad, hogy hát a hajózás alapvetően a szerencsém múlik, hogy minden szerencse. És akkor emlékszem, még ugrattalak is, hogy na jó, akkor légy szíves, akkor most kösd ki, mert én szállok ki a hajóból, mert hogyha a szerencse vezeti a hajót, nem te, akkor lehet, hogy nem maradok a fedélzeten. Akkor szerinted minden a szerencsém múlik? Tehát ennyire hiszel a szerencsében?
1: Én hiszek a szerencsében, és az a tapasztalatom, hogy valóban az, hogy az ember vagy a hajó odaérjen A-ból B-be, ehhez legalább 51% szerencse kell. Itt lehet aztán bármekkora nagy tudás az ember mögött, meg egy nagyon jó háttérszervezet, hogyha nincs víz a Dunába, akkor igen, nem fogunk odaérni. Vagy hogyha Gabcsikovónál, ez ugye a Bősi vízlépcső nagy szélfúj, akkor ott van egy üzemeltetési szabályzat, nem enged föl a felvízre, és akkor állni kell. Tehát igen, most ugye ebbe az évben olyan alacsony a vízállás, hogy egy Amsterdam-Budapest hajózóutat nem lehet teljesíteni a hajók merülése miatt. Úgyhogy hát aki idénre foglalt, annak nem volt szerencsé, hogy végigmenjen az úton. Aha, sajnos, de eddig viszont volt. Úgyhogy,
0: Nekem azért volt vicces egyébként, de így megértem így, tehát köszönöm, hogy ezt így helyre tetted, mert nyilván időjárás, meg ugye főleg akkor az időjárás, ami egy ilyen nagyon konkrét tényező, hogy most akkor lehet-e hajózni, vagy sem, és akkor ez meg ugye befolyásolja a vízállást.
1: Így van. Általában az időjárásra gondolok, hogy szerencsére, de persze lehet egy olyan zsilipzár, lehet egy olyan baleset, lehet egy olyan leszakad egy zsilipkapu, lehet, hogy már oda se érnénk, ha tovább mennénk mondjuk egy nap múlva, nem tudnánk teljesíteni a menetrendet, és akkor valami más opció van, hogy átterheljük az utasok egy másik hajóra, mert pont onnan jönne vissza, és őt se tud jönni, és akkor egy ilyen hajócsere történik.
0: Értem. És akkor ezek szerint, akkor mondhatjuk azt, hogy most viccelek egy kicsit, hogy nem is te választottad ezt a pályát, hanem ez is a szerencsém múlt, tehát a szerencse sodort ezekre a vizekre?
1: Abszolút. Különben igen, abszolút a szerencse sodort ide. Én vidéken nőttem fel, és nem voltam egy mintatanuló, és az édesanyám mondta, hogy hát valóban tovább kell menni tanulni, és a hajózási szakközépben, amikor én kezdtem, abban az évben pont nem volt felvételi, és az iskolának föl kellett venni talán 160 diákot, és én belefértem a 160-ba, úgyhogy felvettek.
0: És akkor még úszni se kellett tudni.
1: És még akkor úszni se kellett, bár igazolást kellett vinni róla, és volt is igazolásom, de az nem ment annyira tökéletesen az úszás. Aztán így megtetszett az egész, szerettem szerelgetni, volt motorom, volt biciklim, és ez az iskolában még akkor ment a szerelgetés, lehetett hegeszteni, lehetett kéziszerszámokkal, sőt kellett is műhelyfoglalkozáson esztergálni, aztán harmadik osztályba kikerültünk a hajójavítóba, ott kellett folytatni a szerelést, és ott magyarázták, úgyhogy így nagyon megtetszett, dacára annak, hogy nem nagyon ment jól a tanulás, de így aztán így tovább lendültem. És meglett az érettségem, meglett a technikus is, és akkor azt mondta anyukám, hogy hát kisfiam, eddig etettünk, most már innentől fogva a saját lábadon kell állni. És aztán jelentkeztem ilyen-olyan cégekhez, és valaki fölvett, és elmentem hajózni. Abban az időben még úgy működött, hogy 300 napot a hajón kellett tölteni, és
0: az úgy, a... Úgyhogy itt volt Magyarországon,
1: nem,
0: vagy ez már...
1: Itt kezdtem el dolgozni, de csak 3-4 évet, és utána egy külföldi szállodahajós céghez kerültem. Viszont akkor még nem ilyen előírások voltak, a 90-es évek végéről beszélek, mint most van, hanem 300 napot töltöttünk a hajón, és 65 nap szabad nap volt, amit két hetet ebből ki lehetett venni nyáron, és a többi másfél hónapot pedig télen. De hát ez a hőskor, erre így emlékszünk vissza, jó volt, és a mai napig, hogyha valaki, akivel beszélek, fiatal, annyi idős, mint akkor én voltam, mindenkinek javasolom ezt a szakmát, mert egy nagyon jó szakma, a szabadban lehet dolgozni, lehet vele csavarogni, de nem mindenki szeret csavarogni, tehát az nem menjen oda, aki nem szeret.
0: Akkor tulajdonképpen tényleg volt egy elméleti tudás is, amit meg lehetett szerezni, viszont akkor tényleg kellett mondjuk a hajófoltozáshoz is érteni.
1: Hát nyilván, tehát, amikor végeztem az iskolával, a technikus után 19 évesen, én nem értettem még semmihez. Én bennem csak a csavargási vágy volt meg, és mindezért, hogy pénzt adnak. Tehát azért ez egy jó kombó volt, és elkezdtem. Először gépész szerettem volna lenni, de nem úgy alakult, talán a harmadik évben lehettem gépész, és aztán egyből ekcémás is lett a kezem, a sok akkumulátorsav, akkumulátorcipelgetés, motorolajtörölgőteljes, és akkor rájöttem, hogy én ez, nem biztos, hogy ezt akarom, hogy tönkre menjen itt a kezem. Aztán úgy döntöttem, hogy inkább a fedélzetre megyek fehéringbe, mint hogy állandóan tiszta kosz legyen a kezem, ami lesejül, meg tényleg a bőröm már szétmegy, és aztán elindultam a fedélzeten. Ez azt jelenti, hogy 5-ig tartott a munkaidő, 5 után fürdés, föl a kormányállásba, ingbe, egyenruhába, és akkor ott volt egy kis térképem, amit dirogattam, néha a kapitány beengedett a székbe, néha nem, attól és akkor ott töltöttem ki, attól függ, igen.
0: És tudtatok-e közösen sörözni?
1: Mondjuk, hát igen, így összekovácsolt minket, mert hát 300 napot együtt voltunk tulajdonképpen. Nem volt az, hogy így hazamegy valaki, nem ment az a senki, mindenki ott volt a hajón akkor. Tehát ennek ez volt a romantikája, kvázi jóban, rosszban. Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen motiválóbb is volt, mint most. Akkor az embernek volt hajója. Tehát akkor azon a hajón voltam egész évben szinte, 300 napot, jövőre is azon, meg azután is, tehát minden szegletét ismertem. Mindenhol be kellett bújni, mindent ki kellett takarítani, mindent le kellett mosni. mindenhol tönkrement valami, oda azért be kellett menni, és akkor hát nyilván, amikor nem én voltam a gépész, de kellett ember, akkor segítettünk. Tehát így ezt a 110 méteres hajót Töviről hegyire megismertük.
0: Itt voltak egy ilyen összetartás is, úgymond.
1: Hogyne, hogyne.
0: Összekovácsolt az embereket, úgymond.
1: Igen.
0: Amikor beszélgettünk egyszer, volt egy ilyen mondatot, hogy az élet nagy lehetőségeket dob, és ugye, hogy rajtad múlik, hogy kihasználod-e vagy nem. De most is ezeket a labdákat leütöd, amikor dob az élet valamilyen lehetőséget? Tehát ez a mai napig így az életedet úgymond követi?
1: Hát legelőször is annak örülök, hogy egészséges vagyok. Ez legfontosabb. Mm. Így lehet ezen gondolkozni, ugye. És ami engem körülvesz, vagy amiben benne élek, azok a kollégák, azok a ismerősök. Hát tulajdonképpen 14 éves korom óta én azokkal a kollégákkal voltam kollégista, akik később a kollégáim lettek. Azokkal a diákokkal. Tehát ismerjük egymást a magyarokkal. Hát nyilván nem mindenkivel, de nagyon sokan hozzánk így betársultak ebbe a külföldiek. A lehetőségek folyamatosan adódnak. Dolgoztam ilyen cégnél, aztán a másiknál jobbat ígértek, oda mentem, ezért jobb volt, azért nem. Tehát csodák nincsenek. Viszont én a saját bőrömön azt tapasztaltam, hogy időnként jó váltani. Vannak olyan osztálytársaim és kollégáim, akik sose váltottak.
0: Tényleg? Tehát, igen, hogy éveken keresztül...
1: 27 éve ugyanannál cégnél, és tényleg, mondjuk 12 éve ugyanazon a hajón. Ennek is megvan az előnye és hátránya. Én azért ennél többet szeretek. Tehát én nekem az a vérmérsékletem, hogy ennél többet szeretek látni. Van olyan osztálytársam, aki javában csak itt Budapest belterületén hajózik, napi 10 kört. Valaki, a másik kollégám Budapest-Amsterdam között hajózik, és ez is rövid neki. Tehát minden van. Én szeretek mindent látni. Voltam Franciaországba hajózni, itt a Dunán hajóztam. Nagyon szerettem volna az Aldunára menni. Pont a jugoszláv háború betett ennek, hogy lehetett oda menni, és akkor fölfelé, Amsterdam felé kellett elindulni. Akkor sok cég így járt, aztán valaki vagy szerencsés volt, lekerült az Aldunára, vagy nem, úgyhogy nekem túl sok tapasztalatom nincs is ott.
0: Tehát akkor nem völgymenetbe kapcsoltál, hanem hegymenetbe.
1: Hegymenetbe, igen.
0: Azért mosolyogtam, mert én azért jártam párszor síelni, és ugye teljesen más jelent ott a völgy meg a hegy,
1: igen,
0: mint itt a hajózásban, és akkor amikor mondtad ezt, akkor ez így megütötte a fülemet, és ugye nem mindenki tudja, hogy ez mit jelent.
1: Igen, hát akkor a kommunikáció, amikor a rádióban kommunikálunk, akkor azt be kell mondani, hogy a hajó völgymenetbe vagy hegymenetbe megy, mert más prioritások vannak hegymenő hajókra, és hát tudni kell, hogy melyik irányba fog most kibeszél. Eleve, hogyha köd van, ugye most már azért vannak nagyon jó navigációs berendezések, de ez nem volt mindig így, és akkor az főleg fontos volt, hogy ki merre fordul egy mellékágból való kihajózásnál, ne adj Isten, hogyha köd volt, ugye, jobbra vagy balra fordult, persze, vannak angyalek, ezeket már mind nem jönnek elő a gyakorlatban, dacára annak, hogy előírás, de ezt kommunikáljuk. Tehát ez benne van mindig a mondatban, hogy hegymenet vagy völgymenet lesz.
0: Igen, ezt tényleg hallottam többször is, és az a vicces ugye pont a Dunán, hogy van a budai oldal, ahol tényleg vannak hegyek, és van a pesti oldal, ahol pedig ugye síkabb a rész, a terület. Hogy akkor ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy Buda felé megyünk.
1: Nem Buda felé megyünk, hanem hegymenetbe a folyás irányjal szembe megyünk, völgymenetbe pedig a torkolat felé megyünk, tehát a tenger felé. Tehát itt Budapesten az Árpád hídtól a déli vasúti összekötő felé megyünk völgymenetbe. Völgymenetben nézzük mindig a folyónak az oldalát, tehát a budai rész mindig a jobb part. Ha hegymenetben megyünk, akkor is az lesz a jobb part.
0: Ja, igen, értem. Tehát nem, mint hogyha a sodrást követve, hogyha megy a sodrás,
1: az orientáció.
0: Az orientációs a sodrás. Oké, hát ezt köszönöm, mert akkor ez nekem még világosabb.
1: És ami fontos, hogy Budapesten mindig balra fordulunk, mert ugye kötelező jobbratartás van, és amikor megfordul a hajó, akkor az csak balra tud megfordulni. Vannak kivételes esetek, amikor mondjuk a Batthyány térre érkezik, és onnan el kell indulni, akkor jobboldali találkozás lett, de ez ritka, és ezt megint csak be kell mondani a rádió, hogy az ember tudja róla.
0: Igen. Nekem egyébként még azért volt nagyon érdekes élmény így a kapitány fülkéből hajózni, mert én nagyon meglepődtem egyébként, hogy milyen nagy a Dunán itt Pestnél, ugye itt hát most azt mondom, hogy mondjuk a Margit híd és a Rákóczi között, hogy milyen nagy a forgalom, és én tényleg megdöbbentem, mert főleg a karácsony időszakban, tehát nagyon, hogy nagyon. Így a Dunáról nézve, ott azért tényleg észnél kell lenni, hogy ki honnan jön, és hogy völgybe vagy hegybe
1: nagyon
0: kapcsol.
1: És nem véletlen, hogy az összes külföldi utazási irodának a a katalógusaiba is Budapest van a parlamenten lefényképezve és a cégnek a hajójával, hiszen ez minden cruise-nak a highlightja, tehát ilyen nincsen. És ez nem azért mondom ezt az elfogultságot, mert hogy én itt hajós vagyok, és ráadásul pont magyar, hanem azért, mert amikor Amsterdamból elindulunk, és lejövünk Budapestre, akkor ez az a hely, amit kétszer néz meg az utas, megnézünk, amikor keresztül megyünk, plusz még van egy mondjuk Budapest by night hajózás, ahol még egyszer Budapest fényét megnézik. Ilyen nem szokott
0: lenni. By night?
1: Hát Budapest by night, ez az éjszakai hajózás, ahol a fényeket lehet látni, a parlamentet kivilágítva, meg a Gellért-hegyet, Halászvesztet, stb. Ilyet nem csinálunk Amsterdamban, nincs Amsterdam by night, nincs Rotterdam by night, nincs Köln by night, pedig ezek is szép helyek, de azért nem éri utol Budapestet. Tehát ez tényleg fantasztikus, és nem véletlenül, hogy ennyi hajó van, ami még nagyjából megközelíti, csak hogy nyilván a folyó szélessége és a hidak magassága nem teszi lehetővé, az Párizs. Párizsban is sok hajó van a méretéhez képest, a folyó lehetőségeihez képest, de oda már az átlag szálldahajó nem tud fölmenni, mert a hidak 6 méternél alacsonyabbak.
0: Pesten meg magasabbak?
1: Pesten magasabbak, igen.
0: Tehát akkor Széchenyi előre gondolkozott, amikor, amikor a Lánchidat úgymond létrehozták.
1: Igen.
0: A gyerekeimnek én szoktam mondani, hogy attól még, hogy nagyon sok ember nem gondol valamit és nem hisz valamiben, ez lehet akár több ezer, több millió ember is, attól még valami létezhet, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami azért még létezhet attól még, hogy azt gondoljuk, hogy nincs, és ezt is fejeztem magamnak, amikor egyszer így beszélgettünk, mondtál egy ilyen mondatot, hogy minden van, amiről azt gondoljuk, hogy van, meg az is, ami nincs. Ezt szó szerint írtam le.
1: Igen.
0: Erről mit gondolsz? Tehát én értem, hogy ugye, mert beszélgettünk nyilván, csak számomra ez egy nagyon érdekes gondolat egyébként, hogy akkor most mi van és mi nincs.
1: Hát amint el tudunk képzelni, mert tudjuk, hogy van, az van, mert azt már tudjuk, hogy van. És amire gondolunk, hogy de jó lenne, vagy el se tudjuk képzelni, hogy az lehet, az már valószínű van. Tehát nyilván, hogyha valaki sokrétű és kíváncsi a világ dolgaira, utána olvas valaminek, bárminek. Én szeretek szabadidőmben rádiózni, és keresek valamit, és hopp, hát ez már létezik is. Amire én csak gondoltam, hogy de jó lenne, ha lenne. Vagy bármi. Szóval az ember gondolatában valami megjelenik, ez de jó lenne, és egy kis keresés, hát most már szerencsére van internet, vagy nem szerencsére, mindegy van. Nem kell könyvtározni, nem kell ott úrni, hanem erre rá lehet keresni, és az lesz. Például elindulunk a hajóval, hogy visszatérjek a hajózásra, elindulunk Budapestről Amsterdamba, vagy fordítva, minden ideális, de jó, végén fogunk menni, vízállás jó, nem fúj a szél. Aztán megtörténik egy olyan dolog, amire abszolút nem gondoltunk. Ugye? Tehát például ez is. De különben, mivel mondtam is, hogy szerintem az szerencse kell, és én nagyon szerencsésnek tartom magam eleve, hogy ebbe a szakmába kerültem, és szeretem is, és sok embert ismerek, és ők is ismernek engem, hogy mindig minden jól alakul. Így vagy úgy, mindig odaérünk. Valamilyen megoldás úgy is lesz, és ez jó lesz. Hát olyan nem volt még, hogy rossz legyen.
0: De azért egy kicsit kötekedhetek, akkor itt azért kell egy kicsi emberi rész is, nem? Tehát, hogy ha van egy szerencsében, van mondjuk egy nem annyira szerencsés hát
1: nyilván,
0: fordulat, akkor azért nyilván, kell az emberi beavatkozás is.
1: Hogy nyilván, meg az, hogy a megoldás keresünk a problémát. Tehát, hogyha ha egy probléma fölmerült, és mindig merül fel a probléma, ez a hajózás talán azért jó, mert minden nap más, és minden nap más problémával kell szembenézni, és ennek a megoldását kell keresni. És mindenre van megoldás. Csak lehet, hogy reggel, amikor föl kell, meg nem is gondolok arra, hogy ez probléma lesz, és estér meg is lesz a megoldása.
0: Egyébként én azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, mert ugye mindenki képvisel valamit, tehát hogy mondjuk neked is ugye van egy szakmád, de én azért szeretem, mert minden ilyen mondatnak van egy ilyen áthallása. Tehát, hogy ez végül is tényleg nem csak a hajózásra igaz, hanem az életre is. Hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy megoldásokban gondolkozik, akkor az életét is sokkal könnyebben tudja kezelni.
1: Pontosan,
0: nem?
1: Pontosan. Így van. Ez így van. Ezt lehet, hogy a hajózásnál láttam, és azért onnan hoztam a privát életbe, vagy amúgy is velem jött, ez nem tudom, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, de most már így közel 50 évesen ezt látom, igen, hogy ez így működik. Tehát nem kell feladni, mert mindig lesz annak a napnak valami jó megoldása, vagy hogyha van egy probléma, egy rossz e-mail, erre hát mindenre kell elaludni egyet vagy kettőt, és aztán meg is születnek a megoldások egy pillanat alatt.
0: Ezt tényleg annyira köszönöm, hogy mondod, mert nekem is az a célom ezzel a műsorral egy kicsit, hogy az emberekbe egy kis reményt csöpögtetni, tehát hogy nagyon sokszor tényleg kicsit viharosan, ha most megint a szerencse és az időjárás, kicsit viharosan tudjuk látni az életet, viszont hogyha tényleg így gondolkodunk, hogy pozitívan, és tényleg nem azt nézzük, hogy mondjuk felhők gyűltek össze, hanem hogy ki fog sütni a nap, akkor tényleg teljesen másképp fog alakulni mindenkinek a privát élete is.
1: Abszolút, abszolút.
0: És ezt látod végül a saját életedben is, hogy ezt, tehát ott is ezt a fajta elvet követed,
1: amikor
0: kilépsz a hagyófedélzetéből.
1: Igen. Mindig a megoldást kell keresni. A problémát.
0: Nagyon szuper. Hoztál egy zenét, amit ugye lehetőség van arra, hogy a beszélgető partnerem válaszol két zenét, és itt a szünetben ezt a zenét fogjuk meghallgatni, és aztán várjuk vissza a hallgatóinkat a szünet után.
1: Rendben.

0: Üdvözlöm újból hallgatóinkat, azokat is, akik most kapcsoltak a műsorunkba. A mai vendégem Major Ernő hajós kapitány, úgyhogy most elég ilyen össze-vissza vizekre hajózunk. És ami egyébként még engem nagyon érdekelne, hogy azért mondtad, hogy nyilván ennek a hajózásnak, tehát van ugye az a technikai rész, amikor tényleg érteni kell különböző dolgokhoz, a műszerekhez, meg egyéb ilyen időjáráshoz, a szerencséhez, a fizikai dolgokhoz, meg minden egyebekhez. Viszont ugye van azért mégiscsak az emberi tényező is. És mondjuk ez ilyen... Érdekes kérdés számomra, hogy ha mondjuk tényleg lenne egy olyan fajta tengeri esemény, amikor mondjuk a hajó zátonyra fut, ami teljesen mindegy, elromlana minden eszköz, akkor tehát mondjuk tudom, hogy van egy ilyen műszer, de ezt pont egyszer kérdeztem is tőle, tehát van egy ilyen navigációs műszer, ennek pont tudom a nevét, hogy én is egy kicsit villogjak ezzel a hajós tudásommal, amit szextánsnak neveznek, ami ugye egy ilyen navigációs, olyan, mint egy kicsit, mint egy ilyen iránytűszerűség, ha jól emlékszem. Tehát, hogyha az embernek tényleg minden eszköz elfogyna a palettájáról, minden elromlana, akkor te képes lennél arra mondjuk egy hajót úgy navigálni, hogy most ez így, na, tehát nyilván nem a fákon a mohákat nézni a tenger közepén, de mondjuk, hogy el lehetne egy hajót így akkor azért vezetni, még így is, hogy jó, mondjuk a motor az működik, azt még tegyük fel, de hogy egyébként semmi más.
1: Hát, ugye ennek vannak fokozatai, hogy minden leáll. Ha minden leáll, volt egyszer egy példa az én hajómon, nem én voltam szolgálatban, de az én hajómból egyszer véletlenül a gázolaj napi tartály, az manuálisra lett váltva, és elfogyott a tartályból a gázolaj, és valamiért se a gépész, se a kapitány, vagy nem volt az alarm, mindegy. Lényeg az, hogy nem tudtunk róla, és éjjel kettőkor ment a hajó a Duna-Majna-Rajna csatornán, és hát megállt, és csak sodródott. Hál' Isten a kapitány, a kollégám már a kormányállás leengedte, mert volt egy nagyon alacsony hír, úgyhogy nem történt ilyen jellegű baleset.
0: Mert ezt úgy értve, hogy szó szerint a magasságát kellett leemelni, hogy kell,
1: hogy átférjen a híd alatt. Igen, és ez mind megtörtént, viszont elfogyott az áram, és elment az áram, meg elment a hajtás, elment minden, és a hajó csak sodródott. És mivel a csatorna az egy betonteknő, egy betonvájú, az egy mesterséges csatorna, nem lehet horgony dobni, de a rádióban még volt annyi áram, hogy fölhívta a kollégám a Zsilipest, és mondta, hogy hát itt sodródunk, úgyhogy a horgonyt szeretnénk legalább leengedni, hogy valami megtartson, és akkor végül biztonságban le lett engedve, föl lett pumpálva a gázolajnak, volt egy trükkje, nem volt annyira egyszerű, egy 45 perc gépészkedés hajnalba, és akkor lett gázolaj, el tudtunk megint indulni. Én nem voltam tengerész, de volt egy tengerész kollégám, aki mondta, hogy valamelyik magyar tengeri hajónak a nagy javítás után leesett a propellerje, és a motor forgott, de hát nem hajtotta semmi a hajót, és hát nyilván ez nagyon veszélyes. Akkor ők hívtak egy bontatóhajót, és akkor a legközelebbi hajógyárba vontatták, ahol kapott egy új propellert. Úgyhogy vannak fokozatai, hogyha minden elmegy, meddig lehet ezzel elmenni, valamikor lehet, valamikor nem lehet. Azért nyilván a Dunán, vagy a folyón, ahol látjuk a partot, ott azért jobbak a lehetőségek. Volt olyan hajó már, aki egy szűk kanyart nehezen tudott bevenni, és keresztbe állt az egyik orra, vagy az orra az egyik parton, a fara a másik parton volt, tehát hidat csinált, úgyhogy akkor egyből meg is állt, meg is lett a megoldás, hogy most akkor nem sodródik tovább. De ha minden berendezés tönkre megy, akkor horgony dobunk, az a klasszikus, ugye, és akkor megáll a hajó, vagy hát reménykedünk benne, hogy megáll. De hát megáll.
0: Tehát ezt teljesen megértettem te válaszodat, és ez tényleg ez is egy érdekes dolog, hogy ennyi minden történhet, ugye tényleg akkor megint a szerencséről beszélünk. De tehát, hogy arra lennék viszont kíváncsi, hogy viszont annak a navigációs ismeretek. Tehát azért mondtam pont ezt az erdő példát, hogy az erdőben ugye tanultunk ilyet, hogy van ez az ember, mit tudom én, ugye felszerelkezik ilyen túlélő csomaggal, és akkor mit tudom én, az erdőben lehet nézni, azt hiszem az északi oldalon szokott lenni a moha.
1: Igen,
0: ugye,
1: igen.
0: Hogyha igen. Jól vizsgázom most, igen. Az ilyen túlélő csomagból, meg akkor legyen nálunk ugye medve, ledel, meg ilyenek, na mindegy, igen. És akkor hát ugye, tehát nem erdőben vagyunk, hanem a tengeren, és ugye nyílt tengeren például, tehát ha tényleg az ember ott lenne, mert régen mondjuk, amikor voltak a viking hajók, meg egyéb hajók, ott tényleg nem volt ilyen navigációs rendszer. Mondjuk csak hát még az iránytű is, nem tudom az iránytűt, azt mikor fedezték fel, most ebbe pont nem készültem, de hogy akkor hogy lehetett tényleg navigálni egy hajót. Tehát akkor mire,
1: mi még annak idején a... Kolumbusz Kristófnak?
0: Akár,
1: például. Hát úgy, hogy elindult A-ból B-be, aztán megérkezett C-be. Ugye például ő is 500 évvel ezelőtt. Tehát akkor ezek nem voltak, akkor, hát akkor is szerintem múlott, hogy ki hova ér. Ugye? Ha szerencsés volt odaért, ha nem, akkor nem. De azért most már azért odaérnek a hajók. Most már azért vannak mindenféle navigációs berendezések, mindenki tud mindent, olyannyira, hogy az olcsó kínai csomagküldő szolgálatnál, hogyha rendelek egy bizonyos rádiót, akkor beledugom a kompjúterembe, tudom nézni, hogy ezek a hajók hol vannak, és még a térképen is megjeleníti 18 000 forintért. Tehát ma már minden van. Minden. Tehát ilyen, hogy eltűnik egy hajó, vagy hogy ez elképzelhetetlen. Persze az emberi butaság azért most is jelen van, mert egy folyami hajót nem lehet a tengerre vinni, mert az nem oda való.
0: Bocsánat, egy folyami, tehát ugye a folyami az, hogy mint a folyó, gondolom a folyón közlekedő hajó, azt jelenti a folyam, hogy a folyó mint folyik, ugye? Hogy,
1: igen.
0: De a kettő között akkor mi a különbség mondjuk egy folyami hajó, vagy egy tengeri hajó között?
1: Az a különbség, ugye, hogy a tengeren vannak nagy hullámok, és a folyami hajók pedig a nagy hullámoknak nem állnak ellen. Tehát vagy vízvonalhoz, a vízvonalához képest nagyon alacsonyan van ablak, ami be tud törni a hullámzástól, vagy akkora ablakfelület van, hogy egy kicsit magasabban van, de be tud törni a hullámzást, és javább el szokott lenni, tehát ezért nem szokott engedélyt kapni. Vagy ha hátulról jön a szél, a kipufogó annyira a vízvonal környékén van, hogy oda bele tud folyni a víz, hogyha nem jár, az a bizonyos motor vagy generátor is ettől megáll. Tehát más előírásai vannak a tengeri hajó építésének, mint a folyami hajónak. Általában itt Európa belvízi útjain közlekedő hajóknak félméteres hullámra van a engedélyez. Zóna 1, ha jól emlékszem.
0: A félmétert azt úgy...
1: A hullámmagasság. Hullámmagasság 0,5 méter, az van a szertifikátban, a hajó papírjában írva. Múltkor valamit kerestem, és pont meg is találtam. Más a zóna 1, a német zóna 1, más a holland zóna 1. A magasságban nem sok a különbség, de más. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket a hajókat, amit itt látunk a Belgrád rakparton, ez átmehet Antwerpenbe, azon a Westerscheldén, ami az északi tengernek egy öblözete, ahol van 25 méter átlagos vízmélység, Dagálynál tengeri nagy 400 méteres konténerhajók jönnek ki be, ott lehet közlekedni jó idő esetén. De hát, hogyha már nagyobb a hullámzás, vagy nagy a szél, akkor nem. Akkor van egy kerülőút, akkor arra lehet menni.
0: Egyébként olyan érdekes, nekem most beugrott egy film. Aztán volt egy olyan film, ahol George Clooney volt a főszereplő, jól emlékszem. És az pont arról szólt, hogy nem is tudom, hogy mire vadásztak, tehát, hogy nyilván halászok voltak. És elmentek, hogy zsákmányt szerezzenek, és fel kellett tankolni, úgymond a hajót hallal, és abból éltek ugye nyilván a halászok. Közben kaptak egy olyan hírt, hogy lesz egy nagyon nagy vihar, abba az útirányba, ahol amerre mentek volna, viszont közben elromlott a hűtés, valami ilyesmi volt, tehát hogy nem tudták megoldani a halaknak a hűtését, és ezért kellett egy döntést hozni, hogy akkor most belevágunk a viharos útszakaszba, vagy pedig... És akkor nem fog megromlani a hal, vagy pedig ugye kikerüljük a vihart, de akkor meg a megélhetésünk veszélybe kerül. És egyébként nagyon jól megcsinálták ezt a filmet. Tehát ott tényleg, tehát én, amit most mondasz, hogy egy félméteres hullám, hát az tényleg semmi, de ott akkora hullámok voltak, még a filmben is megcsinálva, hát gondolom a George Clooney még ma is él, tehát hogy igen, valószínű, hogy...
1: Hollywood.
0: Igen, tehát hogy volt egy kis hollywoodi szintér ugye az egészben, egy kis... díszlet. Igen. Tehát valószínűleg nem igaziból küldték ki őket a tengeri hullámok közé, de hogy ott tényleg megdöbbentő nagyságú hullámok voltak, és amit az ember tényleg akár YouTube-on néz pár ilyen felvételt, egy-két ilyen videót, hogy félelmetes, amikor tényleg ilyen hatalmas tengerjáró hajó, és mondjuk akkor a hullámok, mint a hajó tényleg. És igaziból csak az jutott eszembe most így nagyon hirtelen ez a film, mert ott tényleg kellett hozni egy döntést. Tehát az ember, hogy az életben nagyon sokszor tényleg ott van, hogy vagy jobbra, vagy balra, vagy így, vagy úgy, hogy döntést kell hozni. És neked például volt így a hajózásban ilyen döntésed, tehát ilyenfajta kényszered. Tehát itt most nem is az a lényeg, mert itt aztán hát nem akarom lelőni a filmet, úgyhogy nem mondom meg, hogy hogyan döntöttek végül is. nézze meg mindenki ezt a filmet, hogyha valakit érdekel, de hogy amikor, tehát amikor nagyon hirtelen kellett egy olyan döntést hozni, hogyha egyébként, hogy tényleg sok minden múlt rajta,
1: hogy milyen döntést hozol. Főleg most a Kisvízbe, amikor a Kisvíz kezd lenni globálisan itt az Európa belvizein, az a legszűkebb keresztmetszet az Wilshofen Straubing, ez a Bajor Duna, ott szokott leghamarabb kisvíz lenni, olyan kisvíz, hogy mondjuk az 1,70 méteres hajó már nem tud elmenni, és az a legrosszabb, amikor hát még van mondjuk 20 centi a hajó alatt, de apad. Na akkor elinduljak, vagy ne? Le fog apadni, mire odaérek, vagy nem fog leapadni? Mekkora lesz a forgalom, amik szembe fog jönni, tudok neki helyet adni, úgy ne húzzák ki alólam a vizet, vagy nem. Tehát azért ez megint szerencse. Ha fölértem, szerencsém volt, akkor nem volt akkor a forgalom. Nyilván, ha kiapad egy hajó, mert kihúzzák alól a vizet, akkor is majd le fog tudni jönni valahogy. Tehát ez nem fog elsüllyedni, tehát ez nem veszélyes. Csak a kapitánya minden felelősség, és azon az éjszakán, amikor erről döntést hoz, vagy azelőtt, ő lehet, hogy nem alszik olyan nyugodtan. Mert ezt meg kellett hozni. Rámondta a cégnek, hogy igen, megyünk. És lehet, hogy nem azból lesz a legpihentetőbb éjszakája, sőt, akkor inkább nyitott szemmel arszik, és alig várom, hogy elinduljunk, mert minden perccel több víz van, még centiméterek számítanak a hajó alatt, és amikor Wilshofenbe leért, átment a hírlaszt, akkor azt mondja, hogy jó, na jó, van akkor. Most már iszok még egy kávét. Igen, szóval vannak ilyen stresszek. Ez javában, aki arra felé jár, ez egy nagy stressz, meg hát azért be kell látni, hiába van bárkinek akármekkora több évtizedes tapasztalata, én a szállodahajózásról tudok beszélni, azért csak van néhány hónap leállás általában. Az újrakezdés mindenkinek az első út azért egy kicsit stresszes. Megcsinálták a hajót télen, jól csinálták meg, vagy rosszabb lett, mint volt, minden jól működik, milyen újdonságok lettek, bár van hajósoknak szóló hirdetmény, de lehet, hogy valamit nem hozott, vagy felületesen olvastam el. Vannak olyan dolgok, amik tavaly nem voltak ott, úgyhogy az első út az stressz. Aztán utána már rutin lesz.
0: Egyébként igen érdekes volt, amit mondtam, és két gondolat is eszembe jutott. Az egyik, hogy pont az előző műsorban egy szemészdoktornővel beszélgettem, és ugye tényleg rengeteg ilyen dolog volt, ami a szemmel kapcsolatos, és akkor most pont azért hülyeskedek itt, hogy ezzel a példával, hogy akkor tulajdonképpen vakon kellett dönteni valahol, tehát amikor vannak olyan helyzetek, amiket egyszerűen tényleg vakon kell döntened, és akkor aztán majd meglátod, hogy
1: hát igen, van egy tapasztalat, ami már működött. Aztán van ebbe egy kis bevállalás, hogy akkor, hát figyelj, a múltkor is meg volt alattunk víz, és most 5 centivel kevesebb, hát biztos, hogy nem lesz ebből gond. Az a baj, hogy a mélységmérő általában, amit a hajóra beszerelnek, az 30 centig mér. Tehát ami 30 centinél kisebb mélység, azt már nem méri arra, tehát mindig 0,3-at mutat, ha kis víz van. Vagyis hogyha a hajó zátonyra futott, akkor is 0,3-at mutat. És azért 30 centi az akkor, mint egy 30 centis vonalzó, azt mindenki ismeri. Nagyon sokszor egy ilyen kanálnyi vízbe kell tolni a 135 méteres hajót. Az alá nem látunk, hogy mi van. Viszont a vízmércék, amit mondanak, és gázlójelentés nagyjából jó, lehet ráutazni. És hát a matematika kiadja, hogy meddig tudunk elmenni, és már mikor butaság elindulni. Persze olyan is történhet, hogy ez tapasztalat, hogy hétvégén elengedik a vizet, hogyha valamilyen zsilippek között van a hajó, hogy hétfőre legyen áram, amikor majd terhelés lesz az erőműveknél, mondjuk Ausztria, és volt egy vízállás, aminél még volt garantált 15 centi a hajó alatt, viszont hétvégén az el lett engedve, és hát a hajónak leért az alja. Előfordulhat. Hozzáér a mederhez, igen. Igen. Dacára annak, hogy az előrejelzés nem mutatta. Uh-huh. Nyilván hát megint nem fog elsüllyedni, csak hát van egy kellemetlen zaj.
0: Nem megnyugtató. Igen. Megint a kapitánynál tartunk, igen. Akkor nem mindegy, amikor ugye a légtérben ugye elkezd a repülő össze-vissza mozogni, itt meg pont ellenkezőleg, hogyha ilyen hangok hallatszanak alulról, akkor itt meg így az van. A probléma, tehát így hogy van. Mindenféleképpen az félelmet tud okozni. És egyébként például, ha már megint a kapitány szeretnél tartunk itt, szabad az embernek félnie szerinted? Vagy itt pont nagyon
1: mint
0: le kapitány, kell győzni
1: a... gondolod? Vagy igen, mint utas?
0: Itt a kapitány szerepre gondolok, tehát hogy egy kapitánynak szabad félnie? Mert hogy a félelemre szokták mondani, hogy ez tényleg így lebénítja az embert, és az olyan, mint egy ilyen békjú.
1: Hát úgy gondolom, hogy akit első kapitánynak neveznek ki, az már látott másodikként annyi mindent, meg matrózként, hogy azért sok mindenre fel van készülve. Mindenre nem lehet, de sok mindenre fel van készülni, szerintem félelem nincsen. Mindenki már megélt olyan vihart, hogy a radarban meg a szemével se látott semmit. Akkor a vihar volt ez a felhőszakadás, ugye? És pont akkor, amikor hajózik, a radar annyira tele lesz ilyen félekóval, ilyen hibás visszhangokkal, hogy ott se lát semmit, kinéz az ablakon, ott se lát semmit, tehát nulla orientáció. Hát akkor meg kell állni, le kell lassítani, a többi hajónak jelezni, hogy ez egy forgalmas rész, hogy hát én most nem látok semmit, és itt megálltam. Valószínűleg többi se lát különben, és azok is lelassítanak és megállnak. Nincs ilyen, hogy félelem, inkább olyan, hogy tudom, hogy rázós lesz a holnap este, mert kis víz van, vagy nagy víz van, a számok jók, tehát végig tudunk menni, de itt meg ott meg amott nagyon kell majd figyelni. És lehet, hogy én vagyok az első kapitány, én fogok döntést hozni, de a másodkapitánynak, mert ő is tapasztalt, őt is fölhívom, és ezt a részt együtt csináljuk meg.
0: Ez nagyon jó, amit mondasz most tényleg a félelemről, és azért jutott eszembe most egy teljesen spontán egyébként ez a kérdés itt a beszélgetés vonalán, mert pont tegnap kaptam valakitől egy olyan fajta kis videót, hogy egy férfi, nem is tudom, hogy ő most ilyen milyen posztban volt, de nagyon érdekes volt, amiket mondott így gondolatokat, hogy tulajdonképpen a gondolatnak az erejéről beszélt. Ugye itt is a félelem, vagy félünk, nem félünk, hogy az ember milyen döntést hoz, és hogy áll ezekhez a dolgokhoz. És olyan érdekes, volt egy olyan metaforája, egy ilyen hasonlata, hogy amikor az ember éli az életet, az körülbelül olyan, hogy mint amikor van egy ilyen vetítőgéped, és akkor a vetítőgép ugye fényt vetít ki. És ebbe a vetítőgépbe rakunk egy filmet. És ezeket a filmkockákat aztán ugye kivetítjük egy vászorra, egy képernyőre. És hogy tulajdonképpen ezeket a filmkockákat mi szerkesztjük meg. Ugye, mint a filmgyártásban. És ha mondjuk valami szomorú dolgot gyártunk magunknak, és az lesz a filmen, akkor azt fogjuk projektálni, kivetíteni arra a képernyőre. Ha valami vidám, pozitív dolgot, akkor szintén azt fogjuk ugye kivetíteni. De hogy addig, hogyha, tehát hogy ezt tulajdonképpen ezt a filmet, ezt mi gyártjuk saját magunknak, és ez lesz az életünk. Tehát egy nagyon szép gondolat volt egyébként. Nagyon. Én nagyon elgondolkoztat, és ezt mindenféleképpen fel akartam hozni, tehát ezt így fel is írtam magamnak, és pont kapcsolódik ez, amit most mondtál így a félelemmel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen annyira nem mindegy, hogy ebbe a vetítőgépbe milyen filmtekercset tekerünk.
1: Igen, de nyilván azért az első kapitány az, aki mindenért felelős, ő neki azért tudni kell, amilyen szakaszba fog járni, hogy ott mik lehetnek, amire veszélyt jelent. Tehát így vakon, hogy a felét ismerem, a felét nem, az úgy kamikázze. Az úgy nem lehet. Tehát ott, aki berakja a sluszkulcsot a hajóba, és elindítja, és megbízták, hogy első kapitány azért ő, neki már tudni kell, hogy ez menedzselhető, vagy nem. Olyan nincs, hogy hát elvállalom, de igazából nem vagyok képben. Mert az ő felelőssége lesz.
0: Én ezt tényleg saját szememmel láttam, ha már megint a látás, hogy nekem tényleg nagyon megdöbbentő volt, és így nagyon, nagyon csodáltam tényleg azt a fajta ilyen kiállásodat, meg úgy szó szerint tényleg jelenlétedet, amikor tényleg ki kellett kötni. És azért én nem tudom, amilyen hajón voltunk, az nem tudom mekkora, hogy ez hány tonnás, de egy elég nagy hajó volt, nem?
1: Igen, nagy hajó volt. Hát ezt a kikötést gyakorolja az ember már, nyilván elsőre nem megy, elsőre, amikor...
0: Nem hiszem, tehát én amikor láttalak, semmi kétel nem volt benned.
1: Amikor először az ember kiköt, akkor hát a keze remeg, és azért ő a joystickokba törli az izzadságot, mert tényleg annyira, vagy a nadrágjában, ami az ott keletkezett izzadság, de aztán ez rutinná válik. Ez olyan, mint a garázsba való beállás, vagy egy parkolóházba két autó között beállás. Hogyha az ember tudja, hogy a tükörben mit kell nézni, és mit hova viszonyít, akkor ezzel nincs gond. Egy kikötésnél ugyanezt kell nézni, valamit valamihez viszonyítani kell. Egy zsilipbe való beállásnál ugyanez van, nem kell, hogy én átlássam az egészet, azt tudom, hogy hova akarok állni, ahhoz, hogy oda akarok állni, ahhoz melyik két pontot kell nézni, és hogyha minden ideális, mondjuk a hajó alatt lesz víz, akkor is fogok tudni állni, vagy a szél nem fog elfújni, vagy a matróz ott van már, és meg tudja kötni, a kötél nincs elszakadva, tehát megint sok tényezős, de de ha minden ideális, akkor ez működni fog, és odállunk, és megállunk, az utas kiszáll, és folytatjuk az utunkat.
0: Ha minden ideális, és ha nem férsz.
1: És ha nem férsz, igen.
0: Ezek így összekapcsolódnak. Amit mondta egyébként pont a garázsba állásról, hát egyáltalán nem egy retro kinézeted van, tehát hogy nagyon fiatalos vagy,
1: jó,
0: közel az 50-hez, de tényleg egy eleve egy fiatalos kinézeted van, és mégis retro dolgokat gyűjtesz, ugye jól tudom, matchboxot, autót, motort, ilyeneket.
1: Igen.
0: Ez, ebben van valami koncepció is, tehát ez úgymond egy kicsit valami nosztalgia, vagy az időnek a megállítása, vagy akár egy kicsit ilyen befektetés tudatosság is.
1: Gyerekkoromban külföldi ismerős küldött ruhákat, és a ruhákba mindig az oknikba, vagy a kis nadrágokba elrejtett az ő fiának a kis kinőtt kis autóit, vagy a már nem használt kis autóit, és nekem olyan jó volt ezt megtalálni a dobozokba. És aztán itt sok kis autóm lett, majd valahova letettem, és egy tárolóból valaki ellopott körülbelül 100 matchboxot, ami nekem kedves volt. És a hajózás során valahogy egyszer egy bolhapiacra kerültem, ahol 1 euróért voltak olyan kis autók, ami nekem valamikor megvolt. Ráadásul szép állapotban.
0: Tehát akkor kárpótoltad, úgy
1: magadat. Amivel egy kárpótoltad, és néztem, hú, a katalógusba annak idén azért csorgattam a nyálamat, és most itt van 1 euró. Igaz, hogy az most már 30 éve volt, de hát akkor is csorgattam a nyálam. És akkor, hát én azért adok 1 eurót. És aztán valahogy ez ilyen hobbivá vált. Most már van ilyen 10 dinnyés ládányi autóm, gyűjtöm őket, még így fejbe van nagyjából, hogy mi nincs meg, vagy mi nincs, vagy mi van meg, és milyen színben még nincs meg, tehát azért elég nagy a spaletta, és azért látom a gyűjtőket, hogy miket gyűjtenek, ahhoz képest, hogy másnak milyen gyűjteménye van, én még sehol nem tartok, de igen, szeretem, és van egy kisfilm, aki majd remélem, hogy ezt majd a gyűjtést tovább viszi, vagy nem, hát igazából mindegy is. És hát a járművekkel van, igen, van 9 motorom, de szerintem még nem elég.
0: Az már egy szép szám egyébként.
1: Most már úgy érzem lassan, hogy tetőzik a gyűjtemény. Nem beszélve az, hogy mindent karban tartani, egyszerűen hát nem lehet. Lesz. Nagyon sok időt vesz igénybe, úgyhogy nyilván a 9-ből talán 3-mal járok rendszeresen, a többivel nem, de majd biztos el fog jönni az az idő is, amikor ezt így cserélgetem, vagy egyáltalán. Az, hogy van, az nem kér annyira enni, elfér, viszont bármikor föl lehet rá ülni, és lehet vele menni. Tehát ez egy jó dolog. Én itt Budapesten lakom, és nyilván nem mindenki szeret motorozni. Én voltam Kambodzsában, Vietnámban, ott úgy él több százmillió ember, hogy motoron ül, és ez az egyetlen közlekedési lehetőség, és az egész család öten ülnek egy 125-ös motoron.
0: És még valamit szállítanak
1: is. És ez nekem ott nagyon megtetszett, és én is beszereztem egy olyan motort, és azt hiszem, hogy ezzel gyors vagyok a városban, lehet menni a buszsávba, nyilván ki vagyok téve a veszélynek, de én hiszek a szerencsébe, ugye?
0: és nem
1: úgy indulok el, hogy el fognak kenni, meg hát oda kell figyelni, hogy nem megyek át a piros lámpán, defenzíven vezetek, és akkor ez talán nem történik meg.
0: Nagyon érdekel, említetted a kisfiadat, és akkor szerintem lassan ez lesz az utolsó kérdésem, mert nem fog beleférni több a beszélgetésünkbe. A kisfiadnak mi az, amit nagyon szeretnél a te életedből, a te gondolkodásmódodból, a te karrieredből, pályafutásodból átadni?
1: Gyerekként nincsen elvesztegetni való idő, gyerekként játszani kell, ez nagyon fontos, játszon. Le kell vele ülni játszani, meg kell mutatni az autót, hogy toljuk, a lendkerekest így, a hátrahúzóst úgy. Mit lehet vele játszani? Ezek, ha nem tudja, meg kell mutatni, hogy ez miért jó ezzel játszani. Viszont onnantól fogva, hogy iskolás, onnan már annyira nincsen elvesztegetni való idő. Tehát itt az, hogy mondjuk leérettségizik, én nem tudtam egyből akkor tovább tanulni, én elmentem hajóra dolgozni, és nem lehetett bealudni. Ha bealudtam volna, akkor most nem tartanék, hogy tol most tartok. Tehát erre nincs idő. Nincs olyan, hogy most egy fél évig nem csinálok semmit. Nekem ez nem fér bele, és nyilván a vasárnapi ebédeknél ezt így próbálom átadni, amikor már erre vevő lesz, most még kicsi, hogy kisfiam, nem, mindig valamit csinálni kell, mindig megyünk előrébb.
0: Nagyon szépen köszönöm, Ernő, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És kívánom mindenkinek, hogy mindig menjünk előrébb,
1: így
0: és
1: van.
0: Ne féljünk.
1: Köszönöm szépen.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe megemlékezik szövetségéről. A mai ige Zsoltárok 111. 5. vers. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Gondolatok az igéről. Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek. Akár a pusztában voltak, vagy a kerítpatak mellett. 1 Királyok 17:3. Akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. A kegyelmi szövetség lelki áldásával azonban örökkön örökké el fog halmozni bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk vele, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson. Ő nem szűnik meg szeretni, védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra, pedig ő szüntelenül kegyelmesen törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött fiáról, a szövetség pecsétjéről, sem Szent Lélekről, akinek működése révén jött létre a szövetség, sem saját becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll. 2 Timóteus 2:19. És egyetlen hívő sem veszíti el azt az örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. Pályázat teremtés védelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtés védelmi akciók támogatása. Kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat természetvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél jobb helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtakarításhoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

reggeli csendesség. Atyátok lelke szól belőletek.

Mindannyiunk életében adódnak olyan helyzetek, amelyekkel szembe találkozva tanácstalannak érezzük magunkat. Amikor nem tudjuk, mi lenne a helyes döntés, merre kellene elindulni, kinek mit kellene mondani. Olyan jó, hogy ilyenkor nem kell csupán a magunk eszére, bölcsességére hagyatkoznunk, hanem számíthatunk a Szentlélek vezetésére. Nem kell semmi más tennünk, csak kérnünk kell őt, és megmutatja, hogy hogyan tovább. Friss gondolatokat ad az elménkbe, az ajkunkra pedig a megfelelő szavakat.

Bizonyára a te életedben is voltak olyan nehéz találkozások számodra kellemetlen emberekkel, amelyeknek már pusztán csak a gondolata is rettegéssel töltötte meg a szívedet. Féltél, mert nem tudtad, hogy majd hogyan állsz ki magadért, a krisztusi igazságért. Az apostolok a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy ha a Szentlélekre hagyatkoznak, akkor semmilyen világi hatalom sem tudja megfélemlíteni őket. Tanulja példájukból. Nehéz helyzetekben kért te is a lélek vezetését. A keresztény ember élete olyan a Szentlélek nélkül, mint egy vitorlás csónak a szélcsendben. Ki van feszítve a vitorla? Van kormánya is a vízi járműnek. Csak éppen az erő hiányzik, ami előre vinné. Ez ne így legyen a te életedben. Amikor legközelebb valaki oda megy hozzád, hogy elmondja neked a gondjait, te figyelmesen hallgasd meg őt, de közben teljes szívvel összpontosíts arra, hogy vajon az Úr mit akar rajtad keresztül üzenni neki. Jussanak eszedbe Jézus bátorító szavai. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 1-e. Mikeás könyve, 4. fejezet, 1. 5 verse. Az utolsó napokban az úrházának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel. Hadakozást többé nem tanul. Mindenki a saját szöllőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a seregek ura mondta ezt. Ha minden nép a maga istenének nevében jár is, mi az Úrnak, ami Istenünknek nevében járunk mindörökké. A világon számos eszme létezett már és jön még, amelyek utopisztikus állapotot hirdetnek. Világbéke, bőség, egyenlőség, szabadság ígéretével kecsegtettek. Tudnánk is mondani ilyeneket. Emberek tömegei követték ezeket az eszméket, a vezetőiket holmi istenként tisztelve, de amint látjuk, egyikük sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. A legnagyobb birodalmak is elbuktak, miután nagyjaik leléptek a történelem színpadáról. Túl minden háborún, gyászon és nyomorúságon azonban van egy ország, az Isten országa, ahol az Úr minden könnyet letöröl és minden sebet begyógyít. Ezen a világon, amíg ember uralkodik, ez nem valósulhat meg, mert a bűnös természet nem képes mennyei környezetet teremteni. De a nagy nyomorúság végén visszatér majd az, aki megnyitotta számunkra a mennyek országának kapuját, és újjáteremti ezt a világot. A végén pedig magával viszi az övéit a mennyországba, ahol nincs se nap, se hold, mert ő maga a világosság. Annyira hihetetlen, hogy ez megtörténhet. Mégis remegő szívvel várjuk. És hogy honnan tudhatjuk, hogy ez meg fog történni? Ha megtapasztaltuk már, hogy ő megtartja az ígéreteit, akkor elhihetjük azt is, hogy mindez biztos esemény. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Stacy L. S. Siegel írta a Kansasből, az Egyesült Államokból. Bátorítsátok egymást. Vigasztaljátok tehát egymást is, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelének, 5. fejezetének 11. verse. Egyszer részt vettem egy 4 mérföldes futóversenyen a Kansas City állatkertben. Több mint 2000-en indultunk. Mindannyian más tempóval, más stílussal és másfajta hozzáállással futottunk, mégis ugyanazt a célvonalat akartuk átlépni. A pálya kanyargós és kiismerhetetlen volt, ezért az útvonal mentén mindenütt önkéntesek álltak, akik jelezték, hogy merre kell haladnunk. Volt, ahol ösvényeken futottunk, máshol olyan rejtett mellékutakon, amelyeket csak az állatgondozók ismertek, egyszer pedig egyenesen az állatsimogató udvarán robogtunk át. Az önkéntesek nem csak irányt mutattak, de lelkesítettek is. Meg tudod csinálni, csak így tovább. Már a felén túl vagy. Amikor az út beszűkült és élesen kanyargott, kisebb torlódások alakultak ki, ilyenkor le kellett lassítanunk, figyelnünk kellett egymásra, és alkalmazkodnunk kellett azokhoz, akik előttünk haladtak. Mégsem hangzott el egyetlen negatív vagy ítélkező megjegyzés sem. Az emberek támogatták és bátorították egymást. A közösség érzése csodálatos volt. Isten közösségre hív bennünket, Pál apostol a mai ige szakaszában is ezt hirdeti. Arra buzdít, hogy bátorítsuk egymást, hiszen egyek vagyunk Krisztusban. Ezzel jó példát mutathatunk, és közelebb kerülhetünk a közös célhoz, aki maga Jézus Krisztus. Urunk, segíts felismernünk, hogy sokféle út vezet hozzád. Add, hogy bátorítsuk és támogassuk egymást. Amen. Napi gondolat. Krisztus közösségét építem, amikor bátorítok másokat. Imádkozzunk, hogy bátorítók lehessünk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Horváth Lóránd, a mindennapi hitet add meg nekem. Nem kérem én, Uram, tőled az öltönyruhát s a mindennapi kenyeret. Úgy is tudom, szeretettel, igaz szívvel megadod nekem mindezeket. Az élet letellik úgy is, így is. Leperegnek az évek gazdagon, szegényen, és mindent, amit kergettünk, úgy is itt hagyunk. Csak a lelkünk megy el egyedül, szegényen. De egyet kérek tőled, Uram, és ezt az egyet add meg nekem, hogy a mindennapi hit s a mindennapi szeretet lehessen az én eledelem. Hogy a bűnösök, árvák és szegények apró bajait vegyem fel és hordjam, hogy a keresztem dalolva vigyem előttük, s így őket bátorítsam. Hogy szeretetben soha ne szűkölködjem, ontsam gazdagon, pazarul a kőszíveknek, hogy meglágyulva mind-mind neked áldott eszközeid legyenek. A mindennapi kegyelmet add meg nekem, s add meg nekem a mindennapi igét, hogy minden elhagyottnak s üres lelkűnek megtölthessem hittel a szívét. És legfőképpen magadat add nekem, hiten, szereteten és kegyelmen túl, hogy ne járjam e földi utamat üresen, fájón és botorul.

0: A nevelés legjobb módja.
1: A jellem tökéletesítése. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Mózes második könyve 20:12. Gondolatok az ígéről. A nevelés legjobb módja, ha a gyermekek azt látják, hogy az apa tapintatos és figyelmes az anyával szemben, az anya pedig tiszteletet és megbecsülést tanúsít az apa iránt. Így a gyermekek tisztelni fogják édesapjukat és édesanyjukat. Azáltal engedelmeskednek majd az ötödik parancsolatnak, ha szeretetet látnak szüleikben. A szüleink iránti kötelezettségünk sohasem szűnik meg. Krisztus ítélőszéke előtt az emberek két csoportja áll majd. Az egyik azonosította céljait Krisztussal és a szenvedő emberiséggel, a másik semmibe vette Isten iránti kötelességeit, megbántotta fele barátját és meggyalázta Istent. Örökké való sorsukat az dönti el, amit megtettek, vagy nem tettek meg Krisztusnak az ő szentjei személyében. Amíg a szülők élnek, a gyermekek örömmel tiszteljék és becsüljék őket. Vigyenek vidámságot és napfényt idős szüleik életébe. A szülők olyan szeretetre és tiszteletre jogosultak, mint senki más.

0: Isten gondviselése a betegségben.
1: Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. 103. Zsoltár, 4. vers. Amikor a járvány sújtotta a világot, én egy gyermekeket ápoló kórházi asszisztens tudtam, hogy a fertőzés veszélye rám is leselkedik. Amikor 2021. októberében a koronavírus tünetei, köhögés és fejfájás megjelentek nálam, nem magamért aggódtam, hanem férjemért, aki a szklerózis multiplex betegséggel küzdött. Ez az aggodalom egy édesanya gondosságára emlékeztet, aki gyermekeiért aggódik. A szeretet és az önzetlenség a keresztény élet alapja, és ez megmutatkozik abban, ahogyan másokért aggódunk, különösen, ha ők a ránk bízottak. A férjem iránti aggódásom és a gondoskodásom Isten szeretetének tiszta megnyilvánulása volt. Amikor a férjem oxigén telítettsége drámaian lecsökkent, a helyzet kétségbejtőnek tűnt. A mentősök ragaszkodtak a kórházi kezeléshez, és bár a férjem nem akart bemenni, tudtam, hogy ez a legjobb döntés. Bár karanténban voltam, és nem kísérhettem el, a gyülekezet tagjai buzgón imádkoztak érte, aki nem is volt tagja a közösségnek. Ez a testvéri szeretet és imádság rendkívüli erővel bír. Az imádság láncolata, amely összeköti a mennyet és a földet, soha nem szakad el, ha a hit keze tartja. A gyülekezet imái megerősítettek minket, és Isten meghallgatta a kéréseket. 7 nap múlva a férjemet az intenzív osztályra helyezték, ahol 11 napot töltött. Az, hogy naponta 2-szer is meglátogathattam őt, és együtt imádkoztunk, további bátorítást adott neki. A hit ereje abban a nehéz időben is tartott minket. A békém és a hitem nyugtató hatással volt a férjemre, ami segítette a gyógyulását. Isten angyalai jelen vannak azokban a szobákban, ahol a betegeknek szolgálnak. Az orvosok is meglepődnek, hogy a férjem állapota mennyire stabil volt, és nem kellett mesterségesen lélegeztetniük. Ez a csodálatos gyógyulás egyértelműen Isten munkája volt. Az angyalok jelenléte, amelyről a férjem álmodott, megerősíti a hitemet és az Istenbe vetett bizalmamat. Hálás vagyok az Úrnak a férjem csodálatos gyógyulásáért, és ez a hála megmutatja, hogy mélyen megértettem Isten irgalmát. A történetem egy élő tanúságtétel a hit erejéről, a közösség erejéről és Isten gondviseléséről. Megmutatja, hogy még a legnehezebb időkben is számíthatunk Teremtőnk segítségére, mert Isten szeretete soha nem hagy el minket.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Október 1-én következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét 71. Zsoltár 20. versében olvashatjuk. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Napószövetségi igéjét Péter apostol 2. levelében, 2. fejezet 9. verseként. Épp így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Azt mondották vala, a baj nem jár egyedül. De nem csak a baj, mi sem. Nem lehet elégszer belesuttogni a hajnali csendbe, a reggeli zajba, az esti elhalkulásba. Nem vagyunk egyedül. Mert van valaki az égben, van valaki, aki velünk vándorol, és aki egyszer, hétszer, 77-szer is megelevenít. Megbocsát, megvált, megszabadít. Meg. Éppen ezért ne az legyen a mai nap refrénje, hogy tudod, hogy nincs bocsánat. Helyette sokkal inkább tudom, hogy van bocsánat. Mennyire máshogy telik a nap, ha ebbe az ígéretbe kapaszkodunk. Ha a nyomorúságos életünk nem a reménytelenség falába koppan. Induljon úgy a mai napunk, folytatódjon, záruljon úgy, hogy bizonyosságunk van a szabadítás felől. A személyes szabadítás felől. Mert létezik az erő, ami, aki ellenáll a kísértésnek, sőt, le is győzi. A reformáció hónapjának nyitányán ne csak a naponkénti megtérés esélyét vegyük komolyan, de a mindennapi felfedezés lehetőségét is. A lélek megelevenít és megszabadít ma is. Amikor több mint 5000 évvel ezelőtti egyháztörténeti eseményeket idézünk fel az ünnepi hónapban, legyünk kész arra is, hogy észrevegyük, hogyan formál minket ma is az Isten. A kereszténységet, egyházunkat, gyülekezetünket, egyéni életünket. Ne csak a reformáció hónapja kezdődjön el ma, de mi is kezdjünk újat. Vele. Sosem késő. Napi imádsága, szabadító Isten, szabadíts meg engem is. De tudod pontosan miből. Megelevenítő Isten, eleveníts meg engem újra. Te látod pontosan miért. Áldalak téged, Szent Háromság Isten, mert nem hagysz egyedül. Megtanítasz a megbocsátásra, és minden örömömet, de minden nyomoromat is letehetem ma a te kezedbe. Micsoda kéz ez! Ölelő és áldó. Kereszten, fájdalmak között értem is szenvedő. Fogadd el a hálám. Amen. Gáncs Tamás áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. És a nap újszövetségi igéje Péter apostoltól. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből.

Ákos 17 éves volt, és minden reggel úgy érezte, mintha valami láthatatlan kéz szorítaná a torkát. Nem a hidegtől, nem a levegő hiányától, hanem a félelemtől, hogy egyszer ki kell állni a osztálytársai elé. Nem felelni retteget, nem a rossz jegytől félt, hanem attól, hogy kinevetik. Ákos dadogott. Gyerekkorától kezdve minden egyes mondat hatalmas küzdelem volt a számára. A szavak bent fortak, de nem akartak kijönni. Ő pedig inkább csendben maradt. Megtanult úgy élni, hogy kevesebbet beszéljen, mint más. Az emberek azt hitték félénk, pedig nem volt félénk, hanem megsebzett.

Egy nap az iskolában versmondó versenyt hirdettek. A magyar tanár, aki mindig észrevette, ha Ákos bujkált, odalépett hozzá. Te is indulni fogsz, Ákos. A fiú majdnem kinevette. Ő a dadogós, aki már a jó reggelt köszönéstől is pánikba esik. De a tanár komolyan nézett rá, és csak ennyit mondott. Néha, Ákos, az embernek ki kell mondania azt, amit a világ el akar venni tőle. Ákos hazament, és dühösen vágta le a táskáját. Miért erőltetik ezt rá? Miért kell neki, aki amúgy is minden nap harcot vív a szavaival, most még a színpadra is kiállnia? Este a ház tele volt zajjal. A testvérek még vitatkoztak a nappaliban, a szülők híradót néztek, a kutya kaparta az ajtót. Ákos azonban bezárkózott a szobájába, és a plafont bámulta. A vers ott hevert az asztalon, mint egy ítélet. Nem bírta elővenni.

aztán a sötétben zsebéből előkotorta a telefont. Automatikusan a zene lejátszóra kattintott volna, de valamiért megállt. A képernyőn egy régi jegyzet ugrott fel, ami még régebről, sokkal régebről maradt ott. Egy mondat volt benne, amit valamikor leírt, de soha nem gondolt végig igazán. A bátorság nem más, mint a félelem, amely már elmondta az imát. Nem könyvlap volt, nem a tanár kézírása, nem egy prédikációs idézet. Csak egy mondat, amit a múltban fontosnak tartott. És most a fénylő kijelzőről, mintha kifejezetten neki szólna. Ákos letette a telefont, és a szobában halkan megszólalt. Ha tényleg így van, akkor hadd legyen belőlem egyszer bátor.

A verseny napján a gyomra görcsben volt. Az osztálytársai suttogtak. Néhányan mosolyogtak is. Na majd most, mit produkál a dadogós? Ákos remegő kézzel állt fel a színpadra. A félelem ott volt vele, forró, szorító, bénító félelem. De eszébe jutott a kijelző fénye, a mondat, és az a rövid ima, amit utána elmondott. A félelem már nem volt önmagában.

elkezdte mondani a verset. Az első sor még nehézkesen indult, akadozva. Az arcok előtte összemosódtak, de aztán történt valami, amit sosem hitt volna. A szavak egyszerűen jöttek. Nem tökéletesen, nem hibátlanul, de egyre tisztábban és egyre bátrabban. A dadogás, mint egy sarokba szorított állat, visszahúzódott. A végére Ákos állt ott. Nem a dadogós fiú, nem a félelem, hanem valaki, aki megtanulta. Az ima át tudja alakítani a gyengeséget erővé. Amikor végzett, a teremben csend lett. Aztán taps. Nem a hibátlanságért, hanem a bátorságért. Aznap este Ákos nem azt vitte haza, hogy győzött a versenyen, nem is érdekelték az eredmények. Azt vitte haza, hogy megértette. A félelme sosem fog teljesen eltűnni, de minden alkalommal, amikor letérdel vele, a félelem megszelidül és erővé válik.

talán te sem színpadon állsz. Lehet, hogy a te versenyed egy vizsga, egy állásinterjú, egy beszélgetés, amire hetek óta nem mered rászánni magad. Vagy talán az, hogy kimondj valamit, amit mindenki elhallgat. A félelem ott lesz veled, nem fog eltűnni, nem oldódik fel, mint a köd. De ha egyszer letérdelsz vele, ha egyszer imává alakítod, akkor már nem a félelem vezet, hanem az Istenbe vetett bizalom. A bátorság nem azt jelenti, hogy nem félsz, hanem azt, hogy a félelem nem a te hangod, hanem csak az árnyékod. És ha mersz imádkozni, akkor a félelem többé nem gát, hanem kapu lesz. A mai ember sokszor a félelem nélküli hősöket keresi. De a valódi hősök nem azok, akik sohasem remegnek, hanem azok, akik remegve is letérdelnek, és imával mennek előre. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az ima által átalakított félelem.

az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. 34. Zsoltár, 5. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik az október, a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október, a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség ma, október 1-én, csütörtökön 15 órától indul a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránus énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Mától tartják a rádai napokat. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját a rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg mától október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét holnaptól október 2. és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziós lelkész. Ezt mondja: ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi út 8-12. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A hetedik hónap 21. napján így szólt az Úr ígéje Hageus próféta által. Beszélj Zerubbábellel, Szealtiél fiával, Júda helytartójával és Józsua főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr. Légy bátor te is, Józsua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregek ura. Hageus könyve, 2. fejezet 1-9.

0: Egy nagy hatású szó.
1: Melyik szó bír döntő jelentőséggel ebben a szakaszban? A bátorság. Haggeus felszólítja Zerubábelt, Jósuát és a népet, hogy szedjék össze a bátorságukat. Ma azt mondanánk, hogy legyetek bátrak. A helyen, ahol most még csak fadarabok állnak, és építőanyag is alig van, nem sokára templom fog állni, amely a korábbinál is pompásabb lesz. Valóban nagy bátorság kell ahhoz, hogy ezeknek a szavaknak higgyenek. Isten azonban nem akarja pusztán egy felszólítással magára hagyni a népet. Emlékezteti őket arra a szövetségre, amelyet az Egyiptomból való kivonuláskor kötött velük. Eddig is velük volt, és ezután is velük marad. Emlékszem olyan helyzetekre, amelyek elbátortalanítottak. Ahogy belegondoltam, minden túl nagynak látszott. Az segített, hogy minden reggel első dolgom az volt, hogy olvassak egy részt a Bibliából, és egészen személyesen magamra vegyem Isten ígéreteit. Különösen is sokat jelentettek a zsoltárok. Ez az intenzíven Istennel töltött idő segített, hogy felülkerekedjek a csüggedésen. Régóta vezetek imanaplót is, amelybe feljegyzem a tapasztalataimat. Ez segít abban, hogy kibírjam a nehéz időszakokat, mert vissza tudok lapozni, és látom, hogyan nyúlt bele Isten az életembe már a múltban is. Isten feltétlen hűsége ugyanígy vonatkozik ránk is, mint Izrael népére Haggeus idejében.

mi segít felidézni mindazt a jót, amit Isten tett velem, amiből aztán bátorságot meríthetek, hogy bizakodva tudjak tovább menni.

A bátortalanság mindig annak a bizonyítéka, hogy túlságosan bízom önmagamban, és túl kevéssé Istenben.

Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

gondviselő Isten, mennyei édesatyánk. A kismadár fészkét a te segedelmeddel építi, s dalával téged dicsér, téged áld. Én, az ember is, a mai nap reggelén felét fordulok, téged áldó és magasztaló, zsoltáros énekemmel, gyermeki hálaadó imádságommal, hogy megköszönjem az éjszaka békés nyugalmát, mely után testben és lélekben megerősödve, megújulva tekintek a mai nap feladataira, előre nem látható gondjaira, próbáira. Igéd dús, lelki magvetése, gazdagon hullott lelkem barázdáiba, s annak erőt és hitet kölcsönző ihletésével indulok a mai útjára. Nem félve és nem remegve, de azzal a feltétlen hittel és meggyőződéssel, hogy te édes jó Istenem, jóra vezérled lépéseimet. Nemesre ihleted cselekedeteimet, s megsegítesz abban a nemes szándékomban, hogy megőrizve irántad való hűségemet, cselekedjek valami jót. Segítségre szoruló embertársaimnak legyek békesség, szeretet, türelem, példaadás, és ezek által maradjak a názáreti Jézus követője, a te országod építője. Esd be, kérlek, édesatyám, jó Istenem, maradj velem, és légy őriző pásztorom, most és mindörökké. Amen.

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Miklós Zsuzsanna, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 1.
2: 1579. Megérkeznek e napon az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.
1: 1713-ban látta meg a napvilágot gróf Rádai Gedeon költő, műfordító, politikus. Pozsonyban, majd Berlinben tanult protestáns teológiát, filozófiát, történelmet, régiségtant, logikát, egyháztörténelmet, poétikát és retorikát. Tevékenyen részt vett a vármegyei közéletben és a valláspolitikai küzdelmekben egyaránt. Örökölve apjának könyvek iránti szeretetét, igyekezett könyvtárába megszerezni nem csak a régi századok, hanem saját korának új és felvilágosodott szellemű hazai irodalmát és a külföldi könyvtermelés szép és értékes kiadásait, az összes tudományszakokat képviselő enciklopédikus érdeklődésének megfelelően. Magyarországon könyvbeszerzői hálózatot szervezett. A könyvtár teljes anyaga 6500 mű, körülbelül 12-15 000 kötetben. A gyarapítás szakértelme is megkülönbözteti a szokásos 18. századi magánkönyvtáraktól. A legrégibb mű Bessarion adversus Calumniatorem Platonis című ősnyomtatványa 1469-ből. Számos ritka biblia kiadás is található a művek között. Jelentős volt a kézirat és éremgyűjteménye is. Rádai Gedeon halála után a gyűjteményt a szétszóródás fenyegette, de Török Pál dunamelléki püspök fölvette a kapcsolatot a családdal a könyvtár megszerzése érdekében. Török Pál kettős célt ért el a gyűjtemény megvásárlásával. Egyfelől biztosította a nagy kincs itthon maradását, másfelől pedig Budapesten az ő buzgolkodására 1855-ben felállított új teológiai akadémia részére szerzett, kiválóan alkalmas könyvtárat.
2: 1796-ban az első református istentiszteletet tartották meg Pesten. A lelkipásztor Bátori Gábor egy szabómestertől bérelt házat erre az alkalomra. Ez volt az alapja a pesti református egyházközség megalakulásának. Bátori Gábor személye gyülekezet alapító, gyülekezet szervező, templomépítő lelkipásztorként és erőskező egyházigazgató dunamelléki püspökként él a köztudatban, az 1796-os esztendőben írta meg a Pesti Egyház Ágendája című tanulmányát is.
1: 1887-ben megnyílik Budapest első villamos vonala a Nyugati pályaudvar és a Király utca között. Ezzel Magyarországon is megjelenik a villamosított közúti vasút.
2: 1913-ban jelent meg a Fecske első száma. A hitbuzgalmi és gyermekmissziói vasárnapi iskolai szaklap havonta kétszer jelent meg 1940-ig. Kiadója, szerkesztője Idős Viktor János volt.
1: 1921-ben e napon szentelték a dunamelléki református egyházkerület püspökévé Ravasz Lászlót.
2: Yehudi Menuhin javaslatára 1975 óta ilyenkor ünnepeljük a zene világnapját.
1: 1991 óta tartjuk e napon az idősek világnapját. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év fölötti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Kosztolányit idézzük. Bizony, hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek, hogy ámuljatok.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leleplezi a dolgot. Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. vers.

Láttál már falusi asszonyokat, akik kiültek a lócára, és azzal múlatták az időt, azzal szórakoztak, hogy mindent megfigyeltek és kibeszéltek. Megbeszélték, hogy ki hová megy,

0: A pletykás kifecsegi a másik dolgait, és nem átalja elmondani a titkát sem. Kényszert érez arra, hogy valakinek beszámoljon arról, hogy mit látott vagy mit tudott meg. Ez az ember nem tudja fegyelmezni sem a kíváncsiságát, sem a nyelvét. Szokták kérdezni tőled, hogy tudsz-e titkot tartani? Az íge szerint csak a megbízható képes rá. Törekedj erre, és uralkodj magadon!
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztust az élet forrását elfogadva.
1: A mai ige János evangéliuma első fejezet 4. verse. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Gondolatok az ígéről. Az Úr mindenről gondoskodott, hogy gazdag, bővelkedő, örömteli tapasztalatban legyen részünk. János Krisztusra vonatkozóan azt mondja, benne élet volt, és az élet az emberek világossága. Az élet világossággal társul, és ha nincs világosságunk, az igazságosság napjától életünk sem lehet benne. De ez a világosság mindenki számára elérhető, és csak ha visszahúzódunk a világosságtól, akkor telepszik ránk sötétség. Jézus azt mondta, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. A világban nincs életünk világosság nélkül. Ha a nap visszavonná sugarait, az összes vegetáció, az összes állati élet véget érne. Ez szemlélteti azt a tényt, hogy lelki életünk sem lehet, ha nem tesszük ki magunkat az igazságosság napja sugarainak. Ha egy virágzó növényt a sötét szobába teszünk, nem sokára elhervad és meghal. Így lehet lelki életünk is, de mégis elveszítjük, ha a kétely és homály légkörében lakozunk. Ha arra kaptunk elhívást, miként János is, hogy vegyük át Krisztus helyét, és tanúskodjunk a világosságról, hogy mások elméjét reá irányítsuk. Ne legyen senki, aki Krisztusról tanúskodik, aki magát magasztalja fel, és arra törekszik, hogy az emberek figyelmét magára vonja, hanem igyekezzen Jézust felmagasztalni. Az emberiségnek nincs önmagában világossága. Krisztus nélkül olyanok vagyunk, mint egy meggyújtatlan vízgyertya, mint a hold, amikor arcát elfordítja a naptól, a ragyogás egyetlen sugarával sem rendelkezik, hogy beleragyogjon a világ sötétségébe. De amikor kapcsolatba kerülünk Krisztussal, a lélek ízzik az isteni jelenlét ragyogásától.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Csak engem imádj! Én a királyok királya, és az uraknak ura vagyok, aki megközelíthetetlen világosságban lakik. Én gondot viselek rád. Nem csak elköteleztem magam arra, hogy gondodat viseljem, hanem tökéletesen képes vagyok rá, hogy ezt meg is tegyem. Pihenj meg bennem, megfáradt gyermekem, mert ez is az imádat egyik formája. Bár az önostorozás már kiment a divatból, sok gyermekem mégis versenylóként hajszolja magát. Cselekvésre korbácsolják magukat, figyelmen kívül hagyva, hogy mennyire kimerültek. Elfelejtik, hogy én felséges vagyok, és az én útjaim magasabbak, mint az ő útjaik. Hajszolt szolgálatuk mögött titokban lehet, hogy neheztelnek rám, mint keménykezű rabszolgahajcsára. Imádatuk langyos, mert már nem vagyok az első szerelmük. A meghívásom soha nem változik. Jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok, és én nyugalmat adok néktek. Imádj engem azáltal, hogy békésen megpihensz a jelenlétemben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Timóteushoz írott első levél, 6. fejezet, 15.-16. versek. Ézsaiás könyve, 55. fejezet, 8.-9. vers. Jelenések könyve, 2. fejezet, 4. vers. Máté evangéliuma, 11. fejezet, 28. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 10. rész. Dánielhez mennyei követ jön. Círus perzsa király uralkodása 3. évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek. Igaz ez a kijelentés, amely súlyos háborúkról szól. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Az első hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem és láttam egy gyolcs ruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde oly hangos volt, mint a tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták a látomást, mert nagy rémület fogta el őket. Elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, belesápadtam, és nem tudtam az erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdeimre és tenyereimre. Ezt mondta nekem: Dániel, akit az Isten kedvel, figyelj arra, amit neked mondok, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem: ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mihály, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó napokban, mert ez a látomás is arról az időről szól. Miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam. Ekkor egy emberhez hasonló lény megérintette ajkamat. Én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz. Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De uram, hogyan ismerne a te szolgád beszélni veled? Ó, uram! Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett az az emberhez hasonló lény, és hogy bátorságot öntsön belém, ezt mondta: ne félj te, akit az Isten kedvel. Békesség neked. Légy erős, légy erős. Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam: beszélj, uram, mert megerősítettél engem. Azután így szólt: tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és miután végeztem vele, a görögök vezére következik. De előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Mihály, a ti vezéretek.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, 10. rész. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Dániel látomást kap Isten dicsőségéről, akárcsak Ezékiel. A Biblia történeteiben Isten dicsősége mindig akkor jelenik meg, amikor valami nagyon fontos üzenetet készül közölni. A 11-12. Fejezetben Isten az ő népét érintő, fontos tényeket nyilatkoztat ki szolgájának. A világegyetem királyának hatalmas jelenléte túl fenséges jelenség, minden halandó nem képes elviselni. Dániel társai rémülten elmenekülnek, anélkül, hogy látták volna, mi történik. Dániel is, aki megpillantotta Isten dicsőségét, ájultan esett össze. Csak akkor állt lábra, amikor a mennyei küldött megerősítette őt. Dániel 3 teljes hétig bőjtölt, majd utána fogadta Isten küldöttét, Gábrielt, aki közölte vele, hogy alázatos lélekkel elmondott imái már azok kezdetétől fogva meghallgattattak. Milyen csodálatos tudnunk, hogy imáinkat már akkor meghallgatja Atyánk, amikor a szavak megszületnek ajkunkon. Az ígeversben a Perzsia fejedelme és a mennyei seregek fejedelme kifejezéseket ellentétes értelemben találjuk, ami arra enged következtetni, hogy a földi hatalmak mellett lelki jellegű küzdelem is dúlt. Círus kezében olyan döntés volt, ami hatással lett volna Isten népére is. Gábriel 3 héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghújítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. A menny megtelt Isten népe érdekében mindent, amit tudott, és végül győzött. Az ellenség erőit féken tartotta Círusz egész idejében, és fiának Kambüzésznek mintegy 7,5 évig tartó uralkodása alatt. Gábriel azt is elmondta, hogy amikor a perzsa uralkodók visszautasítják majd Isten befolyását, eljön Nagy Sándor, a görög-macedón seregek vezére, aki romlást hoz a perzsákra. Isten tiszteletben tartja azoknak az embereknek a döntését is, akik ellenállnak az ő befolyásának. De amikor szolgái, Dánielhez hasonlóan, alázatos lélekkel imádkoznak, az egész menny összefog azok érdekében, akik szeretik őt. Ezekben a döntő jelentőségű napokban, amikor a nemzetek visszautasítják Istenünk szeretetét, hűségesnek kell maradnunk az ő kinyilatkoztatott ígéihez.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Erős érzbástyává teszlek téged e nép ellen. Viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok. Megszabadítlak téged a gonoszok kezéből, és kimentelek a hatalmaskodók markából. Jeremiás könyve 15. fejezet 19-től a 21. versig. Jeremiás elhívása napjától kezdve szolgálata végéig próbálóként és őrállóként állt Júda előtt. Félénk és tartózkodó természetéből adódóan vágyott a visszavonult élet békéjére és nyugalmára, ahol nem kell látnia szeretett népének megátalkodottságát. Bárcsak a pusztába vinne engem valaki, utasok szállóhelyére, hogy elhagyhatnám az én népemet és eltávozhatnám tőlük. Jeremiás könyve 9. fejezet 2. vers. Kegyetlen gúnyolódásokat kellett elviselnie. Érzékeny lelkét átmegátjárták a gúnyos megjegyzések nyilai. Azok sebezték meg, akik semmibe vették tanításait, és nem tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy felelősséget érez megtérésükért. Egész népemnek csúfjává lettem, mondja, és gúnydalukká napestig. A lelkiismeretes proféta azonban naponként erőt kapott mindezeknek az elviseléséhez. Az Úr velem van, mint hatalmas hős, jelentette ki hittel. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek. Jeremiás könyve 20. fejezet 11. vers. Amikor ki kellett innia a szenvedés és a fájdalom poharát, felidézte emlékezetében mindazt, amit Isten értetett, és diadalmasan mondta. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jeremiás iralmai 3. fejezet 18. vers, valamint a 22-től a 26. versig.

0: merengő. Gondolat a mai napra.
1: Belső béke. Az emberek búvó helyeket keresnek maguknak. Falun, tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére vágyni. Micsoda korlátoltság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba visszavonulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe. Különösen, ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el. Marcus Aurelius.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Uralkodj a gondolataid felett. Fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Pál második levele a korintusiakhoz, 10. fejezet, 5. vers. Az elméd az a csatatér, ahol eldől, hogy győzni fogsz-e, vagy veszítesz. Ezért írja Pál, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Döntened kell, vagy te irányítod a gondolataidat, vagy azok fognak irányítani téged, vagy fogjul ejted a gondolataidat, vagy a gondolataid fogságába esel. Honnan erednek a gondolatok? Az attól függ, ha naponta minőségi időt töltesz Istennel imádságban és az igét olvasva, akkor ő Isten fogja vezérelni a gondolataidat. Ellenkező esetben a környező világ szab nekik irányt. Nem muszáj elfogadnod minden benned felmerülő gondolatot, hanem összevetheted őket az ige mércéjével, ami Krisztus iránti engedelmességre hív. Íme egy gyakorlati példa. Ha valaki megsérti az érzéseidet, döntsd el azonnal, hogy nem fogsz napokon át haragudni rá, hisz ezzel csak alkalmat adnál a sátánnak arra, hogy elhintse benned a keserűség magvait. Ehelyett elutasíthatod a negatív gondolatokat, és nem kell hagynod, hogy kiszívják belőled a békességet és az örömöt. Ugyanezt teheted kísértések idején is. Úgy győzheted le leginkább a rossz gondolatokat, ha jókkal helyettesíted őket. Ha minden nap megújítod az elmédet Isten igéjével, megváltozik, és a Szentíráshoz kezd igazodni a gondolkodásod. Így fokozatosan Isten szerinti határokat építhetsz ki a gondolataid köré, amelyek nem csak megóvnak a megtévesztéstől és a vereségtől, hanem segítenek abban is, hogy boldogabb, Istennek tetsző életet élj.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október mindszent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik. Jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik. De használták az őszhó magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelendő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai 9-én, Dénes napján, ha északról fúj a szél, és ragyognak a csillagok, kemény télre számíthatunk. És ha nyugat felől érkezik a szél, és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én, Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án, Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja. Október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe. 31-e pedig a reformáció emléknapja. Leó pápa a betegekhez Lourdesban a következőket mondta. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az akureli Notre Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta, minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelenti, és az egyház értékes kincsei. A mellrák elleni küzdelem világnapja. A mellrák elleni küzdelem világnapja minden évben október 1-je. Az ünnep célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a betegség korai felismerésének fontosságára, valamint arra, hogy ennek érdekében mit kell megtenni önmagunknak. Először 1991-ben használták a rózsaszín szalagot a mellrák túlélői, amit a Susan G. Komen alapítvány adott ki. Azóta a világ minden táján ez a szimbóluma a mellrák elleni küzdelemnek. Magyarországon évente körülbelül 5-6 ezer új mellrákos beteget fedeznek fel, és körülbelül 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is érinti. És bár a férfiaknál meglehetősen ritka a melldaganat, mégsem példanélküli. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk, és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Atyátok lelke szól belőletek.

Mindannyiunk életében adódnak olyan helyzetek, amelyekkel szembe találkozva tanácstalannak érezzük magunkat. Amikor nem tudjuk, mi lenne a helyes döntés, merre kellene elindulni, kinek mit kellene mondani. Olyan jó, hogy ilyenkor nem kell csupán a magunk eszére, bölcsességére hagyatkoznunk, hanem számíthatunk a Szentlélek vezetésére. Nem kell semmi más tennünk, csak kérnünk kell őt, és megmutatja, hogy hogyan tovább. Friss gondolatokat ad az elménkbe, az ajkunkra pedig a megfelelő szavakat.

Bizonyára a te életedben is voltak olyan nehéz találkozások számodra kellemetlen emberekkel, amelyeknek már pusztán csak a gondolata is rettegéssel töltötte meg a szívedet. Féltél, mert nem tudtad, hogy majd hogyan állsz ki magadért, a krisztusi igazságért. Az apostolok a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy ha a Szentlélekre hagyatkoznak, akkor semmilyen világi hatalom sem tudja megfélemlíteni őket. Tanulja példájukból. Nehéz helyzetekben kért te is a lélek vezetését. A keresztény ember élete olyan a Szentlélek nélkül, mint egy vitorláscsónak a szélcsendben. Ki van feszítve a vitorla? Van kormánya is a vízi járműnek. Csak éppen az erő hiányzik, ami előre vinné. Ez ne így legyen a te életedben. Amikor legközelebb valaki oda megy hozzád, hogy elmondja neked a gondjait, te figyelmesen hallgasd meg őt, de közben teljes szívvel összpontosíts arra, hogy vajon az Úr mit akar rajtad keresztül üzenni neki. Jussanak eszedbe Jézus bátorító szavai. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 1-e. Mikeás könyve, 4. fejezet, 1. 5 verse. Az utolsó napokban az úrházának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Mindenki a saját szöllőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a seregek ura mondta ezt. Ha minden nép a maga istenének nevében jár is, mi az Úrnak, ami Istenünknek nevében járunk mindörökké. A világon számos eszme létezett már és jön még, amelyek utopisztikus állapotot hirdetnek. Világbéke, bőség, egyenlőség, szabadság ígéretével kecsegtettek. Tudnánk is mondani ilyeneket. Emberek tömegei követték ezeket az eszméket, a vezetőiket holmi istenként tisztelve, de amint látjuk, egyikük sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. A legnagyobb birodalmak is elbuktak, miután nagyjaik leléptek a történelem színpadáról. Túl minden háborún, gyászon és nyomorúságon, azonban van egy ország, az Isten országa, ahol az Úr minden könnyet letöröl és minden sebet begyógyít. Ezen a világon, amíg ember uralkodik, ez nem valósulhat meg, mert a bűnös természet nem képes mennyei környezetet teremteni. De a nagy nyomorúság végén visszatér majd az, aki megnyitotta számunkra a mennyek országának kapuját, és újjáteremti ezt a világot. A végén pedig magával viszi az övéit a mennyországba, ahol nincs se nap, se hold, mert ő maga a világosság. Annyira hihetetlen, hogy ez megtörténhet. Mégis remegő szívvel várjuk. És hogy honnan tudhatjuk, hogy ez meg fog történni? Ha megtapasztaltuk már, hogy ő megtartja az ígéreteit, akkor elhihetjük azt is, hogy mindez biztos esemény. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Stacy L. S. Siegel írta a Kansasből, az Egyesült Államokból. Bátorítsátok egymást. Vigasztaljátok tehát egymást is, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelének, 5. fejezetének 11. verse. Egyszer részt vettem egy 4 mérföldes futóversenyen a Kansas City állatkertben. Több mint 2000-en indultunk. Mindannyian más tempóval, más stílussal és másfajta hozzáállással futottunk, mégis ugyanazt a célvonalat akartuk átlépni. Pálya kanyargós is kiismerhetetlen volt, ezért az útvonal mentén mindenütt önkéntesek álltak, akik jelezték, hogy merre kell haladnunk. Volt, ahol ösvényeken futottunk, máshol olyan rejtett mellékutakon, amelyeket csak az állatgondozók ismertek, egyszer pedig egyenesen az állatsimogató udvarán robogtunk át. Az önkéntesek nem csak irányt mutattak, de lelkesítettek is. Meg tudod csinálni, csak így tovább. Már a felén túl vagy. Amikor az út beszűkült és élesen kanyargott, kisebb torlódások alakultak ki, ilyenkor le kellett lassítanunk, figyelnünk kellett egymásra, és alkalmazkodnunk kellett azokhoz, akik előttünk haladtak. Mégsem hangzott el egyetlen negatív vagy ítélkező megjegyzés sem. Az emberek támogatták és bátorították egymást. A közösség érzése csodálatos volt. Isten közösségre hív bennünket, Pál apostol a mai ige szakaszában is ezt hirdeti. Arra buzdít, hogy bátorítsuk egymást, hiszen egyek vagyunk Krisztusban. Ezzel jó példát mutathatunk, és közelebb kerülhetünk a közös célhoz, aki maga Jézus Krisztus. Urunk, segíts felismernünk, hogy sokféle út vezet hozzád. Add, hogy bátorítsuk és támogassuk egymást. Amen. Napi gondolat. Krisztus közösségét építem, amikor bátorítok másokat. Imádkozzunk, hogy bátorítók lehessünk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Horváth Lóránd, a mindennapi hitet add meg nekem. Nem kérem én, Uram, tőled az öltönyruhát s a mindennapi kenyeret. Úgy is tudom, szeretettel, igaz szívvel megadod nekem mindezeket. Az élet letelik úgy is, így is. Leperegnek az évek gazdagon, szegényen, és mindent, amit kergettünk, úgy is itt hagyunk. Csak a lelkünk megy el egyedül, szegényen. De egyet kérek tőled, Uram, és ezt az egyet add meg nekem, hogy a mindennapi hit s a mindennapi szeretet lehessen az én eledelem. Hogy a bűnösök, árvák és szegények apró bajait vegyem fel és hordjam, hogy a keresztem dalolva vigyem előttük, s így őket bátorítsam. Hogy szeretetben soha ne szűkölködjem, ontsam gazdagon, pazarul a kőszíveknek, hogy meglágyulva mind-mind neked áldott eszközeid legyenek. A mindennapi kegyelmet add meg nekem, s add meg nekem a mindennapi igét, hogy minden elhagyottnak s üres lelkűnek megtölthessem hittel a szívét. És legfőképpen magadat ad nekem, hiten, szereteten és kegyelmen túl, hogy ne járjam e földi utamat üresen, fájón és botorul.

0: A nevelés legjobb módja.
1: A jellem tökéletesítése.
2: Áldó. Kereszten, fájdalmak között értem is szenvedő. Fogadd el a hálám. Amen. Gáncs Tamás áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. És a nap újszövetségi igéje Péter apostoltól. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből.

Ákos 17 éves volt, és minden reggel úgy érezte, mintha valami láthatatlan kéz szorítaná a torkát. Nem a hidegtől, nem a levegő hiányától, hanem a félelemtől, hogy egyszer ki kell állni a osztálytársai elé. Nem felelni rettegett, nem a rossz jegytől félt, hanem attól, hogy kinevetik. Ákos dadogott. Gyerekkorától kezdve minden egyes mondat hatalmas küzdelem volt a számára. A szavak bent fortak, de nem akartak kijönni.

pedig inkább csendben maradt. Megtanult úgy élni, hogy kevesebbet beszéljen, mint más. Az emberek azt hitték félénk, pedig nem volt félénk, hanem megsebzett.

Egy nap az iskolában versmondó versenyt hirdettek. A magyar tanár, aki mindig észrevette, ha Ákos bujkált, odalépett hozzá. Te is indulni fogsz, Ákos. A fiú majdnem kinevette. Ő a dadogós, aki már a jó reggelt köszönéstől is pánikba esik. De a tanár komolyan nézett rá, és csak ennyit mondott. Néha, Ákos, az embernek ki kell mondania azt, amit a világ el akar venni tőle. Ákos hazament, és dühösen vágta le a táskáját. Miért erőltetik ezt rá? Miért kell neki, aki amúgy is minden nap harcot vív a szavaival, most még a színpadra is kiállnia? Este a ház tele volt zajjal. A testvérek még vitatkoztak a nappaliban, a szülők híradót néztek, a kutya kaparta az ajtót. Ákos azonban bezárkózott a szobájába, és a plafont bámulta. A vers ott hevert az asztalon, mint egy ítélet. Nem bírta elővenni.

aztán a sötétben zsebéből előkotorta a telefont. Automatikusan a zene lejátszóra kattintott volna, de valamiért megállt. A képernyőn egy régi jegyzet ugrott fel, ami még régebről, sokkal régebről maradt ott. Egy mondat volt benne, amit valamikor leírt, de soha nem gondolt végig igazán. A bátorság nem más, mint a félelem, amely már elmondta az imát. Nem könyvlap volt, nem a tanár kézírása, nem egy prédikációs idézet. Csak egy mondat, amit a múltban fontosnak tartott. És most a fénylő kijelzőről, mintha kifejezetten neki szólna. Ákos letette a telefont, és a szobában halkan megszólalt. Ha tényleg így van, akkor hadd legyen belőlem egyszer bátor.

A verseny napján a gyomra görcsben volt. Az osztálytársai suttogtak, néhányan mosolyogtak is. Na majd most, mit produkál a dadogós? Ákos remegő kézzel állt fel a színpadra. A félelem ott volt vele, forró, szorító, bénító félelem. De eszébe jutott a kijelző fénye, a mondat, és az a rövid ima, amit utána elmondott. A félelem már nem volt önmagában.

elkezdte mondani a verset. Az első sor még nehézkesen indult, akadozva. Az arcok előtte összemosódtak, de aztán történt valami, amit sosem hitt volna. A szavak egyszerűen jöttek. Nem tökéletesen, nem hibátlanul, de egyre tisztábban és egyre bátrabban. A dadogás, mint egy sarokba szorított állat, visszahúzódott. A végére Ákos állt ott. Nem a dadogós fiú, nem a félelem, hanem valaki, aki megtanulta. Az ima át tudja alakítani a gyengeséget erővé. Amikor végzett, a teremben csend lett. Aztán taps. Nem a hibátlanságért, hanem a bátorságért. Aznap este Ákos nem azt vitte haza, hogy győzött a versenyen, nem is érdekelték az eredmények. Azt vitte haza, hogy megértette. A félelme sosem fog teljesen eltűnni, de minden alkalommal, amikor letérdel vele, a félelem megszelidül és erővé válik.

talán te sem színpadon állsz. Lehet, hogy a te versenyed egy vizsga, egy állásinterjú, egy beszélgetés, amire hetek óta nem mered rászánni magad. Vagy talán az, hogy kimondj valamit, amit mindenki elhallgat. A félelem ott lesz veled, nem fog eltűnni, nem oldódik fel, mint a köd. De ha egyszer letérdelsz vele, ha egyszer imává alakítod, akkor már nem a félelem vezet, hanem az Istenbe vetett bizalom. A bátorság nem azt jelenti, hogy nem félsz, hanem azt, hogy a félelem nem a te hangod, hanem csak az árnyékod. És ha mersz imádkozni, akkor a félelem többé nem gát, hanem kapu lesz. A mai ember sokszor a félelem nélküli hősöket keresi. De a valódi hősök nem azok, akik sohasem remegnek, hanem azok, akik remegve is letérdelnek, és imával mennek előre. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az ima által átalakított félelem.

az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. 34. Zsoltár, 5. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban, többek között hazánkban is, az idős emberekről. Az Idősek Világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. És mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. A zene világnapja. A zene világnapja Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO Nemzetközi Tanácsa jóváhagyásával született. Első ízben 1975-ben ünnepeltük. Az ünnepnap célja, hogy a társadalom rétegeinek népszerűsítse a zene élvezetét. A zenehallgatás módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást, mert a szavakkal ellentétben a zene mindig őszinte. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segít a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerésére. Vegetáriánus világnap. Október 1-e a vegetáriánus világnap, ami nem csak élelmezési orientáltságot jelent, hanem etikai ünnep is egyben 1977 óta. A világnap célja, hogy népszerűsítse a növényi táplálkozást, a környezettudatos életvitelt, a humánus hozzáállást az élőlényekhez. Az ünnep összekapcsolódik Assisi Szent Ferenccel, aki az állatok védőszentje. Ezzel a nappal indul a vegetáriánus hónap, melynek végén, november elején a Vega Világnap áll 1994 óta. A vegetáriánus szó a vegetabilis, azaz növényi szóból ered. Időszámításunk előtt 3-4 ezer évvel ezelőtt is ismert fogalom volt. Egyiptom papjai nem fogyasztottak húst. A fájdalomcsillapítás világnapja. A fájdalomcsillapítás világnapja 1975 óta az UNESCO határozata értelmében október 1-e. Ezen a napon tulajdonképpen a narkózis kezdeti lépéseire emlékezünk. Hippokratész szerint a fájdalom a szervezet házőrző kutyája, a fájdalom csillapítása pedig isteni dolog, Arisztotelész szerint. Minden ember meghal egyszer, azonban az orvos kötelessége, hogy a beteg szenvedését, fájdalmát enyhítse. A hivatalos definíció szerint egy kellemetlen szenzoros és emocionális élmény, amely összefügg aktuális vagy potenciális sérüléssel, vagy azok keretében leírható. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk, és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Köszöntök mindenkit, és kívánom, hogy a következő néhány perc igazán áldás lehessen. A Bírák könyvéhez kezdtünk az elmúlt hetekben, és azt hiszem, aki Adonibezekre emlékszik a múlt heti első Bírák könyvebeli tanulmányunkra, talán még mindig borzolja a homlokát egy kicsit mindaz, ami vele történt. Ám, ami a következő, az talán a homlokunk helyett a lelkünket fogja jobban borzolni. Nem is szeretném húzni az időt, a Bírák könyve második fejezet első versétől szeretnék egy néhány mondatot elolvasni. Az Úr angyala fölment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta: kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvőn ígértem atyáitoknak, és azt mondtam: nem bontom fel szövetségemet veletek soha. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat, ti azonban nem hallgattatok a szavamra. Hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam: nem üzöm el őket előletek. Hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául. Amikor az Úr angyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Ezért nevezték el azt a helyet Bókimnak, és áldozatot mutattak be ott az Úrnak. Kedves hallgatóim, ez se az az ige szakasz, amiről nagyon sokat szoktunk prédikálni. Azért nem, többek között, mert nem jó róla prédikálni. Lehet, hogy valaki már is ráncolja a homlokát a hallgatók közül ott a rádió előtt, és azt mondja, hogy na hát, egy lelkipásztor, és azt mondja, hogy egy igéről nem jó prédikálni. Igen, kedves hallgatóm, mert erről az igéről nagyon szépeket nem lehet mondani. Mi is történik Bókimban? Ha megengedik a hallgatók, hogy ilyen különös áthallást mondjak, ugyanaz, ami virágvasárnap. Bejelenti az Úr, hogy egy időszak lezárult, mégpedig visszafordíthatatlanul lezárult. Virágvasárnap azt mondta az Úr, bárcsak felismerted volna akár a mai napon, ami a te békességedre való. De most elrejtettek a te szemeid elől, és jönnek rád napok, amikor ellenségeid falaidra hágnak, és követ kövön nem hagynak belőled. Ugye ez nem szép üzenet? Virágvasárnap a legtöbben nem is szokták ezt szóba hozni. Minek? Hát nem szebb a pálmaág, meg a hozsanna, az éljen Jézus, de jó, itt a Dávid fia. Ez sokkal könnyebb és sokkal nagyszerűbb, látványosabb is. Ehhez lehet hollywoodi köretet produkálni, már bocsánat ezért a furcsa szóért. De amikor az Úr kimondja azt, nincs tovább. A kegyelmi idő valamelyik területen lezárult. Eddig lehetett volna valahogy, de mert nem így tettük, most már csak így lehet, ez mindig rettentően kemény. Emlékszem gyermekkoromban, nagymamám szóvá tette, sokáig vele nevelkedtem, ő nevelt engem egy kis vidéki faluban, szóvá tette, hogy az unokájának az a szavajárása, hogy csak most az egyszer bocsásson meg a nagymama. Aztán egy idő után, 3 éves fejemmel én is beláttam, hogy ez a most az egyszer már olyan sokszor elhangzott, és a következő bocsánat a most a kétszer formában hangzott. Ez mulatságos, meg bugyuta is, én tudom. De azt hiszem, hogy Istennel kapcsolatban ezerszer produkálunk hasonlót. Pedig nem vagyunk 3 évesek. Mi is történt Bókimban? Isten nem egy prófétát szólított meg, mint ahogy azt megszoktuk az igében, hanem Istennek az angyala maga állt oda Isten nevében Izrael elé. Korábban soha nem fordult ilyen elő, hogy maga az Úr angyala beszélt volna szemtől szemben a néppel. Ennek rendkívüli jelentősége van. Az üzenet is rendkívüli, ugye, kedves hallgatóm? Mi is az üzenet? Azt mondtam nektek, mondja az Úr, hogy nem bontom föl a szövetségemet veletek soha. A feltétele az volt, ti se kössetek szövetséget az itt lakó idegen népekkel. de ti nem hallgattatok a szavamra. Nagyon súlyos umma. Ki gondolja, hogy a szövetség másik oldalán levő Isten egyszer számon kéri ezt a szövetséget? Semmilyen más Isten nem szokta számon kérni a szövetséget, nem? Akkor az élő Isten miért teszi? Hát nem megtiszteltetés neki az, hogy mi őt imádjuk? Mi lenne vele nélkülünk? Mi lesz, hogyha majd nem járunk templomba? Mi lesz, ha majd nem adakozunk? Mi lesz, ha majd nem éneklünk Zsoltárt? Mi lesz, hogyha nem jelenünk meg előtte, és nem lesznek az emberek előtt neki ilyen látványos követői vagy követei, mint mi vagyunk? Szégyelni való, hogyha ilyen kérdések forognak a szívünkben. Nem Istennek van szüksége ránk. Nekünk van szükségünk az élő Istennel való kapcsolatra. Bókimban, az okogás helyén azt kérte számon Isten, miért nem tartottátok meg a szövetséget. Ám ez nem egyszerű kis számonkérés volt csupán. A folytatás így hangzott, mivel nem tartottátok meg a szövetséget, én sem tartom meg az ígéretemet. Én azt ígértem, kiűzöm előletek ezeket a népeket, hát mivel hozzájuk húztatok, most ott maradnak tövisnek az oldalatokban. Nem fogom őket kiűzni, és isteneik csapdává lesznek nektek. Ez rettenetes. Az élő Isten nem akarja megakadályozni, hogy én egy másik istenségnek a hálójába kerüljek. Ő maga mondja azt, hogy csapdává lesz a számomra. Mit gondoljak ezek után én az élő Istenről? Hogy gondolkozzam róla? Ezek szerint kiszolgáltat? Ezek szerint odadob? Ezek szerint elvet? És milyen Isten az olyan Isten, aki nem tartja meg, amit ígért? Hát ha nem tartja meg az ígéretét, én csalódok benne. Hányszor szoktunk azon gondolkozni, hogy ami Istenbe vetett bizalmunk, másik oldalán az van, hogy bízik bennünk az Isten. Hogy ez a szövetség nem arra készült eredetileg, hogy Isten ki fog szolgálni bennünket, hanem arra készült, hogy én fogom szolgálni őt. Amit Isten mondott, az azt jelentette, lezárult valami, amit egy népnek népként ajánlott fel az Isten, és immáron, a folytatásban mindenki személyes, egyéni felelőssége lesz, hogy csapdába esik-e vagy sem. Az Isten által fölajánlott szövetség él, de úgy, hogy minden egyes izraelinek egyenként kell eldönteni, milyen viszonyt alakít ki a szomszédjaival, eljár-e a bálványisten tiszteletekre, hisze az élő Istenben és ragaszkodik hozzá, vagy pedig az idegen istenség követőjévé válik. Valaki azt mondhatja, nem egyszerűen arról volt szó, hogy az Úr nem tudta megtenni, amit ígért? Nem tudta elűzni ezeket a népeket? Hadd kérdezzek most én mást, kedves hallgatóm. Nem egyszerűen arról van szó, hogy mi nem is akartuk megtartani a vele való szövetséget? Izrael fiai úgy akarták az Istentől jövő áldást maguknak megszerezni, hogy az Istennek szóló, az Isten által elvárt áldozatot nem akarták meghozni. Nagyon emberi. És azt is mondhatnám, hogy nagyon keresztényi magatartás. Ha körülnézek a mai kereszténységben, ugyanezzel a lelkülettel találkozom. Adjon Isten mindent, amit az ő fiában, Jézus Krisztusban nekem ígért, ám nézze el azt, hogy én nem akarom megtartani azt, amit ő tőlem kért. Dietrich Bonhoeffer, akit a nácik kivégeztek egy koncentrációs táborban, nagy evangélikus teológus volt a korában, megdöbbentő mondatot mondott. Azt mondta, Isten Jézus Krisztusban minden bűnömet elengedte. Azt azonban nem várhatom tőle, hogy elengedje a tanítványságomat is. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy pontot tett az Isten Jézus Krisztusban a korábbi életemre, de elvárja tőlem, hogy cserébe a bűnbocsánatért, a megváltásért, az új életért, az új életet valóban új életként éljen meg, valóban új életben járjak. Nem akarja az Isten fölbontani a szövetséget, de azt se akarja, hogy ez a szövetség kiüresedjen, tartalom nélkülévé váljon, semmit mondóvá váljon, és az a keresztény élet, amely mögött nincs ott fedezetként az odaszentelt, odaáldozott önmagam, nem ér semmit. Kedves hallgatóm, Izrael fiai keserves zokogással kellett, hogy tudomásul vegyék. Ma már nem mondhatják azt, hogy vissza az egész. Hadd legyen tegnap, vagy tegnap előtt, amikor még esélyünk volt. Vagy hagyd menjünk vissza a történelembe. Nem tehették, mint ahogy mi se tehetjük. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Isten nem változott meg, és Isten nem csúfoltatik meg. Ma kell engednem az engedelmességre való biztatásának. Nehogy, jaj, nehogy holnap késő legyen.

Nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót. Bírák könyve. Sokak számára a kalandoknak a könyve. Mások számára az érthetetlen történeteknek a könyve. Annyira idegen, annyira más világot tár elénk a Szentírás, mint amihez mi most hozzászoktunk. De amikor mélyére nézünk egy-egy történetnek, akkor magunkra ismerhetünk. Mert, tudják, kedves hallgatóim, az az igazság, az emberi történelem sokat változott. Főleg a technikánk rengeteget fejlődött. De az ember szívében nem igazán okozott változást az elmúlt néhány ezer év. Kísértéseink hasonlók. Lehet, hogy a körülményeink jobbak, de a bukásaink, kudarcaink, keserűségeink, féltékenységünk, haragunk, istentelenségünk sajnos nem igen változott. A Bírák könyve elején egy különös összefoglalás van erről, a második fejezet második felében. Engedjék a hallgatók, hogy ezt felolvassam. És aki kinyitotta már a Szentírást és velem együtt akar olvasni, a második fejezet 11. versétől kell, hogy olvasson, és ugyanazt találja, amit én olvasok. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Mert a baálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a Baált meg az Astarótot tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogató kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségnek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Hadd szakítsam meg most itt egy kicsit az olvasást, hogy együtt gondolkozhassunk. Hogy szoktuk mi életünk egy-egy eseményét vizsgálni és értékelni? Azt kell, hogy mondjam, pontszerűen. Mit jelent ez, hogy pontszerűen, kedves hallgatóm? Azt jelenti, hogy amikor leülök az orvosnál a váróterembe, és arról beszél a betegtársam, hogy milyen szörnyűségek történnek vele, nem szokta az ok-okozati összefüggéseket keresni, csak azt mondja, hogy mi volt tegnap. És nagyon sokszor nem az egészségi problémáját sorolja, hanem arról beszél, hogy hogy beszélt tegnap a fia, mi volt tegnap a menyével, mi történt az anyósával, és ez a keserűség ömlik, és mindig az derül ki, hogy ő tulajdonképpen ebben a helyzetben ártatlan, belesodródott valamibe, szegény. Amikor a Bírák könyvét nézzük, nagyon hamar ugyanebben a helyzetbe érezhetjük magunkat. Isten megengedi Izrael számára, hogy elbukjon. Hát nem Isten vezette erre a földre ezt a népet? Nem ő ígérte nekik ezt a területet? Nem ő mondta azt is, hogy nekik ajándékozza? Még ilyen dolgokat is mondott róla, hogy tejjel és mézzel folyó föld, azaz minden kényelem, minden áldás, minden gazdagság meg lesz rajta. Hát szegény nép, nem jogosan érzi kudarcnak, és nem jogosan csalódik Istenben, amikor katonai vereség éri, amikor nincs termés, amikor újabb és újabb csapás éri. Szemet nyitogató, úgy is mondhatnám kijózanító a Bírák könyve. Azzal kezdi, Izrael fiai azt tették, amit rossznak tart az Úr. Nem úgy kezdődött a dolog, hogy Izraeltől elfordult az Isten. Úgy kezdődött a dolog, hogy Izrael fordult el Istentől. Van ilyenkor egy olyan kérdés, amit minden nyelven föltesznek az emberek, és nem igen volt még olyan kor, amikor ezt ne tették volna föl. A kérdés így hangzik, miért engedi meg az Isten, ha van Isten egyáltalán, hogy ilyen és ilyen dolgok történjenek? De soha nem azt szokta kérdezni az ember, miért fordultunk el az Istentől, hogy aztán végül megengedje, hogy ilyen sorsra jussunk.
Ez a kérdés a lázadó ember kérdése. Annak a lázadó embernek a kérdés, aki önmagát akarja igazolni, az önmaga ártatlanságát akarja bizonygatni, aki mindent megtenne azért, hogy felmentse saját magát is a tettei következményei alól. Kisgyermekkoromban egyszer szörnyűséget tettem. 7 éves voltam csak, amikor addig hecceltek az iskola udvaron az osztálytársaim, amíg egy követ eldobtam, nem véletlenül, szándékosan. Azt állították ugyanis az osztálytársaim és iskolatársaim, nekem a vidékről följött fiúnak, hogy én nem tudok eltalálni valakit, aki olyan 20-25 lépésre állhatott tőlünk. Fölkaptam egy követ, és bebizonyítottam, hogy el tudom találni. Eltaláltam. A homlokát azonnal bezúzta a kő. Egy életre ott maradt a nyoma, a kőnek, annak a kislánynak az arcán. A forradást biztosan nem tudták eltüntetni. Kérdezhetem-e azt, hogy miért engedte az Isten, hogy az a kő ezen a pályán repüljön? Mit kellett volna tenni az Istennek, kedves hallgatóm? Angyalt küldeni, aki oldalra löki a követ közben? Vagy elgáncsolja a kislányt? Vagy fölüti a könyökömet? És még 1000 buta kérdést föl tudok tenni. Nem ott volt a hiba, amikor én azt a követ meggondolatlanul fölkaptam és elhajítottam? Nem kérdezhetem, miért engedte az Isten. Azt kérdezhetem, hogy lehettem ilyen ostoba. Nem kérdezhetem, hogy miért nem akadály

A jó Isten jó dolgokat csinál. Ugye, kedves hallgatóm? Nem engedi a jó Isten, hogy velünk rossz történjen, még akkor sem, ha mi nagyon rosszak lennénk. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy ha elhagyjuk az Urat, az Úr is elhagy bennünket. Mi az ellenkezőjét szoktuk ennek imádkozni. Lelkipásztorként ezerszer hallom, amikor valaki így imádkozik, köszönjük, hogy annak ellenére, hogy mi sokszor elfordulunk tőle, te nem fordulsz el tőlünk. Pál apostol, aki igazán szakértője volt ennek a témának, Timóteusnak valami egészen mást ír. Azt írja, hogyha mi hűtlenül elhagyjuk az Urat, ő hű marad, de nem hozzánk, hanem önmagához, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Izrael fiai nem számítottak arra, hogy Isten rendkívül következetesen fogja megtartani pró és kontra, amit mondott. Betartja az áldás ígéreteit is, ha az áldás feltételei teljesülnek, de betartja az ítéletet is, ha az ítélet feltételeit teljesítette Izrael. Olyan egyszerűen meg lehet menekülni az ítélettől. Ne dolgozz azért, hogy ítélet alá essél. Angol testvéreink úgy köszönnek egymásnak, May God bless you. Ennek a nyers fordítása így hangozhatna, bár csak megállhatna az Isten. Nagyon tanulságos ez a köszönés. Ez azt jelenti, az én nyelvemre fordítva, saját fordításomban, tartsd magad megállható állapotban. Mit jelent ez? Szövetségben vagy Istennel? Szövetségben élsz Jézus Krisztussal? Elfogadtad őt megváltódnak? Királyodnak vallod őt? Uradnak vallod őt? Miért tennél akkor mást? Miért járnál más úton? Nem kell Istent arra kényszeríteni, hogy elszámoltasson engem a szövetséggel, és a szövetség másik oldaláról nézve megtorolja az én hűtlenségemet. Nem is ez a célja Istennek. Ha megtartom, amit Isten parancsolt, ő meg fogja tartani, amit ígért. Egészen biztos lehetek felőle. Isten nem csúfoltatik meg. Nem az a célja, hogy bukásunkra, hanem az a célja, hogy áldásunkra legyen a vele való közösség. Azt hiszem, a legegyszerűbb, hogyha egy képpel illusztrálom ezt. Isten hátszelet ígért nekem. Ha azt tapasztalom, hogy mégis szembefúj a szél azon az úton, amin haladok, akkor valószínűleg megfordulhattam az úton, és szembe megyek az Istennel. Ha jó irányba mennék, hátszelet tapasztalnék. Kedves hallgatóm, hívlak az élő Istenhez. Jó vele élni. Nem büntetést tervezett nekünk, hanem áldást. Nem keservet, hanem jó életet. És szabad oda menni az Istenhez és azt mondani, belátom, hogy a magam javára akartam veled élni, a magam feje szerint akartam keresztény életet élni, és ez nem lehet. Kérlek, tisztíts meg engem Krisztusért. Azért, hogy tapasztaljam, hogy mennyire hűségesen megtartod azokat, akik megtartják a veled való szövetséget. Amen.

Móra Ferenc, Esti imádság a háborús gyermekszobában. Ki fényesebb vagy, mint a csillagok, s oly nagy, amilyen kicsi én vagyok. Én nem tudom, mi az a háború, de látom, hogy mindenki szomorú. A katonák dolgát se értem én, csak a könnyűt, édes szülőm szemén, és reszketek, mint a fiók madár. Uram, a háborút parancsold vissza már. Hogy miért bocsájtottad szabadon, szent akaratod én nem kutatom. De ládd, azóta meghalt a derű, a kenyerünknek íze keserű. Még a kakasszós hajnal is setét, hallgatni félek este a mesét, álmomban mindig ég a babavár. Uram, a háborút parancsold vissza már. Térdelve kérlek, szómzokon neved, hisz, hogy szállhassak pörbe én veled. De fű, de fa, de sok madár halott. Jó Isten, téged mivel bánthatott? S örömed abban néked lehet-e, hogy árvával van a világ tele? Ki azt se tudja, hogy ő árva már. Uram, a háborút parancsold vissza már. Ki ott villámlasz a kardok hegyén, mint a nagyoktól sokszor hallom én. Az ember szívbe költöz már bele, az Istennek csak ott lehet helye. Nőjön virág a holtak sírjain, az élőnek ne légyen élte kín. Áldva nézzen föl rád a föld határ, Uram, a háborút parancsold vissza már.

0: Egészségpercek.
1: Úgy tűnik, hogy a mediterrán diéta országában, Olaszországban is egyre nagyobb egészségügyi problémát jelent az elhízás. Egy most megjelent tanulmány szerint, amely több mint 53 ezer családot vont be a vizsgálatba, Itáliában az elmúlt évtizedben az elhízottak aránya jelentősen megemelkedett. Ez abban is megmutatkozik, hogy nagy mértékben nőtt az elhízáshoz társuló krónikus megbetegedések, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi betegségek száma is. A romló egészségügyi állapot mindkét nemet érinti. A panaszok elsősorban 45 éves kortól kezdődnek. A jelenségért természetesen nem a mediterrán étrend, hanem annak egyre gyakoribb figyelmen kívüli hagyása okolható. A szakemberek úgy vélik, hogy a személyes életviteli változtatások mihamarabbi bevezetése egyre sürgősebb szükség a dél-európai országban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Prédikátor könyve, 7. rész. A bölcs mértéktartás megúv a gonosztól. Jobb a hírnév a drága olajnál, és a halálnapja a születésnapjánál. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevének. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel. Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. Mert oltalom a bölcsesség, akárcsak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Figyeld meg Isten alkotásait. Ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amaszt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Sok mindent láttam hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen. Miért pusztulnál bele? Ne légy fölöttébb bűnös, és ne légy bolond. Miért halnál meg idő előtt? Jó, ha az egyiket is megragadod, a másikat sem engeded ki kezedből, mert az istenfélő ember minden bajból kikerül. A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint 10 olyan ember, aki a várost kormányozza. Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne. Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz. Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat. Mindent megpróbáltam a bölcsességért. Már azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, pedig távol voltam tőle. Távol van, ami van, és nagyon mélyen. Ki tudná megtalálni? Amikor rászántam magam, hogy megismerjem, kifürkészem és kikutassam bölcsen a végső következtetést, tudva, hogy az oktalanság bűn és a tévejgés esztelenség, úgy találtam, hogy a halálnál is keserűbb az olyan asszony, aki hasonló a vadászhúrokhoz, a szíve háló, kezei pedig bilincsek. Aki kedves Isten előtt, az megmenekült tőle, de a vétkes a fogja lesz. Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor, mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, amelyet még most is keresek, mert nem találtam meg. Ezer közül egy igazi embert találtam, de asszonyt nem találtam azok között. Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csak hogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve 7. Isten bölcs életvitelre tanította fiait és leányait, hogy éljenek az élet adta lehetőségekkel. Sokan a hírnévben és a gazdagságban keresik az élet értelmét. Azt hiszik, az örökre megtartja őket, és elfeledkeznek arról, hogy a dolgok nem örök életűek, csak egy pillanatig tartanak, akár a parfüm illata, amely a használat után hamarost elillan. Aki valóban tudja, hogyan kell az Istentől kapott bölcsességgel élni, megpróbálja visszatükrözni fájdalmak és könnyek között is az élet értelmét. A csapások emlékeztetnek arra, hogy az élet rövid, és bölcsen kell élnünk, hogy lelki életünk, jellemünk fejlődjön. Nehéz időkben többet megtudunk Istenről és önmagunkról, mint a boldog napokban. Csak hogy a bölcsességgel tudjuk kizárólag befejezni, amit elkezdtünk, ehhez munkára, türelemre és önfegyelemre van szükség. Isten műve ennek kiteljesedésével végződik majd, amikor az Úr Jézus visszatér. Óvakodnunk kell, nehogy azt gondoljuk, hogy már mindent tudunk, amit tudnunk kell, ahogy a Jelenések 3:17-ben áll. Ahogy a bölcs ember mondta a 23. versben, mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcsesség távol vala. Ha bölcsességre törekszünk, a mennyei bölcsességet is keresnünk kell. Aki igyekszik jó lenni és hallgat az Úrra, az nem esik el és megmenekül. Isten tanácsol minket ígéjében, hogy kiegyensúlyozottabb és jobb életet élhessünk. Ha követjük ezeket a szavakat és tiszteljük Istent, akkor fölkészülhetünk, hogy az ő jelenlétében éljünk az örökké valóságon át.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Mindenki szabadon megválaszthatja, hogy milyen hatalom uralkodjon rajta. Senki sem bukhat olyan mélyre, senki sem olyan gonosz, hogy ne találhatna szabadulást Krisztusban. A megszállott ember ima helyett csak Sátán szavait tudta kiejteni. A szív kimondatlan kérése mégis meghallgatásra talált. Nincs olyan kiáltása a rászoruló léleknek, még ha nem is tudja szavakba önteni, amely észrevétlen maradna. Aki kész szövetségi kapcsolatra lépni a menny istenével, azt ő nem hagyja Sátán hatalmában, sem saját természetének gyöngeségeiben. Hívja a megváltó. Fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. A sötétség szellemei minden emberért harcolnak, aki egyszer már az uralmuk alatt állt. Ám Isten angyalai győzedelmes erővel vívnak ugyanazért a lélekért. Az Úr így szól, elvétethetik-e a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-e az igazak fogjai? Így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya. És háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.

0: Isten fiai és leányai. Krisztust az élet forrását elfogadva.
1: A mai ige János evangéliuma első fejezet 4. verse. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Gondolatok az igéről. Az Úr mindenről gondoskodott, hogy gazdag, bővelkedő, örömteli tapasztalatban legyen részünk. János Krisztusra vonatkozóan azt mondja, benne élet volt, és az élet az emberek világossága. Az élet világossággal társul, és ha nincs világosságunk, az igazságosság napjától életünk sem lehet benne. De ez a világosság mindenki számára elérhető, és csak ha visszahúzódunk a világosságtól, akkor telepszik ránk sötétség. Jézus azt mondta, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. A világban nincs életünk világosság nélkül. Ha a nap visszavonná sugarait, az összes vegetáció, az összes állati élet véget érne. Ez szemlélteti azt a tényt, hogy lelki életünk sem lehet, ha nem tesszük ki magunkat az igazságosság napja sugarainak. Ha egy virágzó növényt a sötét szobába teszünk, nem sokára elhervad és meghal. Így lehet lelki életünk is, de mégis elveszítjük, ha a kételj és homály légkörében lakozunk. Ha arra kaptunk elhívást, miként János is, hogy vegyük át Krisztus helyét, és tanúskodjunk a világosságról, hogy mások elméjét reá irányítsuk. Ne legyen senki, aki Krisztusról tanúskodik, aki magát magasztalja fel, és arra törekszik, hogy az emberek figyelmét magára vonja, hanem igyekezzen Jézust felmagasztalni. Az emberiségnek nincs önmagában világossága. Krisztus nélkül olyanok vagyunk, mint egy meggyújtatlan vízgyertya, mint a hold, amikor arcát elfordítja a naptól, a ragyogás egyetlen sugarával sem rendelkezik, hogy beleragyogjon a világ sötétségébe. De amikor kapcsolatba kerülünk Krisztussal, a lélek ízzik az isteni jelenlét ragyogásától.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Uralkodj a gondolataid felett. Fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Pál második levele a korintusiakhoz, 10. fejezet, 5. vers. Az elméd az a csatatér, ahol eldől, hogy győzni fogsz-e, vagy veszítesz. Ezért írja Pál, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Döntened kell, vagy te irányítod a gondolataidat, vagy azok fognak irányítani téged, vagy fogjul ejted a gondolataidat, vagy a gondolataid fogságába esel. Honnan erednek a gondolatok? Az attól függ, ha naponta minőségi időt töltesz Istennel imádságban és az igét olvasva, akkor ő Isten fogja vezérelni a gondolataidat. Ellenkező esetben a környező világ szab nekik irányt. Nem muszáj elfogadnod minden benned felmerülő gondolatot, hanem összevetheted őket az ige mércéjével, ami Krisztus iránti engedelmességre hív. Íme egy gyakorlati példa. Ha valaki megsérti az érzéseidet, döntsd el azonnal, hogy nem fogsz napokon át haragudni rá, hisz ezzel csak alkalmat adnál a sátánnak arra, hogy elhintse benned a keserűség magvait. Ehelyett elutasíthatod a negatív gondolatokat, és nem kell hagynod, hogy kiszívják belőled a békességet és az örömöt. Ugyanezt teheted kísértések idején is. Úgy győzheted le leginkább a rossz gondolatokat, ha jókkal helyettesíted őket. Ha minden nap megújítod az elmédet Isten igéjével, megváltozik, és a Szentíráshoz kezd igazodni a gondolkodásod. Így fokozatosan Isten szerinti határokat építhetsz ki a gondolataid köré, amelyek nem csak megóvnak a megtévesztéstől és a vereségtől, hanem segítenek abban is, hogy boldogabb, Istennek tetsző életet élj.

A reformáció története. A francia reformáció. 5. rész. A katolikusok jól tudták, hogy a fegyvert alig ha tudják használni. Bebörtönzés, kínvallatás és a mágia olyan fegyverek voltak, melyekhez jobban értettek. Most fordult a kocka, és már abban a veremben látták magukat, amelyben Berkeleyt szerették volna taszítani. Rémülten kerestek valamilyen kibúvót. Éppen ebben az időben történt, hogy az egyik utcasarkon álló Szűz Mária szobrot valaki megcsonkította. Volt nagy izgalom a városban. Tömegek sajnálkozva és felháborodva özönlöttek. A szerzeteseknek pedig éppen jól jött ez a dolog, siettek kihasználni. Ez Berkeleyt tanításainak gyümölcse, kiabálták. Ez a luteránus összeesküvés mindent romba dönt, vallás, törvényeket, még a trónt is. Berkeleyt ismét letartóztatták. A király nem volt Párizsban, és a szerzetesek azt csinálhattak, amit akartak. A reformátor felett törvényt ültek, és halálra ítélték. Még aznap végrehajtották az ítéletet, nehogy Ferenc közbelépjen és megmentse. Délben kivezették a kivégzés... Berkeleyt délben kivezették a kivégzés helyére. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy tanúja legyen az eseménynek. Sokan megdöbbentek és nyugtalankozni kezdtek, amikor látták, hogy az áldozat Franciaország legjobb és legkiválóbb nemesi családjából való. Csodálkozás, felháborodás, megvetés és keserű gyűlölet árnyékolta be a kavargó tömeg arcát. Csak egy arcra nem borult árnyék. A mártír gondolatai a kavargástól messze, távol jártak. Csak arra gondolt, hogy ura jelen van. A rozzant taliga, amelyen vitték, üldözőinek fenyegető tekintete, a reáváró rettenetes halál, mindez nem érdekelte. Ő, aki halott volt, de él, és élni fog örökké, akinél a halál és a pokol kulcsa van, mellette volt. Berkeleyt arcán a menny fénye és békéje ragyogott. Szépen volt öltözve. Bársonyköppeny, szaténból és damaszból készült zeke és aranyszínű térnadrág volt rajta. Hitéről készült bizonyságot tenni a királyok királya és a tanúskodó világegyetem előtt. A gyász semmilyen jele nem árnyékolta be örömét. Amint a menet lassan haladt a zsúfolt utcákon, az emberek csodálkozva látták Berkeleyt tekintetén és viselkedésén a felhőtlen békét és örömöt. Úgy néz ki, mondták, mint aki templomban ül, és szent dolgokon elmélkedik. A mágiánál Berkeleyt megkísérelt néhány szót szólni az emberekhez, de a szerzetesek félve a hatástól kiabálni kezdtek, a katonák pedig fegyvereiket csörgették, és lármájuk elnyomta a mártír hangját. A művelt Párizs legmagasabb skolasztikus és egyházi tekintélye 1529-ben így mutatott gonosz példát 1793 népének arra, hogyan kell a haldoklók szent szavait a vérpadon elfojtani. Berkeleyt megfulladt, és testét megemésztették a lángok. Halálhíre elszomorította a reformáció barátait egész Franciaországban. De példája nem ment feledésbe. Mi is szívesen vállaljuk a halált, mondták az igazság tanúi, szemünket az eljövendő életre függesztve.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe megemlékezik szövetségéről. A mai ige Zsoltárok 111. 5. vers. Eledet adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Gondolatok az igéről. Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek, akár a pusztában voltak, vagy a kerítpatak mellett. 1 Királyok 17:3. Akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. A kegyelmi szövetség lelki áldásával azonban örökkön örökké el fog halmozni bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk vele, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson. Ő nem szűnik meg szeretni, védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra, pedig ő szüntelenül kegyelmesen törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött fiáról, a szövetség pecsétjéről, sem szent lélekről, akinek működése révén jött létre a szövetség, sem saját becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll. 2 Timóteus 2.19. És egyetlen hívő sem veszíti el azt az örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. Pályázat teremtés védelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtés védelmi akciók támogatása, kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat természetvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél jobb helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtakarításhoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és azokat is, akik akár a televízión, akár a rádión keresztül követik ezt a mai előadást. Jakab leveléről fogunk beszélgetni, ahogy hallottuk. Jakab levelével egy új egység kezdődik az új szövetségben, az úgynevezett katolikus leveleknek az egysége. A katolikus itt nem felekezeti meghatározást jelent, hanem a szó eredeti értelmében azt jelenti, hogy ezek egyetemes levelek. 7 ilyen levél van. Jakab levele az első, Péter levelei, János levelei és Júdás levele tartozik az úgynevezett katolikus levelek közé. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az új szövetségnek párhuzamosan 2 kánonja is volt kezdetben. Volt egy Pál leveleiből összegyűjtött egység, és volt egy a nem páli levelekből összegyűjtött egység, és eszerint az úgynevezett katolikus levelek csak annyit jelentett volna, hogy nem Pál által írt levelek. Mások nem értenek ezzel egyet, és azt mondják, hogy többről van itt szó. Arról van szó, hogy amíg Pál apostol levelei egy-egy konkrét gyülekezethez szólnak, nagyon sok személyes vonással vannak megterhelve ezért, addig a katolikus levelek gyülekezete kisebb-nagyobb csoportjának, ha nem is az egész kereszténységnek, de egy-egy nagyobb földrajzi egységben élő keresztény gyülekezeteknek szólnak. Így van ez Jakab levelével is, aki az első fejezet első verse szerint azt mondja, hogy levelét a szórványban élő 12 törzsnek írta. Kik lehettek ők? Kik ez a 12 törzs? Különféle elméletek vannak ezzel kapcsolatban. A legmeggyőzőbb érveket amellett, az elmélet mellett sorolták föl, miszerint Jakab levele a jeruzsálemi gyülekezet szétszórt tagjainak szólt, akik jó részt Palesztina északi és keleti területén, illetve Palesztinától északra és keletre éltek. Ám bár elég jól ismerjük azt a földrajzi egységet, ahol Jakab levelét eredetileg olvashatták, mégis egyetemes levélnek tekinthetjük, hiszen szerzője sehol nem utal konkrét gyülekezeti problémákra, sehol nem beszél személyes dolgokról, sem saját személyére vonatkozóan, sem pedig ismerősöket vagy munkatársakat nem említ az ő levelében. Ebben a rövid előadásban nyilván mindent nem mondhatok el Jakab leveléről, ezért megpróbáltam szelektálni és kiemelni azt a néhány dolgot, amit a legfontosabbnak tartok. Először is szólnék a levél szerzőjéről, keletkezésének idejéről, körülményeiről, a bibliai kánonban betöltött helyéről. Aztán szeretnék szólni a levél tartalmáról egy keveset, és röviden bemutatni, hogy miről is szól Jakab levele. Végül pedig beszélgetünk majd Jakab levelének a jelentőségéről. Miért különös és érdekes ez a levél, ami számukra? Ki Jakab? Magáról csak annyit árul el, hogy Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Ez egy nagyon általános és szerény megfogalmazás az ő személyére vonatkozólag, mindenféle közelebbi meghatározás nélkül. Aki így mutatkozik be, azzal kapcsolatban feltételezzük, hogy jól ismerik. Nem kell hosszan bemutatkoznia, hiszen az olvasók tudják, hogy kitől kapták a levelet. Ők tudják, mi egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, azért, mert az új szövetségben legalább 4 Jakabról olvasunk, vannak, akik szerint 5-ről olvasunk, de az általánosabban elfogadott álláspont szerint legalább 4 Jakab van az Új Szövetségben. Az első közülük Jakab, Zebedeus fia, János testvére, aki a 12 apostol egyike volt. Nagyon sokat olvasunk róla. Jól ismert tanítványa Jézus Krisztusnak. A második szintén egy tanítvány, Jakab az Alfeus fia, aki a Zebedeus fia Jakabhoz hasonlóan a 12 tanítvány közösségéhez tartozott. Márk evangélium a 15. fejezetének 40. verse megemlíti Jézus szenvedésével kapcsolatban egy bizonyos kis Jakabnak a nevét, akit egyesek az Alfeus fiával azonosítanak, és akik azonosítják, azok mondják azt, hogy 4 Jakab van az Új Szövetségben. Mások azt mondják, hogy ez 2 különböző Jakab, és szerintük 5 Jakab van az Új Szövetségben. Egy további Jakab nevű ember Júdásnak az édesapja, aki szintén egyik tanítvány volt, nem az Iskáriótes Júdás, megjegyzi az evangélista, aki elárulta Jézus Krisztust. Jézusnak volt egy másik Júdás nevű tanítványa is, akinek az apját Jakabnak hívták. És természetesen van még egy Jakab, akiről az apostolok cselekedeteiben olvasunk, illetve Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében olvasunk. Úgy nevezik őt, hogy Jakab az Úrnak, Jézus Krisztusnak a testvére. Eközül az 5 Jakab közül kell tehát kiválasztanunk azt, aki ezt a levelet írhatta. Kezemben volt egy tudós lelkipásztor által írt kommentár, amikor dolgoztam ezen az anyagon. Azt a címet adta a kommentárjának, hogy Jakab apostol levelének a magyarázata. Nem tudom egészen pontosan, hogy hogy értette az apostol szót, mert hiszen, ha Jakab apostol szó szigorú értelmében Jakab apostolnak tulajdonítjuk ezt a levelet, akkor 2 választási lehetőségünk van. Vagy a Zebedeus fia Jakab írta, vagy Alfeus fia Jakab írta Jakab levelét. Az Alfeus fia Jakabot azonnal elfelejthetjük, hiszen ő nem tartozott az ismert Jakabok közé. Szinte semmit nem tudunk róla. Tehát ha ő írta volna a levelet, bizonyára egy kicsit pontosabban meg kellett volna határoznia önmagát, hogy ki ő tulajdonképpen, mint a levél írója. Gondolhatnánk tehát Jakab apostolra, Zebedeus fiára. Egyetlen problémánk van azonban ezzel kapcsolatban, mégpedig a következő. Ezt a Jakabot Krisztus után 44-ben kivégezték. Ő volt az első a tanítványok közül, akit kivégeztek. És Jakab levelét mindenképpen később kellett, hogy írják, mint Krisztus után 44-ben. Tehát amikor a Jakab levele megszületett, akkor Zebedeus fia már nem élt, tehát nem írhatta ezt a levelet. Júdás apjáról csak annyit tudunk, hogy Júdás apja volt, tehát azt sem tudjuk, hogy keresztény lett-e, követte Jézus Krisztust vagy nem. Így kizárásos alapon egyetlen lehetőségünk marad, nevezetesen az, hogy az a bizonyos Jakab, aki ezt a levelet írta, Jézus testvére volt, vagy féltestvére volt, József fia, akiről tudjuk azt, hogy Jézus földi szolgálata során elég kritikus volt öccsével és öccsének tevékenységével kapcsolatban. Máté följegyzi azt, hogy már egyszer Máriát rávették testvéreivel együtt, Jakab rávette, hogy menjenek el, és vigyék haza Jézust, és zárják be, mert a család szégyenére van azzal, amit cselekszik. Tudjuk azonban, hogy Jézus feltámadása után Jakab tanítványá lett maga is, elfogadta Jézus Krisztusnak az személyét és a róla szóló evangéliumot, és igen magas tisztséget kapott a jeruzsálemi gyülekezetben, úgy emlegetik őt, mint a jeruzsálemi keresztény gyülekezet presbiterét, a jeruzsálemi keresztény gyülekezet vezetőjét. Ebben a minőségében, hogy mekkora tekintéllyel rendelkezhetett, azt mutatja, hogy ebben a minőségében az apostolok cselekedetéről írott könyv 15. fejezete szerint, amikor az apostoli zsinat, az első keresztény zsinat összegyűlt, hogy megvitasson egy igen kritikus kérdést, nevezetesen azt, hogy vajon a pogány származású embereknek zsidóvá kell-e lenniük, mielőtt keresztényé lehetnének. Amikor ezt a kérdést megvitatták, akkor a szavazás előtti döntő beszédet Jakab tartotta meg, aki úgy érvelt, hogy nem szükséges a pogány származású emberekre nagyobb terhet rakni, ezért bizonyos minimális elvárásoktól eltekintve óvjuk őket attól, hogy olyan a zsidó hitre térésnek olyan szertartásos elemeit magukra vegyék, mint a körülmetélés, vagy más ehhez hasonló dolgok. És ezután történt a szavazás, és a testület nagy egyetértésben elfogadta ezt az indítványt, és ennek megfelelően egy körlevelet küldött szerte a keresztény gyülekezetekben. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Jakab levelének a szerzője nem valamely Jakab apostol, sem nem Zebedeus fia, sem nem Alfeus fia, hanem Jakab a jeruzsálemi gyülekezetnek a presbitere. Hol írhatta és mikor írhatta Jakab az ő levelét? Ha elfogadjuk ezt az állítást, hogy Jakab levelét Jézus testvére írta, akkor azt mondhatjuk, hogy természetszerűnek tűnik, hogy a levelet Jeruzsálemben írták. Vannak egyesek, akik arra gyanakszanak, hogy ezt a levelet igazából Rómában írták, és ezt azzal igyekeznek alátámasztani, hogy Rómában ismert volt a levél, és eléggé elterjedt volt, korán elterjedt volt a levél, mégis meggyőzőbbnek tűnik az a tény, hogy a levelet Jeruzsálemben írták, és ahogy már említettem a bevezetésben, az első olvasók Palesztina területén, vagy Palesztina szomszédságában, Palesztinától északra és keletre éltek, hiszen a levél olyan témákkal foglalkozik, olyan kérdések foglalkoztatják a szerzőt, amelyek az első században ebben a térségben igen-igen jellemzőek voltak, mint például a mindent, haszonért mindent feláldozó kereskedők magatartása, a birtokuktól távol élő földműveseknek a magatartása, vagy földbirtokosoknak a magatartása, akik kihasználják az egyre jobban elszegényedő munkásokat, illetve különféle heves viták és pártütések, amelyek a gyülekezeteket jellemezték és megosztották. Ezek alapjában véve a korabeli Palesztina környékén élő embereknek, keresztény és nem keresztény embereknek a problémái voltak. Hogyan tudjuk közelebbről meghatározni Jakab levele megírásának idejét? Két eltérő nézet van ezzel kapcsolatban is. Egyesek szerint Jakab levelét, akik úgy gondolják, hogy Rómában keletkezhetett ez a levél, Jakab levelét valamikor a 60-as évek elején írták, amikor már Pál apostol írásai, a galáciai levél különösen és a római levél már megszülettek és elterjedtek és ismertek voltak. Mások azonban azt mondják, hogy nem feltétlenül kell azt feltételeznünk, hogy Pál apostol már megírta a szóban forgó leveleket. Sőt, bizonyos szempontból Jakab levele sokkal könnyebben érthető akkor, hogyha Pál apostol hitáltali megigazulásról szóló tanítása még nem kristályosodott ki, még nem terjedt el, még nem vált általánosan ismerté. Úgy tűnik, ha Jakab levelét elolvassuk, hogy ennek a levélnek egy olyan időszakban kellett születnie, amikor Pál és Jakab még nem találkoztak. Mikor találkozott Pál és Jakab? Az apostoli zsinaton, ami 48-ban vagy 49-ben volt. Ez volt az a zsinat, ahol Pál is megtartotta maga beszédét, mint a pogány származású gyülekezetek küldötte, vagy küldöttségének a vezetője, és ahol Jakab, mint a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, szintén megtartotta az ő beszédét. Ez az első alkalom, ahol komoly dokumentumaink vannak arra nézve, hogy Jakab és Pál találkoztak egymással, és eszmét cserélhettek. Pál apostol megtérésétől kezdve, ami Krisztus után 33-ban lehetett, megtérésétől kezdve hirdette az evangéliumot, anélkül, hogy különösebben ismert személyiség lett volna, mint nagy apostol és a kereszténység nagy misszionáriusa. Hiszen tudnunk kell azt, hogy megtérése után rögtön prédikálni kezdett, aztán visszavonult egy időre Arábia területére, hogy felkészüljön egy kicsit jobban az ő szolgálatára, aztán Barnabás elhívta Antiókiába, és Antiókiából indul el Pál apostolnak a tulajdonképpeni apostoli misszionáriusi karrierje, ha úgy tetszik. Tehát azt kell mondanunk, hogy Pál korai prédikációjaiból bizonyos impulzusokat kaphattak, bizonyos hírek terjedtek el azzal kapcsolatban, hogy Pál hogyan is közelít a megigazulás kérdéséhez és a hit kérdéséhez, és ezek eljuthattak Jakabhoz, aki valamilyen szinten ebben a levélben reagál. De nem egy ismert, kikristályosodott páli teológiára reagál, hanem sokkal inkább egy nagyon laza, nagyon nehezen megfogható, majdnem azt merném mondani, ha nem volna ez a szó ilyen csúnya, hogy ilyen Pállal kapcsolatos híresztelésekből származó teológiára próbál Jakab reflektálni, vagy mondhatnám úgy is, hogy olyanoknak írja az ő levelét, akik Pált valami módon félreértették. Honnan tudjuk, hogy semmiképpen nem írhatta ezt a levelet az apostol, a Pál apostollal való találkozás után? Az onnan tudjuk, hogy aki egy ilyen kritikus kérdéssel foglalkozik, mint a királyi törvény kérdése, a hit és a cselekedetek kérdése, ha egy ilyen szerző az apostoli zsinat után ír egy levelet, különös tekintettel arra, hogy az apostoli zsinat egyik szónoka volt, nem igen állhatja meg, hogy úgy írja meg a levelét, hogy ne utalna valamilyen módon arra, hogy erről a kérdésről az apostoli zsinat már döntött. Az a tény, hogy a levélben semmi nyomát nem találjuk az apostoli zsinatra való hivatkozásnak. Az a tény, hogy semmilyen nyomát nem találjuk valamilyen konkrét vitának a zsidóság és a pogányság viszonyával kapcsolatban, ez a tény arra a következtetése kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy a levél mindenképpen a zsinat előtt született. Nagyon korán nem születhetett, mert előbb Pál tanításainak el kellett terjednie. A zsinat után nem születhetett, mert akkor a zsinaton vitatott kérdésekről szólnia kellett volna. Ezért azt mondhatjuk, hogy valamikor a 40-es évek közepén, vagy mindenképpen az apostoli zsinat előtti időben, tehát alig-alig a 40-es éveknek a második felében írhatta meg Jakab ezt a levelet. És ha elfogadjuk azt, hogy Jakab a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, akkor érthető, hogy mi indította arra, hogy egy ilyen levelet írjon. Hiszen az ő, mint tudjuk, az István utáni üldözés következtében a jeruzsálemi gyülekezet szinte feloszlott. A gyülekezet tagjai közül sokan elmenekültek a szomszédos országokba, és nyilvánvalóan még az idő közelsége miatt elég szoros kapcsolatban álltak korábbi presbiterükkel, korábbi vezetőjükkel. És a korábbi vezetőjük is elég közeli lelki kapcsolatban állt velük, annak ellenére, hogy a fizikai távolság nagy volt közöttük. Így módon tehát indokoltnak és megalapozottnak tűnik az, hogy Jakab, használva egy nagyon érdekes szót, a diaszpóra szót,

Vizsgálnunk az, hogy hogyan fogadta a keresztény egyház Jakab levelét. Az első, amit megállapíthatunk róla, hogy Jakab levelét nem vitatták. Tehát nem mondhatjuk azt, amit egyébként el tudunk mondani mondjuk a zsidókhoz írott levélről, hogy volt idő, amikor kifejezetten ellenszenves volt a bizonyos, ellenszenvesek voltak bizonyos keresztény körök ezzel a levéllel kapcsolatban, azért, mert bizonyos szakadár csoportok ezt a levelet használták föl arra, hogy saját teológiájukat, vagy saját gyakorlatukat igazolják vele. Gondolok itt a donatista szakadásra különösképpen. Jakab levelével kapcsolatban nincs ilyen. Tehát nagyon érdekes, hogy Jakab levele később sem kerül a Pált üldöző és Pált kritizáló embereknek a napirendjére. Tehát Jakab levele és Pál levelei között az újszövetségi korban nyílt vitára utaló nyomok nincsenek. Tehát nem tekintették Jakab levelét még abban az időben sem. Hivatkoztak Jakabra bizonyos személyek, akik Pálnak kellemetlenségeket okoztak, de nem idézték Jakab levelét. Nem utalnak Jakab levelére. Tehát nyilvánvaló dolog az, hogy Jakab levele nem állt különböző viták és támadások központjában. Ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy Jakab levelére hivatkoznak, nagyon korán hivatkoznak, római Kelemen az első század végén hivatkozik a levélre, Hermász pásztorában találunk utalásokat a levélre, az alexandriai egyházatyák közül a harmadik század elején alexandriai Kelemen kommentát írt a levélhez, ami sajnos elveszett, tehát nem tudjuk, hogy mit írt róla. Origenész, az ő utódja, az alexandriai teológiai főiskolán idézett Jakab leveléből, de általánosan csupán a 4.-5. században fogadták el Jakab levelét, mint az újszövetségi kánon részét. Mind keleten, mind nyugaton ez a helyzet. Mi lehet az oka? Az lehet az oka, hogy az új szövetségbe általában formai okok alapján vettek fel könyveket. Mi volt ez a formai ok? Apostolinak kellett lenni annak az iratnak, amit befogadtak. Egy irat kétféleképpen lehetett apostoli. Vagy apostol volt a szerző, vagy, mint Márk evangéliuma például, nem felté, vagy Lukács, nem feltétlenül apostol volt a szerző, de hitelt érdemlően tudta igazolni, hogy amit leírt, azt az apostoloktól vette. Jakab személyével kapcsolatban, mint láttuk, kérdések vannak. Nagy tekintélye van Jeruzsálemben, de Jeruzsálemen kívül és Palesztinán kívül nem igen ismerik. Azok, akik Pállal vitáztak, ha Jakab nevét emlegették, általában nem tettek jó szolgálatot Jakabnak. Mert a személyes ismeretség hiányában a pogány származású keresztények, akik nyilván többségben voltak, nagyon hamar többségbe kerültek az egyházban, Jakabbal kapcsolatban kérdéseket tehettek föl, hogyha ilyen emberek hivatkoztak rá, akik az ő szeretett apostolukat, aki őket elvezette Jézus Krisztushoz, állandóan kritizálták és bírálták. Tehát nyilvánvaló dolog az, hogy Jakab levelének, illetve Jakab személyének az ismeretlensége. Az a tény, hogy nem volt ez a levél egy markáns, átütő keresztény irat, hozzájárulhatott ahhoz, hogy ám bár hivatkoztak rá, idézték, de a korai újszövetségi kánonokban nem sorolják föl. Lehet még egy másik oka is. Ez a levél stílusa. Ez a levél szemben mondjuk Pál apostol leveleivel, amelyek
egyik ilyen, másik olyan természet,

0: De mégis valamilyen átfogó teológiai koncepciót jelenítenek meg. Ez a levél, Jakab levele nem ilyen átfogó teológiai koncepciókat tár fel, hanem rövid, markáns, gyakorlati intéseket és tanácsokat, nagyon hasonlókat, mint amiket a Talmudban találunk. Stílusában közel áll a judaista irodalmi stílushoz és a judaista gondolkodás módhoz. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy viszonylag későn fogadták be, mondom, annak ellenére, hogy senki nem kritizálta, bírálta, támadta. Csak valami módon hűvösen kezelték, érdektelenül kezelték ezt a dokumentumot. Az egyetlen nyílt bírálat, ami Jakab apostol levelét érte, a reformáció korából származik. Luther Márton nevéhez kötődik, aki a korintusi első levél 3. fejezet 12. versére utalva, ahol az apostol azt mondja, hogy mi meg elkészítettük az alapot, leraktuk az alapot, és ki vizsgálja meg, hogy mit épít rá, követ, fát, pozdorját, szalmát, más szóval. Erre a szövegre hivatkozva Luther azt mondta, hogy Jakab levele tulajdonképpen pozdorja, szalma, szalmalevél, mondta. Ezt a lutheri kijelentést azonban megfelelő óvatossággal kell kezelnünk különböző okok miatt. Hát először is azért, mert a 16. században általában igen erőteljesen fogalmaztak. Tehát nem a 16. századra, nem a 20. 21. század kifinomult diplomatikus stílusa jellemző. Igen, szókimondóak voltak az emberek a 16. században általában is. Luther ezen belül is igen szigorú, erős kijelentéseket tudott tenni. Tehát ez az első dolog, amit látnunk kell, hogy Luther hajlamos volt markáns ítéleteket mondani. Jót is, és rosszat is. A második nagyon érdekes dolog, amit meg kell figyelnünk, hogy ám bár Luther szalmalevélnek nevezi Jakab levelét, de mégis prédikál róla. Tehát ő maga idézi és prédikációkat tart erről a levélről. És a harmadik, az a Luther szájából származó vagy tollából származó megjegyzés, miszerint nem akadályoznék meg senkit abban, hogy elismerje vagy dicsérje őt, mármint Jakabot, ahogy kedve tartja, mert egyébként jó, sok jó mondás van benne. Tehát Jakab egyfelől azt mondja, hogy ez egy szalmalevél, másfelől maga is prédikál a levélből, és azt mondja, hogy ő nem vett meg senkit, és nem akar megakadályozni senkit, aki elismeréssel akarja olvasni és fogadni Jakab levelét, mert vannak ebben a levélben jó dolgok. Mi volt akkor Luther problémája? Luther problémája az volt, hogy Jakab levele szinte alig-alig foglalkozott azzal a kérdéssel, ami Luther számára a fő kérdés volt, és ami Pál apostol római levelének és galáciai beliekhez írott levelének a fő témaköre volt, nevezetesen a hitáltali megazulás kérdésével. Mivel Luther úgy érezte, hogy Jakab erről keveset mond, ezért azt mondta, hogy ez a levél kevésbé értékes, kevésbé időszerű, kevésbé jelentőségteljes, mint Pál apostolnak a levelei, nevezetesen a római levél és a Galácia beliekhez írott levél. Tehát egy adott teológiai kontextusban volt igaz esetleg az, amit Luther megállapított. Hozzá kell azonban rögtön tennem, hogy a kálvini reformáció kiemelkedő személyisége, Kálvin János Luthernél sokkal pozitívebben gondolkodott a Jakab leveléről. Na, ezek után nézzük meg röviden Jakab levelének a tartalmát. Miről is szól tulajdonképpen ez a levél? Nem könnyű a tartalmát megragadni, az éppen azért, amit elmondtam már, hogy egy kicsit a korabeli rabinikus stílusra emlékeztet ez a levél bennünket, ami azt jelenti, hogy sokszor laza, egymáshoz alig köthető intések és figyelmeztetések fogalmazódnak meg a levélben, amit ha az ember úgy felszínesen olvas, az az érzése támadhat, mintha szétesne a levél. Nem egy levél lenne, hanem összeollózta volna Jakab azt, amit mondani akar. De ha vesszük magunknak a fáradtságot, és a nagyon nagy fáradtságra nincs szükségünk, hiszen mindössze 5 fejezet ez a levél, és én itt az előbb, az óra elején átolvastam, ez körülbelül 20 percig tartott nekem, tehát valójában nem túl nagy fáradtságra van szükség, de ha vesszük ezt a fáradtságot, és alaposan végigolvassuk a levelet, akkor észre fogjuk venni azt, hogy mégis van egy belső koherencia, egy belső összefüggés és logikai egység ebben a levélben. Az első szakasz, az első fejezet, első része, tulajdonképpen első 18 verse a próbákról és a keresztény érettségről szól. Jakab az üdvözlés után először a keresztény szenvedés kérdésével foglalkozik, és arra kéri olvasóit, hogy keressék meg a próbatételek értelmét és célját. Ahhoz, hogy ezt megtalálják, imádkozzanak bölcsességért, és keresztény szemmel nézzék a szegénységet és a gazdagságot. Majd áttér a kísértésre, és Isten jó ajándékaira emlékeztet bennünket. Ez röviden az első rész, amit tulajdonképpen bevezetésnek szokás tekinteni. A levél gerince lényegében és legfontosabb mondani valója az első fejezet 19. versével kezdődik, és a második fejezet 26. verséig tart. Ez a második rész, amiben 3 kulcs szót találunk. Az első maga a szó, Isten szava, a 19-től 27. versekben. A második a törvény, vagy a királyi törvény, a második fejezet első 13 versében. A harmadik a cselekedetek, a második fejezet 14-től 26. versében. Jakab a meggondolatlan beszéd és a harag elleni figyelmeztetés után arra biztatja olvasóit, hogy szeliden fogadják a beléjük oltott ígét. Majd kijelenti, hogy az ige befogadása egyet jelent az ige cselekvésével. Az igét nem akkor fogadjuk be, mondja Jakab, ha amment mondunk. Magyarországon nem szokás ez a templomokban, hogy a prédikáció prédikátorra valami olyat mond, amivel mélyen egyetért a gyülekezet, akkor egy hangos amment mondanak rá a gyülekezet tagjai. Más kultúrákban, ez többek között Afrikában, ez igen, igen elterjedt dolog. De az Jakab apostol azt mondja, hogy ahhoz, hogy befogadjuk az igét, nem elég amment mondani az ige hallgatása közben, vagy az ige olvasása közben. Azt mondja, hogy azok fogadják be szeliden az igét, akik az igének nem csak hallgatói, hanem cselekvői. És ezt egy példával alá is támasztja a tükörnek a példájával, mondván, hogy aki belenéz a tükörbe, és aztán tovább áll, anélkül, hogy bármit igazítana magán, az feledékeny. Az olyan, mint az ige feledékeny hallgatója. Amikor a cselekedetekről beszél, a cselekvés kapcsán először azt emeli ki, hogy a keresztények tartózkodjanak a személyválogatástól. Jakab levelének egyik nagy problémája a részrehajlás és a pártoskodás a gyülekezetben. A hit valódi volta, írja Jakab, az ember cselekedeteiből állapítható meg, és aki cselekszi az igét, az elkerüli az ítéletet. Tehát ez az, ami a második fejezetnek a tulajdonképpeni fő-fő mondani valója. Egy gondolatra majd még vissza fogok térni itt a levél jelentőségéről szólva. De lépjünk tovább. A harmadik egység, a harmadik fejezet első versétől a negyedik fejezet 17. verséig szól, tart, és arról szól, hogy a közösségen belül hogyan kezeljük az ellentéteket. Jakab egy könnyen megjegyezhető életteli képpel szól a nyelvről is, a nyelv erejéről. Nem is egy képpel, több képpel is. A hajó kormánynak a képével, a kis lángocskának a képével, ami egy egész erdőt képes felgyújtani és leégetni. Tehát ezekkel a képekkel fejezi ki azt, hogy mekkora ereje van a nyelvnek, illetve mekkora veszélye van az emberi nyelvnek és az emberi beszédnek. Ezt olvassuk az harmadik fejezet első 12 versében. Ezután rátér az ellentétek kérdésére a harmadik fejezet 13. versétől, és azokat a beteljesedetlen kívánságokat vagy vágyakat nevezi meg az ellentétek forrásaként, amelyek tulajdonképpen embereket konfliktusokba visznek. Óv a megalkuvástól a negyedik fejezet elején, és a negyedik fejezet közepén, a 11.-12. versben óv az ítélkezéstől. Ezek azok a dolgok, amelyek a közösségnek a harmóniáját, az összhangját megrontják. És Jakab úgy érzi, hogy ezekkel kapcsolatban föl kell emelnie a szavát. Nehéz egységbe foglalni a 4. fejezet 13. versétől az 5. fejezet 11. verséig terjedő részt. Azt lehetne mondani, hogy a keresztény világnézetből fakadó következményekről van itt szó, melyek ezek a kérdések, amelyek a keresztény életszemlélettel függnek össze, vagy a keresztény világnézettel függnek össze. Először is azt mondja Jakab, hogy keresztény élet felfogásunkból adódóan tanuljunk meg minden tettünkben számolni Istennel. Ne mondjuk azt, hogy ma elmegyek, kereskedek, ennyi meg ennyi hasznot szerzek, hanem ehelyett mondjuk azt, hogyha az Úr akarja, akkor egyáltalán élünk, és ha élünk, és az Úr akarja, akkor ezt és ezt fogjuk cselekedni. Tehát a keresztény világképnek a megerősítését látjuk itt, nevezetesen azt, hogy életünk tervezésénél és alakításánál, programjaink készítésénél mindig legyünk tekintettel arra, amit a közmondás úgy fogalmaz meg, hogy ember tervez, de Isten az, aki végez. A következő jelentős gondolat az 5. fejezet első része, ahol Jakab a gazdagság problémájával foglalkozik. Nem először a levélben. Már említettem, hogy már a levél elején mondta, hogy helyesen kezeljük a szegénység és a gazdagság kérdését. A személyválogatásnál is előkerül a személy, a gazdagság és a szegénységnek a kérdése, tehát itt most a levélben harmadszor foglalkozik Jakab ezzel a kérdéssel. Szemben azzal, amit a felszabadítás teológusai Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, tehát Latin-Amerikában gondoltak Jakabról, Jakabit alapvetően nem a jó, önmagában a jó módot tekinti bűnnek vagy bűnösnek. Jakab apostol itt lényegében a gazdasági hatalommal való visszaélés ellen emeli fel az ő szavát. Azokról mond ítéletet, akiknek van, és ami van, azt arra használják, hogy elvegyék azoktól, akiknek nincs, és így gyarapítsák saját vagyonukat és saját értékeiket. Azt mondja Jakab, hogy ezeket, amikor megjelenik Jézus Krisztus, meg fogja ítélni. Nincs azonban itt szó valamiféle forradalmi indulatról, vagy forradalmi lelkületről, hiszen azt mondja a kizsákmányolt munkásokhoz fordulva, hogy ti pedig, atyám fiai, legyetek béketűrőek az Úrnak eljöveteléig. Tehát az isteni igazság szolgáltatásra való tekintettel kezeli ezeket a kérdéseket. Teljesen logikusan, a szöveg egységéből adódóan teljesen logikusan, hiszen ha azzal kezdte ezt a szakaszt, hogy arra emlékeztetett bennünket, hogy építsük be Istent a mi terveinkbe, akkor nyilvánvalóan számolni kell Istennel majd a végelszámoláskor is. Ez tűnik valóban következetes teológiai gondolkodásnak Jakab részéről. Van egy záró megjegyzés a 12. fejezet, vagy az 5. fejezet 12. versétől a 20. versig terjedő részben, ahol az imádságról és azon belül is a betegekért mondott imáról beszél Jakab. Ez a szakasz sok protestáns kereszténynek az előítéletét vívta ki, tekintettel arra, hogy a római katolikus gondolkodásban a betegek kenetével kapcsolatos szentség megalapozására használják ezt az igét, ezért protestánsok általában tartózkodnak vele kapcsolatban. Szerintem nem kell tartózkodnunk semmivel kapcsolatban, ami a Bibliában van. Helyesen és bölcsen kell olvasni és alkalmazni a mi életünkre. Valóban a bibliai kor, és ez megint következik a keresztény szemléletből, nem csak az anyagi kérdéseket, nem csak az úgynevezett lelki kérdéseket, hanem az egészségügyi kérdéseket is az Istennel való közösséggel hozta kapcsolatba. Bűn és betegség között, egészség és magas erkölcsiség között látott valamiféle összefüggés. Sokszor homályos ez az összefüggés. Sokszor kevéssé érthető ez az összefüggés, sőt, sokszor nem is igazán működik úgy, lásd Jobb könyve, vagy egyes átok, zsoltárok, ahogy a bibliai ember gondolja, de mégis látja ezt az összefüggést, és ennek megfelelően bátorít bennünket arra, hogy imádkozunk egymásért. És végül, de nem utolsó sorban, azzal zárul a levél, hogy az apostol minden hívőt arra kér, hogy törődjön mások lelki egészségével, nem csak az egészségével általában, hanem különösképpen az ő lelki egészségükkel. Hogy térjek vissza egy gondolat erejéig a levél jelentőségére, és a levél jelentőségével kapcsolatban Jakab és Pál viszonyára. Én nem hiszek azokban a magatartásában, vagy az ő magatartásuk helyességében, akik megpróbálják erőszakkal harmonizálni Pál és Jakab írását, vagy írásait. Minden olyan törekvés, ami szándékosan megpróbálja összemosni különböző bibliai szerzőknek a gondolatait valami módon kárt tesz, vagy az egyik szerző gondolatainak, vagy a másik szerző gondolatainak, vagy mind a kettőnek. Tehát az igazság valahol elvész, amikor megpróbáljuk összecsiszolni a dolgokat. A Bibliának pontosan az a sajátossága, hogy egymással néha szinte szemben álló teológiai koncepciókat bátran egymás mellé helyez, anélkül, hogy elkezdené ezeket összemosni. Jakab és Pál esetében azt kell látnunk, hogy két különböző szituációban születtek ezek a dokumentumok. Egyfelől Jakab levele, másfelől Pálnak akár a galáciaiakhoz, akár a rómaiakhoz írt levele. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy attól függően kell meghallanunk egyik vagy másik szerzőt, hogy milyen problémával állunk szemben. Ha azt látjuk, hogy egy ember, vagy egy gyülekezet, egy közösség hajlamos a törvényeskedésre, tehát hajlamos arra, hogy saját cselekedetében bízva keresse az üdvösséget, az örök életet, annak szüksége van arra, hogy meghallja Pál tanításait. Aki azt mondja, hogy nem cselekedetből, hogy senki ne kérkedjék. Így volt ez a reformáció idején is. Így volt ez természetes, abban a kontextusban, ahol a késő skolasztika azt tanította, hogy tedd meg a magad részét, és majd az Isten kiegészíti. Ebben a kontextusban ez helyén való volt. Amikor viszont a kvietizmus veszélye fenyeget, mit jelent a kvietizmus? Az a keresztény gondolkodás, hogy maradj tétlen és tűrd el, hogy Isten elvégezze a munkát. Nem kell neked tenned semmit. Majd Isten elvégez mindent. Ez volt lényegében a kvietista misztikának a teológiai alap felfogása. Amikor egy ilyen passzív, mindenféle cselekvéssel szemben álló keresztény kegyességgel van dolgunk, akkor Jakab figyelmeztetését kell meghallanunk. Így történt ez a 18. században a metodista mozgalom indulásának az idejében. Mit mondhatunk tehát Jakab apostollal kapcsolatban? Azt mondhatjuk, hogy Jakab apostolnak megvan az ő levelének, megvan a maga létjogosultsága a kánonban, megvan a maga üzenete, megvan a maga szerepe, megvan a maga jelentősége. Addig, amíg társadalmi igazságtalanság van, addig, amíg személyválogatás van, addig, amíg emberi konfliktusok vannak, addig, amíg az emberek a nyelvük felett nem tudnak uralkodni, addig, amíg az emberek Istent kihagyják a terveikből, addig, amíg az emberek nem szoktak, vagy nem szeretnek, vagy csak rutinszerűen szeretnek imádkozni, és amíg érdektelenek egymás lelki jóléte iránt, addig mindig lesz szükség Jakab levelére. Addig mindig van üzenet, amit Jakab leveléből olvashatunk. És én azt kívánom, hogy ezt a levelet, amikor hazamegyünk, gyorsan vegyük elő, mondtam, 20 percnél nem hosszabb idő elolvasna, valaki lassan olvas, ő is elolvashatja egy fél óra alatt. Olvassuk el, és gondoljuk végig ezeket a gondolatokat. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik az október, a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október, a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség ma, október 1-én, csütörtökön 15 órától indul a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránus énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Mától tartják a rádai napokat. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját a rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg mától, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét holnaptól október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket. Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziós lelkész. Ezt mondja: ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon. Széchenyi út 8-12. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Belső béke. Az emberek búvó helyeket keresnek maguknak. Falun, tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére vágyni. Micsoda korlátoltság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba visszavonulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe. Különösen, ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el. Marcus Aurelius.

0: minden eshetőségre készen.
1: Aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a két szívű és minden útján álhatatlan ember. Jakab apostol levele, első fejezet, 6-tól 8-ig terjedő versek.

Gábor most már tudta, hogy 3 hónappal korábban nyugodtan kikérhette volna Isten segítségét arra vonatkozóan, hogy miként élheti túl Wesselényi tanárnő történelem óráit. Abban azonban már nem volt biztos, hogy hallani is akarja Isten a mondani valóját. Ezért a dolgozat írás előtti éjszakán, egy 12 perces tanulás végén inkább csak úgy septében elmondott egy imát. Uram, kérlek, segíts meg holnap a dolgozatíráskor. Tudom, nem akarod, hogy megbukjak, elveszítsem az önbecsülésemet és az utcán éljek, ezért bízom benne, hogy megérinted a tanárnő szívét, és 5-öst ad majd nekem. Köszönöm, uram. Gábor tehát teljesen biztos volt benne, hogy Isten gondoskodni fog róla. Vagy mégsem? Másnap reggel, a dolgozatírás előtt megtalálta a módját annak, hogyha Isten mégsem hallgatja meg az imáját, miként kapjon mégis 5-öst. Nem csak a karjára másolta fel Amerika teljes történelmét, hanem úgy is helyezkedett el a padban, hogy jól láthassa az osztály legjobb tanulójának a lapját. Istennel és a kis Einsteinnel immár teljesen bebiztosította magát.

miért helytelen az álhatatlan és kételkedő magatartás? Ha folyton azt kérnéd a barátnőttől, hogy pontosan mondja el, hogyan juthatsz el hozzá, és te még mindig más utat választva eltévednél, egy idő után többé biztosan nem kapnál útleírást tőle. Hasonlóképpen tudja Isten is, hogy nem érdemes megmutatni a neked az igazságot, ha te nem vagy hajlandó azt elfogadni és engedelmeskedni. Isten bárkinek kész bölcsességet adni. Arra vár, hogy hidd el, képes válaszolni a szükségleteidre. Várja, hogy kellőképpen bíz benne, és az általa megmutatott igazságok alapján járj el. Kövesd az utasításait, járj az ő útján, és tedd azt, amit ő mond.

0: A hithez szükség van bizalomra. A kétely általában pótterveket szül. A határozatlan ember sosem tudja, mit akar. Egyfelől óhajtja Isten igazságát, másfelől azonban nem. Egyik oldala kész engedelmeskedni, a másik viszont nem. Azonban sose hidd, hogy folt nélküli hitre van szükséged ahhoz, hogy Isten válaszoljon neked. Egyetlen ember sem bízik teljes mértékben. Isten Márk evangéliumának 9. fejezetének a 24. versében olyan hitet vár el, amely így kiállt. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Szilágyi Sándor Tatabánya bánhidai református lelkipásztor meggyőződéssel vallja, hogy a Szentlélek nélkül semmit sem fognánk fel az Isten igéjéből. Hallgassuk figyelemmel most következő ige magyarázatát.
2: Hallgassátok Isten igéjét figyelemmel és alázattal a mennyei jelenésekről írott könyv 22. részének 17. verséből. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét, ingyen! A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! A Szentírás utolsó könyvének végéről, annak is a végéről, a 22. fejezet végéről olvastam fel ezt az igeverset. De olvashattam volna a lélekről a Szentírás elejéről is, hiszen ott van az első versekben, a Biblia első verseiben, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Már akkor is ott volt a lélek, és uralta káosz, és a rendezetlenségből Isten általa teremtett meg mindent szép rendben. Ott volt a kezdetekkor, és ott van a végén is. Ő a kezdet, és ő a vég Jézussal együtt. És ott volt mindig. Hogyha fel akarjuk fedezni még jobban a Szentlélek munkálkodását, akkor nézzünk az Ószövetségre. Nézzük a prófétákat. Nézzük azokat az Istentől kiválasztott embereket, akik továbbadták Isten igéjét, vagy szóban, vagy írásban. Bennük is ott munkálkodott a lélek. Vagy ott munkálkodott a lélek azokban, akik az ő szavukra hittek. Akik az ő szavukra hitték el azt, hogy majd egyszer eljön a Messiás. És mint ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, testvérek, ők csak távolról szemlélték ezt, de nem teljesedett be rajtuk az ígéret. És mégis hittek. A zsidó 11-ben fel is van sorolva hithősöknek a sokassága, akik úgy tekintettek előre és úgy haltak meg, hogy hitték azt, hogy egyszer Isten majd elvégzi az emberiség megváltását. A Szentlélek adta nekik ezt az előre tekintő hitet. És a Szentlélek adja nekünk is, testvérek, ezt a visszatekintő hitet, hiszen mi visszafele nézünk már a megváltásra, és így kell nekünk hinnünk. És talán mondjuk azt emberileg, hogy egy kicsikét könnyebb dolgunk van, mint azoknak volt, akik előre néztek és szemlélték a Jézus eljövetelét, mint nekünk, akik már visszafele nézve sok mindent tudunk, és látjuk, hogy ez hogy ment végbe. És még így ezzel együtt is milyen nehéz sokszor ezt elhinni. Milyen sokszor nehéz ezt befogadni, és az életünk részévé tenni. Hagyni, hogy az legyen. Tehát ott volt a Szentlélek. És természetesen a Szentlélek ott van, mind a mai napig az Újszövetség népével is. Ott van a gyülekezettel. És ott van mindazokkal, akik egykor leírták a most általam is kezembe tartott Bibliát. Mert megállva egy kicsit a Bibliánál, a Szentírásnál, sokan kétségbe vonták már a Szentírás hitelességét. Megkérdőjelezték azt, hogy ez valóban tényleg Isten igéje, Isten üzenete? Hát hiszen emberek írták ezt is, mint bármilyen regényt vagy írást, mennyivel több a Biblia, mint bármilyen más emberi iromány. De visszautalva arra, amit már mondtam, az ige szíven talál valakit, az ige átformál valakit, valakinek az életét megmozdítja, átformálja, akkor igenis a Biblia sokkal több, mint bármiféle emberi produktum. És mi a nagyszerű ebben, ha olvasuk a Bibliát? Az, hogy a Szentlélek, amikor azon munkálkodott, hogy legyen Bibliánk, legyen Szentírásunk, akkor a Szentlélek oda kapcsolódott ahhoz az emberhez, akit megszólított Isten, akinek le kellett írni a mondani valót, és együtt munkálkodott annak az embernek az intellektusával, a tudásával, mindenféle hátterével, testi-lelki beállítottságával a Szentlélek közösen munkálkodott azzal az emberrel. Egészen más szókincsel ír Péter apostol, mi ezt így nem érzékeljük a magyarban. De a görög nyelvezetben Péter nyelvezete egészen más, egészen egyszerű. Pálé egészen magasabb szintű, hiszen ő képzett teológus volt. És nem számít a kettő, mert mind a két ember életében, csak őket, kettejüket említve, mind a kettejük életében a Szentlélek munkálkodott és segített nekik, hogy leírják azt, amit leírtak, és amit kezünkben tartunk, és amit olvashatunk. Péter pont ezért jegyzi meg ezt a nagyszerű gondolatot mindazoknak, akik kételkednek a Biblia hitelességében, így fogalmaz Péter második levelében. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. A Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Nem önkényesen, hogy én leülök, aztán írok valamit, hanem ott volt a Szentlélek. Ezért tehát soha ne kételkedjünk a Biblia szavában, a Biblia hitelességében. Fogadjuk el az igét, és hagyjuk, hogy ha kemény is az ige, ha megfed bennünket az ige, ha megítéli az életünket, akkor is engedjük, hagyjuk ezt, mert tudjuk, hogy sokszor a gyógyulás is csak úgy lehetséges, hogyha az a szike, az a műtőkés, az behatol az ember szervezetébe. Akkor lesz a gyógyulás eredményes. Ilyen kétélű éles kard, mondja a Bibliáról, az Isten igéjéről, a Szentírás, ilyen ez az ige, és így hatol az életünkbe is bele. És ennek a hathatóságát pedig a Szentlélek biztosítja. Milyen nevekkel, milyen formában találkozunk még a Bibliában a Szentlélekkel? Először lássuk ezt, és aztán azt is csak úgy vázlatosan, hogy milyen munkái lehetnek még. Ilyen nevekkel találkozunk: vigasztaló, tanácsadó, szószóló, pártfogó, útmutató, közbenjáró, és még lehetne sorolni, aki titokzatosan, de folyamatosan jelen van minden ember életében. Tehát ne értsük félre, testvérek, nem csak a hívők életében van jelen a Szentlélek, hanem minden ember életében jelen van. Hiszen senki sem születik hívőnek. Senki sem születik úgy, hogy már megvan térve. Az majd elkövetkezik, eljön az élete során, élete egy pontján, hogy dönt Isten mellett, és rábízza az életét. Az majd eljön, de addig is a Szentlélek munkálkodik az ember életében. Hiszen a Szentlélek mutatja meg, és döbbenti rá az embert, hogy kicsoda valójában, hogy milyen elveszett állapotban van Isten nélkül. Hiszen, hogy az én életemben is a Szentlélek mutatta ezt meg. Mert eljött az életemben nekem is egy olyan pont, egy olyan idő, amikor rá kellett döbbenjek, hogy hát én Isten nélkül elveszett vagyok. Szükségem van Istenre. Eddig tagadtam őt, de most már hívom az életembe. És hiszem, hogy az addigi munkálkodást, az értem elmondott imádságokat, mindazt, amit hallottam és kaptam a szüleimtől, adott esetben a konfirmációkra, a lelkipásztoromtól, azt Isten felhasználta arra, hogy eljöjjön az én életemben is az a damaszkuszi út, az a pálfordulás. Ha nem is egyik pillanatról a másikra, de eljött. És ez a Szentlélek munkája, én ezt hiszem és vallom. És a hívők életében pedig úgy munkálkodik a Szentlélek, testvérek, hogy szüntelenül magyarázza nekünk az igét. Mert mi keressük az ige értelmét, ezért kell naponta igét olvasni, Bibliát tanulmányozni. Elgondolkodni azon, hogy Uram, mit akarsz mondani nekem, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És abban a pillanatban a Szentlélek egy szót, egy mondatot, egy gondolatot megértett velünk. Egy tükröt tart elénk, és meglátjuk magunkat. Vagy felhívja a figyelmünket arra, hogy hálásak legyünk, hogy köszönjünk meg valamit. A hívember naponta átéli a Szentlélekkel való közösséget, a Szentlélek jelenlétét az ige által, az igén keresztül. Mert leginkább ma a Szentlélek az ő igéjén keresztül munkálkodik. Munkálkodhat máshogyan is, csodálatos módon is, nem korlátozzuk mi le a Szentlélek munkáját, de leginkább az ige által tud munkálkodni a Szentlélek. A Szentírásban így is találkozunk a Szentlélekkel, hogy az igazság lelke, ő, aki meggyőz bennünket a bűnről, arról, hogy milyenek is vagyunk, és nem csak azt mondja, hogy te egy bűnös ember vagy, hanem abban is segít, hogy hogyan szabaduljunk meg a bűneinktől. Hogyan szakítsunk vele, hogyan tagadjuk meg, hogyan valljuk meg. Ebben mind segítségünkre van a Szentlélek. Aztán így is találkozunk vele, hogy ő az élet lelke, az igaz tanú, aki biztosít az örök élet felől, és aki biztosít arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Értitek, testvérek, amikor ott van bennünk a kételkedésnek a lelke, a kételyek megrohanják az embert, akkor a Szentlélek az, aki a kételkedést a szívünkből ki tudja venni. Aki meg tud győzni, hogy téged Isten szeretetétől semmi nem szakíthat el, amely van Jézus Krisztusban. Erre állj rá, erre bízd rá magad. Hát amikor megnyugszik a lelkünk abban, hogy semmi nem történik véletlenül velünk, hogy még a rosszat is, amit Isten megenged, vagy ránk bocsát ebben a földi életben, a javunkra is tudja fordítani, mikor ebben megnyugszik a lelkünk, ezt a nyugalmat is a Szentlélek adja. És nagyon sok mindent lehetne még, hiszen az egész Szentírás tele van a Szentlélek munkájával, testvérek. De van itt egy másik szó az igében, nem csak a lélek, hanem ott van egy szó, a mennyasszony. Ugye milyen érdekes, milyen elgondolkodtató, hogy hogy is van a lélek és a mennyasszony együtt. Hogy ők mondják, hogy ők üzenik, hogy jöjj. Ki ez a mennyasszony? Kit jelképez? Egyértelműen elmondhatjuk, testvérek, hogy a mennyasszony a Szentírásban az egyházat jelképezi. Jézus Krisztus mennyasszonya az egyház. Ő a vőlegény, mi pedig az ő mennyasszonya vagyunk. Az emberi életnek az egyik legszebb képével ábrázolja Isten az ő urának, Jézusnak és az egyházának a kapcsolatát. Hiszen egy nő életében a legszebb pillanat valóban az, amikor ott fehér ruhában áll, a vőlegénye oldalán, és Jézus így mondta, hogy az én mennyasszonyom az egyház, én pedig a vőlegénye vagyok. És így hagyta Jézus tulajdonképpen mennybe menetelekkor, nem magára, de egy időre hagyta el a mennyasszonyát. Egy időre. De nem hagyott bennünket magunkra. Mondja is még a nagypénteki események előtt, hogy nem hagylak titeket árván. Nem hagylak titeket magatokra, hanem elküldöm hozzátok a Szent Lelket, a pártfogót, a vigasztalót. Tehát az ő mennyasszonyát nem hagyta magára.
1: A Szentlélek munkáját tehát végig kísérhetjük a Szentírás kezdetétől a végéig, sőt, Isten általa ihlette irányította a Biblia könyveinek leírását is. De elgondolkozhatunk azon is, hogy hányszor élhettük már át Isten vezetését a saját életünkben. Szilágyi Sándor ige magyarázatát egy hét múlva folytatjuk. Addig is kívánjuk

Szeretettel köszöntjük a Lélekhangoló műsor hallgatóit. Szeverényi János interjúja fog elhangozni, amelyben szó lesz az ember istenképűségéről, a kitartó faültetésről és a mesterséges intelligenciáról is. Hallgassanak minket!

0: Szeretettel köszöntöm Szentirmai Róbert ortodox papot itt a cinkotai stúdiónkban. Robertet az Ökumenikus Tanács missziói bizottságában ismertem meg néhány évvel ezelőtt. Evangélikus teológián természetesen tanultunk az ortodox egyházról, de a személyes beszélgetésekben sokkal több minden kiderült számomra, és világosabbá vált. Robert informatikus is, tehát polgári foglalkozása is van, de papi ruhában közlekedik. Arra gondoltam, hogy jó lenne veled és az ortodox tanítása is egy kicsit közelebbről is megismerkedni. Tehát mit is jelent, hogy tudnád megfogalmazni a hallgatók számára ezt a mottót, hogy a világ átistenítése?
1: Ha szabadna, akkor én egy picikét távolabbról kezdeném ezt az egészet. Az emberek úgy gondolkodnak az ortodoxiáról, hogy hát ilyen vaskalapos, begyöpösödött emberek, akik valamilyen ócska régi dolgokat ismételgetnek, és hát még ugye a templomaikat sem képesek korszerűen kifesteni. Nos, én pedig úgy gondolom, hogy az ortodoxiának annak van egy óriási nagy szabadsága. Szabadon lehet az Istenhez fordulni. Szabadon lehet gyakorolni azokat a nagyon kiérlelt szertartásokat, azokat a már sok-sok generáció által bizonyított életvezetési módokat, amelyek az embernek az életét meg tudják változtatni méghozzá jó irányba. Ugyanis a bűnbeeséssel annak idején az emberiség megsebződött. És hát bizony ez a fajta megsebzettség, ez kezelést igényel. Ez a fajta szabadság, amiről az előbb beszéltem, ez a

0: kompromisszumok nélküli Istenhez való közeledésnek a lehetőségét teszik meg a számára. Érdekes, hogy nyugaton az énekek, az imádságok, azok mind-mind valahol ilyen érzelmi központúak, és némileg én központúak is. Nem nagyon látni a tanító jelleget. A mi imádságainkban, és azokban a szertartásokban, amelyeket mi végzünk, azokban mindegyikben megfigyelhető ez a tanító szándék. Az, hogy hogyan lehet az ember egy picikét jobb. Mi az a minta, amihez nekünk igazodnunk kellene?
1: Bocsánat, hogy egy pillanatra beleszólok. 20-25 évvel ezelőtt Lipcsében elmentem orosz ortodox szertartásra, és annyi orosz tudásom volt, hogy felfedeztem, hogy nagyon sok szentírási szöveget
0: bizony.
1: Is mondanak.
0: Így van. Minimum 60-70% konkrét idézet. Ugye különösen érdekesek a reggeli esti imák, a magánimák, ahol az embernek szembe kell néznie saját magával, azokkal a bűneivel, rejtett ilyen-olyan belső indítatásaival és egyéb dolgaival, amiknek a leküzdése az nem csak úgy általánosságban feladat, hanem ahhoz is nagyon fontos, hogy az ember olyanná legyen, aki nem csak úgy Isten akarata szerint él, hanem aki megtalálja a helyét, a boldogságát az Isten által teremtett világban. Ugye a bűnbeesés óta mindannyian oda vágynánk vissza. Mindenki keresi a boldogságot. De akármilyen módon próbálkozik az ember, mindig valami olyan zsákutcára talál, ami aztán mégsem hozza el azt a boldogságot. Amikor az ember az Istennel próbál közelebbi kapcsolatba kerülni, amikor megpróbálja őt megismerni, akkor viszont feltárul egy végtelen lehetőség, olyas valami, ahol egyre inkább megérthetünk dolgokat a világgal kapcsolatban. Amikor az ember elkezd lelki életet élni, akkor észreveszi azt, hogy a rossz, ami a világban van, saját magán belül is ott van. És a világnak a rossz dolgaihoz mi magunk is hozzáteszünk valamennyit. És ahhoz, hogy a világ jobb legyen, ahhoz egy picikét saját magunkon is kell javítani. A világban, amikor az ember elkezd szeretettel bánni a dolgokkal, amikor, ha nem is az én feladatom, hogy megjavítsam azt, de megteszem, amikor önzetlenül próbálok valami jót tenni a környezetemben, ezzel is egy mintát szolgáltatok mások számára is. Ugye annak idején, amikor elkezdtük az építkezést, előttünk egy ilyen nagy üres plac volt, tele sittel. Ugye mindenki úgy gondolta, hogy a legjobb helye a sitnek, a hulladéknak az a közterület. Nekem ott a kerítéstől befelé van az én részem, ott kint már nem érdekel. Én az első lépésként, mindenki teljesen bolondnak is tartott, a telkem körül már fákat ültettem. És még sehol se állt, sehogy se az építkezés, azzal kezdtem el foglalkozni, hogy ott ez a sithalmos, csúnya terület, az parkká változzon. Az önkormányzatnál szerencsére lehetett abban segítséget kapni, hogy ebből később játszott tér lehetett. Tehát, hogy ne építsék be, ugye konkrétan erre gondolok. És aztán természetesen az első időktől kezdve mindig megjelent ugye az ellenerő, ami hát akkor huligánok, egyéb fiatalok képében volt jelen, akik, amikor ültette az egyik nap a sövényt, másnap kitaposták, amikor az ember valami újat, még egy padot telepített, akkor azt igyekeztek tönkretenni, fölgyújtani a táblát, és így tovább. Én viszont bizony igyekeztem jókorán fölkelni és helyrehozni az okozott károkat. És egy idő után ezek a növények megerősödtek, most egy olyan gyönyörű szép park van előttünk, ami erre mindenki csak áhítozik.

0: több emberben megvan ez a jó szándék, és próbálkozik, és sokan csalódnak. Mit tudnál mondani azoknak, akik újra és újra, akár családon belül munkálkodnak a jó ügyön, és nincsen sikerélményük, vagy kevés sikerélményük van? Tehát mi ad nekünk erőt ahhoz, hogy folytassuk egyáltalán?
1: Egyrészt az emberben kell lenni egyfajta szent makacságnak, mert nagyon hajlamosak vagyunk néhány kudarcos esemény után azt mondani, na akkor erről ennyit, mostantól kezdve befelé fordulok. Az én életem is volt olyan pillanat, amikor az lett volna a legcélszerűbb, hogy na akkor innentől kezdve az emberekkel, az emberekért semmit. De akkor kutyaharapás szőrivel pontosan ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy csak azért is. Csak azért is elkezdek olyan dolgot tenni, amitől most a legjobban viszolygok, és hát bizony az életemben jó párszor kellett ilyen módon újra és újra kezdeni, és ne legyen kétsége senkinek se afelől, hogyha bármilyen jó ügyet akar szolgálni, akkor az ördög gonosz, akinek a létezése manapság már lényegében megkérdőjelezett sok ember számára, ő mindig megtalálja azt a pontot, ahol a legjobban fáj, azt a pontot, amin keresztül a leginkább kárt lehet nekünk okozni.
0: Ahogy említettem a bevezetőben, mi az Ökumenikus Tanács missziói bizottságában találkoztunk, és minden évben szervezünk egy úgynevezett missziói lelkészkonferenciát, és te vetetted föl legutóbb, hogy legyen a címe az idei konferenciának a szellemi harc. Ki ellen kell harcolni? Milyen szellemi harcról van itt szó?
1: Akár akarjuk, akár nem, ez a bizonyos harc, ez már egy jó ideje folyik. Most az a kérdés, hogy mi, ha egy ilyen háborús hasonlatot mondunk, akkor nyugodtan virágot szedve lépegetünk a lövészárkok között, ahol folyamatosan lőnek ránk, vagy pedig észreveszük azt, hogy ez zajlik, és megpróbálunk ehhez valamilyen szinten alkalmazkodni és fölnőni. Azt láthatjuk, hogy az embernek, mint egy emelkedett létezőnek a lealacsonyítása, megszüntetése zajlik már jó ideje. Különböző ideológiákkal. Szeretnének valamiféle tömeget, egy masszát gyúrni az emberekből, méghozzá olyan módon, hogy az Isten képmásisága a szépen lassan vesszen el, és az illető ne is legyen ennek tudatában. Nézzük meg, hogy most a legnagyobb támadások pontosan azokat a dolgokat veszik célkeresztjükbe, amelyek igazán emberré teszik az embert, illetve amelyek már a Szentírás első lapjain is ott szerepelnek. Hát én sajnos azt tudom mondani, hogy ha az ember fogalmán túllépünk, és valami ember utáni valamit képzelünk el, akkor az, amíg nem Isten képmását hordozza magán, az egyértelműen vagy rabszolgaszerűség lehet.
0: Kicsit konkretizáljuk, milyen támadások vannak az Isten képűség ellenében? Milyen területeken? Házasság, család, nép, nemzet, stb.
1: Tehát, hogy... Mindegyiken, igen. Ugye, hogyha most így nagyon röviden szeretnénk, hogyha az ember megnézi azt, hogy már a teremtésnél Isten hogyan képzelte el a világot, akár csak a nemekre gondolunk, akár arra gondolunk, hogy a házastársak hogyan kapcsolódjanak egymáshoz, és így tovább. Ezeknek mind-mind olyan meghatározottsága van, amelyeket a mai világ teljes egészében igyekszik nemhogy figyelmen kívül hagyni, hanem pontosan az ellentétjeire fordítani. Itt most nem arról van szó, hogy különböző emberek más-más véleményben, életstílusban, akármiben élnek, ez mindenkinek a saját üdvösségének a kérdése, ha az illető így vagy úgy látja a dolgot. Ugyanakkor, ha fölszámoljuk azokat az alapokat, és szeriden, erőteljesebben, vagy erőszakkal, vagy ezek kombinációjával, de egy olyan világot építünk föl, amelyik éles ellentétben áll az Istennek az akaratával, az ő általa leírt dolgokkal, akkor bizony egy teljesen elfogadhatatlan világba jutunk, nem lesznek nekünk semmilyen fogódzóink. Már ugye a mostani időkben is sokan jönnek azzal, hogy hát igazából nem is tudják azt, hogy milyen lehet az Isten, mert hát ugye azt olvassa a Szentírásban, hogy atya, stb., de hát ő soha nem látta az apját se, illetve hát akiket látott, azok meg a lehető legtávolabb esnek attól a képtől, ami itt van. Igen, ezek az Isten képmásiságnak a lerombolására jönnek létre, és arra, hogy az embernek ne legyen semmilyen fogódzója, hanem haladjon folyamatosan mindig abba az irányba, amibe terelik. Mert nézzük meg, ez a szellemi harc, ez már régebb óta elkezdődött. Bármilyen dátumot lehetne most mondani, vagy bármilyen eseményhez lehet, akár a felvilágosodáshoz, akár mihez kötni, de tulajdonképpen a bűnbeesésre vezethető vissza, azóta jelen van a világban a gonosz működése. Ugye sokan azt szokták mondani, hogy ó, hát most miért beszélünk ilyen, ezek ilyen elavult fogalmak. Ilyen, hogy gonosz ez nincsen, vagy pedig azt mondják, hogy hát bennünk van a gonoszság. Tehát mi emberek vagyunk gonoszok, talán a világnak az lenne a legjobb, hogyha az ember az nem is lenne, mert akkor nem lenne környezetszennyezéstől kezdve, én nem tudom mi minden. Tehát az egyik legfőbb baj, ami a világban van, és a legfőbb rossz, az maga az ember. Ezzel az a baj, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen gonosz, tehát mint független létező, akkor csak kettő lehetőség van lényegében. Az egyik az az, hogy akkor maga az Isten a gonosz. Mert ugye valahonnan kell lennie ennek a gonoszságnak, márpedig furcsa dolog, hogyha az Isten, aki tőlünk a jót várja el, mégis gonosz lenne. A másik, hogy mi vagyunk tényleg a gonoszok, de ebben az esetben megint csak egy olyan abszolút tulajdonsággal vértezzük föl magunkat, ami tulajdonképpen az Istennek járna ki. Márpedig, ha megnézzük, azért annyira abszolút gonoszok viszont nem is szoktunk lenni. Mi valahol a kettő között vagyunk.

0: Annak idején a katonaságnál bizony volt nekem egy élményem, egyszer csak a saját testemen kívül találtam magamat, és iszonyatos, mondjuk ki, démonok azok vettek körül. Láttam saját magamat az ágyon fekve, nem tudtam megmozdítani egyetlen egy tagomat sem, és mindent láttam körbe. És én azt hittem, hogy ekkor meghaltam. És aztán az vetett véget ennek az állapotnak, hogy följött az ügyeletes, és bevágta az ajtót, és én visszazuppantam a saját testembe. Ezt az iszonyatot, amit én akkor megtapasztaltam, azt elmondani nem lehet, leírni nem lehet.
1: Mi a konklúziód? Hogy maradt ez benned? Hát, mi történt itt?
0: Egyrészt ugye egy olyan tapasztalásom volt, hogy ez a világ, ez egy nagyon jótékonyan létrehozott valami, ahol mint egy ilyen vékony függöny választ el bennünket attól, hogy lássuk azokat az erőket, akik itt a világ mögött itt vannak. Érdekes egyébként az előzménye a dolognak, mert azért volt, noha nem egy-két nappal, vagy egy-két héten, lényegében egy fél évvel korábban ott beszélgettem egy teológus hallgatóval, aki hát azt mondta, hogy ő bizony tudja, hogy a sátán létező személy, korábban azt hitte, hogy nem, de megtapasztalta a személyes létezését. Hát akkor elkezdtem neki ott fölhozni azokat a szokásos érveket, amelyeket mások is mondtak, és hát mondta, hogy igen, igen, nagyon jó érvek, nagyon jól érvelsz, de hát sajnos ez nem így van. És aztán rá ugye egy fél évre volt alkalmam arra, hogy ezt meglássam, hogy ténylegesen így van. És én akkor azt éreztem, hogy erről föl kéne világosítani az embereket, hogy bizony ez olyan valóság, aminél kevéssé valóságos az, hogy mi most itt ülünk, mint az, amit akkor megtapasztalt az ember.
1: Szent Pál Pál apostol is ír erről, hogy ismerjük az ő szándékait, tudunk róla. Egy szellemi harcban élünk, hiszen ez a szellemi harc azért ez egy bibliai fogalom, de ugyanakkor alapvetően az egész életünk Jézusra fókuszál, aki ura a gonosznak.
0: Én azért mondtam ezt, mert néhány dolog manapság tabu témának számít, vagy teljesen kihagyjuk a számításból. Ugye az egyik az ez, gonosz talán nincs is. A másik egyébként, amiről nem szeretünk beszélni, az a halálnak a témája. Uh-huh.

0: a Lélekhangoló evangélikus műsor szól, Szeverényi János vendége, Szent Irmai Róbert, ortodox pap.
1: Informatikus is vagy. Ahogy valamikor a televízió beült a családokba, hát most beült az internet, most már lassan a nagymamák is a mobiljukon élnek, tehát egyrészt ezzel kapcsolatosan örülnék, ha segítenél, egy kicsit józanítanál minket, hogy hogyan viszonyuljunk jobban az internet műfajához, illetőleg ez a sláger téma most berobbant néhány hónapja, a mesterséges intelligencia, hogy mint hívő embernek és informatikusnak mi erről a véleményed?
2: A világnak itt már régóta célja, hogy megkönnyítse úgymond az embernek az életét. De valójában nem annyira az életét szeretné megkönnyíteni, hanem ezen keresztül nagyon sok esetben a termelékenységét szeretné valójában megnövelni. És hát gyakorlatilag a legtöbb dolog, ami körülvesz bennünket technikai környezetben, az mind-mind olyan, hogy valójában elsődleges célja az az, hogy minél erőteljesebben tudjunk egyrészt termelni vele, másrészt pedig hát minél jobban ellenőrizhetőek is legyünk általa. Az informatikának rengeteg áldásos oldala van. Ezt nap mint nap tapasztaljuk, de az a baj, hogy ahelyett, hogy belaknánk ezeket a dolgokat, és megpróbálnánk igazán jóra használni, már mindig futunk a következő és következő dolgok elé, ahelyett, hogy a különböző hibákat kijavítanánk, helyette újabb és újabb hibákba kezdünk el belefutni. És hát gyakorlatilag hibátlan eszköz nem igazán van a használatunkban. Már a különböző szoftverfejlesztők ki is zárják az ezzel kapcsolatos mindenféle igényt, mondván, hogy hát ők nem tudnak ugye tökéletes eszközt előállítani, de lényegében már nem is törekszenek rá. A mesterséges intelligencia ez egy új irány, egy új eszköz. A külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha a gép gondolkodna, hát egyelőre, legjobb tudomásom szerint azért ez nincsen így. Óriási nagy adatbázisoknak a feldolgozása áll a háttérben. Az algoritmusok olyan öntanuló rendszerek, amelyek bizonyos mintázatok alapján próbálnak különböző válaszokat adni. Most még, én ugye amikor kipróbáltam ezeken az eszközökön különböző dolgokat, nyilván nem azt, amit mindenki meg szokott kérdezni, nem olyan feladatot adtam, amit mindenki szeretne adni, hanem egy kicsikét kíváncsi voltam arra, hogy hát hol húzódnak a határok, és hát azt láttam, hogy azért szeret kamuzni a rendszer. Tehát azokat a dolgokat, amelyeket nem tud, azokat nem vallja be, hanem megpróbálja kitölteni valami hamis információval. Az egyik legnagyobb veszélyének én gyakorlatilag ezt látom, hogy rengeteg hasznos dolgot össze tud gyűjteni, és az ember elkezdhet megbízni benne. Azt látom, hogy azért, ha az ember ezeket az eszközöket szeretné használni, az ilyen mesterséges intelligencia alapú dolgokat, akkor még jobban föl kell kösse a gatyáját, és jobban kell nála tudni bizonyos dolgokat, hogy tudja ellenőrizni is.
1: Hova fog ez fejlődni, ez a mesterséges intelligencia, és egyáltalán az informatika? Most ez a kérdés, hogy hát féljünk, ne féljünk, használjuk, ne használjuk. Egy pap megkéri az intelligenciát, hogy írja meg a holnapi prédikációt.
2: Én ezeket is olvastam, ilyen jellegű cikkeket, hát ezek azok a prédikációk, amelyeket nem kellett volna megírni, és amikor ugyanilyet ír a pap, akkor azt meg nem kell elmondani.

0: hol van itt az etikai határ? Egy vers, vagy egy szakdolgozat, bármi szóba kerül.
1: Hát igen, ugye, amit mondtam a saját példámon keresztül, hogyha most egy ilyen szakdolgozatot írna meg valaki, hogyha a tanár nem nézi meg rendesen, akkor azt mondja, fú, megvan 60 oldal, beleolvasok, nagyjából a témáról szól, stb. Ötös. Hát igen, csak hogyha elolvasná, akkor kiderülne, hogy ostobaságok vannak benne. Nem látjuk azt, hogy hol van akkor ez, honnan hivatkozza tulajdonképpen ezt. Oké, nem szó szerint idézte, de hát valahonnan vette a forrását. Ugye ezek nincsenek ott. Én azt mondom, hogy valószínű ez az oldala az az, amelyik még a legjobban fog alakulni a legjobb irányba, hasonlóan GPS-hez. Szerintem egyre megbízhatóbb lesz, viszont egyúttal rengeteg embernek a munkája megint csak meg fog szűnni. De ennek ez az egyik hatása. Én azonban egy másik oldalától sokkal jobban tartok. Ennek, meg az ilyen rendszereknek az emberek felett gyakorolt kontroll szerepe. Ugye már most is hihetetlen mennyiségű adatot gyűjtenek rólunk, és bizonyos dolgokat már most is, még csak nem is mesterséges intelligencia alapon simán lehet tudni az emberről, holott soha nem beszélt róla, nem írta le, stb., de pontosan azt is tudják, hogy mi jár az illető fejében. Bizonyos jelekből össze lehet állítani, ugye épp a közelmúltban hallottam, hogy már a mesterséges intelligencia segítségével, speciális szoftverrel át lehet idézőjelbe látni a falon, pusztán azzal, hogyha az embernek van pár wifi routere, és akkor ezeknek a segítségével ugye érdekes következtetéseket tud tenni, és hát ilyen módon meg lehet figyelni a másik embert. De ez csak az ilyen felületén levő ilyen kis hub, ami még talán az inkább kezelhető. De az, hogy teljesen kontroll alá lehet venni az emberiséget, gondoljunk csak a kínai kísérletekre, ahol már különböző szempontok alapján értékelik az emberek viselkedését, és ez alapján vehet mondjuk repülőjegyet, vagy utazhat át a másik városba, vagy egyebek. Én ezektől sajnos sokkal jobban félek, főleg amiatt, mert ugye most nagyon erőteljesen megjelent egy erős ideológia vezérelt gondolat, ami szeret minden más gondolatot kicenzúrázni. És hát ebben bizony az egyik dolog, amit igencsak szeretne, az pont a kereszténység, a keresztény egyházaknak a működése. Kívülről is, belülről is rombolva azt, hiszen ugye visszatérve a korábbi gondolatmenetre, Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Tehát ez azt jelenti, hogy bennünk az a tudat még ott van, hogy valójában mi valamilyen szinten, most idézőjelbe téve, rokonai vagyunk az Istennek. Ezt nem szeretnék azok, akik adott esetben minket szeretnének a befolyásuk alatt tartani, mert az kimutat abból a ketrecből, ahova minket beszeretnének zárni. Sajnos ugye egyre erőteljesebben lehet látni az erre való törekvéseket. És hát ki tudja, hogy akár, amiket most itt elmond az ember, hogy ezek is ma még elmondhatóak, mondjuk holnap után, hogyha ez kikerül valahova, ennek milyen következményei.
0: Ezek nagyon súlyos gondolatok, mégis mivel tudod biztatni a hallgatókat? Hogyan álljunk mindezekhez hozzá?
1: Pontosan ez a legfontosabb üzenet, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Nekünk a feladatunk ennek az Isten képiségnek a feltárása saját magunkon belül. Azt a Krisztus ikont kell magunkból előhozni, előkaparni a sok-sok szutyok réteg alól, aminek mi valójában rendelve lettünk itt a Földön. Mert mihelyest ez megvan, akkor ugye tömlőcbe is rakhatnak bennünket, akkor is mégiscsak fölfelé nyitott lesz az ég. Tudjuk azt, hogy a babiloni éfiaknál a tüzes kemencébe hiába dobták be őket, akkor sem lett nekik semmi bajuk. Angyal hűsítette őket. Ezért nekünk, ha úgy vesszük, létkérdésünk az, hogy ezt az utat ki tudjuk-e építeni az Isten felé, vagy sem. Ha nem vesszük komolyan a hit dolgait, akkor nem csak arról van az, hogy majd, ha itt hagyjuk a földi világot, akkor mi lesz a sorsunk, hanem most már egyre inkább az is kérdés, hogy itt a földi létünkben mi lesz a sorsunk, ha csak nem vesszük komolyan az Istennek az igéit.
0: Ez nagyon jó végszó. Köszönöm szépen, és Isten áldását kívánom további életedre, családodra, szolgálatodra.
1: Köszönöm szépen.

a Lélekhangoló evangélikus műsor vendége, Szent Irmai Róbert, ortodox pap és informatikus volt, akit Szeverényi János kérdezett mai életünket és világunkat érintő lényegbevágó kérdésekről. Így esett szó többek között arról, hogy a keresztények hogyan hathatnak felelősen a környezetükre, és hogy mit gondoljunk például a mesterséges intelligenciáról. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján is, amelyet a missio.luterán.hu webhelyen találhatnak meg. A műsorral kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket megírhatják nekünk a következő elérhetőségeinkre. E-mail címünk evmis@luterán.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra várunk. Szeretettel búcsúzunk a Lélekhangolóval, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Október Mindszent Hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként Mindszent Havaként említik. Jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik. De használták az őszhó magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelendő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenység és időjárást jósló napjai 9-én, Dénes napján, ha északról fúj a szél, és ragyognak a csillagok, kemény télre számíthatunk. És ha nyugat felől érkezik a szél, és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én, Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án, Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja. Október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe. 31-e pedig a reformáció emléknapja. Leó pápa a betegekhez Lourdesban a következőket mondta. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az akureli Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta, minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelenti, és az egyház értékes kincsei. A mellrák elleni küzdelem világnapja. A mellrák elleni küzdelem világnapja minden évben október 1-e. Az ünnep célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a betegség korai felismerésének fontosságára, valamint arra, hogy ennek érdekében mit kell megtenni önmagunknak. Először 1991-ben használták a rózsaszín szalagot a mellrák túlélői, amit a Susan G. Komen alapítvány adott ki. Azóta a világ minden táján ez a szimbóluma a mellrák elleni küzdelemnek. Magyarországon évente körülbelül 5-6 ezer új mellrákos beteget fedeznek fel, és körülbelül 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is érinti. És bár a férfiaknál meglehetősen ritka a melldaganat, mégsem példanélküli. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk, és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Meghívott vendégünk, illetve pontosabban mi vagyunk a meghívott vendégek, Ópusztaszer, az Emlékpark. Műsorunknak aki bennünket tájékoztat és navigálni fog a riport alatt, Kertész Péter úr, az Emlékparknak az ügyvezető igazgatója. Kertész Péter úr, egy pár mondatban bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, hogy mióta vagy te igazgató, és mit a fő feladatod?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon szoros kapcsolatom van az Emlékparkkal, hiszen annak idején már egyetemista koromban, hiszen én néprajz és történelem szakon végeztem a Szegedi Tudomány Egyetemen, és már amikor felvételiztem, akkor Juhász Antal néprajzkutatónál felvételiztem, aki az Emlékpark egyik alapítója és építője, hiszen ő kapta a feladatot a 70-es években, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumot létesítsen ide az Emlékparkban, és hát én az egyetemi gyakorlataimat is itt töltöttem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy ifjúságom szabadidejének egy részét itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttem el. 2012 óta vezetem egyébként az Emlékparkot, ügyvezető igazgatóként, és hát az én feladatom magának az Emlékparkot üzemeltető KFT-nek a vezetése és az itt folyó munkák koordinálása, hiszen az Emlékpark ott egy non-profit KFT üzemelteti, az ONTE Nonprofit Kft., amely tulajdonképpen az itt lévő épületeket és a bennük található kiállításokat, valamint a programokat működteti. Az Emlékpark többségi állami tulajdonú társaság, gazdasági társaságként működik egyébként, és mi egy múzeális kiállítóhely vagyunk. Kevesen tudják, hogy a múzeumoknak több funkciója van, és több kategóriába sorolják. A múzeális kiállítóhely abban különbözik a múzeum intézményétől, hogy nekünk gyűjtési feladatunk és kutatási feladatunk elvéletileg nincsen, tehát mi saját gyűjteménnyel nem rendelkezünk, nekünk nincsenek gyűjtemény raktáraink. Mi más múzeumok anyagaiból készítünk kiállításokat, amit aztán bemutatunk az ideérkező kedves látogatóknak. Természetesen rengeteg állandó kiállításunk is van, de évente legalább kettő időszaki kiállítással várjuk az ideérkező vendégeket.
0: Mielőtt a riportot megcsináltuk volna, előtte én kicsit ránéztem a weboldalukra, egy olyan 15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt én voltam, de amikor megmutatták először a nyilvánosság előtt a háború utáni feszti körképet, hát én csak ájultam és pislogtam, hogy mekkorát változott a Ópusztaszeri Emlékpark. Ha jól emlékszem, 40 féle helyszín van, amivel a rádió hallgatók, ha eljönnek egy hétvégi családi kirándulásra, akkor tudnak nézni 40 féle helyszínt, illetve ez városlegenda, vagy valóban úgy van, hogy van külön gyerekprogram kislányoknak, illetve kisfiúknak is, van skanzenjük. Tulajdonképpen milyen programokkal tudnak kedveskedni a rádióhallgatóknak a Ópusztaszeri Emlékpark?
1: Az idő kicsit halad, hiszen a körképet most már kicsit régebben adták át, mint 15 év, hiszen 1995-ben nyitották meg a rotunda épületet, amely tulajdonképpen a körkép bemutató épülete, illetve jelen pillanatban 13 állandó kiállítás található most benne, ugye három emeleten keresztül, de visszamennék egy picit az Emlékpark megalapításához. Ugye itt 1896-ig visszamehetnék, hiszen Göndös Benedek már akkor írt a kormánynak, hiszen ő a pusztaszeri főapát volt, és országgyűlési képviselő is, hogy itt emlékparkot kell létesíteni, hiszen 1896-ban itt avatták föl a honfoglalás és millenniumi ünnepségeinek egyik jelképes emlékművét, ugye Kalósede szobrászművész alkotta Árpád emlékművet. De egészen 1970-ig kellett várni, amíg tényleges építkezések megindultak. Elsősorban a szabadtéri népről, ez egy gyűjtemény indult el. Ezt akkoriban egy szabadidőparknak tervezték, nem feltétlenül történeti kiállító helynek, inkább egy szabadidőparknak, aminek a honfoglalás és a magyarság története az egyik fő attrakciója, és ezen az emlékhelye. Aztán később ez változott, hiszen ahogy haladtak elő a korral, mindig egy-egy ötlet felmerült, hogy hogyan is kéne bővíteni az emlékparkot, ezért egy picit eklektikus jellege van. Tehát ha valaki belép, akkor azt látja, mintha valahova mindig lepottyantottak volna valamit. Ez valóban így is történt, és ennek az az oka, hogy mindig született egy-egy ötlet, és néha gyakran sajnos megfelelő koncepció nélkül kellett az emlékpark vezetésének ezt végrehajtani. Ez nyilván a tulajdonosoktól egy felüljövő, gyakran politikai nyomás is volt, főleg itt a 80-as évekről beszélek elsősorban, úgyhogy jelen pillanatban a következő képen néz ki az emlékpark. 55 hektáron működünk, ebből vannak különböző szegmenseink, ilyen például a látogatóközpontunk. Ha valaki bejön, akkor egy vendégforgalmi kiszolgáló épületen kell keresztül haladnia, ami tulajdonképpen egy pénztár épület, de ott már vannak vizesblokkok, mosdók, turinformiroda van mellette, és ha belép a főkapun, akkor rögtön egy látogatóközpontba érkezik a kedves vendég. Ebben a látogatóközpontban van kávézónk, háromdimenziós mozivetítőtermünk, ahol az emlékpark történetét meséljük el, Szermonostor történetén keresztül egyébként, illetve egy Magyarország története háromdimenziós animációs filmben mutatjuk be, elsősorban az ifjúság számára, illetve a külföldiek számára, hiszen számos nyelven ez megtekinthető mindkét filmünk, tulajdonképpen a magyarság történetét és az emlékpark történetét, mint már említettem. A látogatóközpontunkban van egy ideiglenes kiállítóterünk is, ahova folyamatosan tervezünk évente legalább két kiállítást. Most a Zsip-Zsup Kender Zsupa, vagy a Kender 1000 éve című kiállításunk tekinthető meg jelen pillanatban. És itt található a Trogmayer Otto konferencia termünk is. Trogmayer Otto régész professzorról annyit érdemes tudni, hogy ő volt ténylegesen az emlékparknak a létrehozója, tulajdonképpen az ő vezetésével alakult ki annak idején az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark jelen formája. A látogatóközponttól, ki tovább jövünk, ott a szoborkertünk található, itt számos történelmi szobrunk látható. A központjában természetesen a 1896-ban felállított Kallós Ede szobrászművész által megalkotott Árpád emlékmű áll, és ez az emlékpark központi eleme is. Ha kicsit tovább sétálnak a látogatók, akkor élnek el a múzeum épületünkben, ahol az állandó kiállításaink láthatók, ezek főleg történeti, régészeti és néprajzi kiállítás is látható itt, hiszen ha csak a szegedi paprika kiállításra gondolok, de egészen a honfoglalás kortól a millennium koráig utazhat az időben itt a kedves látogató, illetve csatlakoztunk az Egy a Természet vadászati világkiállításhoz is, a Csongrád-Csanád megyei vadászkamarával közösen létrehoztuk az úgynevezett vadászkiállításunkat, amely a rotunda épületünknek a tetejében látható, a tornyában helyezkedik el, de ugye itt látható a híres neves alkotás is, a Feszti körkép, amely Magyarország legnagyobb képzőművészeti alkotása. Van szabadtéri néprajzi gyűjteményünk is, amely a délalföldi népi építészetet mutatja be. Ez azért különleges, mert talán ez az egyetlen olyan falu múzeum, amely igazából a város, hiszen ugye elsősorban városi épületek láthatók benn, amelyben ugyanakkor ugye egy agrárnépesség lakott, ezek az alföldi mezővárosok tipikus építészetei, amely a paraszti építészetet tükrözi, a Makói háztól kezdve a Szegedi ház, Makói tanya, a Hódmezővásárhelyi olvasókör, de nem sorlom fel az egész skanzenünket, illetve van egy nomád parkunk, ahol ugye jurták vannak felállítva, és a nomád életbe pillanthatnak bele a kedves látogatók, hiszen hagyományőreink ott igyekeznek egy picit rekonstruálni, hogy hogyan is telhettek a honfoglaló magyarok hétköznapjai. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, akkor ott szőhet, fonhat, megnézhet jurtákat, amely reményeink szerint ugye hitelesen van berendezve, hiszen mindig a régészeti kutatásokat veszük ebben alapul. és hát mi is dolgozunk, ugye, van a kollégák között egy szakmai csoport, amely tulajdonképpen az emlékpark munkájának a tudományos háttérmunkáját készíti elő, mert régész, néprajzos, történész, és természettudós van benne egyébként, hiszen van nekünk egy gyógynövénykertünk is. A gyógynövénykertünk és feldolgozónk, gyógynövényházunk úgy alakult ki, hogy sokat törtük a fejünket, hiszen itt látható az Alföld legnagyobb monostorának romjai, a Szer monostor romjai, és gondolkodtuk, hogy hogyan lehet jobban bevonni a látogató térbe. És mivel az itt élő bencés szerzetesek ugye nem csak lelki gyógyért, hanem testi gyógyért is hoztak az ideérkezőknek, és a régészeti ásatások során lehetett azonosítani azokat a gyógynövényeket, amikkel ők foglalkoztak, ezért létrehoztunk egy rekonstruált gyógynövénykertet egyébként, itt a Szentgáleni apátsággal együtt, ugye, és a pannonhalmi bencésekkel együtt közösen dolgozva, ezt megpróbáltuk ezt is hitelesen rekonstruálni, hiszen be tudták a régészek azonosítani azokat a növényeket, növénymagvakat, amelyeket annak idején itt használtak gyógyításra a szerzetesek, és egy 10 000 tőből álló gyógynövénykertünk van, és ez nagyon érdekes egyébként. Itt oktatásokat is szoktunk tartani, természetesen foglalkozások is vannak, hogyan lehet a gyógynövényekből teákat, főzeteket, forrázatokat készíteni. És hogyha tovább haladunk, akkor van egy lovaspályánk is egyébként, ahol honfogláskori lovas bemutatót tartanak a kollégák. Ez is megtekinthető, bár ide előzetes bejelentkezés szükséges mindig. És hát az emlékpark egy része, ugye fás és ligetes erdőből áll tulajdonképpen, ott nekünk egy irodalmi tanösvényünk van, amelyet játszótérnek is nevezhetünk, de ezért ez több, mint játszótér, hiszen a gyermekek különböző akadálypályákon és mászókákon kell, hogy áthaladjanak, és mindig egy-egy irodalmi alkotás van, amely a feladatot kijelöli. Gondolok én arra, hogy van egy nagy mászókánk, amely vára stilizál, és ugye azt el kell foglalniuk, hogy egy Nyögte Mátyás Búshadárt Bécsnek büszke vár.
0: Egészen fantasztikus. Van egy kis tavacskájuk, ha jók emléképei. Mit lehet tudni a kis tavacskáról, illetve a nyugdíjasok, a nagyon nyugdíjasok ezt a írdatlan nagy területet, a 40 helyszínt, ha jól emlékszem, muszáj nekik végiggyalogolni, vagy létezik valamilyen kis elektromos jármű, amit tudnak bérelni?
1: Kezdeném a tóval. A tó az egy tűzivíztároló, ugye Körtvétónak nevezzük, hiszen a Gesta Hungarorumból tudjuk, ugye Anonymus leírásaiból, hogy a Körtvétó mellett a Gyümölcsény erdőnél álltak meg honfoglaló őseink, tehát ezt a területet jelöli meg ennek, és hogy itt tartották meg az első országgyűlést, az első magyar országgyűlést, és mi ezért ezt a tűzivíztározót, amely egy szép tónak lett kialakítva, nevezzük el Körtvétónak. Most a tóval a legnagyobb kihívásaink vannak, hiszen az Alföld, a Dél-Alföld egy komoly sivatagosodáson megy keresztül. Borzasztó a csapadékvíz hiány, és itt tűnnek el ezek a kis tavacskák, hát mi igyekszünk ezt a megmenteni, hiszen ez nekünk nem csak azért kell, mert szép az emlékparknak, nagyon nagy a vízcsökkenés, úgyhogy mi ezt most igyekszünk rekultiválni. Igazából a tavat elkezdte benőni a nádas, elkezdett egy mocsarasodás, és hát különböző biológus szakemberek próbálnak ezen segíteni, bevalljuk őszintén, és próbáljuk újra táplálni is a vizet. Környékünkön már számos ilyen kis tó eltűnt sajnos. Nekünk is nagyon nagy a vízapadásunk, most ezt próbáljuk pótolni, ezt a vízapadást, hiszen nekünk ez a tó vigyáz tulajdonképpen a feszti körképre és az egész rotunda épületére, hiszen egy automata tűzoltó rendszer van ebbe az épületben. Egyébként ennek pont a napjainkban történik a felülvizsgálata, és tulajdonképpen a megfelelő karbantartása, pontosan a szárazság miatt nézzük, hogy mit is bír a rendszer. Hál' Istennek még a tóban van annyi víz, hogy ez el tudja látni ezt a feladatot, de ez nagy kihívások elé állít minket, és hát természetesen majd a fenntartó minisztériumunkat, hiszen ez komoly anyagi beruházás lesz, majd most készülnek erről egyébként a tanulmányok, hogy hogyan is lehet megmenteni. A másik kérdés pedig pedig ugye az 55 hektáros területet azért bejárni. Ebből az 55 hektáros területből egyébként 22 hektár valóban a beépített kiállító terünk. A többi, amit már említettem, ugye inkább a természetvédelmi területhez tartozó kis erdőrész, hiszen az emlékpark a Kiskunsági Nemzeti Park területének része, és mi is Natura 2000 terület vagyunk, madárátvonulási hely egyébként. És igen, tehát itt elektromos kisautók bérlése, jelen pillanatban is van egy elektromos kisautó, amit lehet bérelni. Sajnos éppen a Covid előtt igyekeztünk volna ezeket lecserélni és megújítani, hiszen ezek előregettek sajnos. A gazdasági válság okán jelen pillanatban még ennek a forrás előteremtése folyik, de van egy-két elektromos kisautó, amit folyamatosan bütykölünk és működik, úgyhogy lehet bérelni azt is, igen.
0: Egészen fantasztikus. Nem a tárgykörhöz tartozik, előző riport alanyaimtól tudom, hogy Magyarországon, Alföldön leginkább, a vízhiány az okozza, hogy több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. De ez egy másik műsornak lenne a tartalmi része. Sétáljunk tovább itt a rotondába, és tud-e valami izgalmas dolgokat még mondani? Gyerekek, milyen programok vannak, gyerekprogramok, mielőtt odaérünk a Veszti körkép bejáratához?
1: Számos gyerekprogramunk van. Általában érdemes a honlapunkon tájékozódni, mielőtt valaki ide érkezik. Az emlékpark eleve egy gyerekbarát múzeum, muzeális kiállítóhely, családbarát kitüntetést is kaptunk már többször. Van lent egy baba-mama szobánk a körkép bejáratával kapcsolatban, ahol az ilyen csöpségeket akár el lehet altatni, tisztába lehet tenni, rendbe lehet tenni, és az anyukák is ki tudják magukat pihenni, hiszen fotelek, kis haltatóhinta és minden más található benne. Tehát a legkisebb néhány hónapos gyermektől egészen én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttekig mindenkinek tudunk biztosítani megfelelő komfortérzetet is, és hát természetesen megfelelő programokat is. Számos múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, amire viszont előzetesen be kell jelentkezni, és ezekkel a múzeumpedagógiai foglalkozásokat akár egy személy is kérheti, kérhet akár tárlatvezetést is, egy személyis csoport is, és természetesen családok is kérhetik. Itt a legkisebbektől kezdve, tehát óvodáskorú gyermekektől kezdve egészen a középiskolásokig tudunk biztosítani megfelelő programokat. Ezeket általában főleg csoportok szokták kérni, hiszen a családok számára már az, hogy elindulnak és beleállják az emlékparkot, ehhez is kevés egy nap, de van nekünk az úgynevezett kalandos emlékhely programunk, amely a skanzenre fókuszál elsősorban, és ott mindig várjuk hétvégenként elsősorban, hiszen a családok elsősorban hétvégén érkeznek, várjuk különböző népi játszókkal és foglalkoztatókkal az ide érkező kedves családokat.
0: Közben besédáltunk egy fantasztikus helyre, itt századfordulós ruhákban vannak öltözködve.
1: Ez tulajdonképpen ez a promenádunk, amit úgy nevezünk a Kisváros és Nagyváros promenád, ez a Veszti körkép megfestésének, tehát az 1800-as évek második felének az időszakát mutatja be. Ez két szegmensre oszlik, most ahogy mi most itt állunk, ez a Kisváros promenádunk, ez például egy kis vidéki város, akár ha Szentes vagy Makót, tudnám minden sorolni, életét mutatja be, hogy a sétáló utcán tulajdonképpen milyen élet zajlott, de ez elsősorban viselettörténeti kiállítás. Ha tovább haladunk, akkor a Fesztiék kingyesi tanyáján találhatjuk magunkat, és az eredeti gerendákat is bemutatjuk, hiszen a Felvidéken kingyesen volt Feszti Árpádéknak egy tanyájuk, Ógyallán. Itt volt a műterme is, számos képét itt alkotott meg, és itt a kor hírességei összejártak egyébként, és tulajdonképpen ezek a gerendák, amik ide fel vannak függesztve, ezek egy ilyen kis vendégkönyvként is szolgáltak. Tehát itt, hogyha nézzük például Bársony Istvántól kezdve, itt kísérjük azokat a feliratokat a falra, Jókai Mór, Jankovics Marcell, országgyűlési képviselő, Tuba János, jogász országgyűlési, Lányi Géza, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, ezek mind kijártak, Dankó Pista, Bródi Sándor, Rákosi Viktor Sipulusz, ugye, ők mind kijártak a Feszti tanyára, és tulajdonképpen ezeken a gerendákon látható az ő kézírásaik. igazából, és ez egy picit, ez az interjúr a fesztiéknek ezt az életét mutatja be, amikor, és egy kis panoptikum jelleggel is látható. Itt lehet fotózkodni nyugodtan a látogatóknak, leülhetnek akár a székekre, és csinálhatnak kis fotókat, szelfiket ezekkel a bábukkal, a korabeli élet és a feszti baráti kör, a kingyesi baráti kör alakjait jelenítik meg. Itt például Bródi Sándor mellett haladunk el, mellette ő beszélget például feszti Árpád feleségével, ugye Jókai Rózával, de láthatjuk, ahol éppen Spányi Béláék dolgoznak a körképen, de ilyen kis jeleneteket próbálunk itt bemutatni, és hát itt audiogájdos, QR-kódos lehetőségek vannak, amit letölthetnek mobiltelefonra a látogatók. Egyébként van az emlékparknak egy mobil applikációja, ahol ha az ideérkező látogató ezt letölti, akkor számos kiállításról olvashat érdekes dolgokat, de egy narrációs vezetést is kap az egész emlékparkról egyébként. Tehát egy audiogájd, végig mennek az okostelefonnal, és egy-egy pontokon, hogyha elindítják, akkor egy kellemes hang fog nekik beszélni és gépi tárlatvezetést tartani, de aki nem szereti a modern, azt mondom, hogy a legmodernebb technikával, hanem szeret inkább emberi kontaktusokat létrehozni, ők kérhetnek személyes tárlatvezetést is természetesen.
0: Egészen fantasztikus. És most milyen helyre érkeztünk, hol vagyunk?
1: Ez a nagyvárosi promenád, tehát a kisvárosi promenád ellentéte, ez azt próbálja bemutatni, hogy a korban, tehát a 19. század második felében, ugye, mint mondtam, egy viselettörténeti kiállítás kapcsán, és egy kis építésztörténeti kiállítás kapcsán,

0: voltok, és milyen ruhába öltözködtek akkor a polgárok? És itt látok egy csendőrt is.
1: Így van, hát a csendőrség, sokan a csendőröket azt gondolják, hogy ez a 20. század második felének volt egy fegyveres testülete, pedig nem, hiszen a csendőrség már a 19. században is működött, ugye rendfenntartó szerepeket látott el, volt nyomozati szerepük és felelősségük is, viszont ők, hogyha kinyomoztak bármilyen bűncselekményt, soha nem használtak sem fogdát, sem börtönt, hanem ők rögtön átszállították a hatóságoknak az elfogott bűnözőket. Az emlékparknak egyik érdekessége, hogy az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében található Magyarország egyetlen állandó csendőr kiállítása, amely közadakozásból épült, és tulajdonképpen ez a csendőr kiállítás a Magyar Királyi Csendőrsi Bajtás Közösség, Washington székhelyel működik egyébként ez a közösség, gyűjtéséből tudott kialakulni, és ennek Szakály Sándor történész professzor a kurátora, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is érdemes ide jönni, hogy egyetlen egy Magyarországon állandó csendőr kiállítást megnézzen a látogató, hiszen nagyon érdekes a csendőrség története.
0: És most megérkeztünk a honfoglalás kiállításra.
1: A kiállításról mondanék néhány szót, hogy mi is alkotta meg ezt a kiállítást, mi is volt a koncepció. Ezt Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének professzora alkotta meg ezt a kiállítást, az ő koncepciója alapján épült föl. A lényege tulajdonképpen az, hogy egy picit a fesztikőrképpel párhuzamba állítsuk a honfoglalók valódi életét. Tudjuk, hogy a fesztikőrkép a romantika korában készült, ugye az 1800-as éve végén, ugye a millenniumra 1894-re készült el, és igazából egy romantikus szemléletet ad be, ahol még a korabeli régészet történettudomány nem volt teljesen tisztában a honfoglalókkal, ezért mind a viseletek, mind maguk a jelenetek azért nem történeti hitelességet mutatnak be. Ha ide belép a látogató, itt viszont egy történeti hitelességet lát magáról a honfoglalók életéről. Tehát itt láthatunk egy jurtát, aminek a váza van fölállítva például, és itt egy család, tehát az asszonyok állítják föl a jurtát, és a mögötte a képen látható, hogy hogy nézhetett ki egy honfogláskori falu, egy település. Itt láthatunk ékszereket, ruhadíszeket, ezek eredeti ékszerek, ásatásokról, sírokból kerülnek elő, láthatunk fegyvereket, karokat, láthatunk állatcsontokat egyébként, hogy milyen állatokat tartottak honfoglalóink. Nagyon kevesen tudják, hogy például elterjedt volt a teve, ezt egyébként a fesztikőrképen hitelesen ábrázolják, hiszen ott is láthatók tevecsontok, láthatunk mezőgazdasági eszközöket, korabeli sarlót, szőlőmetszőkést, ásópapucsot, láthatunk egy földbemélyített háznak a rekonstrukcióját, ahol a 10.-11. századi elejéig tulajdonképpen télen, a téli szálláson laktak ilyen földbemélyített házak, egészen az Árpád korban, itt láthatók különböző ékszerek, a híres bezdédi tarsolylemeznek, ugye egy nemes másolata van kiállítva, amely sokak szerint az első keresztény emlékünk, hiszen a közepén, a tarsolylemez közepén egy kereszt található. Úgyhogy mi igyekszünk a honfoglalás korról egy valós képet mutatni, és amikor ezt megnézik a kedves látogatók, össze tudják hasonlítani a feszti körképpel tulajdonképpen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor beléphetünk a feszti körképhez?
1: Igen, mehetünk a körképhez.
0: Egy-két érdekességet fogunk hallani még a feszti körképről. Alakok, akik itt vannak, a női alakok, ezek az eredeti ásatásokból előkerült ruházatok, és hát a picik voltak az emberek?
1: Az ásatásokból ugye kevés ruházat kerül, némi foszlány, némi textilmaradvány előkerül, de az nagyon minimális, inkább a ruháknak az anyagát lehet megállapítani. Ebből egyébként a zsibzsup, kenderzsup kiállításunkban ilyet mutatunk be. Elsősorban a ruhadíszek elhelyezkedéséről, de hát nagyrészt ez a fantázia, hiszen modern párhuzamok hasonlatokat próbálnak hozni, nyilván egy keleti népcsoport, vagy kaftánba öltözött, és itt keleti párhuzamok alapján próbálják rekonstruálni a honfoglalók viseleteit, öltözeteit. Most már nagyon sokat tudunk erről, de azért még mindig azt gondolom,

0: gondolom, hogy inkább csak a fantáziánkra van bízva, hogy hogyan is nézhettek ki maguk a honfoglalók. És hát természetesen az emberek mérete azért nem volt ilyen nagy és magas, mint a napjainkban, hiszen azért a táplálkozás nagyon meghatározta ezt. A honfoglaló elejünk azért egyrészt kásaételeket fogyasztottak, ugye ők egy nomád tejgazdaságot vittek. Nagyon érdekes az is, hogy a honfoglalás során először a só lelőhelyeket, a só bányákat foglalták el, főleg az erdélyi területeket. Ennek az volt az oka, hogy ugye az állattartáshoz, a nomád állattartáshoz és a bőrfeldolgozáshoz, a hústartósításhoz a só az elsődleges, ugye, ami kell.
1: Közben nagy ricsaj közepette mentünk, átjöttünk a bejárati aulán, ahol nagyon sok látogató volt, ez volt a háttérzaj. Beérkeztünk egy előtérbe, és mindjárt fölérünk a festi körképhez.
0: Tehát visszatérve magához a körképekhez, tulajdonképpen Robert Breaker ír festő volt az, aki ezt kitalálta, magát a műfajt, és ezt szabadalmaztatta is. Ezért minden körkép 15 méter magas és 120 méter hosszú volt. Ő ezt levédette tulajdonképpen. Európában nagyon sok körkép volt, körkép létezett, és ezek tulajdonképpen utaztak. Ez volt a kor helyes háromdimenziós mozia. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpád, amikor a párizsi világkiállításon járt, akkor látott először körképet. Ő az özönvizet szerette volna lefesteni, megfesteni, hiszen a körkép műfajban, a történeti műfaj, az Napóleonnal kezd elindulni, hiszen előtte tájképeket festettek, főleg tájképeket mutattak be, és Napóleon volt az első, akinek a fejéből kipattant, hogy ezt propaganda célokra is lehetne használni, és a saját csatáit akarta megfestetni körkébe. Egyébként ez el is készült, festettek is ilyet, Feszti ezt is látta, és ez így lette meg egyébként a körkép műfajának, de először az özönvizet szerette volna megfesteni, a bibliai özönvizet, hiszen akkor egy vallásos festői korszakát élte. Viszont apósa Jókai Mór rábeszélésére neki állt élete legnagyobb fő művének, a Magyarok bejövetele című festménynek, amelyet most itt láthatunk, és meg is érkeztünk ide.
1: Így van, megérkeztünk a legfelső szintre. Tehát csoportos látogatás van. Most a csoport, akik itt voltak fönt, ők lemennek szépen, és fog feljönni a következő csoport, itt fél óránként van csoportváltás. Ahova is érkeztünk most meg?
0: Hát tulajdonképpen a Rotunda épületünkben található Magyarok bejövetele című körképhez, amely Feszti Árpád és számos alkotótársa munkája. Ugye azért kötődik Feszti Árpád nevéhez, hiszen ő vezette a munkákat, tehát Vágó Pál, Spányi Béla, Pálya Celesztin dolgoztak ezen a képen, hogy a teljesség igénye nélkül említem most csak a legnagyobb neveket, de hát dolgozott rajta például Feszti Árpád felesége is, Jókai Róza, aki szintén festő volt, ő festette például a képre a halottakat.
1: Egészen fantasztikus. Itt átmegyünk a háromdimenzióból a kétdimenzió, vagy a kétdimenzióból a háromdimenzióba, ott szembe Árpád vezérünk látható?
0: Így van, pontosan, tehát a jelenetek ilyen snittekből állnak tulajdonképpen, ennek is megvan a maga oka, hiszen a Feszti körképen nem más láthatunk, mint Jókai Mór Levente című színdarabját tulajdonképpen megfestve. Ez a Levente színdarab, ez nem került soha bemutatásra, de ugye hát Jókai azért elég nagy hatást gyakorolt Festire, és ezt alapul véve, tehát amit láthatunk, ugye rögtön a fő jelenet Árpád és vezérei. Az érdekesség, hogy Feszti magát festette meg Árpád vezér szerepében, ahogy a vezérek nézik a csatát, viszont apósa ott látható, Jókai Móra legyőzött Latorc vezér alakjában egyébként, és hát felesége, Jókai Róza, nevelőapja kezét fogja éppen a képen, mint Latorc vezérnek a lánya. ugye láthatjuk a fejedelem asszony jelenetét, ahogy a fejedelem asszony bevonul, ugye ökrös szekéren. Nagyon érdekes, hiszen szürke marhát vették alapul, azt gondolták, hogy ez volt a legeslegősibb magyar marha fajta, amely a honfoglalókkal együtt érkezett. Ugye ezt már tudjuk a régészeti leletekből, hogy a honfoglalókkal egy kis szarvú marha érkezik a Kárpát-medencébe, és itt az őstulókkal és minden egyéb más itt talált jószággal történt tenyésztés következtében alakul ki az a szívós fajta, amit ma magyar szürke marhának nevezünk, és ez már a 12. századra, 12.-13. századra elnyeri ezt a végleges alakját. Kitűnő húsjószág egyébként, és a legnagyobb előnye az, hogy lábon lehet elhajtani, egészen Lengyelországig, vagy akár Dél-Olaszországig ezeket a marhákat ugye hajtották, az úgynevezett hajdúk, őket ismerjük a történelemből.
1: Világos, itt milyen csata jelenet, éppen kik csépelnek itt?
0: Tulajdonképpen a csata jelenet nem másról szól, mint ahogy a honfoglaló magyarság lerohanja a Latorc vezérharcosait, ugye az itt talált szláv harcosokat. Nagyon érdekes az ábrázolás mód egyébként. Erről van egy történet, van egy anekdota, hogy amikor először kiállították Budapesten a körképet, akkor egy idős öreg úr nagyon hosszan sokáig nézegette a csata jelenetet, és a teremőrhöz fordulván azt mondta, hogy ő nagyon sok csatában részt vett már életében, és egy lovas csatának valóban ilyen a hangulata. Beírt a vendégkönyvben, és az aláírás nem más volt, mint Görgei Artúr. Úgyhogy az ő szájba tudjuk, hogy valóban egy lovas csata jelenet hitelesen van ábrázolva. A csata jelenetet egyébként Vágó Pál festette, ugye akit a festő Petőfinek is neveztek, vagy a festő Petőfinek is mondtak, hiszen számos alkotás van, amely a 48-as csatákat jeleníti meg. Talán az is érdekes, hogyha jövünk, hogy itt látható...
1: Kérdésem lenne, hogy ezt a bejegyzést a látogatók meg tudják nézni, Görgei?
0: Nem tudják a látogatók megnézni, ez a vendégkönyv sajnos nincs a birtokunkban, ez nálunk elsősorban anekdotaként él. De nagyon érdekes, tulajdonképpen a helyszín, amit látunk, ahol ők megfestették, ahol a vázlatokat készítették, ugye ez Kenderesként van Munkács mellett egyébként, itt láthatjuk, hogyha megnézzük a Tátos asszony jelenetét, és hogyha egy hegyet látunk jobb oldalon, ez a Munkácsi Várhegy, amit látunk. Egyébként a helyszín már beazonosításra került. Popovics Béla történész és Popovics Lőrinc, az ő nevüket említeni, meg kárpátaljai nagyon jeles kollégák ők, és hát ők megtalálták azt a pontot, ahol a vázlat elkészült, Munkács mellett egyébként ott egy emlékmű is épült. És az az érdekes, hogy amit látunk, az azt a kis erdőírtást, az a mai napig létezik, és hátborzongató volt, mikor kimentem és láttam, hogy ez még mindig létezik a helyszínen. Tehát felismerhető egészen a Latorca, felismerhetők a hegyek, a dombok, tehát 100%-osan be tudjuk azonosítani, hol készültek el a körkép vázlatai.
1: Itt, ha egy füst felszáll, és egy karjait széttartó ember van, én arra asszociálok, hogy esetleg egy táltost látunk itt, és a körbe...
0: Egy táltos asszonyt látunk egyébként, és az érdekessége az, hogy a modell nem más volt, mint Jókai Róza Feszti Árpád felesége, ezért ha láthatjuk, hogy kecses kéztartás, egy kecses női kéztartást, hogyha láthatunk, ha megfigyelünk, hogy igazából...
1: Nem akartam ennyire előre menni.
0: Ezt nem tudja a látogató, be azon, hogy férfi vagy nő, csak hogyha alaposan megnézi, mi tudjuk, hogy Jókai Róza volt a modell a táltos asszonynak.
1: Ilyen kéztartás csak egy csodálatos asszonynak van.
0: Igen.
1: Kik az egyéb szereplők, akik körbeveszik?
0: Hát tulajdonképpen itt egy fehérlóáldozást láthatunk. Maga a jelenetnek az érdekessége az, hogyha szembefordulunk, akkor pont szembe a Várpád és vezérei jelenetet láthatjuk. Itt az eget érdemes megfigyelni. Feszti Árpád az égnek nagyon nagy jelentőséget adott minden munkájában. Ha megnézzük Árpád és vezérei fölött, az ég borús, sötét, viharfellegek vannak még. Ennek a jelképe nem más, mint hogy a magyarság még egy borús, sötét égbolt alatt van, bizonytalan a magyarság sorsa, nincs hazája, vándorol, most próbálj úlhazát foglalni, és hát a szembelévő jelent, hogyha megnézzük a fehér lóáldozást, ott már tiszta az ég, gyönyörűen süt a nap, száll föl a füst a szellemeknek, ugye üzenjük és köszönjük, hálát adunk, hiszen a magyarság új hazára talált, és ez az égbolt, hogyha nézzünk a távolba, egyre jobban tisztul, és ennek a jelképe pedig az, hogy a magyarság jövője biztosított, és egy feszti kitűnően ábrázolja ezt.
1: Fantasztikus, fantasztikus, fantasztikus, és a táltos asszony körül lévő, hogy úgy mondjam, hallgatóság és nézőseregből lehet-e még valamit tudni? Tehát vannak-e?
0: Hát ugye igriceket látunk, ahogy táncolnak. Az érdekesség az, hogy itt 19. századi népviseletben láthatunk honfoglalókat. Ugye ők nem tudták, tehát nem volt még akkor a régészet tudománya oly fejlett, hogy tudták volna. Ők azt gondolták, hogy a népviseleteink egészen régre nyúlnak vissza. Ma már tudjuk akár etnográfiából, viselettörténetből, vagy a régészetből, hogy ez nem így történt. Úgyhogy úgy népviseleteket láthatunk egyébként az itt lévő szereplőkön. Nagyon érdekes a bivaj ábrázolás egyébként. Egy háti bivajon ül egy figura egyébként. Ez is 19. századi kuzsok van rajta, hogyha megnézzük. Egy ilyen kis bunda. Viszont arra jól ráéreztek, hogy bivajok, azok már itt éltek a Kárpát-medencében, ha a szürke marha még ugye nem is, még akkor nem volt, nem létezett maga a fajta, mert itt, mint ahogy említettem, itt került kitenyésztésre, de a bivajok már az avarkorból itt voltak a Kárpát-medencében. És ha majd tovább sétálunk, hogy a tevéket is láthatjuk, amit már a honfoglalás kiállításban említettem, nagyon sok teve érkezett a honfoglaló magyarokkal ide a Kárpát-medencében.
2: Ott láthatók a tevék, hogyha szemben nézünk.
0: A teve mellett láthatunk kettő kis pontot, két kis kutyát. Ennek az az érdekessége, hogy csak egy puli kutya szerepelt eredetileg a körképen. Amikor a restaurátorok, ugye egy lengyel restaurátorok, nemzetközi csoport restaurálta a körképet, akkor itt Augusta szere melléjük szegődött egy kis kóbor puli kutya. Mégis majd az a kóbor puli kutya, ami a legjobb tudomásom szerint aztán Krakkóba folytatta tovább az életét, hiszen magukhoz fogadták, viszont azt gondolták, hogy ne árválkodjon az a szegény puli kutya ott egyedül a képen, ráfestették azt a puli kutyát a restaurátorok, akik itt hozzá szegődött. Ez nem károsítja a képet egyébként, hanem ez egy jó dolog, ettől él a kép és élővé válik.
1: Egészen fantasztikus. Az. Sétáljunk tovább, itt egy kőbányát látunk esetleg?
0: Ez nagyon érdekes, hiszen ez eredetileg nincs rajta a tájon, ez a sziklás rész. Viszont kutattuk, hogy ez mi is lehet. Azt tudjuk, hogy a körképet kivitték a londoni világkiállításra, és amikor kint volt a körkép Londonban, akkor a Feszti családnak Budapest város fölmondta a szerződését, hiszen eredetileg a körkép palota a mai Szépművészeti Múzeum helyén volt. És építettek a Városligetbe egy új épületet a körképnek, viszont az egy picit nagyobbra sikeredett, és egy részt bele kellett toldani a körképben. Pósa Judit világított rá arra, Pósa Lajos leszármazottja, hogy Feszti Árpád nagyon sokat járt Pósa bácsi szőlőjébe, úgynevezett Eszrőnek hívták azt a helyet a Felvidéken, ahol ez a szőlő volt, és hogy abból a szőlőből van egy kilátás, ami majdnem pontosan ugyanilyen, mint ez a táj, tehát nagy valószínűséggel, mikor Festinek az épület megnagyobbodása véget az új épület miatt bele kellett toldani a körkébe, valószínűleg Pósa Lajosnál borozgatva jutott az eszébe, hogy ezt tudja folytatni, ezt a tájat, és bele tudja illeszteni ezt a sziklás részt a körkében. Tehát ez az egyetlen, ami nem a munkács mellett készülhetett, hanem valószínűleg a Felvidéken, Gömörben készülhetett.
1: Az előbb említetted, hogy Budapesten volt kiállítva az eredeti Feszti körkép. 1945 az egy viharos időszaka volt kis hazánknak. Ez egy város legenda, hogy igaz, hogy 45-ben őrizetlen volt a rotonda, és a jó magyar pesti emberek jelentős része kiment egy késsel, és kivágtak egy-egy darabot a képből, majd bekeretezték és hazavitték.
0: Ugye ezt a viccet mondhatnám, hogy ugye ismerjük a sebb korosztály még, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát van alapja, de ez nem így történt. Valóban ugye 1945-ben Budapest ostrom, akkor nem az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy egyes művészeti alkotásokat védjenek. Valóban a körképpalota egy gyújtóbomba találatot kapott. Nagy valószínűséggel angol gépek, mikor bombázták Budapestet, akkor kapott egy gyújtóbomba találatot. És nagyon hosszú ideig volt, ugye félig leégett állapotban, ugye eső esett rá, stb. Nagyon rossz állapotban volt, és bizony kivágások is történtek, de mi ezt úgy tudjuk, hogy a szovjet kiskatonák vágták ki, pontosan a mesztelen hölgyeket, tehát a ruhátlan, fedetlen kemlű hölgyeket valóban kivágták a szovjet kiskatonák, és ezt magukkal vitték. Egyébként csak egy kis kulisszatitok, a lengyel restaurátorok elárulták, hogy az itt dolgozó restaurátor hölgyek álltak modellt a most látható jelenetre.
1: Köszönjük! Lassan visszaérünk a körképnek a elejéhez, ahol feljöttünk, itt láthatunk egy romos épületet. Mit lehet tudni a kedves hallgatóknak erről a romos épületről?
0: Hát ez maga a körkép épületén egyébként, ez egy lányrablási jelenet látható. Ugye nagyon sokan föl szokták nekünk tenni a kérdést, hogy hát de ez milyen, hát a honfoglaló magyarok, hát nem bántottak itt senkit, és hát kérem szépen, a kornak a bevett szokása volt a lányrablás, a nőrablás, szintén úgy, ugye ezzel vérfrissítést hoztak tulajdonképpen, és ezt nem csak a honfoglaló magyarok üzték, hanem ezt mindenki a korban üzte, tulajdonképpen ezt láthatjuk mi itt, igazából, hogy a Tleront szlávok, ugye elfeszték át a szlávoknak a sorsa, hogy a nőket, a honfoglaló magyarok viszont magukkal viszik, és a feleségnek, ugye ágyasnak és bármilyen másnak, amit a kor szokásaiban ugye benne volt, és hát ez teljesen általános volt. Hát még emlékszek általános iskolai olvasókönyvemből is, a Szabírnők elrablása című olvasmányunkra, úgyhogy hát itt viszont a szlávnők elrablása is látható. De viszont talán érdekesebb a fejedelem asszonyról beszélni egy kicsit, hiszen ő nem más, mint Bazsó Lidi, egy ógyallai asszony, ő állt modellt egyébként a fejedelem asszonynak, és a történet érdekessége, hogy ő nem látta magát a körképen, csak életében egyszer, amikor rákos beteg lett, és Budapesten kellett, hogy kezeljék, és akkor elment, és akkor megtekintette talán magát egyetlen a körképen. De csak másik érdekességet is tudok mondani, a fejedelem asszony szekere mellett a bekötött félszemű alak Tula János országgyűlési képviselő, Komárom megye országgyűlési képviselője volt, Esztiéknek volt nagyon jó barátja egyébként. A fent kiállított Kingyesi gerendákon, amiről beszéltünk is, hát ő is hagyott ott egy kis kézjegyet és írást.
1: Egészen fantasztikus volt. Műsoridénk lassan lejárt, de itt egy-két hallgató, illetve feszti körkép néző csatlakozott hozzánk. Fölteszem a kérdést, hogy van-e kérdése esetleg, amit föltesz az igazgató úrnak a látottak, illetve hallottakkal kapcsolatban?
3: Abszolút nem. Tökéletes magyarázat volt. Végig a teljes körképben teljes tökéletes magyarázatot adott arról nekem, aki én székely vagyok, mármint Erdélyben születtem, és sajnos ugye a magyar nevem miatt anno anyukám ugye román iskolában adott, és én ezekről a dolgokról nem tudtam. Az utóbbi években folyamatosan gyűjtök így információkat, úgyhogy nagyon köszönöm, és hálás vagyok ezekre a fontos, értékes információkért.
1: Visszaadom az igazgatónak egy mondatra a szót, egy búcsúzkodásról.
0: Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, egyébként ez látható is a feszti körkép iránt, és én csak arra szeretném megkérni a hallgatókat, hogy amikor ideérnek, ők valamiféle olyan történeti ábrázolást várnak, egy olyan történelmet, amely a legújabb történeti kutatásokba kapasznak. Ne ezt várjuk. Az 1800-as években sem a régészet, sem a történettudomány még nem állt ilyen magas fokon, mint napjainkban. Ezek a tudományok akkor kezdtek elindulni, akkor kezdtek kiépülni. Ez egy romantikus történelem szemlélet, ahogy Festiék és a kortársai gondolták és látták. Csak egy példát mondhatok még, a honfoglalókon látható ruhák, azok török ruhák egyébként, egy középkori török ruhák, ez nem más van, tehát nem, láthatjuk, hogy nem olyan vannak, mint amik magunk, hogy a honfoglalók lehetek, ez nem más, mint Festiék a legközelebbi párhuzamokat szerették volna, megkérdezték, hogy milyen lehetett egy keleti népnek tulajdonképpen a ruhá, és egy keleti népet vettek mintának, egy keleti nép történetét. Vagy ha megnézzük akár ott az íjász alakot, aki egy picit ért az íjakhoz és a reflex íjakhoz, ott láthatjuk egy a nyilazó alakot, ahogy kihúzza lovát, ezt ha jobban megnézzük, az íj fordítva van, felajzva. Azt tudták, hogy hogy nézhetett ki a honfoglalóknak az íja, de azt nem tudták már, hogy hogy kell megfeszíteni, és feszítetlen állapotban szerepel a képen, mint hogyha úgy lőttek volna vele. De néhány ilyen érdekesség felfedezhető. Ne azt gondolják, hogy a történelem megcsúfolása miatt ábrázolták egy Festiék, mert Festiék tulajdonképpen a kor történeti tudását az ő tudásukkal 100%-osan vitték a vászorra. Én azt gondolom, hogy ideérkezvén a nemzeti romantika hangulatát kell tekinteni, és azt vegyék át a kedves látogatók, és a körkép él. Valahogy a körképnek van egy olyan hatása egyébként, amely én azt gondolom mindenkire hat, és mindenkire rányomja a bélyegét, és valami varázslattal tölti el a magyar lelkeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer egy búcsúzkodás, köszönjük a hallgatótól.
0: Köszönöm szépen, hogy szerepelhettem ebbe a kiváló műsorban, remélem ezt minél többször megtehetem, és remélem, hogy a hallgatókkal személyesen is tudok beszélgetni és találkozni itt a magyarság bölcsőjében, Ópuszta Szerem.
1: Ezt meg én ígérhetem meg, hogy vissza fogunk még ide térni, mert itt könyvtárnyi anyag van, amivel kell, hogy tájékoztassam a hallgatókat. Kedves hallgatóim, Isten áldja önöket, műsoridőnk lejárt, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe megemlékezik szövetségéről. A mai ige Zsoltárok 111. 5. vers. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Gondolatok az igéről. Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek. Akár a pusztában voltak, vagy a kerítpatak mellett. Egy Királyok 17:3. Akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. A kegyelmi szövetség lelki áldásával azonban örökkön örökké el fog halmozni bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk vele, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson. Ő nem szűnik meg szeretni, védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra, pedig ő szüntelenül kegyelmesen törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött fiáról, a szövetség pecsétjéről, sem szent lélekről, akinek működése révén jött létre a szövetség, sem saját becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll. 2 Timóteus 2:19. És egyetlen hívő sem veszíti el azt az örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. Október mind szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mind szent havaként említik. Jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik. De használták az őszhó magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelendő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenység és időjárást jósló napjai 9-én, Dénes napján, ha északról fúj a szél, és ragyognak a csillagok, kemény télre számíthatunk. És ha nyugat felől érkezik a szél, és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én, Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án, Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény sejtett. Jeles nap október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja. Október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe. 31-e pedig a reformáció emléknapja. Ma kezdődik az október, a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség ma, október 1-én, csütörtökön 15 órától indul a Deák-téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránus énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása. Kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház Missziói Szolgálat természetvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél jobb helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtakarításhoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés.
1: Kulturális programajánló.
2: Mától tartják a Rádai napokat. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg mától, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét holnaptól október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén. ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziós lelkész. Ezt mondja: ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín: Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi út 8-12.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban, többek között hazánkban is, az idős emberekről. Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. És mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Leó pápa a betegekhez Lourdesban a következőket mondta: nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Akureli Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta: minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Az időjárásról: itt az ősz második hónapja. Sok napsütés, hűvös reggelek, meleg nappalok vannak. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk, és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is. A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos őszi idő várható. A napi hőingadozás jelentős lesz, de a hétvégén folytatódik a szép őszi idő.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban, többek között hazánkban is, az idős emberekről. Az Idősek Világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. És mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. A zene világnapja. A zene világnapja Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO Nemzetközi Tanácsa jóváhagyásával született. Első ízben 1975-ben ünnepeltük. Az ünnepnap célja, hogy a társadalom rétegeinek népszerűsítse a zene élvezetét. A zenehallgatás módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást, mert a szavakkal ellentétben a zene mindig őszinte. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segít a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerésére. Vegetáriánus világnap. Október 1-je a vegetáriánus világnap, ami nem csak élelmezési orientáltságot jelent, hanem etikai ünnep is egyben 1977 óta. A világnap célja, hogy népszerűsítse a növényi táplálkozást, a környezettudatos életvitelt, a humánus hozzáállást az élőlényekhez. Az ünnep összekapcsolódik a Assisi Szent Ferenccel, aki az állatok védőszentje. Ezzel a nappal indul a vegetáriánus hónap, melynek végén, november elején a Vega Világnap áll 1994 óta. A vegetáriánus szó a vegetabilis, azaz növényi szóból ered. Időszámításunk előtt 3-4 ezer évvel ezelőtt is ismert fogalom volt. Egyiptom papjai nem fogyasztottak húst. A fájdalomcsillapítás világnapja. A fájdalomcsillapítás világnapja 1975 óta az UNESCO határozata értelmében október 1-je. Ezen a napon tulajdonképpen a narkózis kezdeti lépéseire emlékezünk. Hippokratész szerint a fájdalom a szervezet házőrző kutyája, a fájdalom csillapítása pedig isteni dolog, Arisztotelész szerint. Minden ember meghal egyszer, azonban az orvos kötelessége, hogy a beteg szenvedését, fájdalmát enyhítse. A hivatalos definíció szerint egy kellemetlen szenzoros és emocionális élmény, amely összefügg aktuális vagy potenciális sérüléssel, vagy azok keretében leírható. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk, és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a Jakab levelében, és ott az első fejezetben a 19. verstől a 22. versig terjedő a következőképpen. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán a hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

0: Mennek és földnek teremtője, égi atyánk, áldunk és magasztalunk téged minden jóért, minden szépért, amely körülvesz bennünket, érezzük a tavasznak az illatát. De, Urunk, hálásak vagyunk azért is, hogy elküldted az Úr Jézust, aki eljött, hogy megváltson bennünket. Köszönjük az ő végtelen szeretetét és jóságát. És, Urunk, most, amikor megnyitjuk szent igédet, arra kérünk, hogy adj számunkra bölcs gondolatokat, vezess bennünket, kérünk, legyél ne hallgatóinkkal is, a te végtelen kegyelmedből. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten. Köszöntjük azokat, akik hétről hétre együtt vannak velünk, barátokat, gyülekezeteket, akik velünk vannak, és érezzük az ő támogatásukat, és nagyon-nagyon köszönjük ezt nekik. Mózes első könyvének alapvetése. Elég sokat tanulmányoztam Mózes első könyvének első két fejezetét, és két irányú csodálat van bennem. Az első nyilván a tartalom, a másik pedig az a forma, az az irodalmi keret, amiben megjelenik, és mint kutató nem is tudom, hogy melyiket csodáljam jobban, a tartalmat vagy a formát, de nyilván a kettő együtt jelenik meg. És ahogy a Mózes első könyve megjelenik, ez valami fantasztikus, maga a teremtés történet, aztán az ős történet, ábrahámi történet, és aztán szép lassan elindul Izrael története a későbbiek során. Az első említés elve Ézsaiás 40. fejezet 7.-8. verse, Székely Marika.
2: Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
1: Köszönöm szépen, és Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. vers.
2: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
1: Köszönöm szépen. Fiatal lehettem, talán 12 éves, amikor olvastam ezt az ézsaiási gondolatot, hogy elszárad a fű virága. És én nagyon furcsán néztem, a fűnek van virága. Hát alig vártam, hogy kimenjek, megnézzem, és tényleg olyan kis jelentéktelen, hogy leéltem 12 évet, és nem vettem észre, hogy a fűnek van virága, olyan kis jelentéktelen, épp hogy lehet látni. De ettől még virág. Ez elszárad, de az Isten szava az soha nem szárad el, nem lesz időn túli, nem szikkad el, az mindig aktuális lesz, mindig igaz lesz, érvényes lesz. Marika.
2: Elgondolkodtam, hogy Isten létezését nem racionálisan, bizony, ugye a mai világunkban mindent a bizonyítékon alapulva tudunk elfogadni, és nem ilyen elvek alapján kell Isten létezését megközelíteni. Mindenek felett ő van, és nem változik, és a szeretet az alapelve. Itt a földön, de a mennyben is. És hát ha az olyan szép, meg jó, hát akkor miért kellene változtatni? És azon meditáltam, hogy miért nem tud mindenkit becsapni Sátán? Tehát van úgy mondjuk egy maradék, mert mindig vannak olyanok, akik hallgatnak Isten szavára, és az Isten kegyelme, megújuló ereje, Krisztusban való reménységünk, a Szentlélek segítsége ott van, hogy legyen mindig egy olyan mag, amelyik hallgat és elismeri az Urat. Az ige által jutunk mindig egy kis világosságra, és hát a nagy küzdelem az ugye itt első említése mindjárt az első lapokban megmutatkozik, mert ugye a nagy küzdelem az végigvonul a mi életünkön is, és nem mindegy, hogy ebbe a nagy küzdelembe melyik oldalra állunk.
1: Köszönöm szépen. Mózes első könyvében nagyon figyeljünk oda a bizonyos nyomatékos kifejezésekre, mert később a Bibliában hangsúlyozottan fog megjelenni. Most csak egy példát hadd olvassak föl nektek. A második fejezet első verse azt mondja, és elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Ez az elvégezteték. Jézus a kereszten ugyanezt a szót mondta, az a második elvégezteték. Az első, amikor az Isten a teremtést befejezte, és amikor a megváltást befejezte, akkor ez volt a kereszten az utolsó, vagy az egyik utolsó szava, hogy elvégezteték. És ennek a gyökerét Mózes első könyvében találjuk meg. Tehát ebben a könyvben szereplő fontos kifejezések a Biblia későbbi fejezeteiben, könyveiben ismét megjelennek, és ha nem ismerjük az eredeti helyet, akkor nem fogjuk előbb említett kontextuálisan jól értelmezni hermeneutikai szempontból. Parancsolj, László testvér!
3: Nem ezt akartam mondani, de mivel te szóba hoztad, muszáj reagálnom rá. Ugye a múlt heti tanulmányunkban nagy hangsúllyal beszéltünk a szeretetről. Te Krisztusnak a kereszten mondott utolsó szavát idézted, hogy elvégezteted. De azért akkor utaljunk a többire is, amiből a szeretete nyilvánult meg, hogy a kereszten is az ellenségeért imádkozott. Amit igazából mondani akartam, az a második felolvasott Biblia szövegre vonatkozik, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ebben a mondatban kimondatlanul az van benne, hogy Jézus Krisztus Isten. Mert ez a három együttvéve csak az Istenre igaz. És ezért mondtatta Jézus Krisztus, hogy én egy vagyok az Atyával. Mert ő is tegnap, ma és örökké ugyanaz. És amire a mindennapi életben figyelni kell, nagyon sok mindent elárul egy prédikátorról, és most itt nem feltétlenül az adventista prédikátorokra gondolok, vagy egy tanulmányról, vagy egy magyarázatról az, hogy kinek tartja az illető Jézust, és kinek tartja a Szent Háromságot. Ha valaki elutasítja a Szent Háromságot, vagy megtagadja Jézus Krisztus kettős természetét, vagy azt, hogy örökkévaló, akkor óvatosan kell bánni. Ezzel nem akarom minősíteni ezeket, csak azt kell mondanom, hogy óvatosan kell bánnunk.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Megérteni, hogy Isten szeret. Mózes első könyve 22. fejezet, és ott az első versétől a 13. verséig bezárólag. Tokics Marika.
0: Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő ezt felelte. Itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte. Itt van a tűz, meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek mind a ketten, így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik.
1: Köszönöm szépen. Évezredek távolattából is annyira sokkoló ez a történet, annyira beleéli magát a hallgató ebbe a történetbe, és gondolom, hogy Ábrahámot pedig napokon keresztül szinte álmatlanná tette, mert tudta Ábrahám, hogy itt most nagy dolog fog történni. Kinek milyen hozzászólása van? Marika?
2: Ugye, hát nem tudom, Ábrahám fejébe mi zajlódott le az alatt a három nap alatt, amíg elindult a fiával, az egyetlen egyel, akinek azt az ígéretet kapta, hogy akitől annyi nemzedék származik, mint égen a csillag. És az Úr azt mondja, hogy áldozza fel. De sok mindent tanult már Ábrahám az élete során, és a hite az mindnyájunk példaképe lehet, mert amikor elindult a fiával, akkor a szolgáknak nem azt mondta, hogy majd visszajövök, hanem hogy visszajövünk. Tehát a reménység ott volt benne. És a végsőkig elment, hogy teljesítse Isten akaratát. És az égi hang szólt, és az megmentette a fiát. És ugye ott volt a bokrok között az áldozati állat, ha egy kicsit hasonlítjuk Jézus Krisztus sorsát, ugye ő is áldozati bárány volt, az atya nagyon szerette a fiút, és megtehette volna, hogy az égi hang őt is megmenti, mint ahogy Izsákot megmentette, de fiának nagyobb feladat volt, hogy a világot megmentse, és a bűntől megváltsa. És fölhívnám a figyelmet arra, hogy se Ábrahám, se Izsák nem vitatkozott, nem zúgolódott, hanem Ábrahám követte Isten utasítását, Izsák pedig engedelmes volt Ábrahámnak, és tisztelte az atyát.
1: Köszönöm szépen. Csak egy érdekesség, hogy a zsidóság a sofárt nagyon előtérbe helyezi az ő Isten tiszteletein. Ez így volt az Ószövetségben, az Újszövetségben, és a mai napig így van, hogy a rabbi bizonyos időközönként megfújja a sofárt, és amikor ők a sofárt a kezükbe veszik, mindig Ábrahámnak erre a történetére gondolnak, hiszen a kos szarvából készül a sofár eredetileg, és akkor mindig az Ábrahám történetét élik meg újra és újra gondolataikban. Parancsolj, Gyula!
4: Úgy gondolom, hogyha ezt az egész ábrahámi történetet tanulmányozzuk, ez nagyon-nagyon előképe a Jézus Krisztus megöletésének, Jézus Krisztusi áldozatnak, ezt látni kell. És ez mekkora lecke, és megint a Szentírás csodálatos kinyilatkoztatása, hogy így tanítja a Jóisten az Izrael népét, és

0: az Istenre hagyatkoznak, és hát itt megint ez is olyan nagy lecke, hogy tudok-e feltétel nélkül Istenre hagyatkozni.
1: Köszönöm szépen, csak egy gondolat. Mória hegye ma Jeruzsálembe található, az Al-Aqsa mecset épül körülé, és körülbelül egy olyan 10 méteres szikla van, és a hagyomány azt mondja, hogy ezen mutatta be Ábrahám az áldozatát, itt helyezte Izsákot, és milyen érdekes, a szövegünk mennyire kihangsúlyozza, hogy a fára tette oda, mint ahogy a szimbólum is majd a messiásnak is, a fán fog az áldozata megmutatkozni. Csak egy
0: nagyon mondat. Nagyon megjegyzés. Tehát itt hangzik el először a bárány szó.
1: Igen. Köszönöm szépen. László?
2: Én arra szeretném irányítani a figyelmet, amit nekünk mond most ez a történet. Mert igaz, hogy nagyon fontos párhuzamokra mutattatok rá, az ábrahámi áldozat és Krisztus áldozata között, de nekünk mit mond most? Ugye Ábrahám kilátástalan helyzetben volt. Isten olyat kért tőle, amit emberi értelemmel nem lehetett megoldani. Amikor mi kerülünk kilátástalan helyzetbe, és nem találjuk a megoldást, akkor nekünk is ugyanolyan hittel és ráhagyatkozással kellene rendelkeznünk, mint ahogy Ábrahám rendelkezett. A kérdés az, hogy amikor rendelkezünk ilyennel, és mégsem teljesül, tehát nem következik be az a megoldás, amire várunk, akkor abból mit vonunk le? Azt, hogy az Isten nem hallgatott meg, vagy elfordult tőlünk? Mert nem feltétlenül az Isten elfordulását jelenti, ha valamilyen imádságunkat nem hallgatja meg, annak nagyon sokféle oka lehet, többek között az, hogy nevelni akar bennünket, vagy esetleg próba elé akar állítani. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan vonatkoztatjuk az Ábrahám és Izsák történetét a mindennapjainkra.
1: Köszönöm szépen. Marika?
3: Úgy gondolom, hogy Ábrahám megértette Isten szeretetének és gondoskodásának a mélységét, és elgondolkozhatunk azon, hogy vajon mi megértjük-e, amikor Jézus áldozatára gondolunk, hiszen közeledik a húsvét ünnepe, nem sokára az lesz, és gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent számunkra Jézusnak ez a hatalmas nagy áldozata.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Izsák kérdése, hol a bárány? János evangéliuma első fejezet 29. versétől 34. verseig. Tokics Marika.
3: Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondottam. Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztellek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia.
1: Köszönöm szépen. Ez a történet.

0: Történet megint a keresztnek az előkészítését jelenti, és megint megjelenik az Atya, a Fiú és a Szentlélek, vagy az Atya, Jézus és a Szentlélek, és a Szentlélek egy világosan látható formátumot. Mi mindig galambnak gondoljunk, de nem galamb, mert azt mondja a szöveg, mint egy galamb, tehát a galamb repüléséhez, a galamb szállásához volt hasonlítható. Ugye egyszer nekem egy zsidó rabbi mondta, hogy kedves Imre, a totemizmus az teljes mértékben elfogadhatatlan a zsidóság számára, hogy egy istenség egy állat képében jelenjen meg, ez teljes mértékben, olvassa csak, nézze meg jól azt a szöveget, ott van egy viszonyszó, amint a galamb szállásához hasonlítható. Gyula?
1: Nagyon röviden, itt azért láthassuk azt a kontinuitást, a tanítási kontinuitást a megváltás történetről, a messiás születéséről, a messiás feláldozásáról. Tehát itt megint, amit a múlt negyedévben is tanultunk, hogy megfelelő időben mindig annyit nyilatkoztat ki, amennyit a mi személyes értelmünk fel tud fogni, és az Isten ehhez is alkalmazkodik.
0: Köszönöm szépen. És nagyon nehéz volt a zsidóságnak elfogadni Jézus szolgálatát. Miért? Ők nem bárányt vártak. Ők nem szolgát vártak, hanem királyt és uralkodót. És helyette kaptak egy bárányt. Nehéz volt nekik is elfogadni az ószövetségi proféciáknak az egyoldalú értelmezésén keresztül. Gábor.
2: Ugye azt látjuk, hogy Ábrahám hall egy hangot, amelyik azt mondja neki, hogy tegyen meg mindazokat, amiket Marika felolvasott. Azért Ábrahám helyébe vagyunk, azért sem egyszerű helyzet, mert Isten nem támogatta sosem az ember áldozatot, hanem az a bálvány Isteneknek a műve volt, és hogy sokat gondolkodtam azon, hogy Ábrahám hogy tudta megkülönböztetni az igaz és a nem igaz hangot. Mert az emberben azért két hang is időnként dolgozhat, hogy miért nem gondolta azt, hogy ez egy csapda, hogy ez egy emberáldozat, hiszen az ördög emberülő volt kezdettől fogva, és hát ha Isten adott egy gyermeket 100 éves korára, miért venné el? Nem logikus. És mégis Ábrahám tudta, ez a hang, az a hang. És Keresztelő Jánosnál megint mit olvasunk, hogy valaki, egy hang, az Isten hangja mondta neki, hogy amikor majd ezt látja, ő lesz az. Tehát mindig visszatérünk ugyanahhoz, hogy Isten lelke szól az emberben, és ez ugye az én juhaim hallják az én szómat, mondta Jézus. Hogy ezt meg tudjuk különböztetni az egyéb hangoktól, ez fontos.
0: Köszönöm szépen, Szigeti testvér, Szigeti István.
3: Amit Gábor mond, én egy szóval húznám alá nagyobb hangsúlyosan, ez pedig a hit. Ábrahám nem csak Istenbe hit, hanem abba is hit, hogy ha fel is kell áldozni a fiát, akkor is fel fogja őt támasztani. Tehát ezek a hitének a csúnyán mondom, komplexitását fejezi ki, hogy ez igazi, nem véletlen mondjuk,
0: totális
3: hit.
0: Köszönöm szépen, László.
4: A Marika által felolvasott Biblia szövegből kiderül, hogy Keresztelő János milyen alázatosan viszonyult Jézus Krisztushoz, hogy ő nagyobb nálam. Neki emelkednie kell, nekem alább szállnom. Egy kérdésem van. Mi tudunk ugyanilyen alázattal viszonyulni Jézus Krisztushoz, mint Keresztelő János? Válaszolja meg mindenki saját maga.
0: Csak folytatva, János nagyon jól tudta, hogy ez az ember mindenét el fogja vinni. Az összes tanítványa átállt, Jézus követővé vált, egyedül maradt, fogságba került, szenvedett a csúcsról a mélységbe, az ünnepelt prófétától, az elhagyott börtönbe sinylődő prófétáig, és bár elbizonytalanodott, a megmaradt utolsó tanítványait elküldte Jézus, hogy te vagy én az, akit mi vártunk. És aztán elmondja Jézus, hogy mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, a sánták ugrálnak, nyugodjon meg, biztos lehet benne. Marika, aztán utána Gyula.
5: Elgondolkodtam, hogy az ószövetségi népnek ugye a bárány áldozat mit jelentett. Tehát, hogy a bűnös megvallotta a bűnét, rátette kezét az állatkára, és neki kellett elvágni a torkát. De hiába tette rá, úgymond az ő bűnét az állatra, az teljes megtisztulást nem hozott. Teljes megtisztulást csak Jézus Krisztus halála hoz. És mi a bárány mivel helyettesítjük? Hogy akarunk üdvözülni, és a bűntől megszabadulni, hogy jó cselekedet, pénz, ismerettség, mindenfélét, ami a világban van, azt igénybe veszük, hogy majd csak valami kiskapunk keresztül bejutunk a mennybe, és nem veszük észre, hogy nincs más megoldás, csak Jézus Krisztus keresztje. És ha a világot nézzük, akkor sajnos van egy olyan nagy tömeg, akit nem érdekel. Csak a földi világba gondolkodik, itt legyen jó, itt tudjon megszerezni mindent, és elintézni, és nem akar abba az országba kerülni, ahol a földi világgal teljesen ellentétes világ fog várni örökké, nem időlegesen. Tehát a menny csodálatos világát miért nem akarják elérni? Mert csak a földi, földhöz ragadt voltuk érvényesül.
0: Köszönöm szépen, Gyula.
1: Nagyon rövid mozzanat, ami Ábrahám életéből és történetéből kimaradt. Hát az ígéret fia, mikor megígérik Izsáknak, és emlékszünk, mikor oda jönnek az angyalok, hát Szárai mosolyog a sátorba, mikor mondja, hogy egy év múlva lesz. És én azt szoktam mindig ilyenek mondani, hogy Ábrahám a hitetlenségéből is tud tanulni, és hitet meríteni. A.G. White-nak kérdezték meg az amerikaiak, hogy milyen alapján választa ki, hát Ábrahám ilyen volt, Mózes meg olyan volt, meggyilkolt az izét, és A.G. White-nak van egy fantasztikus mondata, hogy Isten tudja, hogy ki formálhatos, ki nem. És Ábrahám így volt formálható.
0: Ez egy nagy mondat Ellen White-nak. Menjünk tovább, a halál kérdése, Mózes első könyve, második fejezet, 15. versétől 17. verséig, Varga Gyöngyike.
6: Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.
0: Mózes első könyve, 4. fejezet, 8. versétől 15. verséig.
6: Ezután azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Isten megátkozza Káint, akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termőerejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem, hogy elhordozhatnám. ímé elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.
0: Köszönöm szépen. Ez is megrázó, ez az egész történet, mert az ember a másik oldalra állna, hogy na az első embergyilkost büntessük meg, és halljon meg ő is, de innentől fogva a gyilkolás, az erőszak, a pusztítás útját, kezdetét veszi. És innentől a mindennapi élet részesévé válik. Nem tudom, hogy tudjátok, de percenként több tíz embert ölnek meg a világunkon. Több tíz ember percenként meghal erőszakos halállal. Szóval ezek fájdalmas dolgok. Kinek milyen gondolat, Marika?
5: Isten nem ezt akarta az első ember párnak juttatni, hanem örök életet akart, és bennünket is az örök életre hív. És amikor a Földön ugye a bűn elhatalmasodik, akkor ugye a bűn zsoldja a halál. És amikor valaki meghal, mi úgy mondjuk, hogy az egy alvó állapot. Tehát amikor felébred valaki, akkor eljött az Úr Jézus. És a halál az olyan, hogy mivel az egy nyugvó állapot, tehát ne gondolja senki, hogy ebből az állapotból valamiféle csoda manőverrel ismét életet nyer, mert a reinkarnáció, hogy majd föléled valami más formában, az egy hamis elképzelés, mert aki egyszer meghalt, az alszik, és várja az Úr eljövetelét. És nekünk ebbe kell megnyugodnunk, hogy úgy mondjuk, de mivel a szeretteinket nem akarjuk elveszteni, ezért valamiféle úton, módon sokan akarnak bepótolni olyan dolgokat, amit akkor nem tettek meg, amíg éltek.
0: Köszönöm szépen. A kígyóról tanulunk. Most Mózes első könyve, 3. fejezet, 5. verse, Rózsika.
7: A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehettünk. Csak ennek a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.
0: Jelenések könyve 12. fejezet 7. versétől 9. verséig.
7: Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész föld kerekségét, levetetett a földre, és vele együtt angyalai is levetettettek.
0: Köszönöm szépen, László testvér.
4: Igyekszek rövid lenni, de fontosnak tartom. A Biblia az embert a test és a lélek egységének tartja, és a halál alatt annak az életerőnek az elvesztését érti, amit az ember az Istentől kapott. A Biblia szerint nincs az embernek tőle függetlenül is létező lelke. Vagyis a Biblia szerint az ember lelke a halál után nem él tovább. A halál alatt a test és a lélek együttes pusztulását jelenti, vagyis az életműködések teljes megszűnését, testi-lelki megszűnését. Amit viszont még el kell mondani, hogy már üdvösségi szempontból, hogy Jézus Krisztusnak a megváltói tevékenysége az a halálával és a feltámadásával együtt hoz el nekünk üdvösséget. Tehát nem pusztán a halála, hanem a feltámadása is. Ezt is világosan látni kell. Mert ha nem támadt volna föl, akkor mi hiába reménykednénk üdvösségben. És nagyon sok ember számára a halál mindennek a végét jelenti, a hívő ember számára nem, és ezt jól mutatja a keresztség is, mert ugye a keresztség az mit jelképez? Hogy a Krisztus nélküli életből átmentünk a Krisztussal folytatott életbe.
0: Köszönöm szépen, István!
3: Csak egy rövid gondolatot tulajdonképpen a tanulmányunk azt nyomatékosítja, és azt írja nekünk, hogy tulajdonképpen, ha Sátánt és az Istent összehasonlítjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy Isten jelenben és igazságon változatlan. Ez nagyon aláhúznám, jelenben és igazságon, mert az összes támadás a jelenben, Isten jelenben ellen folyik. Ezt a tanulmányunkban nagyon sokszor hangsúlyozunk. Viszont azt is meg kell mondani, hogy az ördög ambíció sem változik. Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy Isten mindig az lesz, aki volt, de ez az ördögre is igaz, hogy bármilyen árruhába öltözik, és nem tér el az Éden kertjébe használt tervétől sem. De van egy biztató reménységünk, amit Jakab mond, hogy Isten bölcsességet és jóítélő képességet ígér nekünk, tehát ebből az következik, hogy nem szükségszerű az ördög csapdájába esnünk.
0: Köszönöm szépen, Gábor!
8: A kígyóra visszatérve, ugye itt az ige visszatér, hogy a ma régi kígyó, tehát vettették a nagy sárkány, a ma régi kígyó, hát itt ugye a bűnesetre utal vissza. Nagyon érdekes ez a küzdelem, amit vív ugye Mihály és az ördög, az ellenség, mert Isten mindig tiszta eszközökkel küzd, az ellenség pedig szinte folyamatosan hazug, megtévesztő eszközökkel küzd. Nem tudom, hogy voltatok-e már szemben olyan emberrel, aki folyamatosan mellé beszél, hazudik, és te nem...
0: Nem fogható meg.
8: Nem fogható meg, de te nem akarod az ő elveit képviselni, mert te tiszta eszközökkel szeretnél élni, de egyszerűen ez egy nagyon nehéz küzdelem, csak ennyi szerettem volna mondani, amit a kígyóval szemben Mihály, de végül is ő győz.
0: Köszönöm szépen, Rózsika.
7: Dr. Szigeti Jenő, a Jelenések könyve 85. oldalról hoztam az összefoglalót. A Jelenések könyve a nagy küzdelem drámai képe, a bűn és a halál erőitől való szabadulás útja. Legfontosabb üzenete, életünk Krisztus által, Krisztusnak, mint ártatlan báránynak az érdeméért, célba ér biztosan. A szenvedés a tisztulásunk vajudása. Nem büntetés, hanem a bűn következménye, ami Krisztus által megtisztít minket. Luther szerint a sátán Isten láncos kutyája, aki odaűzi a szenvedések által az embert Istenhez. A következmények nélküli bűnt nem érzékeli az ember. A jelenések könyve nem kábítószer, nem is fájdalomcsillapító, hanem egy olyan reális diagnózis, amely feltárja a gyógyulás útját. A megöletett bárány értem is meghalt. A jelenések könyvének mondani valója az örökké való evangélium, Isten kegyelmi üzenete. A kegyelem viszont nem a büntetés elengedése, a bűn következményének az elmaradása, hanem az újrakezdés lehetősége. Ezért az evangélium mindig döntésre hív. Sokan azért tartják az apokalipszist borzalmas könyvnek, szent kriminek, mert nem akarnak dönteni. Az evangéliumnak mindig van következménye az ember életében. Valamiben minden ember hisz, még Jézusban is, hisznek is, meg nem is az emberek, de kevesen vállalják a Krisztusba vetett hitük konzekvenciáit.
0: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, a Jóisten áldja meg. Az elhangzottakat mindenkit hívunk és várunk a következő alkalomra, hasonlatok a házasság köréből. Most pedig egy imával zárjuk be együttlétünket. Urunk Istenünk, köszönjük Mózes első könyvét, köszönjük azokat a szép kifejezéseket, amelyek a Biblia későbbi részében megjelennek, és hálásak vagyunk, Urunk, az ábrahámi történetért, a feláldozásért, a megmenekülésért. Hálásak vagyunk az új szövetség bárányáért, Krisztusért, aki megáldoztatott a mi bűneinkért. Add, hogy ezt egyre jobban és mélyebben értsük. Jézus nevében. Amen.
9: Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe megemlékezik szövetségéről. A mai ige Zsoltárok 111. 5. vers. Eledet adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Gondolatok az igéről. Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek. Akár a pusztában voltak, vagy a kerítpatak mellett. 1 Királyok 17:3. Akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. A kegyelmi szövetség lelki áldásával azonban örökkön örökké el fog halmozni bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk vele, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson. Ő nem szűnik meg szeretni, védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra, pedig ő szüntelenül kegyelmesen törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött fiáról, a szövetség pecsétjéről, sem Szent Lélekről, akinek működése révén jött létre a szövetség, sem saját becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll. 2 Timóteus 2:19. És egyetlen hívő sem veszíti el azt az örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. Pályázat teremtés védelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtés védelmi akciók támogatása. Kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat természetvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél jobb helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtakarításhoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Egy nagyon régi kedves ismerősünket, vendégünket köszöntöm, Grillus Dánielt, üdvözöllek. Az apropóját az, hogy kezdődik a nyár, és ugye ez nálatok a fesztiválok időszaka, és jönnek a tradicionális Kaláka által szervezett fesztiválok, illetve Grillus produkció által szervezett fesztiválok, illetve Kapolcs, ami szintén kötődik hozzátok. Először is, mióta utoljára nem találkozunk, egy kicsit összegezzük, hogy milyen voltak azok a fesztiválok, mennyiben változott a dolog.
1: Már tavaly nyár óta? Én azt hiszem, hogy amiknek olyan komoly hagyománya van, annak az a, hogy is mondjam, a vonzereje, hogy az ember ugyanazt a hagyományt tudja folytatni, ugyanazt látja. Nyilván nem ugyanazokkal a közreműködőkkel, nem csak ugyanazokkal a helyszínekkel, és nem csak ugyanazokkal a programokkal, de jellegében vagy fazonyában ugyanaz. Most itt, amiről beszéltünk, az EGRI Kaláka Fesztivál, hát bármilyen furcsa ez, a Kaláka Fesztiválok történetében már a 37. lesz, és 5 éve vagyunk Egerben, ez az 5. év. Nagyon sok szép helyszínünk volt tavaly is, és gyakorlatilag idén is játszunk az Eszterházi téren, fönn a várban, lesz templomi koncert, lesz a könyvtárban esemény, lesz a Vitkovics házban kiállítás, akkor egy másik galériában is, tehát elég sok olyan esemény, most úgy is mondjuk ezt, inkább egy összművészeti fesztivál, nem is folkfesztivál. Régebben úgy hívtuk, hogy Kaláka Folkfesztivál. Aztán volt, hogy nemzetközi, de hát hogy nemzetközi, miért már. És akkor aztán kihagytuk az, hogy folk, mert folkfesztiválban már nagyon sok van, de Kaláka Fesztivál tulajdonképpen csak egy van. Amit...
0: Ha már erről beszéltünk, ugye mindenki, amikor 5-6 év vagy 8-10 év azt mondták, hogy Kaláka Fesztivál, akkor mindig hozzátett, hogy Diósgyőri, ha jól tudom.
1: Igen.
0: Hogy milyen, nem volt fura dolog átköltöztetni egyik helyről a másikra? Tehát hogy érintett ez téged személy szerint?
1: Fura, de még most is Diósgyőrt mondok, mert maga a szellemiség ott alakult ki. De ugyanakkor nagyon megvetettük a lábunkat itt Egerben. Szóval bizonyos mértékig jobb helyszín. A Diósgyőri vár az egy unikum volt a maga nemében, de hát az már nincsen, szóval azt átépítették, egy egész másfajta épület lett. Mellette megszűnt az a strand, meg a kemping, stb. Eger viszont egy olyan város, amelyik egy ilyen emberi léptékű. Tehát Diósgyőrben, hogyha át akartunk menni Miskolcra, akkor 10 kilométert mentünk. Itt minden szinten karnyújtásnyira van. Ha veszünk egy kis térképet a belvárosról, akkor ott a Széchenyi tér, fönn a Dobó tér, vagy éppen a vár, a kis zsinagóga, a mozi, a Széchenyi utcában a Ciszterci templom, és mindezek a helyszínek, ezek tulajdonképpen gyalog bejárhatók. Nem véletlenül csinálunk egy ilyen Eger-Reget túrát is minden alkalommal. Most még azt is hozzátettük, hogy ilyen kis bélyegzőket lehet használni, és aki bejárja szombaton azokat a kiállításokat, amik kötődnek a Kaláka Fesztiválhoz, mert azt mondom, hogy 12-ben, 9-re pecsétet is ott, akkor kedvezményesen jöhet el a vasárnapi koncertre. Na de egyébként meg sokan bérlettel jönnek, mert azt akkor már használjuk ki az alkalmat, és mondjuk el, hogy a kalakazenebolt.hu honlapon ott lehet bérletet vásárolni elővételben.
0: Igen, és nagyon kedvezményes áron, tehát nem egy idézőben bérlet szempontjában, hanem egy nagyon drága fesztivál, sőt.
1: Nem, főleg idén, ami tulajdonképpen nem feltétlenül jó egy fesztiválnak, de az embereknek, a látogatóknak kedvező, hogy a múzeumok éjszakája az egybeesik a Kaláka Fesztivál szombatjával. Tehát a bérletek tulajdonképpen péntekre és vasárnapra, vagy a csütörtöki verskoncertre vonatkoznak. A szombat, amikor Pajabaja föllép, és még sokan mások, Cimbaliben, Bognár Szilvi, azok a programok ingyenesek lévén, hogy minden múzeum ingyen tart nyitva, ugye azon a szombaton, június 25-én, ami a múzeumok éjszakája.
0: Igen, akkor egy picit nevesítsük azt a három napot, amikor, amikor fesztivál lesz, vagy igen, három-négy
1: nap. Négy nap, mert van egy csütörtöki napunk, ami mindig csak egy esemény, egy úgynevezett verskoncert, ezt mi neveztük el így. Verséneklők, költők, versek vannak a színpadon. Kicsit hasonlít ez a, mondjuk ez kicsit előképe volt a Kapolcsi Kalák a versudvarnak, és nem véletlen, hogy mondom a Kapolcsi versudvart, mert Laszkvi Jánossal és Szabó T. Annával együtt lépünk majd ez a Bélapátfalvai apátságban lesz ez a koncert. Ugye amikor Laszkvi Jani 40 éves lett, akkor kapott egy verset, amikor a Pasi 40 vagy valami hasonló Szabó T. Annától, akkor erre válaszolt Lackó egy másik versen, erre jött aztán egy harmadik, és akkor beindult, ők úgy nevezik verslavina, aminek sok-sok ezer nézője volt a Facebookon, aztán mások is írtak hozzá, szóval egy ilyen férfi-nő állandó válaszolgatás, és ennek szeretnénk, ez már egyébként kötetben is megjelent azóta, ennek szeretnénk egy élő változatot. Tehát még egyszer mondom, hogy ez 23-án Bélapátfalvai apátságban lesz este 19 órától.
0: Azt hiszem, hogy az összes Kaláka Fesztiválnak ez a nyitó napja egy külön kis gyöngyszem mindig, amit úgy persze mindenhez van szívetek és lelketek, de ez mindig egy ilyen kis kellemes akkordja az elindulásnak. Tehát mindig ezt nagyon nagy gonddal válogatott,
1: hogy ki legyen. Igen, Kányádi Sándor bácsi volt, aki vendégünk volt, és hát mindig más. És aztán a péntektől aztán beindul a koncertek sorát. Pénteken már mindjárt nagy komoly sztárok lesznek, ugye.
0: Igen, egyébként azt néztem, mert nem az első fesztiválom volt, Kaláka Fesztivál, amire most elmegyek, hanem már voltam egy páron, és hogy kifejezetten úgy csináltatok, hogy két színpad van, ami váltva megy, és az egyiken ilyen ifjúbb, kisebb együttesek vannak, a másik színpadon pedig kifejezetten a régi nagyöregek, vagy olyanok, akik már meghatározzák a magyar folk életet, vagy világzene életet. Ez mindig is tudatos nálad, ez a párhuzam?
1: Igen, volt egy... Régebben, ahogy a Diós Győrben két nagyobb színpad volt, de mióta most van ez a kis panoráma színpad, ami gyönyörű, tényleg gyönyörű a kilátás, de oda kevesebben férnek el, és van az udvaron a nagy színpad. Azóta úgy csináljuk, hogy ott olyan nagyobb produkciók lesznek, egész olyan nagy, hogy például a Nemzeti Színház egyik darabját, a Betyárjátékot, amit ugye Ferenczi György és csapata és táncosok játszanak együtt, és Szomjas György rendezte, még vetítés is van benne, ugye Szomjas Gyurinek a betyáros filmjeiből. Tehát ezt a produkciót is vendégül látja a fesztivál, nagy dolog ez, azt hiszem, egy ilyen folkfesztiválnak végül is. Előtte játszik Lajkó Félix és zenekara, és közben meg a Téka is pénteken játszik. Hát az Apnoé az most már azért kezd is, mert most már a második, harmadik lemezük jelenik meg, győri együttes, és remek hangjuk van. Egyébként ők a két zenész közülük a Betyárjátékban is vendég. Ifjabb Ökrös Csabát, Ökrös Csaba nevét mindenki ismeri, de ifjabb Ökrös Csabáért nem nagyon, nem is tudom, hogy tud-e magyarul, nem Magyarországon él, és flamenco gitáros. De azt... nagyon izgalmas, hogy azt hiszem, hogy most először fog
0: koncertelni. Ahogy látom, itt van a Strófa Tióróruk, mit lehet tudni?
1: Tavaly volt egy Eger énekverseny, Egerről énekeltek a fiatal dalosok, és többek között a Strófa Trió volt az egyik nyertese ennek a versenynek, úgyhogy azért is kapt. De régi barátaink, ők már más alkalmakkor is fölléptek a fesztiválon, például Gárdonyi verset énekeltek, és hasonlókat.
0: Aztán a következő nap, ahogy nézem, most nézem mind a két színpadot, és ahogy látom, itt most már egész vegyesen vannak, nem csak egyik helyen újak, hanem mind a kettő helyen vannak új együttesek is, meg régiek is, tehát itt ahogy látom, például a panoráma színpadon lép fel Bognár Szilvia és Kónya István.
1: Igen, őket azért gondoltuk, hogy ez egy kamaraműfa, ugye, ez inkább a Rutafának sok szép ág, vagy most nem, azt hiszem, ez a lemezük címe, amit duóban játszanak. És ez inkább egy ilyen landkísérletes régi zenei dolog. Tehát inkább ez a nap lecsengetéséhez, és kicsit a csillagnézéshez, mert a, lesz utána a Büki Nemzeti Park jó voltából, ott lesz egy ilyen csillag, kis csillagvizsgáló, és ottan tudósokkal együtt lehet.
0: Bocsánat, de nem bírom ki, hogyha már Kónya István nevét látom, hogy, hogy nem most, de egy pár hónapja volt kifejezetten egy úgymond közös dolgotok Kónya Istvánnal, amiben nekem is részem volt, tehát szervező voltam a Cvak Központban, egy koncertnek a Kónya Istvánnal, jiddis, barok és Zsoltáros koncert volt a Mezitlába a zenészekkel, Boldog Évával, és egy nagyon szép koncert jött ki belőle, hogyha jól emlékszem.
1: Igen,
0: hát és az öcséddel.
1: És igen, végül is Kónya István többfele is érdekelt, hát ahogy mindenki sokféle.
0: Aztán láttok még ilyet, hogy Karaván Família, őkről mit lehet tudni?
1: Karaván Família, azok a cigány folklór, tehát autentikus Nagy István vezetésével. Tulajdonképpen ők egy család, tényleg egy család, Nagy István és családja, felesége, lányai, nagyon helyesek és nagyon rokon szemes csapat.
0: Aztán utána jön az utolsó nap, ahol természetesen ti is felléptek, és Kaláka koncerttel záródik, de nem Kaláka koncerttel, mert azt néztem, hogy utána még a Pazó zenekar magatok mögé raktátok.
1: Hát ők, hát az a nagy dili a végén, persze, hát az nagyon szeretetre méltó gyerekek. Ugye ők, amikor mi 40 évesek voltunk, akkor volt egy olyan meglepetés koncert,
0: ami ők is játszottak, azt hiszem a Nandut, hogyha.
1: A Nandut, így van, áttették ilyen jamaikaiba.
0: Igen, azt hiszem, az egy nagy meglepetés volt, és szerintem sok Kaláka vagy Pazó rajongóba az egy nagyon-nagyon. De ugyanez el lehet mondani Bognár Szilviáról, ha jól tudom, ő egy magyar költő versét, a dinnyét, vagy mi a pontos?
1: Görög dinnye, Hajnal Anna verse, azt is egy kicsit olyan jazzesebb hangulatban a fejben. Itt nagyon, mert Paja Beja is énekeltő, például az Indiában, ahol Éjjel a vadakat adta elő, akkor Ferenci Gyuriék is Kis Anna verset.
0: De hát Fűszedő asszonyt, vagy?
1: Igen, de ezek a kapcsolatok tulajdonképpen akkor váratlan volt, hogy ki van ott, ki nincs ott, de hát régi
0: gondolom, régiek, igen. Ja, és igen, Paja Beja zenekara is fel fog lépni pont a Múzeumok Éjszakájára. Lehet tudni, hogy ő milyen programot fog akkor játszani, vagy ez még nem publikus?
1: Na, valami őszintén nem kérdeztem meg. Ez Paja Bejával tulajdonképpen nagyon régi az ismeretség, hát persze még fiatal, tudom, de hát úgy adódott, hogy a fiammal együtt muzsikálta még a Laukon csoportban. És ez az egyik első fellépései között volt, hogy a Kaláka Fesztiválon a Laukon csoport alattan fölléptek. Többen is vannak, akik a pályán vannak azóta is, abból a teljesen fiatal ilyen csikó csapatból. Többek között Paja Beja, hát ő már nagyon kinőtte magát, ugye, és én még lemezkiadóként is kapcsolatba kerültem vele, ezt a meselemezét én adtam ki, a karácsonyi lemezt. Szóval van sok olyan kötődési pontunk, játszik a teljesség felében, szóval sokszor játszottunk úgy is, hogy ő vendég nálunk, és akkor együtt lépünk fel, vagy mi voltunk éppen nála vendégek.
0: Igen, hát azt hiszem Kapolcson mind a kettőtöknek udvara volt, nektek még most is van, de jól tudom, hogy most idén nem lesz már Kapolcson, vagy más.
1: Én azt hiszem, hogy lesz valamikor, de hogy pontosan mikor.
0: De már nem udvara, nem úgy, tudom, mint régebben.
1: Igen, nem udvara.
0: Viszont a Kaláka udvar az létezik, és ugyanúgy élni fog, hogyha valaki ilyen szempontból kíváncsi. De még mielőtt Kapolcsra ugrálunk, ugye a Kapolcs, és tehát a Művészetek Völgye és az EGRI Fesztivál között lesz egy szívednek nagyon fontos, vagy a pályafutásokban egy nagyon fontos fesztivál, a Fatemplom Fesztivál. Azért mondjuk el, hogy ez hol lesz.
1: Nagyon messze. Messze tudjuk honnan. Ez a közel a szlovén határhoz, Vas és Zala megye határán van magyar föld, egy kis falu, 49 lakosa van mindössze, tehát tulajdonképpen ez egy, nem is az ottaniaknak szól, mint az egri, mert persze országos esemény lehet belőle. Tavaly is sok százan voltak egyébként ezen a Fatemplom Fesztiválon. Ez oda megy vissza, hogy amikor tudtuk, hogy Diós Győrt el kell hagynunk, akkor Rátóti Zoli volt a polgármester a színész Rátóti Zoltán barátunk. És ő mondta, hogy menjünk magyar földre, hát mondom, hát azt nem lehet, mert különben sem akarjuk elhagyni a régiót, csak a Bükk másik oldalára megyünk át. De hát csináljunk valami mást. Csináljunk valami olyasmit, ami oda való. Ez tényleg egy kicsit a szakrális, már maga az a mező is. Oda ők építettek egy fatemplomot, ami teljesen unikális abban a tekintetben, hogy ökumenikus felszentelésű templom volt. Ugye nagyon sok olyan templomi esemény van, ugye azért a január elején is van a ökumenikus ima hétnek hasonló, amikor egyik átmegy a másik templomába, a másik, ez az itt prédikál, az ott lép föl, stb. De ez olyan, amelyik egyik felekezetnek sem temploma. Tehát ez tulajdonképpen egy eredendően ez a terv, hogy ez Isten háza, aztán mindenki a maga szokásai szerint tartsa maga szertartását, és van is egy ilyen eseményünk, egy ilyen ökumenikus Isten tisztelet mindig.
0: Igen, ez azt hiszem mindig vasárnap van az utolsó délelőtt. Mikor lesz pontosan ez? Csak hogy tudják a kedves hallgatók, hogyha
1: igen, szeretnének. Igen, tehát most ugye föltérképeztük a nyarat, június 23-tól 27-ig az a EGRI Kalága. 26-ig az EGRI Kalága Fesztivál, akkor két héttel később 15-16-17, majdnem olyan három, ez a két és fél héttel később, de ez egy péntek, szombat, vasárnap, ez az Őrségben a Fatemplom Fesztivál, és aztán július utolsó 10 napja, most éppen úgy alakul, hogy július utolsó 10 napja, tehát 31-éig tart a Kapolcsi versudvar. Ha még mondhatok valami érdekességet, pont a Fatemplom és a Kapolcs között lesz egy színházi bemutatónk is. A Városmajor színpadon készül egy produkció, Nyári Krisztián, Így szerettek ők című, nagyon népszerű könyve alapján, ahol mi tulajdonképpen állandóan játsszuk a szerelmes verseket, ahogy máskor is, és közben a színészek olvasnak fel dokumentumot, játszanak költőt, párt, stb. Nagyon jó színet, többek között a kicsi lányom Dorka is ott lesz, Simon Kornéllal, és Rudolf Péter, Nagy Kálózi Eszter páros, tehát négy kiváló színész, és mi négy muzsikus, és ott lesz a szerző Nyári Krisztián is. Ez 20-án lesz ennek a bemutatója.
0: Azt hiszem, hogy ide is érdemes esetleg akkor ellátogatni.
1: Hol lehet írni a naptárban.
0: Ha már mondtuk az időpontját ennek a Fatemplom Fesztiválnak, nézzük meg, hogy kik lesznek benne, tehát kiket látok, ha jól tudom, lesz itt is egy nagyon nagy meglepetés, amit azért most lelövök, csak hogy tudják, elnézést.
1: Nem van nagy meglepetés.
0: Hogy a Budapest bár is fel fog lépni többek közt.
1: Igen, úgy vettük észre, hogy ez az Őrségben valahogy annyira messze van, hogy leginkább a helyi közönségre számítunk. Tehát a zalamegyei, vasmegyei, vagy az ott nyaraló pesti közönségre. Bár tudom, hogy jönnek Torontóból is, meg máshonnan is, mert tavaly nagyon jól éreztek magukat, és feltétlenül vissza fognak jönni. Meg Szlovéniából is, ugye az nagyon közel van. És úgy éreztük, hogy kicsit szélesíteni kell a palettát, úgyhogy lesz a Charlie is a jazz formációjával, László Attilájékkal lép föl, lesz a Budapest bár, de lesz Sebestyén Márti is egy templomi koncerten, lesz a fonózenekar Agócs Gergővel, lesz Kaláka koncert természetesen, lesz Sebő együttes, a sok jó koncert. Lesz a Lackó Jánossal, mi előadjuk a Feldarabolyka Végtelen című műsorunkat a templomban. Tehát itt kicsit szakrális jellegű események és színpadi produkciók váltják.
0: Igen, tehát itt tulajdonképpen több világot megjelenítettek, ami méltó a helyezése, ami esetleg olyan közeget is vonza, akik még nem találkoztak ebben a dologgal.
1: Mindig ebben reménykedünk mi is, hogy az egyik név behúzza, és akkor a másikon meg ott marad.
0: Tulajdonképpen ez félig meddig egy ilyen nevelői munka is szerintem bizonyos szempontból, de ez talán a Kaláka együttesre mindig is jellemző volt. Hát ha már itt tartunk, akkor következik a szünet, hallgassunk egy kis zenét, és a szünet után visszatérünk.

0: Nem egy kis teljesítmény lesz 10 napig.
1: Bizony, 10 napig. Hát nagyon sok kiváló muzsikus és költő lesz ott. Megvan a honlapon már, a Művészetek Völgye honlapján megvan pontosan a program. Én csak azt tudom, hogy minden nap, amiket inkább elmondok, hogy milyen program sávok vannak. Ugye van délelőtt egy ilyen gyerek, egész kicsi gyerekeknek, aztán van egy gyerekkoncert. Van délben Laszki Jánosnak egy ilyen írás tanfolyam tulajdonképpen, de nem ez a neve, hanem valami barátságosabb neve van. Tehát együtt írnak verset, és hogy kell verset írni, és nagyon sokan beneveznek oda, és akkor itt a tematikáról is, formákról, sok mindenről van szó. Van egy játékosabb esemény, ez a versimpró. A versimpró az azt jelenti, hogy van egy költő vendég, van egy zenész vendég, mindig ott Laszki János a házigazda, és akkor ő faggatja a költő barátját, vagy éppen kollégáját, különböző kötetek, különböző elvek kapcsán, és ő felolvas a éppen aktuális új verseiből, vagy ha akkor régiből, a zenész az muzsikál valamit, és akkor aztán végén van egy ilyen összeeresztés, hogy na akkor te most zenélj valamit, amire mi verset írunk, és még a közönség is beszámol, a közönség még mond szavakat, amiből szintén verset írnak, akkor megint a zenész, csak az a vége, hogy ezt fináléként elővezetik az újonnan született verset arra a dallamra, amit a zenész megadott a költőknek. Nagyon, nagyon jók szoktak
0: nagyon lenni. Jó pofa alkotói folyamat.
1: Emellett még van délután is koncert, és este is van koncert, többek között például a Kalákának a Kosztolányi este lesz, most Máté Gábor közreműködésével az egyik, de nagyon sok koncert, nem is fogom az összeset elmondani. És ami már 2 éve volt, vagy 3 éve egyfolytában mindig az esti népdaléneklés, mert az is az énekelt költészet, ugye a népdal, csak ugye azt mondjuk, hogy nem tudjuk ki írta, tehát attól az még énekelt vers. És most megszületett egy új munka. Mostanáig Kovács Misi barátom, Rosonci Kovács Mihály, így most ez a hivatalos nevén mondom, ő írt egy könyvet, Felsütött a nap az égre, ez a címe, ahol összegyűjtött különböző tájegységek népdalait. És ezt ebből a kötetből énekeltünk úgy, hogy hát kivetítettük a kottaképet, és mindig volt valaki tanár. És ez nagyon kedves számomra ez a könyvecske, és most odáig jutottunk, hogy idén, éppen tegnap hoztuk ki a nyomdából, megjelent a népzenei karaoke. Ez egy 15 óra zene, ez egy fantasztikus nagy munka tulajdonképpen. Ez 2 darab 7 órás DVD-t tartalmaz.
0: Tényleg hatalmas teljesítmény.
1: Nem sokára majd a Kaláka zeneboltba lehet kapni. Van benne egy kis kártya, ahol letöltünk kóddal, a muzsikát is le lehet tölteni. Tényleg nem is tudom, hogy hány dallam és kiváló előadók.
0: Bocsánat, hogy ha már a Kaláka zeneboltról beszéltünk, egy pontosítás, hogy ha jól tudom, elköltözött a régi helyről, mert van, aki még ott keresi.
1: Van, aki ott keresi esetleg, de hát könnyen áttalál, mert csak a templom túlsó felére kell, ott mindjárt meg kell kerülni a templomot. Deák tér 4 alatt vagyunk. Még lehet, hogy ezen a héten még lesznek asztalos munkák, stb., mert teljesen új berendezést kapott a bolt, és de jövő héten már biztos, hogy itt vagyunk, de a webshop az továbbra is
0: rendelkezésre,
1: mindenkinek lehet a koncertjegyet is venni, és a CD-ket is rendelni.
0: Ott tartottunk, hogy megjelent ez az új
1: karaoke.
0: Ez egy nagyon, nagyon izgalmas változat. Kinek jutott eszébe?
1: Ez Rosonci Kovács Misinek jutott eszébe. Ugye én olvastam a könyvet, éppen én télen szoktam úgy szabadságra menni, fölmegyek Kékestetre, ott olvasgattam a könyvet, és ez a 9 tájegység, ez beugrott, mi ez? Jó lenne, hogy mind a 9-et minden este egyet énekelnénk. És akkor felhívtam Misit, és nagyon gratuláltam neki a könyvhöz, és akkor megbeszéltük, hogy majd Kapolcson szerét ejtjük, és akkor jött mindig olyan zenekar, amelyik azt a tájegységet tudta játszani. Akkor a következő alkalommal már tanítottunk, akkor

0: Következő alkalommal megint valami újítás volt benne, és közben megszületett, hogy miért lehetne ezt, mint egy oktató segédanyag is, de mindenki nagy élvezetére, ugyanis ez úgy néz ki ez a DVD, hogy meghallgathatja azzal a mondjuk Sebestyén Mártival, vagy Bognár Szilvivel, vagy Navratil Andival, szóval tényleg a legjobb a Kertényi Milán, Amócs Gergő, szóval a remek népdalénekesekkel a magát, az anyagot, és utána kiveheti belőle az éneket. És akkor a képernyőm ugye megjelenik a szöveg, úgy, ahogy a koreókében megy előre a szövegen. Itt tartunk, és addigra ő szóval meg tudja tanulni az énekessel együtt énekelni, és utána kísérettel úgy, hogy csak a szöveget látja maga előtt.
1: Azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog, mert így a zenei kultúra elkezd szeredni, és nem csak úgy, hogy hallja, hanem effektíve részt tud venni, vagy otthon is tudja képezni magát, ez egy nagyon fontos új
0: szegmens. Igen, és hát reméljük, hogy ez mondjuk szétfröccsen a világban, abban a diaszpora magyarságban is, ahol néha mi elképedve látjuk, hogy egy ilyen cserkész táborban 2-3 óra hosszan tudnak a gyerekek népdalokat énekelni, ha nem is ebben a stílusban, hanem inkább még a régi kis ugye, füzetecskékből, ahol leegyszerűsítve voltak meg. Itt most már hiteles előadásban is tudjuk tanulni, mert olyan hangfelvételeket hallgathat, de ezek nem autentikus, már nem úgy értem, hogy nem eredeti adatközlőktől, hanem mai előadóktól.
1: Hát azt hiszem erre van lehetőség, és még így is pozitív. Még mielőtt lezárnánk ezt a kapolcsi dolgot, azért pár vendéget, akik a Kalaka udvarban meg fognak fordulni, azért említsük meg, akit te is úgy gondolod,
0: hát
1: hogy...
0: Például hál' Istennek bemutatjuk majd a Szonetkozorú című lemezünket, ahol Ferenczi Gyuriékkal együtt muzsikálunk, és annak az esnek a második fele az egy József Attila est lesz, és most következik a Hál' Istennek. Ugye sokan tudják, hogy Galkó Balázs ilyen beteg volt, és most megint ott lesz velünk, ennek, ahogy tavaly is ott lesz a József Attila esten, nagyon drukkoltunk a felépüléséért, és most együtt tudjuk megint játszani a József Attila este.
1: Hát meg azt hiszem, Galkó Balázs megjelenése Kapolcson az mindig persze, azért szorosan összefügg vele.
0: Hagyomány. Amúgy Ferenczi Gyuriék más dolgokat is fognak játszani, például a Vilmos öcsémmel a Kis Anna műsort, aztán lesz Misztrál, lesz sok költő, Szabó T. Anna. Nem tudok mindenkit felsorolni, nincsen most adottam a papír, de
1: de hát érdemes, akár a Kapolcs honlapján lehet, és így vagy akár van. A Kalaka oldalon.
0: A Kalaka oldalon ott fölírtuk, hogy mi mikor játszunk. De lesz Vilmosnak is biciklizős koncertje, nekünk is trióba is gyerekműsor, Ragyog a mindenséget is fogunk játszani. Lesz egy olyan kívánságkoncert, ahol még Huzala Péter is ott lesz, a régi kollégánk, akivel együtt bizonyára olyan dolgokat is el tudunk majd játszani, amit sokszor kívánnak, de mi nem tudjuk.
1: Ha már itt tartunk, én pont nemrég voltam a koncerteteknek Marci Bányi téren, ahol Huzala Péter is visszajött, és akkor gondolom, hogy kicsit hasonló lesz a két koncert.
0: Nem tudom.
1: És ott azért olyan régi dalokat vettettek elő, pont azért, mert ő visszajött, azt hiszem a Velszibárdokat, hát Viont mindenképpen, úgyhogy...
0: Igen, Jeszegy lemezben, Fekete ember.
1: Igen, nagyon-nagyon izgalmas volt.
0: Érdekes volt, igen.
1: Két jellemző Kalaka élményem volt, mert én annak idején, amikor most vagyok már majdnem 47, tehát én pont egy idős vagyok a Kalaka együttessel, és a 20 éves koromban kezdtem el Kalakára járni, és akkor még Huzala Péter nagyon is oszlopos tagja volt a Kalakának nagyon sokáig, és nekem nagyon nagy élmény volt megint a Marci Bányi téren ott látni azt a felállást, amit tényleg nagyon-nagyon régóta láttam, és azokat a dolgokat hallani, tehát javaslom mindenkinek, hogy aki erre kíváncsi, az érdemes ellátogatni Kapolcsra. És illetőleg még pont a téma elején beszéltük, hogy 40-valány éves koromban jutottam az első Kalaka koncert, ami gyerekkoncert volt még hozzá. És nagyon-nagyon érdekes volt, és sose gondoltam, hogy egy felnőtt számának és ugyanúgyan élvezhető és eklatáns dolog volt. Van különbség gyerek és felnőtt koncert között, vagy csak jó koncert létezik?
0: Hát ezt is lehetne mondani, hogy jó koncert. A gyerek közönséget azt nagyon... Szóval sokan átverik, hogy Mert ugye, mert ő bemozdul arra, hogy valami ritmikus, a tapsolt a gyerek, aztán játszunk, és fél playback, már azt, hogy fél playback, az tulajdonképpen nem átverés, ha deklaráltan az, csak én nem szeretem, szóval ahogy egyszer egy ilyen versimpróban elhangzott, csak hogy vízből, hogy én elmentem a vásárba, fél playback, De vannak most már ilyen törvények is, mert például Egerben is meghozták Szabó Attila barátomnak a javaslatára, hogy és ahogy Óbudán is például, Óbuda önkormányzata is, ahol az óbudai adventet mindig mi szervezzük, annak a zenei részét, hogy közpénzen nem támogathatnak playback rendezvényt. Tehát azt, ott tessék rendesen muzsikálni. Ez valahogy, bár lehet, hogy egy stadion koncerten végül is úgyse tudom, hogy ki játszik és mit játszik. Szóval végül is azt is lehet mondani, hogy most mit játszom az eszemet, hogy ne játszunk playbackről. De valahol én átverésnek tartom. Körülbelül úgy, mint hogyha egy zsonglőr nem élőbe dobálna a labdákat, hanem egy filmet mutatnának róla, és olyan ügyesen mutatnák, hogy azt hinné az ember, hogy élő.
1: Én egyébként szerintem Kaláka koncert amúgy is jellemző, nem csak, hogy nem playback, hanem hogyha tehetitek, akkor mikrofonokat se használtok, hogyha egy kicsit is...
0: Tudtam azt mondani, tehetitek, még hibáztok is.
1: Nem. De, tehát, hogyha egy kicsit is megoldható akusztikus formában, vagy olyan a helyadottság, akkor jobban szeretitek. Ez nagyon hamar kialakult ez nálatok, vagy...
0: Egész egyszerű, hát ugye az imént említetted 47 éves, de akkor nem volt az általános, hogy mi erősítéssel játszunk, és egyáltalán például 1981-ben az első erdélyi turnénkon még Kolozsvári Színházban is erősítés nélkül játszottunk. És manapság is a Marci Bányi téren mindig erősítés nélkül játszunk, sőt van egy olyan direkt kicsikre méretezett programunk, ahol kb. 50-60 gyerek maximum szülőkkel együtt, és se színpad, se fény, se erősítés, hanem ez a családias előadásmód, ezt nagyon szeretjük játszani. A gyerekek nem tudnak rosszul viselkedni, viszont ott nincs átverés. Ott nem lehet azt csinálni, hogy na most akkor valami minőség alatt itt produkálok, mert akkor gyerek nem figyel oda.
1: Igen, úgy látszik, ha jól emlékszem, kerepesen hallottam ezt a gyerekkoncerteteket, és ennyire még nem vettem, nem láttam, hogy nem a ti esetekben, de úgy általában, hogy ennyire komolyan venni a gyerekközönséget. Tehát kifejezetten külön figyeltél arra, hogy átmenjen nekik, megértsék, és mennyire külön kihívás ez egy zenésznél, gyereknek játszani?
0: Azt hiszem, hogy ha elénekelünk egy dalt, mondjuk a Tengerecki Párt, ami nem gyerekvers, zárója bezárva, vagy Vörös Sándor bármelyik versét.
1: Akik szintén nem gyerekvers, nem így gyerekeknek.
0: De az attól még, vagy például az Ernst Jandl zenemű Két kéz, ami abszolút nem gyerekvers, de egész nyugodtan el lehet énekelni gyerekeknek is, ahogy például tegnap a 4 éves unokám azt kérte, hogy tegyék fel a Haj élet haj című Adi verset, ami ugye hát, mint tudjuk, nem az, hogy nem gyerekvers, de nézd, a gyerekvers kategória nem is létezett a 20. század előtt. Jó, Petőfi, vagy Laci, te hallod, de Jeri, de ugye a Petőfi verset, de az egy gyereknek szólt. Ez a gyerekköltészet, ez a 20. század vagy első felében indult el úgy, hogy gyerekverseket írunk. Gyerekeknek szóló verseket, talán inkább pedagógiai célzattal, vagy nem tudom. És ma már az egy nagyon kinőtte magát ilyen műfajá, és a költők játszanak, és néha olyan modern dolgot is játszanak, amit a gyerekek egyáltalán nem értenek, de az nem baj, mert a gyerek eleinte semmit se ért, ugye? Tehát szedi össze az információkat a világból, ő maga se tudja, hogy ez most felnőtt vagy gyerek. A másik dédunokám, vagy dédunokám, a másik unokám,
1: nem emlékszem,
0: akkor én, hát az anyámnak a dédunokája, aki még hál' Istennek él, és itt van közöttük. Szóval ment lefelé a lépcsőn 2 évesen, és azt énekelt, hogy lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató. Nem feltétlenül kell róluk azt hinni, hogy nem értenek semmit, illetve nyilván egész mást értenek, de hát két felnőtt ugyanazt érti. Hát két felnőtt se ugyanazt érti alatta.
1: pont Galkó Balázst emlegetted, és egyszer volt egy beszélgetés, amikor egy pár gyereknek itt mondok arra, és elmagyarázta, hogy tulajdonképpen mit jelent, hát nagyon-nagyon mély éles dolgokat, akár néha horrorisztikus, vagy pajkos dolgokat adunk át úgy gyerekeknek, hogy tudomásunk sincs róla. Tehát lehetséges, hogy ez az emberekben egy nagyon egészségesen kialakult, hogy így adtak át tudat alatt bizonyos dolgokat.
0: Igen, de hát az a népdalokban is így van. Szóval azoknak is olyan háttértartalma van, akár néprajzi, akár erotikus, akár egyéb vonatkozásban, amit egész nyugodtan énekelnek a kisgyerekek is, mert hogy az csak egy népdal, ugye? De hát a tartalma, hogy milyen érzelmi háttere van, az nem biztos, hogy átjön. Bár ki tudja, most ugye az unokáimban tegnap azt mondta az egyik, a Soma, hogy azon gondolkozom, hogy mi is hiányzik az én életemből.
1: Hány éves gyerekről
0: van? 4. Most ugye, hogyha egy 50 éves ember mondja, akkor azt mondja, hogy hát sok minden hiányzik. 4-es gyerek. Ezen elgondolkozik, hogy lehetne még valami más az életében, az azt jelenti, hogy már valami képe van a világról, kezd már kinyílni, és úgy találja, hogy ő tulajdonképpen mindene megvan, de gondolkozik rajta, hogy biztos még lehetne még valami más is még az életében. Nagyon tetszett nekem ez a megnyilvánulás.
1: Lassan riportunk végére érünk, viszont nyár után is azért folytatódik a zenei szezon, illetve a Kaláka, illetve a Grillus produkció biztos, hogy nyár után milyen hosszabb távú terveitek
0: hát vannak. Mindig az utolsó szombati koncertek azok mennek, azt tudom, hogy az októberén Ferenci Gyuriék szoktak a vendégek lenni, aztán éppen velük megyünk, majd novemberben lesz egy amerikai utunk már Vilmos öcsémmel és Gyuriékkal, de közben Kalákával lesz egy München, Brüsszel, Párizs kis körút is, és hát sokfelé muzsikálunk, itthon is fogjuk játszani a gyerekműsorunkat, például most éppen tudom mondani, szeptemberben Táján lesz például egy teljességfelé előadás, vagy augusztusban, ja, egyébként augusztusban megint lesz ennek a 20 fős teljesség felé előadásnak, akik nem tudják, azon mondom, teljesség felé Vörös Sándor prózai munkája, amiből én írtam egy szólólevest, és ezt a Samu fiam meghangszerelt egy 20 fős csapatra, kiváló énekesek, Sebestyén Márti, Sebő Feri, Bót Miklós, Bognár Szilvi, Szalóki Ági, Szirtes Edina Munkus, tehát így együtt énekeljük Szentendrén 14-én, augusztus 14-én. És hát aztán ott van az augusztus 20-a előtti péntek, a hagyományosan Tihanyban, ottan az apátság melletti cukrászdában szoktunk énekelni. Valahogy ezt érezzük mindig az őszi szezon első koncertjének, vagy a nyár zárásának.
1: Azt hiszem, hogy anélkül nem engedlek el, hogy meg ne kérdezzem, hogy ugye nagyon sok produkciót, akár sajátot, de akár másét is a kiadóval nagyon sok új és érdekes dolgot adtak ki. Ha jól tudom, most is fejeztetek be dolgokat, és arra vagyok kíváncsi, hogy jövőben mi az, ami esetleg kiadás előtt
0: áll. Hát ami a közeljövő, az Kaláka egy József Attila lemezt készített, nagyjából befejeződtek a felvételek, és szeretnénk újra indítani a Hangzó Herikon sorozatot, és most ebben Novák Péternek a Vörös Sándor dalai, akkor Herzku Ági fogja énekelni Lackfi János verseit. Ez a három lenne Hangzó Herikon. Közben egy szerelmes lemezt is, gondolom itt az ideje, hogy összeválogassunk. Lesz új is benne, de ha már itt az Egri Fesztiválon is meséltem, hogy szerelmes estről, meg lesz a város, melyre bemutatunk, akkor legyen egy, azt hiszem az ez a cím, hogy szeretlek, és hát a Shakespeare-től Kányadi Sándorig sok a szerelmes
1: azt
0: est
1: lesz benne. Nagyon izgalmas dolog lesz.
0: Igen, hát azon kívül jön az Apnoénak egy új lemeze. Minden, akit úgy jobban érdekelnek a dolgok, a Kaláka hírlevélre is föl lehet iratkozni, és ott mindig pontosan a havi eseményeket.
1: Illetve, ha jól tudom, Facebook oldalatokon is meg lehet titeket találni, persze, ahol, ahol persze. Szintén, sőt, a Kalaka zeneműboltnak is van egy külön Facebook oldala, tehát ott is.
0: Hát igen, mert ott, ha meg, mert ugye minden bármi ebben a műfajban megjelenik, az ugye nálunk előbb-utóbb felbukkan, és akkor azt most nem a Kalaka oldalára tesszük, hogy most melyik népzene együttes, hanem a zeneboltnak az oldalára. Én szerintem ez egy nagyon jó kis lehetőség arra, hogy valóban ezeket a fesztiválokat, a kiadványokat valahogy úgy egy körben tartsuk, és egy hasonló szellemiségű csapatok vannak ebben a körben.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, kívánok nagyon szép nyarat, mind munkában, mind pedig azért nyara is egy picit, és köszönöm a hallgatóink megtisztelő figyelmét, önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Tudom, ruha teszi az embert, tudom, az új tavasz mi szép, tudom, mely gyümölcs merre termett, tudom, mely fán mi gyant a serked, tudom, hogy minden egy dolog, tudom a munkát, lusta kedvet.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik az október, a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október, a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség ma, október 1-én, csütörtökön 15 órától indul a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránus énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Mától tartják a rádai napokat. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját a rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg mától október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét holnaptól október 2. és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziós lelkész. Ezt mondja: ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon. Széchenyi út 8-12. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat! Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket, miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. Tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltás, ahogy erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amely ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökkévalóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról a világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangéliuma a végén, a 24. részben, ott ismerik az emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akartak, politikai hatalmat. Enélkül lehetetlen rendet tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.

az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első négy felvonása van kész, az ötödik az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az ötödik felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első négy felvonást. Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az ötödik felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvassuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói, jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai, mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban. Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közösség, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban.
Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelent neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot, szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

Következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent, nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket munkakeresésben, hogyha valamilyen peres ügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i Fejlesztési Központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200-200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző, és most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen.

biblikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? Munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a londéli gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

0: Milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czövek Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők.
1: Ez itt a Lélek hangoló.
2: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
3: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
4: Önök továbbra is a Lélek hangoló
3: evangélikus műsort hallják.
4: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Isten ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk, de mennyire ér el minket az új teremtés valósága? Most is esély nyílik arra, hogy Isten megszólítson és megszabadítson minket, és újjá legyen minden az Istenhez és az emberekhez való viszonyulásunkban. Ez történt Lóczi Tibor életében, akit miután hosszú ideig nem vett tudomást Istenről, egy komoly baleset megállított. Tibor mára evangélikus lelkész a Felvidéken. Nyári konferenciánknak ő volt egyik meghívott igehirdetője, szolgálatának szerkesztett változatát hallhatják műsorunkban.
5: Tizennégy évig voltam laikus, nem csak igehirdető, hanem presbiter is, és minden tevő, a lelkészeket kiszolgáló presbiter. És csak négy éve vagyok lelkész, ez azt tud mondani, hogy a presbitereknek, meg a gyülekezeti tagoknak imádkozzatok a lelkészért, nem muszáj. Tehát ő imádkozik, értetek, de nektek is kell. Én nem hittem abba, hogy az imádságnak van ereje, hát ki hisz ebbe, aki jön a kocsmából. Imádkoznak a laikusok is, a hitetlenek is néha. De hát kihez? Na és igazán egyszer bekerültem a kórházba, és akkor volt egy olyan, hogy jött a főorvos, gyulladást kaptam, igaz, a csontgyulladást, és hát nem nagyon tudtak levenni, és azt mondta, hogy nagyon úgy néz ki, hogy sajnos le kell vágni a lábat. Hát mondom, Tibi, amikor nem láttak, bőgtem, mint a kutya, meg mindent mondtam, ami csak létezik, hogy. Én akkor ma jártam az úrral, azt hittem, és mondtam, hogy hát ez nem igaz, de nem lehet. És akkor az elkeseredésben egyszer csak megcsörrent a telefon, felvettem, és Budaörösről hívott az akkori felügyelő. Hogy vagy? Hát mondom, talán levagja a kalabamat. Jön a válasz, nem tudom, aki ismeri Garadi Pétert, az nem csodálkozik rajta. Szóval, nyugi, egész Budaörös imádkozik érte. Hát mondom, ugyan minek. Ki tudja, hogy lesz. Hát mondom, csináljátok. Nem nagyon tudtam mit mondani, és másnap bejött a főorvos, és azt mondta, hogy hát még adunk a lábának egy-két napot, és mai napig megvan. Igaz, hogy ma szeleteltek belőle, úgyhogy ma nem vagyok egy magasságban. De ez is érdekes, igazán bemegyek az orvoshoz. Uram, hány centi? Mondom, 191 voltam. Mondom, melyiket akarja? A bal lábamon vagyok 187, a jobban meg 186,5. És akkor így kicsit vidámkodunk. Az imádságnak mindig van értelme, ereje,

Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te neked gondod van ránk. Felfoghatatlan szeretettel fordulsz felénk nap mint nap. Olyan nagyra értékelsz minket, embereket, hogy a legdrágábbat, a te szent fiadat adtad értünk. Áld meg számunkra, Urunk, a mostani elcsendesedésünket, hogy a te szent jelenlétedben, valóban a te ígédre figyelve, te vehest kezedbe a mi szívünket. Így könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Az alapige ennek a napnak, Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből, az 5. fejezetből, a 17. verstől a 21. versig szól hozzánk, ezt fogom most elolvasni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Eddig vannak a Szentírás igéi. Onnan kezdeném ezt a rövid ige hirdetést, hogy egyszer olvastam egy cikket Nick Vujicicről, nem tudom, tetszenek-e őt ismerni, vagy hallottak-e róla biztosan sokan. Egy olyan úriemberről van szó, keresztény hívő testvérről, akinek nincsen keze és nincs lába se. Ilyen valami csonkok vannak ott. Van is nagyon érdekes kisfilm róla, Pillangó cirkusz az a címe, aki gondolja, majd megnézheti. És ő mondta, a sok mindent akart életében, egy biztos, hogy sokáig nem akart élni így, aztán megtért. Hihetetlen. Megtért egy olyan ember, aki úgy gondolta, hogy az ő élete nem ér semmit. Rettenetes lehetett neki. Ő mondta azt, ami nagyon elgondolkoztatott, el kellett döntenem, hogy haragszom Istenre azért, amin nincs, vagy hálát adok neki azért, amin van. És ezt azért mondom el, mert reményeim szerint újjászületett keresztények vagyunk, vagy leszünk, de azért vannak dolgok, amiket el kell dönteni. Vannak alap dolgok. Ez olyan például, hogy focit abda nélkül nem lehet nagyon focizni. Lehet, hogy érdekes, de lehetetlen. Vagy pingponglabda nélkül pingpongozni. Tehát bizonyos alapvető hittételek nélkül nem lehet keresztjének lenni. Csak el lehet játszani azt. Tudom, mert ezt is csináltam, próbáltam ezt is. Mert addig az ember próbál megfelelni mindenkinek, amíg tényleg meg nem szólítja az Isten. És ott aztán döntésnek kell jönni. Mert Isten beszél. Mert élő. Ezek is alap dolgok. Tehát élő Istenünk van. A Szent Háromság egy igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, élő Isten. És ha olvasod a Bibliát, hallgatod az igehirdetést, vagy valakinek a bizonságtételét, vagy egyszerűen csak az életét látod, beszél hozzád az Isten. Hozzám is beszélt. Ezért tértem meg. Bár, nem tudom, ez a helyes kifejezés. Ezért születtem újra. De ezt sem tudom, hogy helyes kifejezése, mert aztán van egy olyan dolog a Bibliánkban, hogy van egy megszentelődés a halálunkig. Hogy járni kell azzal az Istennel, akit elhittem, hogy létezik és él. Mert addig is éltem, és nem felejtem el, mert minden emlékem megvan, de itt valaminek meg kellett változni. Miért? Mert szólt hozzám az élő Isten, személyesen. És én hiszem, hogy az ő szava teremtő. Igaz, erről beszélünk ma, vagy két napja itt, hogy az ő szava az teremtő szó. Teremtésről van szó, és újra a teremtésről. És ez az ő szava által van. Isten szava által. Nem lehet másként újra születni, megtérni, csak az ő szava
Ő szava az, ami teremt. És az ő szava gyógyít. És az nem azt jelenti, hogy esetleg én majd ugrálni fogok itt az ige hirdetés után, mert lehet, hogy egész életemben így fogok járni, és a Chosenben van egy nagyon jó jelenet, amikor a kis Jakab, aki ilyen vicevóca, és megkérdezi Jézustól, hogy hát mindenkit meggyógyítasz? Hát csak engem nem. Én már veled járok 3 éve, ott adtam mindent. És elkezdjük mondani ezeket, nem, hogy hát én mindent neked adtam, uram. Jaj, néha úgy szégyellem, amikor ilyet mondok. De ő is elmondja, mert ilyenek vagyunk, hogy miért? Én miért nem? És akkor azt mondja, hogy kis Jakab, te arra nem gondoltál, hogy neked így kell bizonságot tenni rólam? Hogy én a csonkabonkak istene is vagyok? Gondolkozzatok el ezen. És amikor engem megszólított, én tudtam, hogy ő szólt hoznom. Tehát ez ott kezdődött nekem lényegében, nem tudtam még semmit Istenről. De tudtam, hogy ő szólt hoznom, és tudtam azt, hogy van Isten. Ez egy alapvető dolog, ezt higgyétek el, így kezdődik a dolog. Van Isten, van megváltó, és aztán később rájöttem a 3. kulcsszóra is, hogy Isten szeretet. És ezt a szeretetet, ezt csak át kell élnetek. Mert ezt elmagyarázni nem tudja nektek senki. Ezt át kell élni. De át lehet, miért? Mert ő megszólít téged személyesen. És akkor ezt át éled. Az ő hatalmas szeretetét, amiről szól ez az ige is. És akkor én még nem értettem ezt a dolgot, hogy van Isten, van megváltó, és mégis rám nehezedik a keze. Miért nehezedik rám a keze? Kérdezzük sokszor. És hogy miért történnek ezek az események velem? Miért pont velem? Miért kell engem 21-szer megoperálni? Hát mi rosszat tettem? Aztán rájöttem, hogy sokat. De nem tudtam, és nem tudtam azt sem még akkor, hogy hiába próbálunk elfutni a nehézségek elől, igazán nem lehet elfutni Isten elől. Szegény Jónas is megpróbálta, nem tudta az ellenkező irányba. Most már annyira élvezem, amikor olvasom, mondom, vigyázz Jónas, mindjárt. Még lapozok egyet, és jössz te vissza. De nem tudtam, és azt gondoltam, hogy talán valahogy el lehet menni a nehézségek elől, talán valami csoda majd történik. És nem tudtam még, hogy nincs hova menekülni Isten elől. Nincsen. Egyszerűen nem tudsz elbújni. Hát a tenger álljon bárhol a világon, megtalál téged. És a Biblia szerint le van írva bizony, hogy tud fenyíteni. Sokszor úgy tűnik, hogy csak azt csinálja, mert nem segít. És tud sok-sok nehézséget adni. De ha már megvan az a hit, hogy van Isten, és hogy olyan megváltó, és hogy szeret engem, ez megvan, akkor valahogy ezen át lehet, vagy legalábbis el lehet viselni, vagy át lehet rajta menni. De aztán rájössz arra, hogy, és most már tudom azt is, hogy Isten keze meg tud szabadítani mindentől. Az összes bűnöttől. De komolyan. Arról is, amire most gondolta, attól is meg tud. Mindent tud rólad, és meg tud szabadítani. Van ereje az ő vérének, van ereje az ő szavának, van ereje az ő szeretetének, és meg tud szabadítani, és azt látom sok gyülekezetben, hogy ott tipegünk az úrvacsora körül, és eljönnek, és elmondják, hogy bocsáss meg, és aztán viszik magukkal a bűnüket. Nem hagyják ott. Az arandokban van egy ilyen képsor igazán, hogy viszi a batyut. Viszi, mert visszük. Mert vinni kell, meg kell felelni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited ott hagyni az összes bűnödet? És aztán úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztjén vagy. Nekem sokat mondják, hogy az a papi jön temetni, aki mindig vigyorog. Ha mit csinálja? Még a temetésen is az a legnagyobb üzenet, hogy van feltámadás. Hogy van örök élet. Hát ez örömüzenet, még a temetésen is. Erős a szabadításra, megmentésre, gyógyításra is. És meg tud tartani az Isten nehézségek között. Bármilyen nehézség jön, meg tud tartani. És ezért keres, és ezért beszél hozzád. Azért, hogy megtartson, és tanítani akar. Erről szól a Biblia. Tanítani akar, hogy ne járj a világ útján. Miért? Mert ha megvan ez a krisztusi megtérése, de azért még maradok a világba is. Ilyen felemás keresztjén leszel. Ahogy én járok, így bicekni fogsz. De hát az nem jó. Az nem jó, mert egy idő után Isten azt mondja, hogy akkor te nem tértél meg. Hát hogy térhettél meg? Hogy szeretheted az Isten például akkor, hogyha gyűlölöd a testvéredet? Nálunk vannak keresztények, hogy
Hú, úgy tud nézni, amikor imádkozunk. Hú. Úgy imádkozik, aztán meg beperli a sógornőjét. Valami miatt. Mert neki ez joga. Neki jogai vannak. Ha persze, hogy vannak jogai, de most Krisztusban akkor milyen életet akarunk élni? Ilyen felemassat? Ilyen bicebócat? Mert sokszor ezt éljük. És ez se baj, csak ha Krisztusban vagyok, és ő van a szívemben, ő rámutat erre. És akkor megint lépni kell, lehet bocsánatot kérni hányszor? Hogy ott tanítjak? 70-szer, 7-szer? Mindig van bocsánat. Az ő bocsánata az örök. Örök élet is örök. Fel se tudom fogni, el se tudom képzelni. De azt tudom, hogy Jézus megszületett erre a világra, megszaggatta Isten ezt az eget, azért, hogy találkozhasson veled. És ezért lett testé az ige. A teremtő ige testé lett. Már se fogod megérteni. Mert ez egy csoda. Ezt hinni kell. Ezt hinni kell. És akkor ott van ez a Pál apostol, igaz, egy nagyon jó példa. Szeretném ezt az igét is körülötte, hogy megy a damaszkuszi úton, na kinyírok mindenkit. És akkor nagy fénytalmat, ezt se értjük pontosan ezeket a teofániakat, de valami történik, és leesik a földre, és elveszti el a torsat, megvakul. És akkor ezt mondja neki Krisztus. Szól hozzá személyesen, mert nem mindenki hallja, hallanak valamilyen dörgés, nem mindenki, ő hallja. És azt mondja neki, amit lehet, hogy ma neked is elmondott, meg fog más igéket mondott neked, de ezt mondja neki. Kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgalmat tegyelek. Hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapjak bűneik bocsánatot, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezt tanítjuk, ez a missziói program. Ezt kell elmondanunk valahogy szeretettel. És én hallat adok, hogy meghallottam a hangját. Néha idétlenkedek, de higgyétek el, hogy a életem legfontosabb eseménye az volt. Találkoztam a transzcendenssel, ez a kairosz. Hát Isten szerintem több kairoszt is elkészít. De azért ne nyugodj meg, hogyha hallod a hangját, hogy majd szól még. Ő neki nem biztos, hogy az utolsó kairosza. De lehet, hogy te ma soha többet nem hallod meg a hívószót. Tehát akkor kell lépni, amikor hallod. Amikor hív, akkor kell menni missziózni. Volt egy barátom egész életében, presbiter volt, felügyelő, és beteg volt, daganatos betegsége volt, de majd 7-8 éve kilódott vele, többször is meggyógyult, visszajött neki, és egyszer nyári tábort csináltunk a gyülekezetébe, és nagyon jó tábor volt. Nem én csináltam, hanem Angliából jöttek fiatalok, ők csináltak. És akkor jön hozzám, Tilikém, én is a misszió tagja leszek. Mondom, jó, kezdjük holnaptól. Azt mondom, nem, először elmegyek nyugdíjba. Mi volt neki 4 éve nyugdíj. Nyugdíjba elment, de ma csak 2 hónapig élt. És 4 évig járhatott volna az úrral, szolgálhatott volna. De ha sok volt a dolga, ha nem ért rá. Mindig volt valami fontos, egy jó beteg is volt persze. De a hívást megkapja mindenki. Nem mondhatja senki, hogy Isten nem hívta. Mert ő meg tud szólítani. És azt mondja János evangélium, hogy bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Abba, ami ott az újjáteremtett világban lesz.

0: az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült felvételről Lóczi Tibor felvidéki evangélikus lelkész szolgálatát hallhatják.
1: Isten nem csak talpra állít, nem csak örök életet ad, hanem szolgálatba is küld. Lehet, hogy az a szolgálatot, hogy imádkoznod kell a lelkészért, vagy aki a padban ül, vagy azért, akit azért annyira nem szeretsz abba a gyülekezetbe, mert az imáz gyógyít téged. És lehet, hogy a másikat is. És azért tudod, hogy mikor fog oda menni az ős ellenség, és kér tőled bocsánatot. Nem tudod, hogy őt mikor szólítja meg az Isten. De ha téged van megszólított, akkor te bocsáss meg. Óriási betegség ez, amikor hiszel Istenbe, imádkozol érte, és nem tudsz megbocsátani. Testvérek évtizedekig nem beszélnek egymással. És a jogomörön ismerjük őket, meg kicsi a falu. De azért kell mindenkiért imádkozni, mert lehet, hogy a nagy gyülekezetben az ismeretlen ugyanezzel küzd. Ugyanezzel. De lehet, hogy baj van a gyerekét. De lehet, hogy baj van a kapcsolattal otthon. Sok minden baja lehet egy embernek. De van rehabilitáció. Mindenből. Mindenből van vissza. Utána erről is beszéltünk ma tegnap. Van visszatérés, mondhatnánk reformációnak is, van. Van helyreállítás a legreménytelenebb helyzetből is. Mert tönkre lehet menni. Nem akarom most a történelmet elmondani, tudjuk, hogy lesz ma a 500, sok minden lesz. Minálunk volt deportálás is, volt lakosságcsere. Igaz-e? Játszottak itt az emberekkel. Micsoda társasjáték, nem? Ezt már mondtam tennap is, hogy teljesen mindegy, hogy magyar, szlovák vagy cigány testvér, van nyomorúság az életbe, de ebben nem szabad belenyugodni. Egy keresztényben nem nyugodhat bele, hanem a Biblia tanítása szerint tegyen meg mindent a másik emberért. És a legtöbb, nagyon sokszor az imádság, mert nem tudsz mindig segíteni. Pusztít a halál, sokféle rossz családi körülmény, meg ez a korszellem is hat. Erről is erősen akarok beszélni, és könnyű leépülni. Olyanok hagyják el a gyülekezet, nem is gondoltam volna róla, de Tibikém, hát máshol jobb. Meg aztán jógáznak, meg mit tudom, sok mindent csinálnak. A múltkor egy fiatalasszonynak temettem a testvérét, és mondja, hogy azt mondja, hát a gyerek kint volt az udvaron, és megjelent neki a nagyapja. Mondom, milyen ruhában volt. Nem tudok ilyenkor normálisat kérdezni, mert az maga 8 éve halott. De hihetetlen, és tuti, hogy van reinkarnáció. Tibikém, hidd el, a gyerekben látom a nagyapalmat. De hát ezt el kell viselni lelkészként, és próbálok komolyan beszélni, mert valami baj van. Valami baj van. De ebből is van rehabilitáció, mert Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az igazi életre. Isten ezt akarja. És ezért adta Jézust. És ha elolvasom ezt az utolsó mondatot, akkor lehet, hogy most még egyszer megérted azt, hogy mit tett érted az Isten. Mert azt, aki nem ismert bűnt, tudjátok, milyen lehetett Jézus, hogy nem ismerte a bűnt. Bűné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne, hogy nekünk legyen örök életünk. A fiú bűné lett. És valahol olvastam, hogy az atya éppen nem ceruzát faragott, hanem elfordult, mert az atya nem viseli el a bűnt. És akkor a fiam volt az egész világ bűne. És akkor mondja, hogy miért hatta el engemet ott a kereszten. El se tudjuk képzelni, mit szenvedett ő ott. A mi összes bűnünkért. Még azokért is, amik el sincsenek követve. Úgyhogy van Isten, és ahol Jézus van, ott van rehabilitáció, ott van élet. Ott, ha nincs, akkor majd lesz. Tehát mindegy, hogy mennyit szenved egy gyülekezet, és mindegy, hogy ki a lelkész. Ha hiszem azt, hogy Isten van, akkor az a gyülekezet előbb-utóbb meggyógyul. Lehet, hogy segíteni kell kintről. Lehet. De csak azt kell megtenni, amit Jézus akar. Még eszembe jut egy történet. Endrefi Géza lelkész testvérem tartott egy bibliakört valahol, a Deák téren. Én még valahogy oda cseppentem, nem tudom, valamilyen missziós nap volt. Beültem, és... Ültem, Géza mondta a szöveget, és akkor a néni azt mondja, Géza, én már nem tudom, hogy mit tegyek. Én már megtettem mindent, én már ezt csináltam, hívogattam, ide mentem, oda mentem, mindenkivel beszéltem, és sehol senki. És Géza azt mondta, nem tudom, milyen néni volt, legyen most milyen, anyu Éva volt, Évike néni. Jézus már megváltotta a világot. Tehát ezt oda kell neki engedni. De azt, amit mond, azt tegyük meg, mert valaki jött, akin az Úr lelke pihen. Olvastam tegnap ezt az igét, és felnyitotta ott Nazaretben a könyvtekercset, és ezt mondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tegyük ezt. Úr Jézus Krisztus, áldunk azért, hogy Te elénk élted az engedelmességet, a Te mennyei Atyadhoz való csodálatos viszonyulást. Emberként megaláztad magad, engedelmes voltál, mint halálig, egészen a keresztfának halálaig. Látod, Uram, sokszor elesettségünket, de tudjuk, hogy szólni akarsz hozzánk, hogy elevenítsd hitünket, vagy éppen hitet teremts ott, ahol nincs. Köszönjük, hogy Teremtő Isten vagy, Te a semmiből is megteremted a hitet, az engedelmességet, az új életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy önmagadat adtad, és élhetünk benned általad. Amen.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió nyári konferenciájáról osztottunk meg egy felvételt. Lóci Tibor felvidéki evangélikus lelkészt hallhatták az új teremtés valóságáról. Ez a felvétel és interjúink is meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.luterán.hu rádió menüje alatt. Keressék a Spotify-on műsorunkat Lélekhangoló néven, illetve a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Minket a következő e-mail címen találhatnak meg: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, Erősvár a mi Istenünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Október mindszent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik. Jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik. De használták az őszhó magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelendő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak. A sűn, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenység és időjárást jósló napjai 9-én, Dénes napján, ha északról fúj a szél, és ragyognak a csillagok, kemény télre számíthatunk. És ha nyugat felől érkezik a szél, és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én, Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án, Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény sejtett. Jeles nap október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja. Október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe. 31-e pedig a reformáció emléknapja. Leó pápa a betegekhez Lourdesban a következőket mondta. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az akureli Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta, minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelenti, és az egyház értékes kincsei. A mellrák elleni küzdelem világnapja. A mellrák elleni küzdelem világnapja minden évben október 1-e. Az ünnep célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a betegség korai felismerésének fontosságára, valamint arra, hogy ennek érdekében mit kell megtenni önmagunknak. Először 1991-ben használták a rózsaszín szalagot a mellrák túlélői, amit a Susan G. Komen alapítvány adott ki. Azóta a világ minden táján ez a szimbóluma a mellrák elleni küzdelemnek. Magyarországon évente körülbelül 5-6 ezer új mellrákos beteget fedeznek fel, és körülbelül 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is érinti. És bár a férfiaknál meglehetősen ritka a melldaganat, mégsem példanélküli. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk, és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba. Mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
4: És Blejer Gábor.
3: Vendégünk Zucker Immanuel Kántor. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én köszönöm.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és szeretnénk egy kicsit bemutatni a te életutadat, illetve a kötődésedet a zsidósághoz, illetve azt a szerepet, amit betöltesz a zsidó életben, hiszen elég színes egyéniség vagy, és azt hiszem, hogy aki Magyarországon a zsidósággal foglalkozik, már biztos, hogy ismer és hallott rólad. Kezdjük a legelején. Honnan indult neked az, hogy vallásos úton leszel, vagy maradsz, vagy egyáltalán kik voltak azok, akik inspiráltak a zsidóságban való aktív részvételre?
4: Hát, hogy ez az egész vallásos út, ez nagyjából onnan ered, hogy egy ilyen családból jövök, hiszen édesapám, ugye ő rabbi volt, Szegeden volt rabbi, úgyhogy ez igazából ebből fakadóan nem is volt kérdés egy percig sem, úgy gondolom. És igaz, ő mondjuk elég korán ugye elment, mikor én 2 éves voltam, de ettől függetlenül én akkor, mi már Pesten éltünk, és én a betlentéri zsinagógába jártam. És hát akkor még volt egy bácsi, aki volt a Sámesz, és ő volt az, aki engem így mindig vitt a templomba szombatonként. És őtőle is nagyon sok mindent, tehát a Mánistánót, ugye Pészákkor, hát ő volt az, aki betanította nekem. És igazából így gyerekkoromtól kezdve így nagyon sok ilyen meghatározó dolog volt. Gyerekkoromban ugye akkor kezdődött el működni olyan 3-4 éves koromban a betlentéri gyermekkórus, aminek ugye Klein Ervin és Mayer Erika volt a vezetője, és ott megismerkedtem ugye nagyon sok zsidó gyerek dalokkal, tehát az nagyon-nagyon sokat vitt előre. És tehát így kántorok közül, hogyha meg kell említenem még a gyermekkoromból, akkor a Kerekes Béla főkántor, aki akkor még a Vasvárinak volt a kántora, és vele nagyon sokat mentem. A Héber Aleph Bészt, az ABC-t ugye még tőle tanultam meg, vagy a Betlen téren akkor még működő Kálmán Tamás volt a főkántor, és hát ugye gyermekkorom legnagyobb kántora volt ő. Úgyhogy igazából én így rajtuk keresztül nőttem föl, és úgy magát a zsidó zenét, a zsidó énekeket így szépen így tőlük szedtem össze.
5: A zenéhez való kötődésed csak a zsidó liturgián, illetve a dalokon keresztül, vagy más is érdekel? Tehát alapjában a zenére is mindig nyitott voltál?
4: A zenélésre nyitott voltam mindig, igazából, mert hát nem, eleinte még nem feltétlenül a kántorkodásban gondolkodtam, hanem mondjuk ilyen táncdalénekes, de hát az úgy kimaradt azért így az életemből. Úgyhogy, és aztán 16 éves koromban volt ez igazából, amikor elindult a liturgia szak, kántor szak, még akkor indult, akkor még a Bálint házban kezdődött ez az egész, és igazából akkor iratkoztam be, amikor még akkor azért én középiskolába jártam igazából.
5: Kik voltak az első tanárok ott már, amikor hivatalosan tanultad ezt, ha még emlékszel rá?
4: Igen, hát ugye a Kármán Gyuri bácsi volt, ugye, aki ennek a tanszéknek volt a vezetője, és Klein Ervin is a kezdetektől ott volt már igazából, az Oláh János tanár úr is ott volt, szóval Deutsch Gábor tanár úr is ott volt, szóval így.
3: De akkor gyakorlatilag már ezelőtt is valószínű volt, hogy zenélés, illetve énekléssel fogsz foglalkozni, igen, éneklés, csak nem volt teljesen tiszta, hogy melyik úton indulsz
4: igen,
3: el.
4: Igen, igen, mind a mellett, hogy már 9 éves korom óta odaálltam, és úgy elimádkozgattam, és ugye a bár micvomtól kezdve rendszeresen minden héten, sábeszkor én már az omed előtt álltam, és elimádkoztam, és funkciókat láttam el.
3: Hát akkor gyakorlatilag, amikor szinte hivatásodnak választottad, akkor már teljesen otthonosan mozogtál ebben a közegben.
4: Igen, igen.
3: Én nagyon aranyos történeteket hallottam rólad. még a betlentéri gyermekkórus idejéből, hiszen amint említetted, 3-4 éves voltál, amikor indult, és igen, te szinte azonnal bele is kerültél, és hallottam, akik láttak akkor énekelni, illetve látták akkor a gyermekkórust, hogy valami elképesztően aranyos voltál, hogy ugye több nagyobb gyerek volt, és szinte te voltál a legkisebb, melletted még azt hiszem, hogy a Bíró Nóri volt ilyen hasonló igen korú, és ti ketten picikék ott elől álltatok és énekeltetek. Hát erre sajnos nincs esélyem, hogy lássam, de nagyon sok kellemes történetet hallottam arról, hogy milyen meghatározóak voltatok abban a gyermekkórusban is. Úgy érzed, hogy ez rengeteget segített abban, hogy ezt a pályát választ? Ez a zenei közeg, vagy egyáltalán ez a millió, amit akkor a betlentéri kórus, illetve a betlentér jelentett, mert én nagyon sokaktól hallom, hogy ez fontos részét képezte az akkori zsidó életnek.
4: Igen.
3: Legalábbis
4: igen,
3: a felnövekvő nemzedéknek.
4: Igen, igen. Ez azt gondolom, hogy oda mi így hazajártunk tényleg. Szóval nagyon sok élményeink voltak, együtt mentünk, kirándulni mentünk, még vidékre mentünk, nagyon sok fellépésünk volt, külföldre mentünk fellépni, Izraelbe voltunk, nagy fesztiválon énekeltünk, tehát nagyon sok jó élményünk volt.
3: Gyermekként ez meghatározó lehet.
4: Igen, igen, igen, és amúgy is hát kötöttünk ez az egészhez, úgyhogy azt gondolom, hogy sokunknak ugye innen indult el egy kicsit ugye a pályája.
3: És amikor ugye elkezdtél tanulni, és ott ugye végeztél valamikor valahogy, hol kezdtél el dolgozni, ha lehet ezt egyáltalán úgy hívni, hiszen ha valaki azt csinálja, amit te szeretsz, akkor ez az nem is munka, hanem tényleg egy hivatás.
4: Igen, hát nem, én már 18 éves korom óta igazából akkor a betlentéren kezdtem el így, mint másod kántor úgymond funkcionálni. Persze akkor még nem volt meg minden tudásom, de így igazából amire 25 éves koromban szereztem meg a kántori diplomát, de addigra már voltam a Frankelnak is a kántora egy rövidebb ideig, és 25 éves koromban már, akkor már talán, igen, akkor már pár éve már a nagyfuvarosnak voltam a kántora.
5: Kik voltak akkor a rabik, emlékszem még rá?
4: Hát
5: kezdjük a Frankellel.
4: Frankelben a Verő Tamás volt. Uh-huh.
5: Akkor még nem az Inge főrabi alatt.
4: Nem, ő akkor már nem élt, úgyhogy nem.
5: Uh-huh. És a nagyfuvarosba?
4: Nagyfuvarosba az elsőben nem volt hivatalosan ott rabbi, de már akkor is már a Darvas István már járt oda Tórát olvasni, és volt olyan őszi nagyünnep, igen, egy őszi nagyünnep volt, amikor az Olán János tanár úr volt ott, aki drósét tartott az őszi nagyünnepek során. És utána egy évre rá így jött a Darvas Istvánnal kezdtünk el ott együtt funkcionálni, amit ott Nagyvarosban egy öt évet együtt dolgoztunk.
5: Hogy emlékszel azokra a közösségekre vissza? Milyenek voltak? Azért sokat mozogtál köztük.
4: Igen, mindegyik más egy kicsit. Mindenhol vannak színes egyéniségek, meg színesebbek is. De én nekem nagyjából így azért azt gondolom, hogy jó emlékeim vannak mindenhonnan, és bárhova, ahova ma visszamegyek, ott örömmel fogadjuk egymást, azt gondolom.
3: Jelenleg most hol lehet téged hallani, mint kántort?
4: Most a Sejber Sándor utcai körzetben vagyok, ugye az Orsélynek a kántora vagyok. Tóth Emil főkántor úr mellett együtt végezzük karöltve a kántori tendőket.
3: Mekkora közösség van ott?
4: Hát nagy és fiatalokból áll azért. Van néhány idősebb korosztályból is vannak azért, és sok gyerek van, ami nagyon jó. Tehát minden korosztályból felelhető, hál' Istennek azért, és mindenkit azt gondolom, hogy azért úgy meg tudunk szólítani, és mindenkihez próbálunk úgy igazodni, hogy mindenki otthonosan mozogjon.
5: Speciális dolog jutott eszembe arra, amit mondtál, és felfigyeltem, hogy megszólítani. Tehát gondolom akkor a munkád nem csak annyi, hogy a liturgiákon énekelsz, meg a szertartásokat levezeted, hanem az is, hogy utána kapcsolatot tartsál a hallgatósággal, vagy a hívekkel, vagy hogy ez fontos egy kántor életében, vagy tanítson, beszélgessen, közösséget építsen? Vagy a te életedben, inkább úgy mondanám.
4: Hát azt gondolom, hogy ma a 21. században egy kántornak nem csupán az a feladata, hogy bemegy a zsinagógába, és egy nagyon szépen előimádkozik, hanem az, hogy igen, utána az emberekkel beszélgetni kell, foglalkozni kell, főleg a mai világban, meg azt gondolom pláne nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk rájuk és egymásra. Tehát ez elengedhetetlen. Tehát ez egy kis szociális munka is tartozik ehhez, és igen, az emberekkel foglalkozni kell, tanítani kell őket, és csak így lehet ma, azt gondolom, közösséget építeni.
5: Milyen közösségi élet van nálatok akkor most az Orzsén? Vagyis a Sejber Sándor körzetben?
4: Hát van nálunk Talmud óra, ugye ez a gyerekeknek van hetente egyszer, és felnőtteknek van zsidóság alapfogalmairól van heti egyszer előadás, van Talmud tanulás, amit nem a mi közösségünkben, hanem a Hegedűs Gyulai utcai közösségben szokott heti egyszer tartani a Darvas István rabbi, és heti egyszer még van nálunk is a közösségnek igazából még oktatás így pénteken, a péntekes tíma előtt. És ezen kívül pedig bármicvó felkészítés, bátmicvá felkészítés tartunk, ez mindig egyéni megbeszélés útján megy, és ezen kívül aki bármilyen igényel jön hozzánk, hogy szeretne mondjuk csak az olvasást szeretné tanulni, úgy érzi, hogy az most gyengébben megy, vagy szeretne egy ima részt megtanulni, akkor mi szívesen fogadjuk, és természetesen állunk a rendelkezésére. Nekem például van ebbe a közösségbe két olyan bármicvósom is, akik már jó pár évvel ezelőtt voltak, de a mai napig tanulunk, és éppen két héttel ezelőtt már az egyik volt bármicvósom, aki ma már 16 éves, odaállt, és egy péntek estét már le tud vezetni, és szombat délelőtti imádkozásba is be tud kapcsolódni már, vagy akár drósét is tud mondani péntek este egy közösség előtt.
5: Ezek nagyon nagy dolgok, főleg a kántornak vagy a rabbinak, hogy a saját közössége milyen típusú embereket ki tud nevelni.
4: Ez csak így lehet a jövőt építeni, és nagyon fontos az, hogy amit mi tudást megszereztünk, azt tovább kell adni.
5: Ezek szerintem arra is odafigyelsz, hogy nagy Isten, kik azok, akik nem utol, mert mondjuk nagyon fiatal vagy még az, hogy utolásod, de kik azok, akik hasznosan a zsidó, akár valási vagy közéletbe utána el tudsz helyezni, vagy nem elhelyezni, hanem
3: legalább elindítani.
4: Ez igen fontos, és azt gondolom, hogy van, aki abban tud esetleg a közösségnek segíteni, hogy odaáll és elimádkozik, van, aki úgy gondolja, hogy neki nincs ezen meg a megfelelő kvalitása, énekhangja, akkor ő mondjuk, de tud, nagyon szépen tud beszélni, akkor őt másra lehet tanítani. És van, aki nagyon jól tud mondjuk egy közösséget építeni, nagyon jól ért az emberekhez, akkor neki ebben kell segíteni.
3: De gondolom egyszerűbb úgy közösséget is szolgálni, vagy építeni, hiszen tényleg a kántornak is kiemelt szerepe van a rabbi mellett. Mindig is a közösség megbecsült tagja volt, sőt, igazán szigorú feltételeknek is kellett megfelelni, hogy valaki ezt a kóvedet kiérdemelje, amellett, hogy ugye a gyönyörű hang, ami neked adott, egyértelmű. És úgy egyszerűbb lehet azért építeni a közösséget, hogyha jól ismered a rabbit, és ahogy megütötte a fülem, hogy most is Darvas István rabbival vagy, mint ahogy a Nagyfuvaros utcában is. Együtt mentetek át ebbe a körzetbe, vagy így?
4: Nem, hát ugye 5 évig voltunk a Nagyfuvarosba, utána hát elváltak egy néhány évre az útjaink, 4 évig, ugye mi külön teljesítettünk szolgálatot, de a 4 év alatt is mi nagyon sokat dolgoztunk együtt.
3: Akkor lehet már mondani, hogy összeszokott csapat.
4: Igen. Szóval megyünk együtt, és ahova hívnak minket, tartunk előadásokat, az István beszél, én pedig énekelek.
3: Szerintem ez tökéletes felosztás.
4: És így egy nagyon élvezetes kis műsorokat szoktunk így, előadásokat szoktunk így tartani.
3: Említetted, hogy azért a táncdal éneklés is megfordult a fejedben még így a régen, amikor az énekléssel elkezdtél foglalkozni. Maradt-e valami abból, hogy mást is énekelsz, hogy mást is csinálsz? Lehet-e téged máshol is a zsinagógákon kívül esetleg más stílusokban hallani? Elárulom, hogy én már hallottalak, tehát...
5: Sőt, én is.
3: Igen.
4: Hát nem tudom, annyira más stílusokban nem annyira vagyok, azt gondolom, annyira otthon, de persze hát szeretünk is megpróbálni másban is kipróbálni magunkat, de inkább talán a klasszikus vonatkozásban, tehát ugye a MÁV szimfonikusokkal volt nekünk koncertünk Újpesten, ahol Kántor koncert keretén belül volt, hogy operaáriát énekeltünk, volt, hogy olasz dalt, egy ószólemiót, vagy akár musicalből énekeltünk. Tehát ilyen téren volt szerencsém kipróbálni magamat.
5: Van kedvenc operáriád, vagy akár musical részleted, amit nem véletlen énekeltél el, vagy tehát amit mondjuk otthon dudorászol?
4: Így sok kedvenc van, de igazából nem annyira ezeket szoktam dudorászni.
5: Nem is ide akartam kiukadni, elnézést kérek, egy kicsit profán volt a kérdés, hanem az, hogy tulajdonképpen egy kántornak a zsidó liturgia, meg a zsidó nagyon nagy dalkincs mellett milyen egyéb zenei műveltsége van?
4: Igen, hát mi ugye a kántoriskolában...
5: Tehát... Nem kevés, hozzáteszem, amit ti tudtok, az egy hatalmas kincs, és nagyon sokhova átnyúlik, tehát nem lebecsülésképp mondtam, hanem érdekel, hogy táplálkozik fel a művészeted vagy a szolgálatod.
4: Igen, hát magában ugye a kántoriskolában az oktatás az eleve úgy megy, hogy klasszikus darabokat tanulunk meg. Tehát már ott is tanulunk klasszikus dolgokat, és magát a technikát így ültetjük át magába a liturgikus énekekbe. Tehát így mindenféleképpen ez ilyen tanulmányok is voltak.
3: És ha már így a zenei kísérletezés vagy kikukucskálás szóba került, a liturgián belül mennyire szoktál kísérletezni az új dallamokkal? Mert ugye vannak a hát hagyományosnak mondható dalmok, amiket alapvetően Magyarországon a legtöbben ismernek, de egyre több helyen hallok Izraelből, vagy esetleg akár a Szefárd közösségektől átvett dallamokat, amiket talán nálunk a közösség még nem annyira kapásból tud leénekelni, de te mennyire vagy ilyen szempontból kísérletező kedvű, hogy keresed az új megfogalmazásokat zeneileg?
4: Igen, hát ez ugye mondjuk közösségre is válogatja, mert nem mindegy közösség. Azt gondolom, hogy feltétlenül befogadó, amit én tapasztaltam, de lehet, tehát lehet, én is szoktam a közösségem, mert így egy kicsit így invitálni ilyen dolgokra, hogy új dolgokat, de hál' Istennek ők vevők rá tényleg. Annyi, hogy előtte mondjuk a mai technikának köszönhetően érdemes esetleg körbe küldeni ezt a újfajta kísérletet, dallamsort, és akkor ők akkor tudnak erre készülni. Van rá egy hetük, mondjuk készülnek rá, és akkor mondjuk egy péntek este mondjuk egy új Carlebach dallamot ugye ki lehet próbálni, és vevők rá, és még kérik is, hogy na jó, akkor most a Le Hodaidi, ez nagyon jó volt, hogy esetleg nincs-e valami még más a tarsolyodban, és akkor azt is esetleg megtanulhatnánk. Szóval van igény rá, talán a fiatalabb közösségekben jobban vevők erre.
3: Egy pillanat rájunk meg, hiszen egy olyan kifejezést használtál, amit nem biztos, hogy minden rádióhallgató ért, a Le Hodaidi, hogy pontosan mi is ez a dal.
4: Igen, ezt péntek este találjuk meg a liturgiában, amikor is ugye köszöntjük a szombatot, ugye Shlomo Alevi Alkávecnek a szerzemény, ez egy himnusz, ahol is ugye várjuk a szombat mennyasszonyát.
3: És azt hiszem, hogy talán azok között, akik zsinagógába járnak, talán ez az egyik első dallam, amit így megtanulunk legalábbis. Nekem a gyerekeim ezt tanulták meg legelőször, igen, ez az egyik legnépszerűbb ilyen liturgikus sláger, hogy úgy mondjam.
5: Igen. És hogy még a liturgia elején van szombat, tehát a szombatfogadásnál.
3: Igen, és mindenki ébersze.
4: Igen, és ez egy elég dallamos, amit ugye elég könnyen meg lehet tanulni. és több verszakból áll, tehát hogyha még az elején nem is ismeri az ember mondjuk, de a végére már szinte a fülőre
5: és párszor el is ismételitek, ha jól nem.
4: Igen, igen, igen. Tehát a dallam az ismétlődik, úgyhogy könnyen megjegyezhető.
3: Ha mondhatjuk úgy, hogy neked viszonylag kézenfekvő volt ez a pálya, illetve a zsidósággal való szoros kapcsolat, hiszen amint említetted, édesapád rabbi volt, de mi a tapasztalatod azokkal, akár a kortársaiddal, vagy a fiatalabb generációval, akik esetleg a családjuk jobban eltávolodott a vallástól, hogy melyik az a pont, ahol a legjobban meg lehet fogni az embereket idézőjelben, és esetleg visszavezetni ehhez a tradícióhoz? Te, mint kántor, aki ugye egy közösségben is szolgálsz, hogy mit tartasz a legfontosabbnak ebből a szempontból?
4: Hát talán ugye a gyermekkorban kéne először ugye a gyerekeket bevezetni. Tehát ha egy gyermeket elviszünk a zsinagógába, lehet, hogy a szülő nem tartja annyira ezt az egészet, de mégis, hogyha azt szeretné, hogy a gyereke valamennyien szinten ennek részese lehessen, akkor azt gondolom, a gyermekkor a legjobb erre. Még hogyha utána a gyereknek esetleg lesz egy kisebb kiesése, de már van annyi ismerete, hogy meg később van hova visszanyúlni. Felnőttként már nehezebb egy kicsit. Akkor is természetesen be lehet kapcsolódni, mert ma minden adott hozzá. Minden adott hozzá, vannak oktatások, és azt gondolom, hogy bármikor be lehet kapcsolódni, de mégis a gyermekkor az a legmeghatározóbb.
3: Akkor gondolom, ezt te is így alkalmazod a kisfiadnál.
4: Igen.
5: Igen. Hány éves a kisfiad?
4: Most lesz 6 éves márciusban, úgyhogy...
3: És ő már énekli a dalokat veled?
4: Most már így, igen, kezdjük így tanulni, mert van most már hozzá neki is így türelme, igazából, hogy végighallgassa az apukáját. És ugye hát egy eleven fiúcska, aki még igazából a zsinagógában a kis barátainak örül, hogy újra láthatja őket, és velük együtt játszik, de hát ez természetes.
5: Ami persze nem baj.
4: Nem, mert az nagyon fontos, hogy szokja a légkört, hogy belakja igazából a zsinagógát, hogy ő oda haza járjon. És talán ez a legfontosabb ma, hogy ez nem csak egy zsinagóval imádkozunk, hanem közösségi életet is élünk, és hogy haza járjunk. Ez nagyon fontos, mert akkor tényleg jól is fogja magát még a 6 éves gyerek is érezni. De most már ő is így tanulgatja szépen a Hanukára Moajszúrt, úgyhogy Tubisvát, egy kis Tubisváti dalocskát, és most, hogy ugye beköszöntött Ádár Hava, már ő is ismeri a Mise-Mise dalocskát.
3: Az nálunk nagy kedvenc otthon. De én a zenei fogékonyságot is már így felfedeztem a fiadnál, hiszen legutóbb, mikor együtt volt szerencsénk, egymás után volt szerencsénk színpadra lépni egy Brisz Milán, és énekeltetek. A trombita már ki volt téve a színpadra, és megjelent a kisfiam, aki azonnal megtámadta a hangszert, úgyhogy biztos, hogy a zene iránt ő is abszolút fogékony. Ez egy nagyon kedves jelenet volt.
4: És... Igen, hát ha mikrofont lát, akkor szíve szerint el se engedné.
3: Menthetetlen.
4: Igen, szóval...
5: Lehet, hogy a papa nyomdokaiba fog lépni.
4: Hát várjuk ki azért a végét, úgyhogy...
3: Ez nem volt valami optimista?
5: Igen, igen, igen.
4: Nem tudom még igazából, de ezt én nem...
3: Nehéznek érzed ezt a hivatást, amit űzöl? Vagy miért volt ez a megakadás, hogy esetleg a fiad is erre az útra lépjen?
4: Ez egy nagyon szép hivatás, azt gondolom, de hát minden hivatás jár kisebb nehézségekkel is, és vannak ennek ugye bizonyos azért ilyen lelki oldala is. Úgyhogy, és igazából ez nem mindig egyszerű, de viszont egy nagyon jó. Csak azt tudom, hogy ebbe a szakmába nagyon nagy elhivatottság kell, én úgy érzem. Tehát ez nem csak arról szól, hogy énekelünk egyet. Igen. Tehát ez egy életforma valamilyen szinten azért, és itt is ugyanúgy azt gondolom, hogy az ember nem állhat le a tanulással, mindig képeznie kell magát, mindig folyamatosan ez egy koncentrációt igényel igazából.
3: Akkor innen folytatjuk, meghallgatjuk most a hangodat, következik egy kis zene.

0: Ez itt ismét a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
1: És Blejer Gábor.
0: A vendégünk a stúdióban Zucker Immanuel Kántor, akivel már nagyon-nagyon sok témát érintettünk, és pont ott hagytuk abba, hogy ez a hivatás valóban gyönyörű, de azért felelősséggel is jár, és kell hozzá egyfajta olyan elhatározás, hogy erre az ember az egész életét rátegye. Benned mikor született meg végleg az elhatározás, hogy tényleg ezen az úton fogsz maradni, illetve ezt komolyan gondolod?
2: Hát talán szerintem ez a 20 éves korom környékén már ez már így
0: kialakult. Történt akkor valami meghatározó, vagy egyszerűen csak így a lépcsőfokok egymásra jöttek?
2: Lépcsőfokok, igazából lépcsőfokok, igen. És ahogy egyre komolyodott igazából ez az egész dolog, az én tudásom is egyre jobban bővült, azt gondolom, hogy így én is ez az egész dologhoz egyre komolyabban álltam hozzá.
0: Én közre játszott ebben az is, hogy egy kicsit édesapán nyomdokaiba akartál lépni, hiszen ő rabbi volt ugyan, de mégis tehát gyakorlatilag az életközpontja egy kántornak is, egy rabbinak is, a zsinagóga és a közösség.
2: Nem, igazából. Tehát nem. Ez mondjuk néha nem azt mondanám, hogy könnyebbség volt, mert hogy az én apukám rabbi volt, hanem ugye nekem ezért azért úgymond azért bizonyítani kellett, hogy hát itt van a Zucker Immanuel, emlékszel, hát a Zucker Pistinek a fia, tudod, aki a szegedi rabbi. Tehát akkor abban az időben még a Zucker Pistinek a fia, aki most éppen itt tanul, tehát ez éppen nem feltétlenül úgymond így.
1: Mindenféle szempontból pozitív volt?
2: Igen. Én mondjuk nagyon örülök neki, hogy az édesapámra így emlékeznek vissza, és tényleg mindannan csak pozitívakat hallok vissza, és ez egy nagyon jó érzés. De hát ahhoz, hogy egy idő után azért az jó volt már, hogy Zucker Immanuelként szólítottak meg, és nem, hogy a szegény elment rabbinak a fia, hogy tudod. És ez így jó volt igazából.
1: Nekem még egy dolog ütötte meg a fejemet, azt mondtad, hogy 20 éves korodban döntötted el. Voltak más aspektusok is, amin gondolkodtál előtte, vagy?
2: Előtte volt, így 18 éves koromban volt úgy esetleg, hogy esetleg Amerikába én is kimegyek. Nekem van egy testvérem, aki kint él New Yorkban, most már családos ember, és hogy én is kimegyek esetleg akkor is egy jesivában, megpróbálkozok én is így a zsidó tanulmányokkal, de aztán másképpen alakult, és akkor én itthon maradtam, és én még itt elvégeztem a szociális munkás szakot is, és
0: az Orzsin?
2: Az

0: Zsorzsén, és akkor így több minden volt, de nagyjából addigra már azért, hogy szépen ez így kialakult, így 20 éves koromra úgy, hogy én ebben fogok tovább tevékenykedni.
1: Egy picit ugornék a témában, vagy úgymond visszaugornék, mert sokat beszéltünk az Zsorzséről, beszéltünk egy kicsit a múltjáról, meg az, hogy látjátok most, meg hogy mennyire fontos ez a szociális érzék, és az, hogy meg tud szólítani ugye a kedves zsinagógabájárokkal, de hogy látjátok a jövőt? Mi az, amit stratégiailag, ha van ilyen, el szeretnétek érni, vagy bővíteni, vagy új embereket megszólítani, vagy új dolgokat bevezetni? Persze már amennyire a vallás is, illetőleg a liturgia, meg a szokások megengedik.
0: Hát most az én körzetem ugye az egy ilyen speciális helyzetben vagyunk most, mert hogy mi most váltunk körzetté. Tehát így ezek a dolgok, ezek így most fognak így nagyjából körvonalazódni, azt gondolom, és szeretnénk majd egy nyári tábort is összehozni, ami lehet, hogy most ez egy családi nyári tábor lesz, mert eredetleg gyerektábornak indult, vagy gondoltuk. Ez még most van éppen kialakulóban, de már tavaly is volt, hogy más körzettel karöltve közös programjaink voltak, akkor továbbra is azt gondolom, hogy az oktatás, ami a legfontosabb, hogy enélkül nem nincs előrelépés, és nagyjából így további programokban azt gondolom fogunk gondolkodni, csak egyelőre még ez bizonyos dolgokat le kell ott majd tisztázni.
2: Te igazán járatos vagy az összes ünnepben, hiszen ki más, ha nem te. És a személyes kérdés következik neked. Melyik a legkedvesebb, vagy melyik az, amelyik a legközelebb áll a szívedhez? Ha egyáltalán tudsz választani.
0: Hú, igen, ez nehéz kérdés. Mert hogy mindegyik ünnepnek megvan a maga szépsége, és mint ugye kántorként azt gondolom, hogy mindegyikben lehet valami kis szép dolgot alkotni. De mondjuk az őszi nagy ünnepek, hát én nagyon szeretem mondjuk annak a dallamait. Én, ami nagyon nehéz, mert hát egy Rosh Hashanah Yom Kippur, ugye az mégis a kántornak egy elég nagy kihívás, mint fizikailag, és mint hangilag is oda kell tennünk ilyenkor magunkat, hiszen egy Yom Kippuri sáhrisz az egy nagyjából egy másfél órás előimádkozást jelent. Étlen szomjan. Tehát, és ez azért ez egy nagy kihívás, azt gondolom. Utána ugye jön a sátrak ünnepe, ami szintén egy kellemes dolog igazából, mert ott meg már megint egy másik dallam világ van, és akkor ugye következik persze a Simchas Torah, ami elvileg szeretem, de mégsem annyira mindig.
2: Elvileg.
0: Igen, mert hát szeretjük a gyerekeket, és de hát ugye ilyenkor azért így a
2: hát átveszik az uram.
0: Igen, átveszik, és ilyenkor hát kicsit félve tudunk csak megszólalni, amikor hát ugye a cukrokkal fejezzük ki, hogy meg micsoda örömünk van, és ez így nem mindig, kántor szempontból nem mindig a...
2: Kaptál már cukrot a fejed?
0: Hát igen, tehát ez nem annyira egy opcionális alkalom, amikor tényleg egy kántor mondjuk, hogy nyugodtan tud igazából így imádkozni. De erre is van megoldás, azt gondolom ez is egy kihívás, hogy ilyenkor a gyerekeket hogy is vonjuk be igazából ebbe az egész Simchas Torah-i esti körmenetbe igazából. Úgyhogy megszoktuk azért oldani, úgyhogy de erre mindig azt gondolom, hogy hát már egy héttel előtte elkezdünk erre készülni.
2: Lélekben?
0: Lélekben is, és nagyjából hát valamilyen stratégiát is már úgy van, úgyhogy néha kidolgozunk előre.
2: Értem. Miben áll egy ilyen stratégia? Hogy lehet ez?
1: Esernyő?
2: A gyermekhadsereget.
0: Igen, hát ma már ugye a gyermekek igen felkészülten jönnek ilyenkor a zsinagógába.
2: Igen, ez így van.
0: És hát, hogy mégis azért azt a több kilónyi cukrot végül is utána, amit ugye a földre kerül, azt utána, hogy és mibe helyezzék majd el. És eközben azért viszont ugye arra nagyon oda kell figyelni, hogy végül is a gyerekekkel ezt tudatosítani, hogy ez azért a Tórának az örömünnepe, amikor ugye elkezdjük, befejezzük és elkezdjük újra olvasni, és ezt valahogy erre föl kell valahogy azt gondolom hívni a figyelmüket, cukordobálás közepette is, tehát ilyenkor vannak szimhesztarjai dalok, azon ugye a legkisebbeket ilyenkor valahogy úgy szépen be kell őket vonni, és azt mondod, hogy gyerekek, hát most nagyon jó ez a sok cukor, minden, de ismeritek-e mondjuk azt a dalt, hogy Vénus állom, Alekám, és akkor fölcsillannak a szemek, és hát persze, és akkor Vénus állom, meg oda Vénus, és akkor mindenki csapkod, gyerünk, gyerek, és énekelünk, és valahogy így lehet őket megszólítani, a kisebbeket. Úgyhogy muszáj őket bevonni, mert ők a jövő.
2: Mondjuk az az igazság, hogy tényleg valóban hangos a szimhesztarjai, és én nagyon-nagyon szeretem, mert nekem mindig megható látni ezt a rengeteg kisgyereket, ahogy tényleg csillog a szemük a boldogságtól, és a kis kosarukba, meg a szatyrokba a cukrokat gyűjtik, de ez azért, amikor ez egy kicsit így lecsitul, és következik az áldás, az egyik legszebb pillanata, ami a zsinagógákban szerintem lehetséges, amikor, és én még nem voltam olyan helyen, ahol ne hallgatnának el. Tehát valahogy azért mégis ők is érzik, hogy ez egy kicsit több annál, mint hogy most nagyon jól megtömjük a hasunkat szénhidrátokkal, hanem ebben tényleg van valami magasztos.
0: Igen, igen. Csak hát ez...
2: Csak erre fel kell készülni.
0: Erre fel kell készülni. Igen, igen.
2: De jó, ezt tudjuk, hogy ez az, amit legkevésbé vársz. Akkor melyik az, amelyiket a legjobban várod?
1: Őszünnepekről beszéltél, de esetleg más időszaki ünnep?
0: Nagyjából minden ünnepet várok, aztán amikor ez az őszi ünnep sorozatnak vége, akkor végül is annak is örülünk, hogy már vége, mert aki ugye ezt végigcsinálja, azért ez egy elég fárasztó dolog, amikor az embernek ugye mondjuk 20-30 percet sétál a zsinagógáig, majd vissza, haza, majd este megint vissza, megint haza, és ezt nagyjából így 2-3 napig is csináljuk ezt, és közben imádkozzunk, persze hazamegyünk és eszünk, hát mitől fáradtok ti el, ugye? Hát, mi ebbe olyan fárasztó, eszel, iszol, kicsit imádkozol, hazamész, hát mi ez a... Szóval ezt végig kell csinálni, és akkor az fogja tudni, hogy ez miről szól valójában igazából ez az egész. És ennek ugye van azért egy lelki oldala is. Amit így nagyon így szoktam várni, az mondjuk az mi, ugye hát mindenkinek azért sláger ünnep, ugye a Hanuka. Tehát az ugye ilyen szempontból egy könnyebb, úgymond könnyebb ünnep, hiszen lehet olyankor Hanukakor lehet dolgozni, és igazából ez egy jó dolog, mert este végül is összehozza azért a családot, a barátokat, és közösen együtt lehet gyújtani gyertyát, lehet énekelni, és lehet utána egy jó ízűt enni, inni, játszani, tehát annak van egy nagyon jó, egy közösségépítő
1: funkciója
0: is, azt gondolom. Úgyhogy én azt így szeretem, tehát azt szeretem.
1: Egy nagyon speciális dolog jutott eszembe, és az a generáció, amivel ti is tartoztok, ugye már picit távolabb van a holokausztól, mint az előzők, és tulajdonképpen az összes modern rabbi már nagyon-nagyon ráállt arra, hogy igenis megmutatni a zsidóság pozitív oldalát, igenis megmutatni, hogy egy jó dolog annak lenni, hogy azért a sok bánat mellett örömök is vannak, és egy egészséges zsidó önképet kialakítani. Te ezzel hogy állsz, vagy hogy próbálod ezt terjeszteni a saját körzetedbe, vagy az ismeretségi körödbe?
0: Én azt gondolom, hogy az emlékezésre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek már, azt gondolom, minélkülünk is, és ami nagyon fontos. De ugye vannak azért nyáron nagyon sok mártír istentisztelet van, ahol ugye megemlékezünk azokról, akiket elpusztítottak, akiket elvittek, és évközben is vannak gettó felszabadulás, van nagyon sok, ugye vannak emléknapok, tehát azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor megemlékezünk ezekről a dolgokról, és igazából ez egy nagyon fontos dolog, de nagyon fontos a jövőt építeni, hiszen ez nagyon jó, hogy emlékezünk, de hát hogy lesz ebből egy jövő?
1: Igen, tehát itt arra gondoltam, hogy igenis, egy csomó generáció, ugyan 89 után volt egy törés, vagy 89-ig volt egy törés, és utána azért jöttek már azok, hogy nem csak szomorkodásból, hanem az, hogy a zsidó létben egy csomó pozitívum van, egy egzisztenciát, egy lelki életet, egy spiritualitást, egy vallás életet nagyon jól fel lehet építeni, és egész emberként lehet ezt létezni benne, és ez már nagyjából a ti generációtokra hárult, mármint vallási vagy liturgiai vezetőkre.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez tehát a mi történelmünk azért egy több ezer éves történelmünk van, és ez egy nagyon pici szeglete, azt gondolom, az 5000 éves történetünkhöz képest. Tehát, és nekünk talán ezt az 5000 éves történetet is meg kell mutatnunk, azt gondolom, ami adja igazából a mi identitásunkat is. Kik vagyunk, honnan jöttünk. Tehát azt gondolom, hogy ezt kell továbbra is nekünk
1: továbbvinni
0: és megmutatni igazából, és azt, hogy a 21. században ma hogy tudsz bizonyos vallási előírásoknak megfelelni, hogy tudsz úgy élni, hogy a vallás az nem egy korlátok közé szorításnak éld meg, hanem az, hogy a vallás az egy plusz lehetőséget ad a te életedben. Az, hogy te zsinagógába elmész, az ne egy kínnak éld meg, hanem az, hogy ez egy plusz lehetőség az életedben. Mert el tudsz menni lelki életet élni, el tudsz menni egy közösségi életet élni. Azt gondolom, ez mind plusz dolog a mai világba. Tehát amikor azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű ma új kapcsolatokat teremteni, új barátságokat teremteni, esetleg szerelmet találni, akkor azt gondolom, hogy a zsinagóga, a közösség az erre képes lehet, és ezt mind megadhatja neked.
2: És milyen pozitív tendenciát tapasztalsz így a magyar zsidóság körében? Van-e valami változás, mondjuk akárha gyerekkorodra tekintesz vissza, hogy gyerekként mit éltél meg, vagy egy mai gyerek mit élhet meg egy zsinagógában? Történt-e valami haladás? Vagy van-e több lehetőség?
0: Hát én arra emlékszem, hogy az én gyerekkoromban is volt talmutóra, és volt kórus. Igen. Ma ugyanezt igazából meg lehet tenni. Igen. És akkor még a rendszerváltás előtt voltunk azért, amikor én a gyerekkorusba elkezdtem járni, és talmutóra már volt. Ma erre sokkal több lehetőség van, hiszen vannak zsidó iskolák, vannak mindenféle szervezetek, cionista szervezetek, és több lehetőség van ilyen szempontból.
2: És a lehetőségekkel együtt az igény is nőtt? Hogy látod ezt?
0: Igény az, azt gondolom, hogy mindig a jó dolgokra van igény, és szerintem az igény az most is megvan, ugyanazok az igények, amik akkor megvoltak, csak most talán egy picit könnyebben ezeket meg is lehet valósítani.
2: Értem. Tehát nem gondolod úgy, hogy kicsit nyitottabbak lettek a mai fiatal szülők esetleg, vagy tényleg, ahogy egyre távolodunk a holokausztól, azért az emberek egyre kevésbé érzik ezt valami, hát hogy is mondjam, én nagyon sok olyan történetet hallottam, mert rengeteg emberrel beszélgettem, már különböző életutakat hallottam, hogy ki hogy került vissza, vagy éppen ki hogy volt végig a zsidóságában a holokauszt után, és sokan úgy nőttek fel, hogy erről gyakorlatilag otthon nem is beszéltek, és ő neki vagy fiatal felnőttként, vagy már idősebb felnőttként saját maga kellett, hogy kijárja az utat. Én úgy érzem, hogy ezért egyre kevésbé tendencia a mai szülőknél, családoknál, hiszen már nincsenek ezek a félelmek, kezdenek eloszlani, hogy bármi hátrányt jelenthet, ha valaki napi szinten megéli a zsidóságát.
0: Igen, ma ezt nyíltanban lehet, azt gondolom, ezt itt gyakorolni és csinálni, és nagyon sokan, igen, akik esetleg vegyes házasságból születtek, azok nagyon sokan most, azt gondolom, úgymond jobban érdeklődnek a gyökereik iránt. Úgyhogy, és erre most, tehát még nyitottabbak is azt gondolom ezek a közösségek, hogy ezeket az embereket fogadják.
2: Mennyire tartott fontosnak a kifelé kommunikáció? Tehát, hogy ne csak a közösségen belül teremtsünk kellemes hangulatot és lehetőségeket, hanem azoknak, akik nem zsidók, de szeretnék megismerni azokat az embereket, akikkel egy országban élnek, hiszen magyarok vagyunk mindannyian, és nyitottak a zsidóság iránt, illetve azok a zsidók, akik nyitottak a többi kultúra iránt, mennyire tartott fontosnak a párbeszédet és a jó kommunikációt így a vallások között?
0: Én ezt fontosnak tartom igazából, és de én úgy tudom, hogy ezek azért így működnek, ezek a párbeszédek szerencsére, és
1: a te életedben működnek?
0: Igen, azt gondolom, ha bár nem minden rendezvényre, azt gondolom, egy kántor ebben
1: most nem is így gondoltam, csak mondjuk egy kíváncsiság már természetesen, amit a szokások meg az egyéb elfoglaltságok megengednek, tehát megismer egy picit mást. Már olyan szinten, hogy hidat tud képezni, tehát hogy egy picit az előítéleteket lebontva, vagy a kialakult sztereotípiákat egy kicsit megváltoztatva, lássák, hogy amit mit csinálunk, az se rossz, sőt, és talán a saját közösséget pedig ne féljen annyira attól, hogy más emberek között kell forgolódni.
0: Azt gondolom, hogy mi elég nyitottak vagyunk, és azt gondolom, hogy pont a mi közösségünkben most már második éve volt egy önszerveződés igazából, hogy mondjuk karácsonykor például volt, hogy néhányan önkéntesen összeálltunk, és vittünk ki adományokat a hajléktalan szállóra, vittünk gyermekotthonba, tehát hogy ez mi jó, hogy mi zsidók vagyunk, de próbálunk másokra is gondolni, hogy azok, akik mondjuk nem tudják a saját ünnepeiket esetleg úgy megünnepelni, de mégis egy kis színfoltot próbálunk nekik mi is így esetleg nyújtani. Tehát ilyen szinten így a közösségünkben ez így elindult már egy ilyen.
2: Akkor most térjünk vissza tényleg a közösséghez, hiszen megint egy nagyon hangos ünnep jön. Erre felkészültök lelkileg a sok kereplőre Purim idején?
0: Muszáj
2: lesz.
1: Az egy egyszerű dolog egy kántornak.
2: Igen, én kántorként ilyenkor hogy készülsz? Külön trenírozod a hangodat, hogy túl tud őket énekelni, vagy mi történik ilyenkor?
0: Hát ilyenkor mondjuk én szerencsésebb helyzetben vagyok, mert ugye ilyenkor általában a mögilét, azt ugye nálunk ugye a rabbi szokta felolvasni, és nagyjából, amikor már így az ünnepség része van, akkor jövünk mi, hogy hát na akkor egy kicsit énekeljünk közösen, de hát a mai technikának köszönhetően a mikrofon az nagy segítség. Igazából másnapra is még lesz hangunk énekelni. Úgyhogy, de természetesen ilyenkor is azt gondolom, hogy nem feltétlenül miénk kell, hogy legyen a főszerep, hanem ilyenkor is azon a gyerekeket ilyenkor be lehet tanítani mindenféle kis szerepre, esetleg éneklésre, amit mi is gyerekkorunkban csináltunk, tehát pont ugyanezeket így továbbadni, és persze mindig van sztár vendég, és azt gondolom, ezek nagyon fontosak, és hát persze, hát a hámántáska, a kindli és egyéb finomságok is ilyenkor ugye nagy szerepet kapnak, de mi így próbálunk azért a ugye bizonyos dolgokra, másokra is, az adományozásra, ugye a schlachmones és a cedóke, a jótékonykodásra is nagy hangsúlyt fektetni.
2: Ilyenkor a közösség szokott külön jótékonykodni valamilyen célra, vagy így az egyén, tehát hogy a tanításokkal emelitek ki ennek a fontosságát egyénileg?
0: Egyénileg azt gondolom, hogy tehát így közösségen belül azt gondolom a schlachmones, ami így működik, és nagyjából ezt mi az egyénre bízzuk onnantól kezdve a cedókékat igazából.
2: Akkor azt áruljuk el még a hallgatóknak, hogy mi az a schlachmones.
0: Schlachmones, ugye az, amikor két olyan ételt kell adunk, ami azonnal fogyasztható.
2: És két különféle áldást kell rá mondani. Ilyenkor ugye az a szokás, hogy süteményt sütnek a háziasszonyok, akik olyan kedvükben vannak, illetve ilyen gyümölcs szokott még benne lenni.
0: Gyümölcs, sütemény, igen.
2: És a cedaká, ez is egy olyan momentum, amit nem biztos, hogy mindenki hallott már.
0: Hát ugye az a jótékonykodás, az adomány, igazából lehet azt gondolom, hogy gyűjteni bizonyos konkrét célokra is, és ahhoz adni adományt, vagy ugye ami a, mégis így a hagyományosabb, hogy szegény embernek kell mondjuk adni egy kis adományt igazából.
2: Hamarosan véget ér a műsor, de még azt szeretném kérdezni tőled, hogy most készülsz-e valamilyen koncertre, vagy lehet-e téged látni bárhol, azért az Orzse zsinagógájában az egyértelmű, de vannak-e más tervek, ahol meg lehet téged találni?
0: Fú, hát tervek vannak. Vannak tervek így külfölddel kapcsolatban, vannak belföldön is. Igazából így most indul az év nekünk igazából, és ezek így most kezdenek kialakulni. De általában mindig erről, ugye vagy az internetes oldalakon adunk erről hírt, vagy plakát formájában.
2: Milyen internetes oldalakon lehet megtalálni téged?
0: Hát Facebookon, ugye?
2: Természetesen.
0: Azon lehet általában minket így nyomon követni, azt gondolom, mert ma már így a weboldalak annyira nem igazán. Inkább ez a Facebook, amin mindig utol lehet minket érni, írni.
2: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk, és köszönjük. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Reméljük, hogy te is jól érezted magad.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük.
2: És akkor mindenkit arra biztatok, hogy keressen el Zucker Immanuelre, és hogyha lesz kántorkoncert, akkor mindenképp menjen el meghallgatni. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valériát.
1: És Blejer Gábort hallották.
2: Köszönöm még egyszer, Immanuel, hogy itt köszönöm voltál. Viszont hallásra.
3: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban, többek között hazánkban is, az idős emberekről. Az Idősek Világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. És mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. A zene világnapja. A zene világnapja Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO Nemzetközi Tanácsa jóváhagyásával született. Első ízben 1975-ben ünnepeltük. Az ünnepnap célja, hogy a társadalom rétegeinek népszerűsítse a zene élvezetét. A zenehallgatás módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást, mert a szavakkal ellentétben a zene mindig őszinte. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segít a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerésére. Vegetáriánus világnap. Október 1-je a vegetáriánus világnap, ami nem csak élelmezési orientáltságot jelent, hanem etikai ünnep is egyben 1977 óta. A világnap célja, hogy népszerűsítse a növényi táplálkozást, a környezettudatos életvitelt, a humánus hozzáállást az élőlényekhez. Az ünnep összekapcsolódik a Assisi Szent Ferenccel, aki az állatok védőszentje. Ezzel a nappal indul a vegetáriánus hónap, melynek végén, november elején a Vega Világnap áll 1994 óta. A vegetáriánus szó a vegetabilis, azaz növényi szóból ered. Időszámításunk előtt 3-4 ezer évvel ezelőtt is ismert fogalom volt. Egyiptom papjai nem fogyasztottak húst. A fájdalomcsillapítás világnapja. A fájdalomcsillapítás világnapja 1975 óta az UNESCO határozata értelmében október 1-je. Ezen a napon tulajdonképpen a narkózis kezdeti lépéseire emlékezünk. Hippokratész szerint a fájdalom a szervezet házőrző kutyája, a fájdalom csillapítása pedig isteni dolog, Arisztotelész szerint. Minden ember meghal egyszer, azonban az orvos kötelessége, hogy a beteg szenvedését, fájdalmát enyhítse. A hivatalos definíció szerint egy kellemetlen szenzoros és emocionális élmény, amely összefügg aktuális vagy potenciális sérüléssel, vagy azok keretében leírható. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma csütörtökön derült, gyengén felhős, napos, száraz idő érkezik. A keleties szél élénk, és 22-26 fokunk van. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Fenyves Krisztián.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Közöny, Luchino Visconti, 1967. Az idegen, François Ozon, 2025.
1: A mű elején meghal egy anya, a végén meghal a fia, és a közepén egy arab.
2: A film egyszerre filozófiai dráma és nyugtalanító korrajz, amelyben Meursault hallgatása hangosabb minden vallomásnál. A Camus-i abszurdot nem magyarázza, hanem átélhetővé teszi az adaptáció, mely a közöny dermesztő csendjében kibontakozó látomássá válik arról, miként válik egy ember érzelmi távolsága és idegensége súlyosabb váddá, mint maga a gyilkosság.
0: Egy irodai alkalmazott belekeveredik egy bírósági perbe, melyet nem ért, és nem hajlandó a játék szabályai szerint játszani. Egy közömbös ember eltemeti anyját, barátnője lesz, és megöl egy arabot, ami miatt egy perben halálra ítélik.
1: Na, szóval adva van két regény és három filmfeldolgozás. Mi is ez a két regény? Hát az egyik Camus, nem tudom, 95 oldalas kisregénye, aminek nem is tudom mi a címe, Közöny egyrészt, másrészt most nemrég megjelent rendesen magyarul, Az idegen, erről beszéljünk két szót.
0: Jó, mentségünkre szolgáljon, hogy angolul is két címe van.
1: Igen. A másik regény pedig egy Kamel Daoud 2013-as regény, ami az arab szemszögéből nézi meg a történetet. Ennyit és akkor van három filmfeldolgozás, tehát a 67-es film, van egy 2001-es török film, és ez a 2025-ös Ozon film, és ne felejtkezzünk el, hú, az évre most nem végig biztos, 1978-as The Cure, Killing an Arab számról, ami egyébként ennek a filmnek, az utóbbi filmnek a záró akkordja, vagy hogy mondjam, a záró nótája.
0: Nem kis regényről van szó, ez a legolvasottabb francia regény jelenleg. A Le Temps a harmadik legjobb francia regénynek sorolta be, a Le Monde pedig a legjobb 20. századi regény minden regény közül.
1: Aha. Most a magyar címbe belekötöttem, tehát, hogy tényleg nonsens, azt hiszem 1948-as, ki is a fordító, Gyergyai Albert. Én szeretem ezt a régi vágású szöveget, de sokan úgy gondolták, hogy jobb lenne újra fordítani, és akkor ezért született 10 évvel ezelőtt egy új magyar fordítás. Na a lényeg, szóval ez a közöny, ez milyen cím? Tehát miért kell egy szóval lelőni az egész könyvnek a hangulatát? Bár sok mindenről szólhatna, ez olyan, mint azt mondanám, hogy mit tudom én, káosz, az legyen a címe a Mester és Margaritának, vagy szenvedély, annak Aranina, még ti is játszhattátok. Emlék címen mondjuk a Szimbád jelenhetne meg, de kiherélése a műnek, és ezt nem vetne érezték sokan, hogy akkor ideje újra gondolni ezt.
0: Angolul is két címe van, a The Stranger és a The Outsider, tehát a kívülálló és az idegen.
1: Nem tudom, hogy melyik filmet szeretjük jobban.
0: Hát jóval nagyobb film, Luchino Visconti 1967-es filmje természetesen.
1: Nem, Marcello Mastroianni. Még csak ezt sem mondanám egyébként.
0: Hatalmas színész, az persze más kérdés, hogy ebben a regényben egy átlagemberről van szó, tehát nagyon zavaró, hogy a világ legszebb férfia és a világ legférfiasabb férfia játsza őt a filmben, mintha ő egy mekkora...
1: Hát ez a csávó is jó csávó, férfias csávó, főleg francia szemmel, és a nő is a világ legszebb nője.
0: Benjamin Voisin játssza a 2025-ös változatban, és Rebecca Marder. Nekem egyik se nagyon föltűnő, ha már a nőt szóba hoztad, akkor Anna Karina, igen, egy gyönyörű nő. Tehát akkor ez ront valamit a hatásom, mert ez nem ez a pont ellentétes a mondani valójával a regénye.
1: Igen, erről lehetne beszélni. A rendezőről tudjuk, hogy kiváló filmeket tud forgatni, 8 nő, mármint, hogy én most az Ozonról beszélek, igen, tehát 8 nő, vagy a swimming pool, az nem tudom magyarul, hogy lenne, vagy a házban, stb. Mindenképpen ki kéne emelni az operatőrt, a belga Manu Dacos, aki nem véletlen lett sokszor kiemelve, szerintem csodálatos, gyönyörű képei vannak. És a zenéről is két szót szólnék, biztos te is benne vagy a szenegáli születésű kuvaiti zenésznő Fatima El-Kwadiri.
0: Én azt remélem, hogy Krisztián hozott kottát is magával.
2: Így van.
1: De még annyit tennék hozzá.
2: Kurzusunk, külön kurzusunk volt erről. Viccelek.
1: Jó, mert hogy próbáltam a zenét megfogalmazni, hogy milyen, és azt tetszett benne, hogy nem dallam alapú, és ilyen kulcs szavakat próbáltam összeszedni, hogy atonális, atmoszférikus, textúrális filmzene, így kéne ezt mondani? És amikor ilyen hangulatot
0: textúrális. Terem. Igen. Azt hittem, hogy mindegyiknek alvetően.
1: Nem, ilyen bajós hangulata van, most az Idegen című filmnek a zenére gondolok, és atmoszférát is teremt, meg egy olyan hangulatot, amiből tudjuk, hogy ennek nem lesz jó vége.
2: Atonálisnak nem mondanám, akkor inkább Schönberg jut az ember eszébe, de ez az atmoszférikus, ez teljesen jól leírja.
1: És a texturális?
2: Mit értesz alatt?
1: Oké, okay, jó,
0: semmit.
1: Semmi értelme, hogy ebbe belemenjünk. És akkor nem tudom, ti most a regény felé akartok kanyarodni, vagy a filmek felé?
2: Szerintem az is nagyon érdekes, hogy Ozon most miért vesz elő 85 évvel a regény és 60 évvel a Visconti filmadaptáció után egy regényt, és készíti el a maga közöny átiratát, és akkor érdemes megnézni talán, hogy milyen újítások vannak, vagy milyen új hangsúlyok vannak, mert különböző interpretációkat, vagy különböző érzékenységeket mutatnak ezek az adaptációk. Eleve nagyon érdekes, hogy máshogy kezdődik a regény, és máshogy
1: hát itt Algériát látjuk, archív felvételek, és ilyen, mint a filmhíradók lennének, és látjuk pár kockával csak, de nekem egyébként pont a francia vívmányok is feltűntek, hogy ez milyen szép.
0: És a regény egyik híres mondatával kezdődik ez a film, de az nem a kezdő híres mondat, hanem a regény közepéből idemeli azt, hogy megöltem egy arabot. Így kezdődik.
1: Várjunk, utána vagyunk a börtönben, és kérdezik a börtönben, az arabok egyébként, hogy mit, tehát megöltem egy arabot, és hát ott felmerül bennünk, hogy azért ez egy elég öngyilkos hozzáállás.
2: De ti is arra számítottatok, hogy utána ággyal kínálják, hogy nyugodtan feküdj le, pihenj meg, hát mit vigyázni arabot, fogunk rád.
0: Mi is arabok igen. vagyunk, te megöltél egyet, gyere, Isten hozat.
1: Azért nehéz ez a sztori elmesélve filmben, mert olyan, mintha egy naplót olvasnánk, és így a narrációnak van kiemelt szerepe.
0: Igen, amit mi helyettesít a filmben, ugye két dolog helyettesíthet, vagy egy narrátor, hála a jó Istennek egyik film sem ezt alkalmazza, hát borzalmasan unalmas, és nagyon kevéssé filmes megoldás lenne, ha végig egy hangszöveggel a háttérben. Ha viszont nincs narrátor, akkor az arcát bámuljuk a főhős bácsinak, amire vagy van írva valami, vagy nincsen. A Masrelnél, hogy az előbb mondtam, az eleve egy túl burjánzó színész, tehát ő ezt a közönyt szerintem nem jól tudja közvetíteni. Voisin Benyámiról pedig semmilyen gondolatom nem volt eddig se, és most sem támad. Tehát ő meg olyan, mintha üres lenne, tehát akkor végül is kiürül ez a regény, ami egy nagy monológ, texturálisan.
1: Én elfogadtam, nekem közvetítette a csávó az utóbbi filmnek a főhős színésze ezt a Marceau-t.
0: Csak ugye nem azért ez a legnagyobb francia regény, mert mi a saját gondolatainkon gondolkodunk egy francia színész nézve, hanem azért, mert a Camus-nek egy sajátos nyelvtana van, befejezett jelenidőt használ végig, ami egészen zseniális, ez a legelső regénye. Tehát egy ilyen Voltaire óta a második új hang születik meg, és ezt kéne élveznünk, ez teljesen hiányzik a filmből.
2: Igen, tehát hogy a belső monológ hogyan jelenhet meg filmen, az egy kérdés. Filmes szemmel ti biztos, hogy jobban tudjátok, vagy éreznétek, hogy ez megvalósul-e. Én külső szemlélőként nem láttam azt, hogy a film olyan szempontból tudta volna adaptálni Camus-nek a regényét, hogy ezt a belső monológnak a vívódását és ezt az egzisztencialista befejezést elhozta volna, inkább egy személyesebb drámává vagy posztkoloniális kritikává alakította át, formálta át ezt a regényt, kis regényt.
1: Én nem éreztem ilyen kritikát benne, és amit így áthoz például, a magányát az elejétől fogva nagyon érezzük, a csendekkel, zajokkal, csöpögő csapokkal, és ami egyébként a regényben szerintem nem tűnik fel annyira az embernek, hogy a gyönyör, hogy mennyi pillanata van ennek a gyönyörnek, a nő szépsége, a táj, hát nem is tudom milyen jó szavakat, ez a sziklás, kékben varázsolt tenger, zárójel, fekete-fehér filmet nézünk, az étkezések milyen központi szerepet töltenek be.
0: És hogy... A két nagy változás, akkor a 2025-es film, Krisztián már utalt rá, az egyrészt az arabok, másrészt a nők. Tehát az, hogy előre hozza ezt az egy mondatot, megöltem egy arabot, és a berak egy a regényben nem szereplő záróképet, az pont a arra síról. Mutat, hogy igen. Ezt a gyarmatosítás utáni állapotot próbálja aláhúzni, és akkor azt mondanánk, hogy a már idézett arab szerzőnek ez az arab szempontú továbbírása, ez benne van ebben a filmben. Én nekem most nagyon negatívnak tűnök, pedig én szeretem a regényt is, meg a két filmet is, csak azt akarom mondani, hogy a regény eleve azzal kritikus a gyarmatosítással szemben, hogy nem nevezi meg az arabokat. Egyiknek se ad nevet. És azzal
1: de itt
0: kritikus...
1: Is csak a legvégén, de itt is csak a legvégén.
0: A Mohamed a legvégén, a nők előtte is nevet kapnak. És a... És a nők ráadásul beszélő szerephez jutnak, ami nincs a regényben. Nekem nincs bajom azzal, ha a nők beszélnek, csak sokkal erősebb a regénynek a gyarmati kritikája a nők elhallgattatásáról és az arabok névtelenségéről azáltal, hogy nem ad szót a nőknek, és nem ad nevet az araboknak. Ahogy ez a 2025-ös film ad nekik, ezzel elvesz a gyarmati kritikából.
1: Jó, én ezt nem éreztem annyira hangsúlyosnak, hogy most a kiderül a csajról, a Raimondnak a barátnőjéről, vagy kitartottjáról, hogy mi a neve, ami D betűs arab.
0: A tárgyaláson megszólal.
2: Igen, Jamila, megszólal a tárgyaláson, de szerintem ezek a finomságok mutatják, hogy ezt a hangsúlyt azért el akarta helyezni, és egyetértek Szabolcsal azzal kapcsolatban, hogy az elnyomás az jobban előjön akkor, hogyha tényleg névtelen marad, ilyen szempontból is megfosztják az emberi méltóságától. Igen. Elnyomásban van, nem szólalhat meg egy per alatt, nem szólalhat meg a tárgyalás során. Ezek mind új dolgok. Nem is biztos, hogy a rendezőnek az új gondolata. Bocsánat, nem is biztos, hogy a rendezőnek az új gondolata, hanem én gyanítom, hogy a 2013-as amúgy algíriai származású írónak, új vizsgálat a Mörszógyben című regényből veszi át, amúgy a nevet is, és az áldozat szemszöge ott nagyon hangsúlyossá válik, és ilyen szempontból egy újabb rétege jelenik meg a filmnek.
1: Értem én. Én ezt nem éreztem ennyire hangsúly. Tehát szerintem ez nem ront a műbefogadási értékén. Szerintem nem az arabokról szól ez a film. Ez
0: na
1: egy...
0: de pont most árultad el. Nem az arabokról kéne szólni ennek
1: a filmnek.
0: De nem is
1: róluk szól.
0: Nem őkének kéne lenni az első és az utolsó, de.
1: Nem.
0: Az utolsó mondatnak ez a koloniális elnyomás, és akkor szolgáltassunk nekik igazságot, de hát itt nem akar senki igazságot szolgáltatni, hát ez az abszurd filozófiáról szól.
1: Világos.
0: Arról, hogy nincs Isten és nincs igazság, akkor a rendező se akarjon igazságot szolgáltatni.
1: Jó, de szerintem itt most itt ezen fönnakadtál, vagy fönnakadtatok. Szerintem azért, mert ezzel a mondattal kezdő, megöltem egy arabot, aztán utána elindul a történet. Szerintem inkább a biztos, hogy egy csúcspontot heréli ki ezzel a jelenettel, amikor a gyilkosság megtörténik, mert számítunk már erre, de számomra nem osztott és nem szorzott ez a kezdés. Akkor már úgy is mondhatnám, hogy azzal, hogy láttuk Algéria gyönyörű városait, amiket a franciák építettek, vagy azzal pont, hogy indokoltá tette, vagy a francia gyarmati létet, vagy van egy jelenet, ahol egy pár kocka, ahol látjuk ezeket a, sőt, egy kocka, ahol tiltakoznak az ottani franciák, hogy mi is franciák vagyunk, ővelük, ő irántuk egy szolidaritást érzünk. Ugye úgy hívják ezeket, hogy pied-noirok, biztos ismeritek ezt a fogalmat.
0: Igen, a fekete lábúak. Van még egy csavar ebben, az, hogy ezt 1942-ben írja Albert Camus, mi történik akkor Franciaországban, gyarmatosítva van Németország által. A német hatóságok engedélyezik ennek a regénynek a kiadását, hiszen semmi közük hozzá, fekete lábúak elnyomásáról szól az éppen megszállt franciák által, ho-ho-ho, nyilván a német gyarmatosítás ellen is szól, hogy a németek hogyan bánnak a franciákkal. Akkor viszont megint, hogy mondjam, még egyel indokolatlanabb az arab vonal túlhangsúlyozása, tehát ez egy náci ellenes pamflett is ez a mű.
1: Zárójel, akkor már, ha bedobtam, akkor olyan izgalmas a Cure-nak a 78-as száma, mert hogy
0: sokat
1: az
0: támadták, érte?
1: Nagyon kemény támadás érte, pedig az erre a filmre, meg erre a jelenetre utal.
0: Tehát a gyilkosság jelenet, mondtad, hogy elveszi az élét. Én szerintem a nézők 99%-a azt tudja, hogy Albert Camus Közöny című regényéből készült legújabb filmnél meg fognak ölni
1: egy
0: arabot.
1: Akkor meg tök mindegy, hogy bejelentettük.
0: Hát nem, most az arab miatt beszéltük eddig, hogy, hogy miért ront az arab vonal túlhangsúlyozása, de nem, ezért, nem csak ezért hozza előre, hanem a feszültség miatt. Tehát azt gondolja, hogy ha 25 percig egy anyját temető férfit nézünk a rohadt melegben, akkor meghalunk az unalomtól, de ha ott van a feszültség, hogy meg fog ölni egy arabot, akkor várjuk már, hogy na, ja, tehát ez a suspense kezdődik el a nyitó
1: na, mondatta. De indítsuk el a regényt is. Ott van a híres klasszikus első mondat, ma halt meg anyám.
0: De ha én várjál, vagy talán tegnap, de nem is tudom pontosan.
1: Várjál, én úgy tudom, hogy ez már egy másik mondat, második mondat, vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan, harmadik mondat, a menhelyből sürgönyözték, anyja meghalt, holnap temetik, tisztelet részvét, ebből nem derül ki, talán mégiscsak tegnap. És azért akarom ezt behozni, mert elképesztő erő van ebben a bekezdésben, és nagyon sokan egyébként ennek alapján úgy gondolják, hogy ez a csávó, ez milyen...
0: Közönyös.
1: Nem, több, mint rosszabb, mint a közönyös. Tehát a flegmának kéne valami olyan szavát kitalálni, ami már...
0: És aztán kiderül, hogy ezeknek az embereknek igaza van, hiszen ő 3 éve nem látogatta.
1: De most még ebben a jelenetben kiderül, hogy egy ilyen sürgönyt kapott. Tehát ez a katonaságos halálhír közlő vicceket idézi. Tehát itt kiderül, hogy ő nem csak ő a közönyös, hanem az a világ
0: a
1: is,
0: rendszer.
1: Amiben... A rendszer is közönyös, elfogadom. A regény ugye 2 részből áll, és ugye említettem, végig E per egyben szól. Mi azért felvett kérdéseket, hogy akkor mikor fogalmazza meg, elbeszélünk, melyik pillanatban. A halála pillanatában?
0: Jól mondod, tehát nem a halállal ér véget. A film az, mintha a halállal érne véget, de a regény az egy álommal ér véget.
1: És akkor megnézzük ezt a főhőst?
0: A két rész, az egyik az a gyilkossági vezetőút, a második fele pedig a tárgyalás.
1: Kihallgatás, vizsgálóbíró, ügyvéd, Isten, börtön. Szóval, hogy ugye a főhősről azt tudjuk, hogy egyik kulcsmondata szóljon az ajánlat egy párizsi állásajánlatról, vagy szóljon a lehetőség egy párizsi állásajánlatról, vagy egy házassági tovább lépésről, nekem mindegy.
2: Igen, tehát az abszurd ember mintaképe.
1: De itt már abszurd ember?
0: Végig.
2: Végig. Tehát, hogy akár ha a regényt nézzük, akár egy filmet, tehát, hogy bemegyek egy arab börtönbe, és megöltem egy arabot, tehát ilyen flashback-kel kezdődik, ami szerintem alapjaiban véve egy újabb kontextusba helyezi a filmet, nem csak filmrendezői szempontból, hanem a hangsúlyok szempontjából is, azért, mert egy flashback-ké válik, aztán a végére újra bezáródik ez a kör, ami ezt a bezártságot mégiscsak, vagy a sors elkerülhetetlenségét mégiscsak jobban hangsúlyozza, míg a regény, mint mondjátok, egy belső monológ egy lineáris felépítéssel indít, de mind a két mondat arra enged következtetni, hogy ez egy abszurd ember, az abszurd filozófiát követi, tehát a Camus filozófiában jelenik meg, egy értelmet kereső ember, és az értelmetlen világgal találkozik, és ebben milyen olyan feszültségek jelennek meg, hogy hogyan lehet ebben a világban értelmesen élni.
1: De akkor... ő ezt nem keresi. Ő leírja ezt a világot, és egy csomó mindent megfigyel. A végén érzem csak azt, tehát, hogy...
0: A boldogság igen, fontos, de nem, neki az nem, elhangzik.
2: Egyrészt a boldogság, és akkor biztos Szabolcs fog a Sisyphos mítoszáról beszélni, igen. Ahol a boldogság hangsúlyossá válik, de hogy éppen ez szerintem egy másik hangsúly, ami eltolódik, hogy a regény végén Meursault teljesen megnyitja a szívét a gyöngéd közönyének, tehát egy katartikus büszke düvel záródik a regény, míg a filmben inkább beletörődötté és rezignáltá válik véleményem szerint, de akkor lehet, hogy Gyula vitatkozni fog vele.
1: Nem, az a rész, hogy ő mit keres, tehát ő van ebben az egész világban, amit akartam, talán mondtam is, hogy csomószor azt érezzük, hogy na ide mennénk nyaralni. Tehát ebbe a tájba ilyen ételeket ennénk, ez a látószög, még a börtönből is olyan jó a kilátás. és de hogy ő csak ezekben benne van, ami kicsit nekem furi volt.
0: Olyan, mintha Depp is lenne. Tehát ez az örömtelen ember, az öröm érzetre képtelen ember. Néhányan azt írják, hogy ez még a gyászának a része, tehát ugye ma halt meg anyám, és ő tényleg gyönyörű a táj, ő képtelen ezeket élvezni, még a jövőt is képtelen élvezni, hogy fölcsillan egy jól fizető állás Párizsban neki.
2: De csak, hogy összefoglaljuk, akkor úgy látjuk, hogy van egy egzisztencialista filozófiai példázat a film mögött, van egy gyarmati hangsúly, gyarmatosítás, elnyomás, és van egy pszichológiai értelmezés is, tehát hogyha nagyon bele akarjuk olvasni,
1: mindenképpen
2: emlékeztethet az autizmusra is, meg a depresszióra is, közömbös, kevés motivációt mutat, neki mindegy, akár a házasság gondolata is, nehezen fejezi ki magát, nem követi a társadalmi konvenciákat. Szociális szerintetek?
1: Vagy bizonyos szempontból. Abban az értelemben anti az a többiek ellen van, ő inkább csak így kivonulna.
2: Hát úgy, hogy megöl egy arabot.
1: Na, azt a helyzetet majd nézzük meg.
0: Változik egyet, igen.
1: Azt majd nézzük meg. Még az idegen szóba bele kapcsolódnék, tehát, hogy idegen, kívülálló, ugye angol nevek is, olyan, mintha mindenen kívül állna,
0: kívülálló
1: magán
0: ebben a világban,
1: kívül is, magán igen. kívül is.
0: Idegen ebben a társadalomban.
1: Viszont ami érdekes, és kicsit ellentmond ennek, ahogy megfigyeli magát, meg a világot, és már irreális nekem. Azt gondolnám, hogy aki ennyire meg tudja figyelni a világot meg önmagát, az nem lehet ilyen sivár érzelmű.
0: Jó, ez teljesen hiányzik a filmből. Te most a regényről mondtad.
1: De
0: fantasztikus...
1: nem, ez a regénynél is ott van a kérdésem.
0: Igen. A regénynél fantasztikus megfigyelések olvashatók, a filmben csak bambul. Tehát semmit nem figyel meg a környezetből.
1: Oké, okay. De nekem a regénynél is ott van ez a kérdés, hogy nem tudom összerakni ezt a kettőt.
0: A 1942 az nagy év volt Albert Camus-nak, akkor robban be az irodalomban, nem csak ezzel, hanem egy másik művével, na, a Sisyphos mítoszával. És a Sisyphos mítosza, filozófiai mű, az abszurd embert írja körül. Nem olyan könnyű érteni, és én nem is áltatom magam, hogy értem, hogy mi ez az abszurd ember. Maga a Sisyphos mítosz az csak egy kétoldalas rész ebben a műben, föléleszti a görög mitológiát, Sisyphos tolja föl a követ, eddig értjük, megáll a hegytetőn, eddig is értjük, elmosolyodik, fantasztikus, aztán persze legördül a kő, ő pedig teljesen értelmetlenül hozza föl a következő követ, tehát az egész nincsen semmi értelme, abszurd, de van egy mosoly a hegytetőn.
1: De nem az egzisztencialista hős, az nem azt csinálja, hogy fogom magam, fölgörgetem, majd én gurítom le a hegyről. Na mindegy.
0: Ő okay. így dönt, így választ, önmagát valósítja meg.
2: Adódik a kérdés, hogy Camus egzisztencialista volt? Mert amúgy nagyon érdekes, van egy 45-ös interjú, biztos ismeritek, ahol elhatárolódott amúgy például a Sartre-féle egzisztencializmustól is, megkülönböztetve ezt az abszurd filozófiai rendszert, és van ez a hármas abszurd műve, a Sisyphos mítosz, a Caligula is ide tartozik, illetve az idegen, egy abszurd életérzést mutat, ahol valóban az által válik hőssé Meursault, akinek a szimbolikus nevéről azért majd még beszéljünk. Hogy
1: az jelent valamit, ugye?
2: Igen. És ugye mindannyian beszélünk franciául, és ezt rögtön kihallottuk a nevéből.
0: De milyen jól beszélünk.
2: De hogy az is, akkor ha már idáig eljutottunk, akkor Camus 1955-ben Amerikában is kiadja a kisregényt, és ír egy előszót. Uh-huh. Ami nagyon érdekes, mert 13 évvel később értelmezi valahogyan a saját írását, és ezt írja. Kendőzetlenül kimondja az igazságot, nem hajlandó állarcot húzni, mármint Meursault, a társadalom pedig már ettől fenyegetve érzi magát. Például elvárják tőle, hogy a bevett sémák szerint mutasson bűnbánatot, amire az a válasza, hogy nem is annyira a megbánáson benne, mint inkább bosszúsan érzi magát. Ez a jelentéskülönbség, vagy ez a különbség pecsételi meg a sorsát. És még egy idézetet engedjetek meg, teológusonként valahogy reagálnunk kell erre, azt írja ebben az előszóban, paradox módon próbálta megrajzolni hősében az egyetlen Krisztust, akit megérdemlünk, tudnélik nem volt hajlandó megtagadni magát, ezért vállalja a halált az önmaga igazáért, és akkor így válik az abszurd ember hősévé, hogy nem hajlandó részt venni a társadalmi játékokban, nem hajlandó hazudni, mert mit jelent a hazugság? Nem csak az, hogy nem mondom el az igazat, hanem többet mondok annál, olyan dolgokat fejezek ki, amit valójában nem is érzek, ami által azért valljuk be, hogy egyszerűbbé próbáljuk tenni az életünket sokszor.
0: Ez a megérdemlünk Krisztust, most csak a keresztény részére reagálva, tehát ez félreértés őtőle, mert az eredeti

0: És nézve olyan érzéseim voltak, mint hogyha neki nem lennének lelki érzései, csak fizikai érzések. Ha ezt ketté lehet bontani, illetve eszembe jutottak egy picit későbbről, de akkor még élt szerintem a Camus, a Tati Playtime című világa, azok az épületek itt emberi viszonylatokba leképezve.
1: Az biztos, hogy a 5 évvel a regény megjelenése után a Sartre írt egy tanulmányt, itt van előttem, a közönynek a vizsgálata, 1947.
0: Ez sokat segített rajta, hogy világhíres legyen, nem?
1: Így van, és az ellenkezője is igaz, tehát, hogy nagyon egy csatornába tudnillik a egzisztencialista, abszurd filozófia megjelenítése csatornájába próbálta terelni a közöny értelmezését.
0: Engem érdekelne, hogy ti, amikor először olvastátok ezt a kisregényt, gondolom, 17-18 évesek voltatok, aztán utána olvastátok mondjuk 15 évvel később, meg most. Szóval, hogy milyen érzés volt elsőre, nem az van, hogy az ember egy picit ilyen nihilista figurának tartja a főhőst.
1: És csak elsőre? Szerintem ezredikre is teljesen.
0: Nem, de nem, ez fontos, szerintem nagyon fontos.
1: Tehát ez semmilyen rokonszenvet nem éreztet egyetlen más mű sem,
0: de
1: se a film,
0: egyébként van egy csomó rokonszenves vonása ennek az embernek. Például, amikor zajlik az arab, ugye őt hányszor találkoznak? Háromszor? És például az egyik alkalommal mondja, hogy ne lőd le, hanem majd csak akkor, hogyha kést rángat elő. Vagy szerintem
1: és
0: az,
1: ez rokonszenves?
0: Nekem ez rokonszenves, hogy ő csitítani szeretné ezt a viszályt. Akkor a végén, amikor elkezd emlékezni, vagy maga az őszintessége is egy csomó szempontból, igenis azt gondoljuk, hogy szimpatikusabb és kedvesebb számunkra, mint amit a külvilág képvisel vele szemben.
1: Ugye a csúcs jelenetben...
0: Ugye azt mondja, hogy verekedj vele férfi módra, és add ide a revolvert, ha a másik közbelép, vagy ha előhúzza a kését, akkor én majd kikészítem.
1: Tehát, hogy jó, szerintem... De ettől nem rokonszenves lesz nekem, hanem ez a normalitás, vagy ez az átlag.
0: Igen, de hogy egy ellenszenves embernél egy csomószor minden esetben úgy gondoljuk, hogy rossz döntést hoz. Ő meg csomó szempontból szimpatikus, és én egyébként a Celine-nek a főhősével hoznám, állítanám
1: utazás
0: párba.
1: Az éjszaka minél.
0: Mert az egy 10 évvel ezelőtti mű, na az tényleg a nihilizmusnak az alapműve. És szerintem fontos, hogy a nihilizmus, a nihilista ember, meg az abszurd ember, az nagyon nem ugyanaz. Még ha keresztény szemszögből mindkettő távoli.
1: A film talán csúcsjelenete, megvilágosodás előtti utolsó jelenet, az egy egyházellenes kirohanás Camus-től. Egy pap megy be hozzá a halálra ítélthez, és ilyen hihetetlenül gyenge, általános iskola alsó osztályos érvekkel próbálja őt győzögetni, hogy bánja meg a bűneit. Hát ilyen pironkodva, szégyenkezve hallgatjuk a papnak a szánalmas erőlködését. Ugye ez teljesen tisztességtelen Camus-től, hogy hát egyrészt a tudáshiány, amellyel a kereszténység eszembe rendelkezik, másrészt ahogy ő beállítja a papot, és természetesen a mőrszó egyre idegesebb, ez a gyenge teológiai érvek hallatán, és elkezdi folytogatni a papot. Ez a harag, ezt írja az utolsó végén, ez vezeti őt arra, hogy a világ gyöngét közönyét fölfedezze.
0: Jó, én azért azt mondanám, hogy volt már szerencsém, nem akarlak titeket bántani, bármilyen felekezethez kapcsolhatom az illetőt, sok pappal és lelkésszel találkoztam, és nagyon-nagyon sok pap miatt éreztem elnézést, hogy ilyen szégyent.
1: És ezt ez ilyen kvázi filozófiai...
0: Szerintem ez egy átlagos pap. Most értem, hogy ő teológiai...
1: Ez ugye egy filozófiai vitaira, tehát beleír egy átlagos papot, ezt szalmabábodásnak hívják, tehát nagyon könnyű azzal vitatkozni, akit torzan és gyöngén ábrázolok. Tehát ha valódi fajsúlyos érvek lennének, akkor lehet, hogy nem is ütne akkor át ez az ő abszurd megtérés.
0: Hát izgalmas lenne, akkor arra vár ez a kisregény, hogy az utolsó részt újraírjátok, mint hogy a Lengyel László kivel? Az Asztrikkal beszélgető könyvecskét raktak össze. Viszont nekem az tök rokonszenves volt, amikor a vita végére a pap nem elsírja magát, hanem könnyekre fakad, vagy mindjárt meg fogom ezt
1: keresni. Ez mekkora elégtétel lehetett az írónak, nem még ezt írogattam.
0: Nem, mert én a papban, hát nem a papban, akkor elmondom, tehát én amit kiolvastam ebből, nem az

0: hogy a pap azért sír, vagy azért hullatja a könnyét, mert pokolra kerül ez a más szó, hanem úgy éreztem, hogy az egész abszurd tehetetlenség jön a könnyeken keresztül a szeméből.
1: Milyen emberi. Na, mit jelent Meursault nevel, Krisztián?
2: Ugye hangzásában a francia meghalni igét idézi, és az irodalomtudósok szimbolikusan értelmezik, ugye ez nem beszélő név, de szimbolikus olvasatra ad teret, lehet az a jelentése, hogy ugrás a halálba, vagy értelmezhetjük úgy, hogy az ostoba meghal, vagy ostobán haj meg, ami utalhat az abszurd ember végső sorsára, de ez is olyan nagyon nyitottá.
1: Hogy haj meg bolond, de nekünk
0: igen, még, ezt találtam.
1: Még Radnóti kötet címe is eszünkbe, hogy Járkály csak halálra ítélt.
0: Igen, hát valamiről nem szóltunk. Tehát az egész bűnügy, illetve hogy mi történt, miért jogi értelemben ő bűnös vagy nem bűnös, mert hogy
2: miért, bűnös?
0: Miért kell neki meghalnia. Tehát Meursault tényleg konfliktusba kerül ezzel az arabbal. Az arab csávónál tényleg van kés, amit előránt, bár nincs tanú, aki erről rendesen beszámolna.
2: És valószínűleg nem indokolna 5 lövést.
0: És azt szokták mondani, hogy az első lövés az abszolút jogos önvédelemként is elfogadható lenne, védhető lenne, de a további 4 már nem.
1: Jogilag, ha már szóba hoztad, hát azt fontos. Várják tőle, hogy védekezzék a jogos önvédelem érvével, illetve vigye el a beszámíthatatlanság felé, akár ugye elvakította a nap, vagy pillanatnyi elmezavar, hirtelen felindulás, akár ennél tágabb dolog a édesanyja halála, depresszió, gyász. Tehát, hogy, és azt várnánk gyarmati körülmények között, hogy mint általában más fehéreket, akik mindenféle arabokat jogos önvédelemből lelövöldöztek, őt is föl fogják menteni. Onnantól kezdve jön a lázadás, nem attól, hogy lelövi az arabot, vagy hogy még négyet belelő, hanem leginkább onnét, hogy nem használja ezeket a jogi érveket, ezeket a kézenfekvő jogi érveket, hanem egy ilyen teljesen blődli, rendkívül ellenszenves magatartást tanúsít a perbe.
0: De miért ellenszenves neked ő? Azt hiszem van is ilyen regény, vagy nem regény, hanem pszichológiai könyv, radikális őszintesség, hogy mi lenne, ha végigcsinálnánk egy napot, amikor senkinek semmit nem hazudunk, nyilván képtelenek lennénk erre, de hogyha nem érzed gyászt, akkor most nem fog arra hivatkozni. Vagy valószínűleg ott Algériában egyébként.
1: Igen. Hát egy perben azt mondod, miután megikoltál akit, hogy nem bántad meg, és nem érzed gyászt, az rendkívül ellenszenves.
0: Jó, de akkor ki az ellenszenves? A per követelménye. Tehát, hogy nem az emberrel van baj, hanem ezzel a jogi szisztémával, ami a hazudozást várja el a vádlottól.
2: Hát illetve azért felmerül kérdésként, hogy akarunk egy társadalomban élni azzal az emberrel, aki ilyen közönösen viseltetik az anyja halálával szemben, azzal szemben, hogy megöl egy arabot, és amúgy a film arra épül, hogy a szomszédjával szemben, a körülötte zajló cselekményekkel szemben, ha a temetésén megy, és az édesanyjának vőlegénye összeesik, ő simán elsétál mellette, tehát valószínűleg nem erre a társadalomra várunk.
0: Igen, de szerintem a társadalomnak körülbelül 25%-a ezen a szinten van, mint főhősünk, már csak abból kiindul, hogy mennyi ember rakja öregek otthonába a saját szüleit. Az est olyan, mint egy bánatos fegyverszünet.
1: Közöny Luchino Visconti 1967, az idegen, François Ozon 2025. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pásza Bolcs vagyok.
2: Én Fenyves Krisztián.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ezt a mondatot a magyar nyelvészetben inkább a bibliai szállóigék közé sorolják, de a hétköznapi nyelvhasználatban közmondásként kezeljük, mert tömör általános erkölcsi tanúságot hordoz. Eredete Jézus hegyi beszédéből való, amit Máté evangélium a 7. fejezetében jegyzett fel. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Amikor az Úr Jézus felszólította környezetét, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, akkor a kor szokása szerint fogalmazott, szenvedő szerkezetet használt, ami az Isten neve kimondásának elkerülésére szolgált, mivel a rabbik szerint tilos volt kiejteni. Valójában ezt akartam mondani. Ne ítéljetek, hogy Isten meg ne ítéljen benneteket. Hogy miért? Mert Isten ítéletét nem kerülhetem el. Az Úr Jézus ezzel arra figyelmeztet, hogy nem a mi feladatunk mások viselkedésének megítélése, és nem minősítsünk le elhamarkodottan senkit, mert Isten az egyetlen, aki mindenkit jól ismert, ezért igazán csak ő ítélhet, nem pedig mi. A mondás lényege, ne higgyük, hogy jobbak vagyunk másoknál, és ne akarjunk fölöttük bíráskodni, mivel nem tudunk a szívekben olvasni, és nem vagyunk feljogosítva erre. Ha mégis ezt tesszük, azzal rendszerint magunkról mondunk ítéletet. Amikor fele barátainkat elítéljük, gyakran azért tesszük, hogy elkerüljük saját bűneinkkel való szembenézést.

A Biblia világossá teszi azt is, hogy emberként mennyire alkalmatlanok vagyunk mások igazságos megítélésére. Pál apostol a római gyülekezetnek írott levele második fejezetében erre emlékeztet. Menthetetlen vagy, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben másokat megítélsz, ugyanabban magadat ítéled el, hiszen ugyanazokat cselekszed te is, aki ítélkezel. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy elkerülöd az Istennek ítéletét? Mi erről sajnos sokszor megfeledkezünk. Előfordulhat, hogy másoknál jobbnak képzeljük magunkat. De ha így gondolkodunk, csupán önmagunkat csapjuk be. Élt a 4. században egy híres egyházatya, Augustinus, akinek ebédlője falán egy felirat volt olvasható. Azt, aki a jelen nem lévő szeméről egyetlen gonosz szót mond, nem látom szívesen az asztalomnál. Hasonló feliratot láttam évekkel ezelőtt egy gyülekezeti terem falán. Tömör, közmondásnak is beillő, sokat mondót, ami néha eszembe jut. Másról csak jót vagy semmit. Ilyenkor arra gondolok, hogy az ilyen jellegű mondatokat a szívünkbe, a gondolkodás módunkba kellene bevésni kitörölhetetlenül, hogy a lelkiismeret szaván keresztül alkalomattán megszólaljon bennünk. Másról csak jót vagy semmit.

Ha őszintén önmagunkba tekintünk, akkor azt látjuk, hogy milyen sokat vétkezünk szánkkal. Hányszor hallani bíráló, ítélkező szavakat, és mondunk olyat, amit nem kellene a másikról, a harmadikról, aki éppen nincs jelen. Mennyire megváltozna az egymáshoz való viszonyunk, ha a másikról csak jót feltételeznénk és mondanánk. Nem lehet közömbös számunkra, hogy Jézus, ha eljön, milyennek ítéli meg az emberekkel való kapcsolatunkat. De mit jelent az ítélkezés? Az eredeti görög szövegben az ítélni szó bírósági szakkifejezés, aminek több jelentés árnyalata van. Megítélni, ítélkezni, ítéletet mondani, jogot szolgáltatni, elítélni, kárhoztatni. Az ítélkezés valakiről vagy valamiről alkotott értékelő vélemény, olvashatjuk az értelmező szótárban. Ez eddig így rendben is volna, ha a vélemény, amit valakiről alkotunk, nem elmarasztaló. Az Úr Jézus azt is tanácsolta, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Miért? Mert a látszat néha csal. Mi csak a látszat után tudunk ítélni. Isten azonban ismeri cselekedeteink indító rugóit, ezért egyedül ő hivatott arra, hogy döntsön felettünk. Jézus Krisztus egy kérdéssel folytatta a felvetett gondolatot, és az ő kérdései számunkra mindig önvizsgálatra késztetőek. Miért nézed a szálkát a te atyád hülye szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van? Gerenda és szálka a szemben? Létezhet ilyen? Szálka talán, de gerenda? Ez lehetetlen. Kedves hallgatóim! Jártak-e már úgy, hogy a szemükbe esett egy pici porszem, vagy valami más? Én már igen. Mennyire töri, gyötri a szemet, és akadályozza a helyes látást. De itt nem ilyen porszemecskéről van szó, hanem az én és a másik ember bűnéről, amely Isten szemével nézve gerenda és szálka. Szégyentől pironkodó, lehajtott fejjel igazat kell adnunk Jézusnak, mert ilyenek vagyunk.

Krisztus szavai az olyan embert szemléltetik, aki mások hibáit gyorsan felfedezi, és legnagyobb buzgalommal igyekszik azt terjeszteni. Jézus szerint az ilyen magatartás a pellengére állított ember hibájához hasonlítva olyan, mint a gerenda a szálkához képest. Micsoda óriási ellentét! Sokszor úgy teszünk, mint az első emberpár, egymást kezdjük vádolni. A vádaskodás szelleme nem Istentől van, hanem a gonosztól. Önigazultságunkban jónak tartjuk magunkat, pedig gondolkodásmódunknak kellene megváltozni. Mi a megoldás? Hogyan tudjuk az ítélkezés mérgező szellemét távol tartani életünkből? Mert ez a magatartásmód nem kedves Isten előtt. Az Úr Jézus tud megoldást adni, mert így folytatja. Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a fele barátod szeméből. Milyen a képmutató ember? Így határozhatnánk meg. Nemes érzelmeket színlelő, nem őszinte, hazug magatartás, a másik ember félrevezetése, aki eltakarja igazi érzéseit, és nem akar szembenézni önmagával, nem engedi erre képmutatása, amit annyira megszokott már, hogy nem is tudja, mikor beszél és viselkedik őszintén. Megjátsza magát. Nem csak másokat, hanem magát is becsapja.

Az az ember, aki a másiknak mindig a szálkáit keresi és azzal foglalkozik, képmutatóvá válik, mert vak lesz önmagával szemben. Saját gerendájától nem lát helyesen és jól. Szemgyógyító orvosságra van szükségünk, mint Laodiceának, hogy lássunk, és ezt csak is Jézustól kaphatjuk, ha kérjük. Mert mindaddig, amíg a képmutató ítélkezés bűne fogjul ejt, vakok maradunk. Végül néhány szempont és jó tanács, amit követnünk kellene, és betartanunk, mielőtt másokról valamit mondunk. Ha ezek szerint járunk el a mindennapokban, akkor nem ellenségeket szerzünk magunknak, hanem jó barátokat. Nem mondjunk olyan véleményt másokról, amelyet mi sem vennénk szívesen tőlük. Ne általánosítsunk bizonyos esetekből, és ne ítélkezzünk elhamarkodottan ezek nyomán. Ne rújjunk fel másnak olyan hibát, amely bennünk talán sokkal nagyobb mértékben megvan. Szokjunk le arról, hogy ítélkezzünk, helyette inkább a szeretet, a jóság, az igazság szemüvegén keresztül nézzünk másokra.

cselekedeteiket és eljárásaikat jó indulattal ítéljük meg. Hibáikat ne teregessük ki, hanem igyekezzünk mások jó tulajdonságaira emlékeztetni. Reményik Sándor Ne ítélj című szép versében olyan módon fohászkodik az Úrhoz, amely a mi imádságunk is lehet. Ime néhány részlet a versből. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered? Micsoda mélységből a vétek? Az enyém is a másoké, az egyeseké, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak erényt, hibát és tévedést, egy óriás összhangnak lássak. Mi olyan együgyűen ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek, és a mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe megemlékezik szövetségéről. A mai ige Zsoltárok 111. 5. vers. Eledet adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Gondolatok az igéről. Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek. Akár a pusztában voltak, vagy a kerítpatak mellett. 1 Királyok 17:3. Akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindez idáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. A kegyelmi szövetség lelki áldásával azonban örökkön örökké el fog halmozni bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk vele, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson. Ő nem szűnik meg szeretni, védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra, pedig ő szüntelenül kegyelmesen törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött fiáról, a szövetség pecsétjéről, sem Szent Lélekről, akinek működése révén jött létre a szövetség, sem saját becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll. 2 Timóteus 2:19. És egyetlen hívő sem veszíti el azt az örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. Pályázat teremtés védelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtés védelmi akciók támogatása. Kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat természetvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél jobb helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtakarításhoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 20-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Belső béke. Az emberek búvó helyeket keresnek maguknak. Falun, tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére vágyni. Micsoda korlátoltság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba visszavonulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe. Különösen, ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el. Marcus Aurelius.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ahogy láthattátok, ma is magunkkal hoztunk egy vendéget, Borzási Mirjam formájában. Mirjam, üdvözlünk a podcastben.
3: Sziasztok.
4: Szia.
0: Mirjamról azt kell tudni, hogy a ifjúságunk tagja, ahol Lórival szolgálunk, egy házi csoportban járunk, és ami nagyon érdekes, hogy zeneterápiát tanul és végez. És mikor én ezt először meghallottam, így nagyon felfogtam a fejemet, mert hallottam már erről a fogalomról, de hogy így nem tudtam hova tegyem. És ezért gondoltam, hogy ma meghívunk téged, és beszélgessünk kicsit a zenének a hatásáról, ugye az emberi életekre. Mert úgy gondolom, mindannyiunk számára ismerős az a helyzet, mikor éppen nagyon jó kedvünk van, és kedvünk van meghallgatni egy nagyon jó zenét, vagy szomorúak vagyunk, és akkor szomorú zenét hallgattunk, mert valahogy a zene az mindig reflektál a mi lelkivilágunkra, a mi érzéseinkre, és van a zenében valami megmagyarázhatatlan, ami így fel tud dobni minket, vagy azonosul velünk, vagy úgy elringat bennünket, talán ez a legjobb szó rá. És szeretném a Mirjam segítségével kicsit körbenézni így a témán belül, hogy mégis miért van ez, és hogyan tudjuk ezt tudatosan csinálni, úgy, hogy az jó legyen számunkra, és anélkül, hogy zeneterápiára járnánk. Tehát így az első kérdésem az is lenne, hogy hogyan szokott hatni neked személyesen a zene hangulatodra és a lelkiállapotodra?
3: Hát nagyon jól meghatároztad, hogy a zenében van valami, ugye, amit nem lehet megmagyarázni, pont ezért amúgy, ezt így most megjegyzem, ezért létezik a zeneterápia, mert az valami olyasmi, amit mással nem lehet helyettesíteni, mert abban van valami megmagyarázhatatlan, és amit nem tudunk kifejezni ugye szavakkal vagy tettekkel, azt a zenében ki tudjuk fejezni, és ezért olyan hatékony a terápián belül. Csak úgy most így megjegyeztem, mert pont ezt erről beszéltél. Az én lelki állapotomra hogyan hat? Ez volt a kérdés. Hát a zene nagyon hat az érzelmekre, és az érzelmekre hat először. És én személyesen nagyon befolyásolható vagyok a zene által. Lehet, hogy nem mindenki mondja ezt így, hogy nagyon, de azért van egy szintig mindenki nagyon befolyásolható, akár bevallja, akár nem. Nagyon hat az érzelmeinkre, és az érzelmeinken keresztül befolyásolja a gondolkodás. Nem befolyásolja a gondolkodásokon, azt mondják, hogy fejleszti memóriát, az intellektuálunkat. Erre nincs bizonyíték, nem fejleszt semmit, de mivel az érzelmeidet meg a lelkiállapotodat befolyásolja, ezáltal befolyásolja a többi, tehát következményképpen. Úgyhogy én is ezt látom az én életemben.
4: Akkor elsősorban az érzéseinkre hat a zene, aztán a tudatunkra vagy a tetteinkre. Tehát ez mindig így van, hogy az érzésünket piszkál meg először?
3: Igen.
4: Wow, ez érdekes így beismerni.
0: Igen, nem tudom, hogy vagytok vele, de már csak az is leteszi a pecsétjét a napomra általában, hogy milyen zenét hallgatok reggel először. Tehát én személy szerint nagyon szeretem a hip-hopot, a rappet, és ugye a világi zenészek ebben sokkal gazdagabbak, és mikor ilyen agresszívabb zenét hallgatok reggel, akár a rádióba, akár telefonról, akkor ugye a napom se kezdődik olyan jól. De amikor egy ilyen jól csengő, dicsőítő dalt kezdek el hallgatni reggel, akkor így valahogy vidámabban megyek be a munkába, és így boldogan megyek be.
3: Igen, milyen jó, mikor valaki rájön, hogy ezt hogy fel tudja használni a mindennapi életében, rájön, hogy hé, nekem ez segít. És akkor, ahogy mondod, reggel emlékszem suliba, szerintem akik suliznak, nagyon tudnak ezzel azonosulni. Szerintem ott a legdivatosabb ugye a fülhallgatós diákok, mert rájöttek, hogy ez nagyon segít, hogy úgymond szembeálljanak a mindennapi kihívásokkal, meg azokkal, amikkel megküzdenek ugye a mindennapokban. Ugye a fiatalok azok, akik inkább érzelmi orientáltságúak, és akkor szerintem ezért is van ez, hogy a zene az nagyon fontos egy fiatalnak az életében.
4: Jó, de azért nem ennyire ideális a kép, ugye, hogy mindenki azért hallgat zenét, mert valami, tehát jobban akar hozzáállni az élethez, annak a napnak a kihívásához, meg ilyesmi. Tehát nem mindenkiben tudatos ez.
3: Nem.
4: Valaki olyan zenét hallgat, ami épp az ellenkezőjét
3: pont érjen, nem azt csinál, amit kéne. Igen.
4: Vagy lehet egy ilyen veszély, és most tényleg nem akarok átevezni szürkebb területekre, hogy elizolálja magát, nem? Tehát a többiektől.
3: Igen, ilyesmi. Igen.
4: De maradjunk a pozitív hatással, hogy tényleg nagyon jó hatásra lehet meg. Ez nekem ez annyira új volt, pedig hallgatok zenét, hogy beismerni ezt, amit mondtam Miriam, hogy az érzéseimre hat először, és aztán piszkálja meg a többit, a tudatot, vagy hogy beléd rögzülöd a szöveg. Meg én ezt látom a zenében, hogy tényleg van benne valami plusz. Tehát a próza, akár a vers is, nincs meg benne az a plusz, amit hoz a zene. Ott van a ritmikája, a muzikalitása, stb. Meg olyan tényezők, amik adnak valami pluszt közléshez. Tehát sokkal, sokkal gazdagabb, sokkal erőteljesebb a közlési eszköze vagy a hatása a zenének ilyen módon, meg rögzülnek is az információk. És lehet ilyen tudatalat is rögzülnek, nem? Vagy hogy látod ezt?
3: Igen, azért, mert a lelkiállapotodat felemelte, amiatt te jobban fogékonyabb vagy intellektuális szinten dolgokra. Tehát nincs konkrét bizonyíték, arra ezt nemrég olvastam. Azért mondom ilyen.
4: Aha, jó.
3: Bizalommal. Tehát nincs bizonyíték arra, hogy neked segít a memóriádban, vagy segít így intellektuálisan, vagy fejleszti a memóriát. Ilyen pontosan nincs ilyen bizonyíték, de arra van kutatás, hogy jó, az érzelmi állapotunkat megváltoztatja. Tehát amikor jól érzed magad, sokkal jobban tanulsz, sokkal jobban megérzed dolgokat. Emiatt segít a zene a tanulásban és a feladataink elvégzésében. Ja.
4: Hatékonyabbá tesz. Nagyon jó.
0: Gondolom, hogy olyasmi is van a zenében, meg azért tudunk nagyon könnyen megtanulni zeneszövegeket, mert hogy egymásra épülnek fel. Tudod, hogy van egy ilyen ritmikája, utána ez következik, utána egy magas hang, egy mély hang, és akkor ezeket szépen összekapcsolod. Míg egy ilyen tök száraz szövegben, legrosszabb esetben egy tanulmányban, például megtanulni egy biológiai megfogalmazást, vagy akár egy versbe is nincs ez meg. Tehát nincs, mert ez kösöd az előző dolgot, és akkor az agyunk meg ilyeneket keresi.
3: Nekem igen, tehát a zene sokkal ősibb bennünk, mint a beszéd. Uh-huh. És amikor először kommunikáltál életedben, az úgy történt, hogy az édesanyád válaszolt neked azonnal, tehát a nyelven, aha, amin éppen beszéltél, és az nem egy ilyen beszéd volt, hanem annak hangok, volt egy zenéje. És ezért is ez egy külön fejezet a zeneterápiának, hogy azt a muzikalitást, ami amúgy bennünk van picikorunk óta, és az agyunk fejlődésében az nagyon sokat használt, azt használjuk fel felnőtt korba is. És ez nagyon, nagyon fontos neurodivergens gyerekeknél, vagy felnőtteknél használod, vagy demenciánál, Alzheimernél, mert ez az, ami ősi, és ami nagyon ott van.
4: És ez a musicalitás, ami bennünk van eredetileg, ez egyedi? Vagy ez minden embernél egyforma? Fel kell fedezned az adott egyénnél, hogy neki mi az?
3: Nem.
4: Vagy ez egyforma?
3: Ez egyforma. Ez a zeneiség, ez ott van. Ahogy mondod, ha valamit ritmusosan mondasz, sokkal inkább megmarad, mert az, hát igen, így mm-hmm. ilyen az agyunk, hogy ezt jobban. Ugye ez most így zenehallgatásról van szó, amikor zenélsz, vagy énekelsz, az megint egy más kategória, mert ott meg azt mondják, hogy az egy olyan aktivitás, ahol majdnem az egész agyad működésbe lép, és nagyon, szinte nem létezik még ilyen aktivitás, ahol ennyire megmozgat mindent ott fenn, nem vagyok szakértő, de ezt mondják. Ezért van az, hogy a zen az utolsó dolog, amit elveszít egy demens személy, vagy egy Alzheimerben szenvedő személy, és azzal lehet leginkább visszahozni neki az emlékeit és az emlékezetét.

0: Szóval az nagyon érdekes, hogy a zene már ennyire részünk, és ilyen korán része volt már az életünknek. De jó ez, de viszont nem menjünk annyira messzire, hogy Alzheimer, meg ilyenekről beszéljünk először még egy kicsit magunkról. Ugye az tisztán le tudjuk szűrni a beszélgetésünkből, hogy a zene hatással van ránk. Viszont különbség van zene és zene között, nyilván, amit ti is mondtátok, az egyik csak így feldob, a másikat meg arra használjuk, hogy elszigeteljük magunkat. De mégis milyen hatással van ránk, illetve mi a különbség hallgatás szempontjából a keresztény és a világi zene között? Vagy van-e egyáltalán ilyen, vagy az agyunk fel tudja fogni azt, hogy most világi vagy keresztény zenét hallgatunk?
1: Ez a 100 fontos kérdés. Na hát én elmondom, hogy én mit gondolok, jó? Mindig azt mondtam, hogy szerintem nincs keresztény és világi zene, a zene az zene. Van keresztény szövegű zene, van lelki ének, ugye a Bibliában, és szóval. Úgyhogy, de a zene a zene. Van romboló zene? Igen. Igen. Azért, mert ha arra gondolsz, hogy az érzelmeinkre hat leginkább, akkor nyilván, hogy tud rombolni egy olyan felépítésű zene, ahol a ritmus mondjuk nagyon-nagyon előtérben van. Ugye azt szokták mondani, most a te szíved ver 70-et egy percben, hogyha le akarsz nyugodni, akkor annál kisebb ritmusú zenét hallgatsz, hogyha meg fel akarsz pörögni, akkor szóval felpörget, jó? És ha felpörget, akkor miért pörget fel? És akkor mi történik, tudod? Szóval nagy hatással van ránk, és ezzel szerintem nagyon kell vigyázni. Szóval van romboló zene, most sokan mondják, az nem is zene, de az is zene. Az is zene. Igen.
2: Talán nekünk könnyebb így keresztény gondolkodóknak, vagy keresztény kultúrközegben felnövekedeteknek kategorizálni, hogy keresztény zene, meg világi zene, de valószínűleg mennyire egyszerű a vonal. Tehát azt kellene feltennünk kérdésként, hogy milyen hatással állt ki bennem. Annak a szöveg, annak a ritmikája. Sokan azt hiszik, hogy csak a szöveg az, ami számít egy zenében, nem. Tehát a gitár staccatók is, amit csinálnak, és folyamatosan csinálnak, tehát olyan transz hatást érhetnek el, meg fizikai hatásaik, amelyek nagyon rombolóak. Egyáltalán, vagy a monotonitás is például a zenében, az is vált ki, meg hatással van. Érdekes lenne feltenni azt a kérdést, hogy vajon keresztény zenében fordulhat el olyan ének, olyan szám, ami zenéleg olyan épít, vagy pedig most erőszót használják romból.
1: Igen, mosolygom, ugye ez nagyon vitatott kérdés. Ugye mindenkinek az ízlése, meg tehát sokan mást is mondanak, de szerintem ezzel mindenki egyetért, hogy vannak határok. Tehát hogyha a zenének az eredeti célja az volt, hogy transzba essenek az emberek, vagy ilyen tudatalatti állapotba kerüljenek, akkor nyilván arra nem fogsz arra adaptálni egy keresztény szöveget, mert hát, hogy miért nem?
2: Jó.
1: Ja.
0: Jó, és akkor hogyan tudunk tudatosan zenét hallgatni? Tehát, hogyha például egy olyan lelki állapotban vagyunk, amit nem szeretnénk megtartani, tehát szomorúak vagyunk, mérgesek vagyunk, vagy például boldogok vagyunk, és azt szeretnénk megtartani, akkor mire kell odafigyelnünk? Csak ez a szöveg és a ritmika van, ami így a zenének az összetevője, vagy esetleg arra is, hogy milyen emlékek kötnek a zenéhez, milyen összekötetések vannak az ember
1: és
0: a zene között?
1: Itt van egy nagyon érdekes dolog, van egy ilyen szó a zeneterápiában, hogy szónikus térkép. Az azt jelenti, hogy minden embernek megvan a saját szónikus térképe. Az azt jelenti, az a hang csomag, amivel te felnőttél, és ami érintett téged valamilyen szinten az életed során. És ez mindenkinek különbözik. És hogyha te tudod a te térképed milyen nagyjából, akkor rájössz, hogy jaj, hozzám azok az énekek szólnak leginkább, az a zene szól a leginkább. Az, aki felnőtt mondjuk népzenén, akkor a népzene fog hozzá leginkább szólni, és ezt most egy pont egy példát mondtam, de ez nagyon, szerintem ez nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen, hogy mi az, ami neki aktuális, és hát a zeneterapeuták nagyon, nagyon figyelembe kell vegyék annak a személynek, hogy neki mi szól, mi az, ami mert hogyha egy olyan stílust hozol, meg egy olyan zenevilágot, ami egyáltalán nem érinti őt, akkor annak nem sok érte. Ez most így eszembe jutott, hogy miért választasz meg. Ugye szerintem ott van a kognitív része is. Annak, hogyha van egy szám, és annak van szövege, akkor arra is figyelsz, és az feltölthet, ha olyan az ének. Hát én azt mondanám, hogy a minőségi zenét keresed.
2: Hogy ez változhat? Mert most gondolok magamra, és nem akarom magamra vetíteni a reflektorfényeket, én popzenén nőttem fel. Meg én a tínédzser korány végén, közepén tértem meg, hogy akkor az ott annyiban belém ivódott, hogy ez nem fog törlődni. Mert szeretem a klasszikus zenét is, még operát is élőben, tehát hihetetlen. Jó, nem azt hallgatok állandóan, tehát ez meg is lenne. Csak hogy ez nem változhat?
1: Szóval, amivel felnőttél, az agyad olyan szinapszisokat hozott létre, azt tudja később úgymond felhasználni, ezt most nem mondtam egyáltalán szakszerűen, de én sajnos eléggé, tehát hogyha egy gyereket nem tegyük fel, nem hallgatott csak egy stílust, akkor az nagyon nehezen fog más stílus felé irányulni és megtanulni más dolgokat is. Úgyhogy ez így majd, ha gyereketek lesz, vagy megvan, akkor ezt tudjátok, hogy ez tényleg ez érdekes. Az, hogy te szereted a szimfonikus zenét is, azt jelenti, valamikor csak hallgattál, és tudod értékelni egy bizonyos... Ha hallgattál egy nagyon keveset is, az agyad azt is megjegyzi, nagyon tehát érdekes.
2: Amire most van affinitás az embernek, annak nyomai vannak a gyerekkorából,
1: igen,
2: a kezdetéből.
1: Igen.
2: Komoly?
1: Igen.
0: Tehát szeretném, hogyha gyerekem opera énekes legyen, akkor egy első két évvel csak operát hallgattatok vele.
1: Igen, mi beraktuk a Mozart meg a Bach CD-ket, nem is tudtuk mi az, csak ott találtuk a polcon, és akkor... Hallgattam, és meg volt a fejemben, hogy nekem most ez tetszik, vagy nem, de ugye beraktuk, ami volt, mert régen tényleg azt hallgatod, ami volt, CD, meg stb. De most látom, hogy ez mennyire számított, hogy én hallgattam Bachot, te ez nagy dolog. Meg most tudom értékelni. Nyilván nem volt a kedvencem, de hallgattam. Tehát nyilván, hogy mindenkinek megvan, hogy ez most tetszik, vagy nem, De mikor egy ízlést kell kifejlődjön egy ízlés valakinél, akkor jó, ha több mindent hallgatsz, és tudomásod van többfajta zenéről, és ismereted van stílusokban, zenékben. De nem ez volt az eredeti kérdés.
2: De ez jó.

0: De akkor ezért van az, hogy minden fiatal, aki most más zenét is hallgat, valamilyen szinten kötődik Pintér Bélához. Mindenki ezt hallgat a kiskorában.
1: Így van. Ez így van, és fú, igen. Tehát azt, amit gyerekkorodban hallgattál, és keresztény zene, az elképesztő hatása van mai napig rám. Én nagyon érdekes, ez csak így zárójelbe. Mi ismétek Keith Green-t?
2: Én nem, bocs.
1: Ez egy 70-es évekbeli rock and roll keresztény énekes volt. És ilyen arénás koncerteket és evangelizációt tartott. Egy nagyon-nagyon karizmatikus személy, tele energiával. Nagyon mély hite volt, és sokat prédikált, szóval inkább misszionárus volt, mint énekes, ezt ő így mondta. De ugye megvan az a rock and roll stílus, egy olyan Queen, képzeljétek el, egy olyan stílus. És azt rengeteget hallgattuk. És mikor hallgatom, én hogy sírjak. Tehát olyan a szövege is. Ő írta azt, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Ő írta Jézus, ő megváltó. Szóval írt pár neked, amit ismerünk. De nekem nagyon közel állnak hozzám. Hallgatom Keith Green-t akkor. Lehet azért, mert értettem is, és összekapcsolódik. Érzelmeimre is hatottak, de gondolataimra is, hogy miként gondolkodtam akkor. De most, ha mutatom valakinek, azt mondja, hogy ez mi? Szóval nagyon érdekes, igen. Szóval te ezt tudod, és nem kell úgy állni. Neked, hogyha tetszik, akkor ez van. Csak mondom, legyen minőségi, valamilyen szinten is, és legyen jó hatással rád.
0: Tehát akkor belegondolva tulajdonképpen ezért van az is, hogy a gyülekezeteinkben az idősebb generáció teljesen más zenét szeret és akarna, és a fiatalabb generáció meg akkor mást akarunk. Nem feltétlenül azért, mert ritmusabb, vagy unalmasabb, vagy a szövege újonnan, csak simán ezzel nőttünk fel, nem?
1: Igen, igen, igen. Ismerek olyan fiatalt, aki ezeken a régi énekeken nőtt fel, és szereti. És hozzá szól, és persze így a gondolatmenete is változott a világnak, ez is befolyásolja, de így van. Tehát ezek a régi énekek berögződtek. Persze vannak időtálló énekek, ezzel kapcsolatban most mondok egy sztorit. Van egy könyv, az a címe, hogy 90 perc Mennyországban, olvastátok?
2: Nem.
1: Egy híres könyv, igen. Jó, híván. Igen.
2: nem is
1: Mennyországban jó volt, igen. Ezt Don Piper írta, ő egy balesetet szenvedett, jött haza egy lelkipásztori konferenciáról, és egy nagyon súlyos balesetet szenvedett, és mikor meglátták őt a kocsiban, hát megvizsgálták, és halott volt. És mivel nagyon súlyos volt ott a helyzet, hát azt őt ott hagyták, és akkor mentették a többieket, meg amit lehetett ott csinálni, és ő ott volt hagyva a kocsiba. És a konferenciából még jött egy másik lelkipásztor, és mikor megérkezett, akkor látta, akkor jött rá egy idő után, hogy hé, ez Don Piper van a kocsiba. Kérdezte, hogy mi van vele, és mondták, hogy sajnos ő már nem él. De állítólag úgy emlékszem, hogy ez a személy érzett egy olyat, hogy most ő üljön be a kocsiba, és beszéljen hozzá, és énekeljen neki. És beült a hátsó ülésre, és elkezdte azt énekelni, hogy ó, mi hű barátunk Jézus. Ezért mondtam időtálló énekek, ugye? És elkezdtek, miközben énekelt, elkezdte vele énekelni Don. Tehát neki klinikai halála volt, és visszajött úgymond az életbe, és arra lett figyelmes, hogy énekel vele, és akkor kifutott, és kiabált, hogy gyertek ide, mert még él. Ez érdekes, biztos, hogy tehát Don nem emlékszik pontosan, hogy énekelt volna, de ott valószínű az idegrendszerében történt valami, hogy őt azt felébresztette, vagy ki tudja.
0: Elkezdte leutánozni azokat a ritmusokat, meg dallamokat. Fú, ez nagyon durva.
1: Igen. Olvassátok el.
0: Most már mindenféleképp. Jó, tehát akkor azt nem tudjuk cáfolni, hogy van az agyunknak egy része, ami nagyon eltárolja a zenéket, és ezzel valami szinten úgy lehet bármilyen emberhez szólni, gondolom ez az egész zeneterápiának a lényege, de szeretném, hogyha te mesélnél erről kicsit mélyebben, meg belevezetnél minket, mert úgy gondolom, hogy hallgatóink nagy része, meg mi is nagyon vagyunk benne, nem volt ezzel tapasztalatunk. És szóval elsősorban kinek szól a zeneterápia? Mikor van az a pont, mikor valakit zeneterápiára küldenek, vagy ezt alkalmazzák rá?
1: Hát ott, ahol már ki van alakulva egy ilyen rendszer a zeneterápia körül, ott van ilyen, hogy van egy páciens, és őt ajánlják zeneterápiára, és akkor annak megvan az oka, hogy miért úgy gondolják, hogy neki az használ. Hát miért? Tényleg vannak olyan személyek, akiknél a zene különösen hatékony, meg vannak olyan diagnózisok, hogy különösen hatékony a zene. Zeneterápiának nagyon sok ágazata van. Ugye van az a zeneterápia a legnagyobb, ami össze van kötve a pszichoterápiával, és ezért tehát nagyon fontos a terapeuta funkciója, és a kliens meg a terapeuta közti kapcsolatnak a szerepe. Ezt nem lehet külön választani. Tehát a zene nem egy ilyen varázsszer, hogy beadok egy kapszulát, és hogy jobban leszel, hanem ez egy folyamat. És szerintem zeneterápia mindenkinek van, de nyilván vannak olyan személyek, akiknél nagyon-nagyon üt. Például nekem volt egy páciensem, aki tehát mindent lehetett vele. Csináljuk ezt, improvizáljunk, és akkor igen, persze, és akkor neki az, hogy ő improvizálatos, saját többen nem zenélt, de nagyon szerette a zenét, az számára nagyon sok utat megnyitott, hogy benne végbe menjenek dolgok. Ő egy rákban szenvedő személy volt, és ugye ott van sok mély dolog, meg bonyolult folyamatok ugye az emberi lélekben, de neki pont az nagyon passzolt. Most lehet, hogy van, aki nem annyira fogékony. Volt egy néni, hogy mentünk hozzá, és hát én szerettem a zenét. De nem, ott csak receptív zeneterápiát tudtál. Az azt jelenti, hogy hallgatjuk a zenét, és zenehallgatás közben elképzel valamit az a személy, vagy mesélsz neki, vagy beszélgettek valamiről, vagy rajzol valamit, relaxációs gyakorlatok, stb. Ez a zenehallgatás része. De a leghasználtabb metódus az improvizáció, mert improvizáció alatt nagyon sok minden történhet, és nagyon érdekes dolgok történhetnek.

0: Én értem, mit jelent zenészként az improvizáció, de nem értem a zeneterápia alatt, mi az improvizáció.
1: Hát biztos nem azt, amikor a zenészek improvizálnak, hanem ott a zenész az a terapeuta. Ő az, aki adja azt a biztos pontot, hogy na ez azért szóljon valahogy. Néha viszont nem szól sehogy. Mégis lehet, hogy mégis a terapeuta megy a kliens után, és tehát itt nagyon fontos, hogy ráhangolódj a kliensre. És ugye zenéltek, tehát miért? Mert a zene azt fejezi ki, amit szavakkal nem lehet. Úgyhogy ott nem kell ott magyarázni sok dolgot, te mész a kliens után, és vagy imitálod, vagy hozzákapcsolódsz, hozzáadsz valamit,

0: mindenki kérdezi, de mit csináltok ti egy zeneterápiás alkalmon? Hát ilyesmit csinálunk. Van egy olyan nagy fejezet, hogy énekírás, ami nagyon szép terület ez is. Ilyenkor írunk egy éneket együtt, vagy ő ír magának, vagy ott helyben improvizálunk egy éneket. Az is nagyon érdekes lehet. Általában ugye kognitívan épebb személyekkel lehet ezt csinálni. Olyanok, akik végleges, az életük vége fele járnak, vagy halálos betegek. Ez nagyon-nagyon terapeutikus tud lenni. Külföldön van olyan, hogy tehát rendesen írnak egy éneket, és azt felveszi a terapeuta komolyan stúdióba azt az éneket, kiadják, és az lesz úgymond neki az ilyen hattyúdala, vagy tudom is én. Az szólhat róla, az lehet, annak lehet egy ilyen nonsense szövege is, mindegy, tudod. És mesélte nekem valaki, hogy ugye rengeteg temetésen ezt így meghallgatják ezeket az énekeket, rengeteg temetésre jár ő, és ezt elviszi ezeket az énekeket, és ugye itt nem csak az annak, aki meghalt, hanem a családnak, a hozzátartozóknak ez óriási segítség lehet a gyászban, meg még sok mindenben.
1: Ez azért egy ilyen nagyon mély területe a zenének, amit így nem is gondoltam volna, hogy ilyen mélységeket tud lefedni, és hogyha beszélnék kicsit a páciensekről, akiket kezeltek, milyen fajta betegségekre szokták ajánlani a zeneterápiát, illetve miben szokott ez segíteni? Mi az, ami így a legpozitívabb kimenetele lehet egy zeneterápiás foglalkozásnak?
0: Nagyon jó kérdés. Úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek a beszéd nehezen megy, azoknál lehet a legpozitívabb kimenetelű. Most így nekem eszembe jutott ugye autista személyeknél, főleg a nonverbálisoknál, meg gondolok most a neurozeneterápiára is. Ott az azért vagány, mert ott már kevesebb a pszichológia, és több a tudományos része. Olyanok, akik stroke-ük volt, vagy tehát neurológiák sérültek, és járásban segíthet a zene, beszédben segíthet a zene, szóval, és ott tényleg, tehát ott látványosabb a zenének a hatása, inkább így mondanám. És ez a terület az, ami szerintem így nagyon így ismertebb rész a zeneterápiának, de amint mondtam, amúgy rákos betegeknél is nagyon-nagyon nagy hatása van. A pszichoterápián belül ugye mindenkinél lehet ezt alkalmazni, ezeket a foglalkozásokat.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe így belevezettél. Még zárszóként annyit kérnék tőled, hogyha megosztanád velünk az eddigi legszebb élményedet így a zeneterápiás foglalkozások alatt.
0: Volt egy kliensem, egy felnőtt nő, aki rákban szenved, és elmentem hozzá, és az első alkalmunk nála volt, és ahogy elbeszélgettünk, ugye a végén szerettem volna, szokott ilyen lenni a zeneterápián, hogy egy viszlátének, van a szíjainek az elején, és egy viszlátének, amit mindig el szoktunk énekelni, és mondtam, hogy na, írok neked most akkor, hogy most akkor el fogok menni, ez arra van, hogy felkészítse a szemét, hogy na most elmegyek, jó, annyi volt. És akkor ez a gyerekeknél inkább úgy működik, de gondoltam, hát miért nem, miért énekeljek neki is, és belefoglaltam, most nem mondhatom el, nem szeretném, szeretném tisztelni a privát szféráját, hogy elmondjam, de lefoglaltam személyes dolgokat az énekébe, és azzal kezdtem, és az egész ének, és akkor elénekeltem, ez volt az első alkalom, ezt így ott helyben valamit ott énekeltem neki. Nekem nem volt a nagy dolog, és nem gondoltam, hogy ekkora hatása lesz, de amikor felnéztem, láttam, hogy sír. És utána mondta, hogy utána minden alkalommal énekeltem egyszer, mert annyira érzékenyen érintett, hogy mindig sírt, mikor meghallgattam. És rájöttem, hogy valahogy pont fején találtam a szöge,

0: azzal, amit énekeltem, ami benned van, nem tudtam semmit a személyes életéről, de belefoglaltam dolgokat, amiről nem is tudtam, hogy benne van. És neki ez az ének nagyon-nagyon kedves volt, és mondta utána, mikor már befejeztük a foglalkozásainkat, már a vége fele voltunk, mondta, hogy van, hogy éjszaka fel kell, és ezt az éneket hallja a fülében. És úgy az egész, hát a találkozásaink alatt nagyon sok minden történt meg úgy benne, és nagyon sok minden levezetődött, és láttam rajta, hogy ez mennyire jó hatással volt, és úgy szerette, és nagyon örültem annak az éneknek. Az ének olyan volt, egy ilyen csoda. Aztán végül felvettem azt az éneket neki, és elküldtem, és azzal fejeztük be.
1: Ja. Annyira jó volt ezt hallgatni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mélyponton is át kell menni ezen a terápia alatt, de jó azt látni, hogy Isten munkálkodik ilyen területen is, és a szolgálat az nem csak a gyülekezet falain belül történik, nem csak szóval, hanem zenével is akárhol megtörténhet, és nagyon örülünk, hogy téged az Úr így használt fel, és kívánjuk, hogy továbbra is használjon így téged.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon köszönöm. Sziasztok.
1: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
2: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
1: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tanulj meg felszabadultabban nevetni önmagadon. Ne vedd olyan komolyan magadat, vagy a körülményeidet. Engedd el magad, és tudd, hogy én a veled lévő Isten vagyok. Amikor az én akaratomat mindennél jobban kívánod, az élet sokkal kevésbé válik fenyegetővé. Hagyd abba, hogy az én feladataimat próbálod vizslatni, olyan dolgokat, amelyek nem a te hatáskörödbe tartoznak. Találd meg szabadságodat úgy, hogy tudomásul veszed felségterületed határait. A nevetés könnyít a terheden, a szívedet pedig mennyei helyekre emeli. Épp úgy, ahogy a szülők gyönyörködve hallgatják gyermekeik nevetését, én is gyönyörködve hallgatom az én gyermekeim nevetését. Örvendezek, amikor eléggé bízol bennem ahhoz, hogy könnyű szívvel élvezd az életedet. Ne szalaszd el jelenlétem örömét, válladon cipelve a világ terhét. Inkább vedd fel magadra az én igámat, és tanulj tőlem. Az én igám kényelmes és kellemes, az én terhem könnyű és könnyen hordható.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve, 17. fejezet, 22. vers. Példabeszédek könyve, 31. fejezet, 25. vers. Máté evangéliuma első fejezet, 23. vers. És Máté evangéliuma 11. fejezet, 28-tól 30. versekig.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban egy meglehetősen ritkán érintett kérdéssel foglalkozunk, hiszen arról elmélkedünk majd, hogy mit is kell gondolnunk a testünkről. Izgalmas téma, hiszen nagyon szélsőséges álláspontok vannak ezzel kapcsolatban. Rifjózko Ildikót hallhatjuk.
1: A Bibliában található az a merész gondolat, hogy az ember teste arra rendeltetett, hogy a Szent Szellem temploma legyen. Nagyobbra nem is értékelhető a test. Istennek minden útja a szellemben kezdődik, és a megtestesülésben teljesedik be. Az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy amikor eljött erre a világra, testét egészen tudatosan Isten ajándékaként fogadta el. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, írja a zsidókhoz írott levél 10. rész 5. verse. Csak Jézus Krisztus tulajdonaiként lehetünk tisztában azzal, hogy mire való a saját testünk. Az isteni szolgaság nem tart rabságban, hanem felszabadít. Micsoda boldogság rejlik abban, hogy újra hallhatjuk Isten hangját, és újra engedelmeskedhetünk neki. Isten azzal győz meg bennünket, hogy akaratát szívünkbe plántálja. Törvényed szívemben van. Ezért abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, énekeli a Zsoltáros a 40. Zsoltár 9. versében. Testet alkottál nekem. Gondolatok, micsoda gazdagságát pazarolta rá Isten a test megalkotására. A tudósok ma is kutatják ennek titkait. A testtel kapcsolatban a Zsoltáros csodálkozó kiáltásban tör ki. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Adhatná nekünk Isten értékesebb ajándékot. Nem kellene neki köszönetet mondanunk vallomásunkkal dicsőítve őt, ahogyan Luther Márton tette ezt az első hittétel találó és velős magyarázatában, amelyet most megosztok kedves hallgatóimmal is. Hiszem, hogy engem Isten teremtett, minden teremtménnyel együtt. Nekem testet, lelket, szemet, fület és minden tagot, értelmet és minden érzéket ő adott, és ő őriz meg. Ehhez ruhát és cipőt, ételt és italt, házat és udvart, asszonyt és gyermeket, szántót, jószágot és minden javakat. E test és élet minden szükségletével és táplálékával naponta és bőségesen ellát. Minden veszéllyel szemben megóv, és minden bajtól megvéd és megőriz. És mindezt pusztán atyai, isteni jóságból és irgalmasságból, anélkül, hogy megszolgáltam volna, vagy méltó lennék rá. Mindezt neki köszönhetem, ezért őt dicsérhetem, és tartozom ezért neki szolgálni és engedelmeskedni. Ez bizonnyal igaz. Ugye milyen aktuálisak ezek a sorok? Nem kellene nekünk is minden reggel megszégyenülten és hálásan elimádkoznunk ezeket a sorokat, hogy érzékeinket még használni tudjuk, és mozdítani kezünk és lábunk, nyelvünk és ajkunk, ezt köszönhetjük az Úr áldásának. Dicsérjétek az Urat! A test Isten ajándéka az ember számára. Működése és lüktetése nem csak az idősebbek, hanem a fiatalabbak számára is újra meg újra csoda, és egyáltalán nem magától értetődő. Amit Isten alkot, az széppé és célszerűvé teszi, ahogyan az a héber jó szóban benne is rejlik. Isten a test pártján áll. A Biblia az embert belülről kifelé értékeli, a görögök felülről lefelé. A görög filozófiában Platon óta a fej az ember legnemesebb része, aztán egyre nemtelenebbé válik. Következik a mellkas, ami az érzékek helye, majd végül az alsótest, ami az emberben teljesen értéktelen. Ez egy görög gondolatmenet, de nem a bibliai. Nem kevés keresztény ember van, aki még ma is így gondolkodik. Fő, hogy a szív tiszta legyen, minden más úgyis tisztátalan. Ez nem igaz. Az, aki a testet teremtette, ne tudná azt meg is szentelni és meg is tisztítani? Ha elolvassuk a Bibliában, hogyan beszél Isten a testről, ámultan fogjuk őt imádni. Ezért kell házasságunkban is visszatalálnunk valami egészen mély természetességhez, a testünk felett érzett örömhöz. Már hallottuk, hogy Isten útjai megtestesülésre, láthatóvá válásra készültek. A szellem láthatóvá akar válni anyagban, formában és színben. Középkori építőmestereink értettek ehhez. A hívő építészek még ma is úgy építenek, hiszen építésük és alkotásuk az Isten megbízásából történik. A szellem azonban mindenekelőtt húsvér formában akar láthatóvá válni. Ezért lett Jézus Krisztus is emberré. Pál azt mondja a korintusiakról, hogy ők Krisztus levele, amelyet minden ember ismer és olvas, és amely az élő Isten szellemével van írva. Így kell kifejeződnie és munkálkodnia Isten szellemének a mi testünkön keresztül is. Mi az ő temploma vagyunk. Ahogyan érezzük magunkat, úgy járunk. Egy ember járásán le lehet olvasni, hogy mi zajlik a szívében. Ismerünk nehézkes járást, ismerjük a lendületes lépteket, amelyek az öröm kifejezői. Vannak céltudatos, de vannak tartózkodó és visszafogott léptek is, és mennyi más variáció. Egy kézfogás mi mindent képes elmondani. A kezemet nyújtom, és a velem szemben álló a szokásosnál egy-két másodperccel tovább fogja, ez jelent valamit. A szem nézéséről nem is beszélve. Isten testet alkotott nekünk, hogy fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan. Az Úr pedig szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Vissza kell térnünk a test és a számtalan kifejezési lehetőségek új értékeléséhez. Ez a házasságra is érvényes. Testet alkottál nekünk. Ha férj és feleség egy testé válhatnak, akkor egymást is Isten teremtő kezéből kapják. Úgy tisztelik a teremtőt a teremtményben, ahogyan egymással bánnak. Nem lehetnek egy testé, ha nem becsülik kölcsönösen egymást. A test megbecsülése védelmet nyújt nekünk egészen öregkorunkig. Ezt a megbecsülést mindenek előtt az asszony teste érdemli meg, amely gyermekeket hordott, áldozatot hozott és terheket vett magára. Ezt a férj köszönje meg a feleségnek, de a feleség ezzel ne éljen vissza. Így lesz a test szellem kifejezője. Éppen ebben az önmagából kifordult torzvilágban ismerhetjük fel újra, a Biblia szenterében, mire is gondolta el Isten a testet, mire is alkotta azt. Ez bizony elgondolkoztató, kedves hallgatóim.
0: Őszintén be kell, hogy valljam, nagyon meglepett a kérdésfelvetés, hiszen nagyon szélsőséges nézetek uralkodnak ezzel a témával kapcsolatban. Először is itt van a ránk zúduló testkultusz. Kimerem jelenteni? Testkultusz vallása. Sokan semmi mással nincsenek elfoglalva, mint hogy tökéletesítsék a testüket. Edzőtermekbe járnak, különféle alakjavító kezeléseknek vetik alá magukat, személyi edzőt fizetnek, fodrásznál, kozmetikusnál, műkörmösnél, pedikűrösnél,

töltik idejük jó részét, és akkor még nem beszéltem azokról, akik egyre nagyobb számban veszik igénybe a plasztikai sebészek szolgáltatásait. Egy ismerősöm mesélte, hogy amikor munkahelyi kiküldetés miatt Kínába kellett utaznia, döbbenten látta, hogy hány olyan üzlet van, mely ezekre a szépészeti műtétekre specializálódott. Sőt, nagyon sokan megállították az utcán őt magát is azzal, hogy lefényképezhetik-e az arcát, mivel szeretnék majd megmutatni a sebésznek, hogy milyen külsőt alakítson ki a számukra. Döbbenet. Ráadásul az is ismert dolog, hogy a távol-keletiek mindenféle fényvédő krémmel, kalappal, napernyővel óvják a bőrüket, mert náluk a szép világos bőr a menő, nálunk meg itt Európában a szép kreol bőr a kívánatos. Mi ezért teszünk meg sok mindent. Mondhatjuk, hogy nevetséges, de valójában szánalmas, mert megmutatja, hogy a lényeg egy és ugyanaz. Másnak kellene látszani, mint aminek Isten megalkotott minket, és ehhez se pénzt, se időt, se erőt nem sajnálunk, sokszor még az egészségünket se, de hát nem maradhatunk le a trendtől. Miért is? Talán félelemből, hogy nehogy kiszoruljunk a perifériára, de valójában azért, mert lelkünk ellensége az ördög játszik velünk, mert pontosan tudja, hogy amíg ilyen látszat problémákkal vagyunk elfoglalva, és erre megy az erő, az idő, addig az igazán lényeges, ilyen látszat problémákkal vagyunk elfoglalva, és erre megy az erő, az idő, addig az igazán lényeges dolgokra nem marad már se figyelem, se energia, és ebben az elkábított állapotban oda vezet minket, ahova akar. Mondjuk ki, hogy a kárhozatba. Elődeink közül sokan, és manapság is számosan ezt felismerve, szélsőségesen más, a testkultusszal ellentétes nézeteket vallanak a testükkel kapcsolatban. A test romlott, vallják. A test bűnös. A test értéktelen, tehát az a krisztusi magatartás, ha elhanyagoljuk, sőt, ha sanyargatjuk, esetleg még bántalmazzuk is. Történelmi feljegyzések szerint voltak olyanok, akik egészen az önkorbácsolásig elmentek annak érdekében, hogy a testüket megzabolázzák, és így kiábrázolódjon bennük Krisztus szentsége. Ez a magatartása Istentől van, hiszen nem magával a testünkkel van baj, hanem azzal, ha a bűn által megromlott szívünktől vezérelve engedjük, hogy a testünk fölött is a sátán uralkodjon, ne pedig Isten lelke. Az Úr Jézus szavai jutnak az eszembe. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, tanította. Gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Talán még az is hozzájárult ahhoz, hogy sokan úgy tekintenek a testükre, mint a bűn forrására, hogy a Biblia sokszor a bűn által megromlott ó emberünket a testhez hasonlítja, az Isten által újjászült embert pedig a lélek, a Szentlélek által vezérelthez. Néhány igét idézek ennek szemléltetésére. A János evangélium a 6. fejezetében ezt olvashatjuk. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet, tanította mesterünk. Pál apostol ugyanezt a kérdést boncolgatja a római levélben a 8. fejezetben. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mi tehát a megoldás ebben az összekuszálódott világban? Hogyan gondolkodjunk és hogyan viszonyuljunk a testünkhöz? Gondozzuk, ápoljuk, hogy betölthesse azt a funkciót, melyet Isten szánt neki. A Szentlélek temploma kell, hogy legyen ugyanis. De vegyük komolyan a Biblia figyelmeztetését is, melyet így olvashatunk. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben,

Ben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ennél többet én sem mondhatok. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe megemlékezik szövetségéről. A mai ige Zsoltárok 111. 5. vers. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Gondolatok az igéről. Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek, akár a pusztában voltak, vagy a kerítpatak mellett. 1 Királyok 17.3. Akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. A kegyelmi szövetség lelki áldásával azonban örökkön örökké el fog halmozni bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk vele, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson. Ő nem szűnik meg szeretni, védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra, pedig ő szüntelenül kegyelmesen törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött fiáról, a szövetség pecsétjéről, sem Szentlélekről, akinek működése révén jött létre a szövetség, sem saját becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll. 2 Timóteus 2.19. És egyetlen hívő sem veszíti el azt az örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. Október mindszent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik. Jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik. De használták az őszhó magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelendő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak. A sűn, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai 9-én, Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény télre számíthatunk. És ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án, Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja. Október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe. 31-e pedig a reformáció emléknapja. Ma kezdődik az október, a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a Reformáció Hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség ma, október 1-én, csütörtökön 15 órától indul a Deák-téri Evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránus énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása. Kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház Missziói Szolgálat természetvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél jobb helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtakarításhoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig.
0: Kulturális programajánló.
1: Mától tartják a Rádai napokat. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg mától október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Szela. Országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét holnaptól október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziós lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba Bétel missziói otthon, Széchenyi út 8-12.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban, többek között hazánkban is, az idős emberekről. Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya, és mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Leó pápa a betegekhez Lourdesban a következőket mondta. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Akureli Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta, minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Sok napsütés, hűvös reggelek, meleg nappalok vannak. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 20-26 fok várható. A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos őszi idő várható. A napi hőingadozás jelentős lesz, de a hétvégén folytatódik a szép őszi idő.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Azt hiszem, akik a hallgatók közül velünk voltak az elmúlt hetekben, lehet, hogy ott tartanak. Ez az ember nem is a bibliai nehéz esetekről beszél, hanem a mai nehéz esetekről, azaz mi rólunk. Akiknek a szíve nagyon hajlamos, ugyanúgy, mint annak idején Izrael népéi, más irányba kanyarodni, elfordulni az Úrtól, maguk feje szerint próbálni az Istennel való szövetségben meglenni valahogy, és aztán, amikor úgy hozza az élet, lázadozni, ilyen kérdéseket tenni föl. Miért engedi meg az Isten? És hogyan engedi az Isten? Mi nagyon szívesen alkotunk magunk, Bibliából kiindulva ugyan, de Bibliától elrugaszkodott szabályokat. Ezek között az egyik szabály az, Isten a férfiak istene. Csak férfiakat akar látni a szolgálatban, csak férfiakkal beszél, és csak férfiakat használ eszközeként. A mai történet többek között attól nehéz, mert kiderül, ez nem minden esetben van így. Bírák könyve 4. fejezetéből fogom olvasni az első verstől következő szakaszt. Izrael fiai Ehud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért odaadta őket az Úr Jábinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki Hácorban uralkodott. Hadseregparancsnoka Sisera volt, aki Harósed Góimban lakott. Ekkor segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kocsija volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Abban az időben Debóra prófétanő, Lappidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni, Ráma és Bétel között, az Efraim hegyvidéken. Ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abinóam fiáért, és elhívatta Kedes Naftaliból. Azt mondta neki, ezt parancsolja az Úr Izrael istene, menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 embert Naftali fiai és Zebilon fiai közül, én pedig ellened vezettem a Kison patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát, harci kocsijaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Debóra azt felelte, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tied lesz a dicsőség azon az úton, amelyre indulsz, mert asszony kezére adja az Úr Sisarát. Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedes felé, Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftalit, és 10 000 ember vonult a nyomában. Vele ment Debóra is. Úgy kezdődik ez a történet, ahogy az elmúlt heti történet, meg ahogy majdnem minden történet a Bírák könyvében. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ez egy általános sora a Bírák könyvének, és sajnos általános jellegű viselkedése Izrael fiainak. Az egész Bírák könyve arról tanúskodik, Isten újra és újra szabadítót küld, a szabadítónak a hatása alatt Izrael népe odafordul az Istenhez, és aztán pedig, amikor a szabadító meghal, vagy még a szabadító idejében, a szabadulás után Izrael fiai megint elfordulnak az Úrtól. Ám egyre hosszabb időre fordulnak el az Úrtól. Ez a történet még nagyon az elején van a Bírák könyvének, itt a 20 év a hosszú idő. Azt hiszem, azok a hallgatók tudják ezt igazán megérteni, akik még csak most 20 esztendősek. Azt mondhatják, a teljes eddigi életidőnk valami szörnyűséggel telt volna el. Vagy azok, akiknek most 20 évesek a gyermekei, vagy az unokái. Tessék arra gondolni, hogy a gyermekeink, unokáink életideje teljes egészében rabsággal és fogsággal telt el. Az én legidősebb gyermekem még csak 19. Az azt jelenti, hogy már úgy született volna, hogy valami szörnyű, nehéz helyzetben, és mind a mai napig ebben a szörnyű, nehéz helyzetben élne a család vagy a nemzet. Azt hiszem, ebben az összefüggésben egy kicsit mást jelent a 20 esztendő, mint csak úgy kimondva. Amikor az ember 40, 60, meg 80 esztendőhöz viszonyítja, akkor nem tűnik olyan hosszúnak. De amikor végig kell azt élni, akkor bizony nagyon hosszú. És amikor elnyomás alatt kell ezt végigélni, amikor jön az ellenség, és rendszeresen kirabol, rendszeresen megsarcol, rendszeresen rabságra vet, rendszeresen megdolgoztat, akkor ez bizony nagyon keserves 20 év. És mit érthetünk Isten igényéből? 20 év kellett ahhoz, hogy utána Izrael fiai imádkozni kezdjenek, és segítségül hívják az Urat. Mennyire vastagodott meg az a szív, ami 20 évig nem fájt? Mennyire vastagodott meg az az arcbőr, ami 20 évig nem pirult? Mennyire volt kemény az a fej, ami 20 éven keresztül egyszer se tudta azt mondani, ideje lenne az élő Isten elé menni, ideje lenne megkérdezni tőle, hogy mit kéne másképp csinálni, és ideje lenne kimondani, hogy szükségünk van rád. Azt hiszem, azok tudnának erről beszélni, akiknek az életében nagy varga betű volt. Hogy peregnek az évek Isten nélkül egymás után. Lehet, hogy annak idején észre se vettük, hogy mikor is kanyarodtunk el az Istentől. Egyre kevesebbet templomba. Most ezért nem, most azért nem, most amazért nem. Aztán jött a munka, aztán a család, aztán a megélhetés egyéb gondjai, és mire észrevettük, eltelt 10 év, 15 év, 20 év, már leszoktunk róla. Mekkora nehézség kell ahhoz, mekkora vészhelyzet kell ahhoz, hogy az ember azt mondja, de hát én elmentem az Úrtól, elhagytam az Urat, és olyan érzésem van, mintha ő is elhagyott volna engem. Izrael fiai 20 évig bírták az élő Isten nélkül, ez rettenetesen hosszú idő. És 20 év után kiáltani kezdtek az Istenhez. Ez a 20 év másról is szólt. Először Izrael történetében egy asszony kezdte vezetni Izraelt, Debóra. Bizonyára egy nagyon rendes asszony volt, és bizonyára kemény asszony volt, hiszen az Úr szavát, Isten szavát bíróként ebben a népben soha nem volt képviselni. Az Úr szavát még férfiként sem volt könnyű képviselni, de asszonyként különösen nehéz lehetett, hiszen Izraelben az asszonyokat gyakorlatilag nem becsülték semmire. Hogy lehet, hogy Isten egy asszonyt választott? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon kemény kérdés. Ha megengeditek, kedves hallgatóim, én ezt a kérdést föltenném még sokkal keményebben. Hogy lehet, hogy Isten nem talált egy férfit se? Ugye mennyire bántó ez a kérdés, kedves férfi hallgatóim? Ugye mennyire mulatságos ez a kérdés, kedves női hallgatói? Pedig ezt a kérdést nagyon komolyan föl kell vetni. Miért nem talált Isten egy alkalmas férfi embert? A választ lelkipásztorként könnyen meg tudom mondani. Azért, mert a férfiak nem értek rá Istent szolgálni. Milyen megdöbbentő a köztünk levő különbség, mármint a férfiak és nők közt lévő különbség. A nők nagyon sokszor a pillanatnyi helyzetekre keresik a megoldást. Gyorsan, radikálisan. A férfiak általában hosszabb távú megoldásokat szeretnének keresni. Ám ennek az a következménye, hogy nagyon sokszor a rövid távú megoldásokat nem keresik, és mivel nem keresik, nem találják, és mivel a rövid távra nem találnak megoldásokat, nagyon sokszor szépen beletörődnek abba, hogy akkor nincs mit tenni. Én nem tudom, hogy mi volt az ok, de egyet biztosan tudok. Lappidót felesége nem tartotta normálisnak, hogy Isten nélkül éljen Izrael. Lappidót felesége nem törődött bele abba, hogy a népe megy a maga feje után. Lappidót felesége kereste az Urat. Találhatott volna az Úr férfit Izraelben? Erre nem ez a helyes válasz, hogy biztos nem, hanem az a válasz, hogy egy másik kérdést kell föltetni. Vajon hány férfi kereste az Urat? 20 éven keresztül Izrael fiai nagyon jól el voltak az Úr nélkül. Szenvedtek, jajgattak, rengeteg kínjuk volt, rengeteg keservük volt, megvoltak az Úr nélkül mégis. Milyen megdöbbentő, ha egy gyülekezetben imaköröket találsz, kedves hallgatóm, és körülnézel az imakörökben. Férfiakat vagy nőket fogsz találni? a legtöbb helyen asszonyokat. Mit gondolnak ebből a férfiak? Azt gondolják, hogy ez olyan asszonyos dolog. Nők szoktak ezt csinálni. Igaz ez? Vajon férfias dolog, hogy nem hajlik a térdünk? Vajon igazán férfi az, akinek nem hajlik a nyaka? Nem tud összekulcsolódni a keze? Nem tudja kimondani, hogy szükség van rád, urunk? És hogy mennyire férfiatlan ez az egész, tessék megnézni, Izraelnek van egyébként katonai vezetője. Úgy hívják, hogy Bárák. Az lenne a dolga, hogy Izrael élére álljon. És mit mond ez a férfi? Ha Isten túszaként, mert ezt jelenti, amit mond, elviheti Debórát, a prófétanőt, akkor belevág a harcba. De anélkül ő nem kockáztat. Milyen megdöbbentő ez? Izrael élén egy gyenge nőnek kell vonulni. Még egyszer mondom, amolyan Isten túszaként, hogy Izrael hadba szálljon. Sok mindent elárul ez rólunk, férfiakról, és nagyon el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. Annak idején egy fiatal ember igehirdetést hallgatott. Az igehirdető azt mondta, ha Isten csak egyetlen engedelmes férfit találna, ébredést hozhatna az egész világra. Nagy áment mondott rá a gyülekezet. Az akkor 16 éves fiatalember azonban nem tudott megnyugodni. Csak egyetlen egy. És ki lenne az az egy? És egyszer csak azt gondolta, lehet, hogy nekem kéne annak az egynek lenni? És elhatározta, hogy Isten szolgája lesz. Úgy hívták, hogy Moody. Szolgálata nyomán 10 000 jutottak megtérésre. Azért, mert oda szentelte magát az Istennek. Hol vannak a férfiak? A gyülekezetből. Ezt nem a nőknek kell tudni megválaszolni. De lehet, kedves hallgatóm, hogy ma csak miattad tette föl ezt a kérdést az Isten.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Az elmúlt hetekben bele-bele lapoztunk a bírák könyvébe. Van ennek a könyvnek egy fájdalmas mondata, sokszor, nem is tudom igazán hányszor ismétlődik. Izrael fiai azt cselekedték, amit gonosznak tart az Úr. A mai ige sem fog másképp kezdődni. Bírák könyve 6. fejezeténél lapozzuk fel a Szentírást, a 6. fejezet első versétől. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Azért az Úr Midián kezébe adta őket 7 esztendőre. Midián pedig kemény kézzel bánt Izraellel, Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midián miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midián, Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vívő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen, maguknak és a tevéiknek száma sem volt, és behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midián miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael

0: vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok szavamra.
1: Mi is történt Izraellel?
0: Megint azt tették, amit rossznak tart az Úr.
1: Gyermekkorom jut eszembe a sok fogadkozás. Hányszor ígértem szüleimnek, hogy megváltozom. Hányszor fogadkoztam tanáraimnak, hogy mostantól minden másképp lesz. És az is eszembe jut, hogy hányszor történik a környezetemben ma is ugyanez, nem csak gyermekekkel, hanem felnőttekkel is, leginkább úgy december 31 és január 1-e között szokott ránk törni ez a nagy ígérgetés, mostantól minden más lesz, mindig más lesz, mostantól egészen más fordulatot fog venni az életünk, és aztán, hogy nem, valami miatt hajlamosak vagyunk arra, hogy visszacsúszunk abba az állapotba, amiben korábban voltunk. Péter apostolnak van erre egy elrettentő mondata, azt mondja a második levél második fejezetében, a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hentereg. Miért is? A kutya azért, mert kutya. A disznó meg azért, mert disznó. És a bűnös ember azért megy vissza a bűnbe, mert bűnös ember. Azaz igaz, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, hogy a szív teljességéből szól a száj, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami bemegy a szájon, hanem az, ami kijön belőle, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gonosz kívánságok, és az is igaz, hogy minden generáció újra és újra átéli a saját bűnbeesését, a saját megromlását. Emlékszem, annak idején gimnáziumban az egyik osztálytársam egy kicsit büszkélkedve mondta magáról, hogy túl tiszta volt eddig, úgy érzi, hogy most már legalább porosodik. Ami azt jelenti, hogy most már legalább egy picit nem olyan ártatlan, nem olyan szende, nem olyan tiszta, nem olyan naív, ahogy szívesen csúfolják ilyenkor az embert. Izrael fiaival is ez történt. Minden generáció porosodott, aztán később nem csak porosodott, hanem sáros lett. Amire a Biblia nagyon summásan azt mondja, azt tették, amit gonosznak tart az Úr. Azaz elfordultak az Úrtól, mentek a saját vágyaik, céljaik, mentek a saját fejük után. Mi lett ennek a következménye? Mondhatnánk, hogy az Úr is elfordult tőlük, de hát nem kell, hogy az Úr elforduljon tőlünk, akkor, amikor mi elfordulunk tőle. Nem kell, hogy az Úr távolodjon, elég, ha mi távolodunk. És sokszor nem is gondoljuk, hogy milyen hihetetlen tempóban vagyunk képesek távolodni az Úrtól. Egy-egy elmaradt áhítat, egy-egy elmaradt imaházba, templomba menés, és aztán már észre sem vesszük, bellopóznak a gondolataink közé azok a dolgok, amiket a világ fontosnak tart, szeret, ami a világ számára az öröm, a gyönyör, a boldogság, és pillanatokon belül azt lehet észrevenni, hogy már ugyanazok a dolgok izgatnak bennünket, már ugyanazok foglalkoztatnak bennünket, már ugyanazokért lelkesedünk, ugyanazokon a dolgokon nevetgélünk, majdnem azt mondtam, hogy röhögcsélünk, és bocsánat mindenkitől, akit ez megbánt, de sajnos tényleg így van, már ugyanaz a tréfa, a vicc, a mosolyogtató, az örömet hozó a számunkra is. Egy szóval azt tesszük, amit gonosznak tart az Úr. Izrael fiai nagyon költséges vállalkozásba bonyolódtak. Megpróbálták először megoldani saját erőből. Nem tudom, föltűnt-e kedves hallgatóimnak, de azt olvassuk, hogy Midian miatt, akik megtámadták őket, rejtek helyeket készítettek a hegyekben, barlangokat, hegyi erődöket. Azt jelenti, hogy a bűn, az Istentől való elfordulás következménye hihetetlen költséggel járt Izrael számára. Nem szoktunk mi ezzel számolni, kedves hallgatóim. Bűnben élni lehet, hogy pillanatnyilag gyönyörűséges, de mindig iszonyatosan költséges. Ugyanis a következményeket elhárítani rendkívül sokba szokott kerülni. Sok időbe, sok erőbe és nagyon sok pénzbe. Ma sincs ez másként. Hosszú időnek kellett eltelni, mire belefáradtak végre Izrael fiai, abba a rengeteg mindenbe, amit Midian és Amálek miatt kellett tenniük, mire megsokalták a költségeket, és akkor nyomorúságukban

az Úrhoz kiáltottak. Ez az oka annak, hogy ebbe a sorozatba a Bibliának ezt a részét fölvettük. Mert hogy ma sincs ez másképp, ugye, kedves hallgatóm? Nagyon sok embernek az újraébredése, ja Istenemmel kezdődik. Addig, amíg nincsen baj, bár ott van a szívében, a gondolatában, hogy mit kellene tenni, és mégis más tesz. Sokszor magyarázza magának, hogy másnak az életében sincs ez jobban. Meghallgatta Isten az imádságukat? Meg, ez nem kétséges. Válaszolt az imádságukra? Igen, ez sem kérdéses. Bár itt egy pillanatra talán meg kellene állnunk, és talán szembe kéne néznünk a valósággal. Nem úgy válaszolt Isten, ahogy Izrael elvárta volna. Izrael azt várta volna, mi füttyentünk egyet, még ha imádságnak hívják is, és Isten a mennyből azonnal küldi a szabadítást, hiszen mégiscsak Isten ő, és mi mégis őt szolgáljuk, és végre méltóztatunk kimondani az ő nevét, végre méltóztatunk segítségül hívni őt, és ő megígérte, hogy ha segítségül hívjuk az ő nevét, ő meghallgat, ő válaszol. Ezzel szemben most Isten prófétát küld. És mit mond a próféta? Nem beszél szabadulásról. Nem beszél szabadítóról. Nem beszél fényes jövőről. Nem beszél nagyszerű dolgokról, amiket oly szívesen hallgatnának a hallgatói. Mint ahogy mai igehirdetőknél is ezt hallgatják szívesen a hallgatóink. A próféta sommásan elsorolja azokat a dolgokat, amelyek ide vezettek. Azt mondja a próféta által az Úr, én vagyok az Izrael Istene, aki kihoztalak Egyiptomból benneteket, a szolgaság házából, kimentettelek benneteket, az elnyomók kezéből, az egyiptomiak kezéből, kiűztem azokat előletek, nektek adtam az országukat. Ezt mondtam, én az Úr vagyok a te istenetek, ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok a szavamra. De nem hallgattatok a szavamra. Izrael számára ez a prófétai vizit nem lehetett valami kellemes. Tudnélik, olyan, mintha Isten leckésztetni akarná Izraelt. Minek kellett ezt elsorolni? Hát nem tudták amúgy is. Hát nem tudták pontról pontra azt, hogy hol hibáztak. Hát biztosan tudták. Csak nem akartak szembesülni a következményekkel. Sőt, esetleg el se akarták fogadni, hogy mindez következmény. Olyan szívesen beszélünk mi mellé, kedves hallgatóim, szívesen beszélünk történelmi örökségről, szívesen beszélünk ilyen, olyan, amolyan események váratlan, meg kiszámítható, de mégis nagyon nehéz következményeiről, de nem szoktuk azt mondani, amit Isten mond, tudnélik, hogy a bűn miatt Isten számon kéri rajtunk a tetteinket, és annak a gyümölcsét kell leszületelni, amit vetettünk. Izrael számára Isten a kijózanítás eszközét tartotta a legalkalmasabbnak. Szembe kell nézni, hogy nem ezért vagy azért vagyunk ott, ahol vagyunk. Mi indultunk erre a helyre. A mai Biblia tanulmány talán csak gondolatébresztőnek volt jó. És talán fájdalmaidban, megszomorodásodban, kedves hallgatóm, föl kéne tenni azt a kérdést. Ha Isten elém állna egy angyalon keresztül, és elsorolná, hogy mely tetteim vezettek oda, ahol most tartok, igaza lenne az Istennek. És talán érdemes azt a kérdést is föltenni, kötelessége Istennek szabadítást adni, vagy pedig mégiscsak kegyelem, hogy bűneink ellenére lehajol hozzánk.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 1.
2: 1579. Megérkeznek e napon az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.
1: 1713-ban látta meg a napvilágot gróf Rádai Gedeon, költő, műfordító, politikus. Pozsonyban, majd Berlinben tanult protestáns teológiát, filozófiát, történelmet, régiségtant, logikát, egyháztörténelmet, poétikát és retorikát. Tevékenyen részt vett a vármegyei közéletben és a valláspolitikai küzdelmekben egyaránt. Örökölve apjának könyvek iránti szeretetét, igyekezett könyvtárába megszerezni nem csak a régi századok, hanem saját korának új és felvilágosodott szellemű hazai irodalmát, és a külföldi könyvtermelés szép és értékes kiadásait, az összes tudományszakokat képviselő enciklopédikus érdeklődésének megfelelően. Magyarországon könyvbeszerzői hálózatot szervezett. A könyvtár teljes anyaga 6500 mű, körülbelül 12-15 ezer kötetben. A gyarapítás szakértelme is megkülönbözteti a szokásos 18. századi magánkönyvtáraktól. A legrégibb mű Bessarion adversus calumniatorem Platonis című ősnyomtatványa 1469-ből. Számos ritka biblia kiadás is található a művek között. Jelentős volt a kézirat és éremgyűjteménye is. Rádai Gedeon halála után a gyűjteményt a szétszóródás fenyegette, de Török Pál dunamelléki püspök fölvette a kapcsolatot a családdal a könyvtár megszerzése érdekében. Török Pál kettős célt ért el a gyűjtemény megvásárlásával. Egyfelől biztosította a nagy kincs itthon maradását, másfelől pedig Budapesten az ő buzgolkodására 1855-ben felállított új teológiai akadémia részére szerzett, kiválóan alkalmas könyvtárat.
2: 1796-ban az első református istentiszteletet tartották meg Pesten. A lelkipásztor Bátori Gábor egy szabómestertől bérelt házat erre az alkalomra. Ez volt az alapja a pesti református egyházközség megalakulásának. Bátori Gábor személye gyülekezet alapító, gyülekezet szervező, templomépítő lelkipásztorként és erőskező egyházigazgató dunamelléki püspökként él a köztudatban, az 1796-os esztendőben írta meg a Pesti Egyház Agendája című tanulmányát is.
1: 1887-ben megnyílik Budapest első villamos vonala a Nyugati pályaudvar és a Király utca között. Ezzel Magyarországon is megjelenik a villamosított közúti vasút.
2: 1913-ban jelent meg a Fecske első száma. A hitbuzgalmi és gyermekmissziói vasárnapi iskolai szaklap havonta kétszer jelent meg 1940-ig. Kiadója, szerkesztője Idős Viktor János volt.
1: 1921-ben e napon szentelték a dunamelléki református egyházkerület püspökévé Ravasz Lászlót.
2: Yehudi Menuhin javaslatára 1975 óta ilyenkor ünnepeljük a zene világnapját.
1: 1991 óta tartjuk e napon az idősek világnapját. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év fölötti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Kosztolányit idézzük. Bizony, hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek, hogy ámuljatok. Thank you.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr. A te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Mózes 5. könyve 8.2.
1: Sokan szeretnének tisztább, rendezettebb, békességesebb életet, ám ennek a kulcsa a szakadatlan és odaadó hitbeli elmélyülés. Nélküle útvesztővé, mérges torlódások kuszaságává válhat a legjobban indult, szép reményekkel és képességekkel megáldott lélek kertje is. És hány ilyennel találkozni? Van a könyvek könyvének egy mindenen túlmutató, nagy üzenete. Azért van a 40 esztendős vándorlás, sőt, egyáltalán minden ezért van. Egész földi utunk egyetlen nagy lelepleződés. Olyan lesz életünk, amilyennél saját szívünkből fakadóan tesszük. A külső történések messze nem annyira fontosak, mint azt általában véljük. Az örök kérdés, kicsoda az ember? Így kap választ itt, amivé életét maga teszi. Kezei közt alakul, saját természete által lesz, amivé válik. Egyszerűen napvilágra jön, mi lakik a szívében. Sokszor érezzük úgy, mintha valami sorsszerűség általunk befolyásolhatatlan sötét hatalom rombolná esélyeinket. Ha az történik a világban, ami az emberi szívekben lakik, akkor valóban van okunk a kétségbeesésre. De igénk arra emlékeztet, hogy igenis van mihez mérnünk érzelmeinket, gondolatainkat és szándékainkat. Teremtőnk megsanyargat és próbára tesz. Ez igaz. De nem hagyja az embert tájékozódás és mérték nélkül. A bizonyságok fellege vesz körül mindnyájunkat. Van okunk bizakodni, hisz maga az örökkévaló nyitott nekünk ajtót Krisztusban egy magasabb életre. Bódás János így töpreng verse részletében. Járd be az űr térségeit, boncolj sejtet vagy bonts atomot, az Isten titkát meg nem oldod. Nem tárgy, nem eszme, élet ő, de föl meg nem ismerhető. Az agy csak kapkod, sejt, gyanít. Egy műszer fogja föl, a hit. Ő benne csak hinni lehet, s ha hiszed, már is ismered, s aki ismeri, látja is, és boldog szívvel áldja is.
0: Uram, Krisztusom, azt kérem tőled, amit egykor a tanítványok is. Mutasd meg nékem az atyát, hogy ne csak magamat lássam. Hadd szóljak hozzád most a 427-es énekkel. Lelkem hozzád kíván menni, beled lenni. Ó, életem kővára, mert nálad talál oltalmat, nyugodalmat. Te lehetsz várt javára. Nem bízhatom érdememhez, mert fejemhez köttetett a gyarlóság. Ha vizsgálom testem s vérem, megesmérem, nincs bennem semmi jóság. Az Úrnak parancsolatját, akaratját, ó, hányszor hágtam által! Hányszor volt munkám éretlen és rendetlen erőtlenségem által! Ha lelkem gerjed a jóra, majd sátora a halandó romlott test készségét balra fordítja, megtompítja, hogy légyen a jóban rest. Ezért gyakran azt mívelem, ha nincs velem az Úrnak segedelme, miről tudom, hogy helytelen, törvénytelen, s lelkemnek veszedelme. Mert ki saját erejének, érdemének nagyságát veti hánya, szükség légyen fedhetetlen, okvetetlen, mint a törvény kívánja. Én azért ez oltalomhoz, mint kőfalhoz egyedül támaszkodom, Jézusomnak kegyelméhez, érdeméhez jó hittel ragaszkodom. Te pedig, ki által élek, ó Szentlélek, úgy igazgasd dolgomat, hogy ej jót nálam tarthassam, s megmutassam hálaadó voltomat. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik az október, a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október, a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség ma, október 1-én, csütörtökön 15 órától indul a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránus énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Mától tartják a Rádai Napokat. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját a Rádai Napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg mától, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét holnaptól október 2. és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziós lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon. Széchenyi út 8-12. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 20-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, ismét Farkas Leventével beszélgetünk a profétákról, illetve a proféciákról.
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: És most a Mózes könyvét egy kicsit túlléptük, eljutottunk az első olyan könyvhöz, amelyik kifejezetten profétáknak a könyve. Ézsaiásnál, akiről most beszélünk, nála azért mindig elmondjuk, hogy proféta.
4: Igen, tehát időben is nagyot léptünk előre, nem csak könyvet váltottunk Mózestől Ézsaiáshoz, tehát teljesen más korban és más történelmi körülmények között szólaltak meg ezek a proféciák. Ézsaiás könyvének 42. részéből az első 5 verset fogom most felolvasni. Ez lesz a proféciánknak a témája, illetve alapigéje. Tehát Ézsaiás könyve 42. rész első 5 vers. Károli fordítás szerint olvasom Isten szavát, mely így szól. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvény beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármázik, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várják tanítását. Így szól az Úristen, aki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésével a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak. Úgy nevezük ezt az éneket teológus berkekben, hogy Ebed Jahve dalok vagy énekek, ez egy héber kifejezés, az Ebed Jahve, az Ebed szolgát jelent. A Jahve pedig ugye az Úrnak az ószövetségi neve, vagyis magyarra úgy fordíthatnánk, hogy az Úr szolgájának éneke. 4 is van ezekből a Bibliában, méghozzá Ézsaiás profétánál van mind a 4. Most csak a 4-ből a legelsővel foglalkozunk, ami Ézsaiás könyvének 42. részében van. Azzal kezdődik ez a profécia, hogy gyönyörködöm új fordítás szerint, a Károli fordítás szerint pedig, ahogy hallottuk, szívem kedvel, tehát szívem kedveli, vagy gyönyörködöm benne. Ézsaiás azért fogalmazza az ímé mutató szót, ugye ezzel kezdedik, hogy ímé az én szolgám, akiben gyönyörködök, vagy akiben kedvem lelem, vagy szívem szerint való. azért kezdi tehát ezzel a íme, ez egy mutatószó, ezzel az mutatószóval, hogy rávegye a zsidókat, ugye, akik az eredeti hallgatói voltak ennek a proféciának, tekintsék az eseményt úgy, mintha már bekövetkezett volna, tudnélik azt az eseményt, amiről itt szó van, mert az akadályok, melyek a szemük előtt voltak, kétségbe ejtették volna őket. Milyen akadályok voltak a szemük előtt? Babiloni fogságban vannak éppen. Hát az elég nagy akadály volt. Mikor elkeseredtek, mikor kétségbe estek, mikor kétségeskedtek, mikor mindenféle kérdések jelentek meg bennük, akkor Isten megszólal ezzel a proféciával. És ugye az íme mutatószóval azt mondja, hogy tekinteteteket most ne arra vessétek, ami körületetek van, és a nyomorúságra, a fogság állapotára, hanem tekintsétek, amit én most mondok, úgy, mintha már megtörtént volna. Már még nem látjátok megvalósulni, de tekintsétek úgy, mintha már megtörtént volna. Ugye ez az íme szónak, ami hiányzik már egyébként az új fordításból, de a Héberben benne van, és a Károliba is nagyon helyesen benne van. Ilyen többlet jelentése van, ezért kár, hogy kihagyták az új fordításból, és nincs benne, csak a Károliba.
3: Hát és még ezt a szívem, akit szívem kedvel, ezt a szót is hadd idézzük föl, hiszen erről is annak idején Sámuel próféta beszélt, és le is van írva, amikor Dávidot kiválasztotta a következő királynak, hogy majd Sault fogja leválasztani, akkor előtte megpróbálták az elsőszülött fiát, Eliábot, aztán nem jelent meg Isten üzenete, és erre azt mondta Sámuel, hogy hát Isten nem azt nézi, amit mi azt nézzük, amit csak látunk. Isten meg csak a szívet. És egyébként ugye Dávidról is ezt írja a Szentírás, hogy Isten szíve szerint legkedvesebb embernek nevezték el, vagyis most is itt is arról szól, hogy Isten szívünket, vagyis amit te is mondtál, hogy mi sem mindig azt nézzük, amit látunk a világban, hanem amit gondolunk, amit hallunk, ami a szívünkben van a lélek által.
4: Így van, és ez fontos, ugye, hogy arra emeljük mi is tekintetünket, hogy a fogságban lévő népnek a tekintetét Isten az ígéretére, a proféciánk keresztül megszólaló ígéretére akarja szegezni. Ne azt nézzétek a nyomorúságot, amiben most vagytok, hanem vegyétek úgy készpénznek, ha úgy tetszik, mintha meg is valósult volna. Ki lehetett ez a szolga, ugye, akiről itt szó van az Ebed Jahve, vagyis az Úr szolgái dalokban? Ugye most csak az elsőt nézzük a négyből, ami Ézsaiásnál van. Ezt a kifejezést maga Ézsaiás több mindenkire is használja. Először maga Ézsaiás szerepel az Úr szolgájaként a 20. részben, önmagát nevezi az Úr szolgájának Ézsaiás. Tehát maga a proféta. Majd utána a hűséges Eljákim, Ezékiás királynak a jobb keze a 22. részben szerepel az Úr szolgájaként. Őt is az Úr szolgájának nevezi. Később pedig Izrael népét, mely messze került küldetésre minden kézzel fogható jelétől, a földtől, ugye Babilonban vannak. Nem az ígéret földjén. Messze került a templomától is, ugye a Jeruzsálemben volt a templom a fővárosban, attól is Babilóniában vannak. Messze kerül Dávidnak a trónjától, ugye? Szintén idegen nép és idegen uralom. Nem Dávid uralma alatt vannak, stb. Tehát sok mindentől távol került Isten népe, ami az ő jellegzetességét adta, és emlékeztette Isten őket, hogy mint közösség, még így is ebben az állapotban is ő hozzá tartoznak, és erről ne feledkezzenek meg. Tehát ez a kifejezés már többször is előkerült, nem csak itt a 42. fejezetben, magánál, Ézsaiásnál is. Önmagát is az Úr szolgájának nevezi Ézsaiás, aztán később Eljákimot, Ezékiás jobb kezét, és maga Isten népét, Izraelt is, mint testületet is Isten szolgájának nevezi.
3: De akkor ő csak ismétli Mózest, nem? Hát ez a szó, hogy szolga, hát a Mózes könyveibe is rengetegszer elhangzik.
4: Igen, hogy néha Elohim szerepel ugye ezeknél az elnevezéseknél, itt a magyar fordításban annyira nem jön ki, ugye az Isten szolgájának szokták fordítani, a Jahve pedig az Úr szolgája, hasonló kifejezések. Ki lehet tehát akkor ez a szolga, hogyha többféle megjelölése is van magánál, Ézsaiásnál is, önmagára is utal, Eljákimra is, a népre is, mint az Úr szolgájára. Fontos, hogy ez a szolga túlságosan ideális jellemvonásokkal van felruházva ahhoz, hogy Izraelt testesítse meg, tehát mint testületet, hogy ő lenne Izrael az Úr szolgája. Mert Isten gyönyörködik benne, csöndes és szelíd, hűséges és álhatatos, nem törik össze. Ugye ezeket a jellemvonásokat olvastuk erről az Úr szolgájáról. Na hát ez Isten népéről minden volt elmondható. Ugye? Távol került, ugye fellázott az Úr ellen, azért vannak most is babiloni fogságban, mikor megszólal ez eredeti történelmi környezetben ez a profécia, büntetésként engedte Isten, hogy fogságba vigyék őket, stb. Tehát nem egy ilyen ideális szolga maga Izrael, akit be lehetne azonosítani ezzel az ideális szolgával, akiről olvastuk, hogy csöndes, szelíd, hűséges, álhatatos, és nem törik össze. Tehát ezért kizárásos alapon itt nem Izraelről, mint testületről van szó, mikor az Úr szolgájának a beazonosítását keresjük ebben a proféciában. Mi van akkor magával Ézsaiással, vagy Eljákimmal, Ezékiás király jobb kezével? Lehet, hogy róluk van szó. Nem gondolom, hogy bűnös emberben gyönyörködne az Úr, ugye, mert minden ember bűnös, és maga Ézsaiás is bűnös ember volt. Akkor Eljákim, Ezékiás jobb keze, akit szintén az Úr szolgájának nevez, ő is bűnös ember volt, minden ember bűnös. És itt azt mondja a szolgáról, hogy gyönyörködöm benne. A bűnös emberben nem gondolom, hogy gyönyörködne az Úr, emberekről szólva, hogyha testületi jelentést akarunk adni az Úr szolgájának, és például Izraelt, azon túl, amiről már szó volt, hogy miért nem az, meg főleg nem gyönyörködik egy csoport bűnös emberben. Tehát a teljes beteljesedését, hogyha keresjük ennek a proféciának, hogy ki ez az Úr szolgája, bűntelent kell keresnünk, mert a bűnösben nem gyönyörködik az Úr, márpedig ebben a szolgában gyönyörködik, és ilyen csak egy volt, bűntelen. És ember ráadásul, ez maga Jézus Krisztus. Tehát ilyen kizárásos alapjon tudjuk beazonosítani, hogy testületi szolgáról van szó, vagy egy profétáról, vagy valamilyen kiemelt személyről ott a király körül, mint az Úr szolgájáról. Tehát ez az ideális felsorolás a szolgával kapcsolatosan jelzi, hogy itt magáról Jézus Krisztusról van szó. Azt mondja tehát, íme, akiben gyönyörködöm, és azt mondja a második versben róla, így olvastuk, hogy nem kiált és nem lármáz. A proféta megmutatja, milyen természetű lesz Krisztus eljövetele, mondja Calvin, tehát ő úgy értelmezi ezt a proféciát, Calvin János reformátorunk, mint aki nem csak általában Krisztusra, hanem az ő eljövetelére vonatkozik. Tehát azt mondja, megmutatja, milyen természetű Krisztus eljövetele, pompa és ragyogás nélkül, ami rendszerint a földi királyokat kíséri, akiknek érkezésekor különféle zajok és hangos kiáltások hallatszanak, mintha az ég és a föld összekeverednék. De valóban így van, hogy nagy kürzengéssel, meg zenebónával fogadták a királyoknak az érkezését. Ez manapság is úgy volt, de manapság is ugye, hogy valamilyen külügyminiszter érkezik, vagy netán világi vezető, miniszterelnök, külföldi, akkor is nagy felvonulásokat, pápa, meg egyebeket rendeznek ugye a fontos személyeknek az érkezésére, és azt mondja Calvin, hogy itt egy olyan királynak az érkezéséről van szó, aki nem olyan, mint a többi, mert ezen nem nagy lármával jár, ugye úgy mondom, mintha az ég a földdel összekeveredne a nagy zajcsapás közbe, hanem csendesen, és a maga egyszerűségében jelenik meg, és valóban ilyen volt Krisztusnak a megjelenése, bár angyali karok megjelentek a pásztoroknak, és hirdették ugye, hogy miről van szó, de ilyen világméretű, tehát nagy zenebónát nem csaptak az ő érkezése körül. Tehát így értelmezi Calvin ugye, hogy nem kiállt, és nem lármázik ugye az ő érkezésre, amikor megérkezett csecsemőként, Betlehemben megszületett a királyok királya ebbe a világba. De igaz az is, ugye ez, hogy nem kiált és nem lármázik, hogy nem hangerővel próbálja igazát érvényesíteni maga Jézus Krisztus. Hogy látjuk sokszor visszáson még egyházi berkeken belül is, ugye, hogy az indulatok a hangoskodással járnak, meg azt hiszi, hogy akkor lesz neki igaza, hogyha túl tudja ordibálni, kiabálni a másikat. Hát nem annál van az igazság, aki hangosabb, és Jézus is ilyen volt, hogy nem hangerővel próbálta a maga igazát igazolni, amire itt utal, hogy nem kiált és nem lármazik, hanem csodáival igazolta magát, hogy ő kicsoda, nem hangerővel, hanem csodákkal, és azt is mondta, hogy kipróbálható az, amit ő mond, hogy igaz-e vagy sem, ugye azt mondja, hogy valaki tudni akarja, hogy igaz-e, amit mondom, kezdje el élni, kezdje cselekedni, és akkor kiderül, hogy valóban így vannak ezek a dolgok. De ez, hogy nem kiált és nincsen lárma, nem az ő második eljövetelére vonatkozik, hanem Calvin itt az első eljövetelére vonatkoztat, amikor csecsemőként jött el. Ugye a második eljövetelre alkalmával akkor már angyalok fogják fújni a trombitát, tehát ott van, majd lesz lárma és lesz égzengés, meg ott valóban össze volt keveredni, olyat látjuk, mint hogyha az ég a földdel összekeveredne, tehát itt az első eljövetelére vonatkoztatja Calvin, ugye, hogy az a maga csendességében ugye a betlehemi istállóban valósult meg.
3: Hát igen, de az is megtörtént, hogy 30 évig Jézus nem.
4: Szintén csendességben volt,
3: csendességben,
4: ameddig
3: nem nyilvánosan ki magát,
4: fel nem lépett, nem, igen.
3: Hanem megvárta, amíg igen. El kell kezdeni a szolgálatot, illetve őnek is fel kellett készülni gyerekként arra, hogy elvégezze valami ilyesmi, nem? Mert ez is azt jelenti, hogy csendben volt, és senki nem beszélt róla 30 évig szinte.
4: Igen, bár a messiás tudata ő neki megvolt már gyermekkorában, hát is látjuk a 12 amit, éves igen, korában, igen. Ugye, hogy ottan mik történtek, igen. És hogyan történtek vele kapcsolatosan. Tehát az első versben, mikor azt mondja Isten, hogy gyönyörködöm benne, az alapvető szolgával találkozunk, akiről szól a profécia. A második versben, hogy nem kiált és nem lábázik, az alapvető szolgálattal, hogy milyen lesz ennek a szolgának a szolgálata. Tehát így lépésről lépésre versenként haladva látjuk kibontakozni magát a proféciát, hogy kiről van szó és mit hogyan fog tenni. Ézsaiás előre látta ugye ezt a proféciát, tökéletesen példáztatott Úr Jézus Krisztusban, ugye, hogy tökéletességében jelent meg, és ismerlődik mindazokban, akik igaz szolgálattal szolgálják az Urat. Bár nem a maga teljességében, mert a bűnös emberben nem gyönyörködik az Úr, mint hallottuk, de akik igaz szolgálattal szolgálják az Urat, mondhatjuk, hogy megismétlődik ez a profécia, nem is a maga teljességében, ugye itt megint a többszöri beteljesedésre gondolhatunk, mint az előző proféciával kapcsolatosan az 5 Mózes 18-15-ben. Mit olvasunk róla, hogy a megrepett nádszálat nem töri el, vagyis menti a menthetőt? Gyökösi Endre megboldogult református pasztorál pszichológus a kátyúba jutott házasságokat így mentegette, próbálta megmenteni. ugye, hogy akkor most már, hogyha baj van, akkor nem az a megoldás, hogy akkor menjünk szét, hanem Krisztusnál, az ő megbocsátó szeretetében, elfogadásában, bocsánatkérésben, egymástól, Istentől oldjuk meg a dolgot. Tehát ő mindig ezen volt pasztorálpszichológusként, ugye, hogy mentse ilyen értelemben a házasságokat, ahogy itt látjuk ennél a szolgálnál is, hogy a megrepett, ahol baj van, nátszálat nem töri el, tehát menti a menthetőt. És ő is ilyen volt ebből a szempontból, de nem csak róla van szó. A példáját követvén az evangélium szolgáinak, akik az ő helyettesei, szelidnek kell mutatkozniuk, és támogatniuk kell a gyengéket, s finoman terelgetni azokat, akiknél a hit valamilyen jele mutatkozik. Tehát, hogyha még gyenge is valakinek a hite, és hogyha esetleg már repedezésnek a jele is mutatkoznak az ő hitén, kezd kételkedni. Tehát ezzel a lelkülettel álljunk mi is hozzájuk, ugye, mert látjuk azért, hogy a hitnek a szikrája megvan bennük, és ezt a szikrát próbáljuk fellobbantani, nem félre söpörni, és akkor mit tudom én, világi pszichológushoz tanácsolni, meg egyéb dolgok, hanem itt, ahogy az Úrnak a szolgája nem töri el a repett nátszálat. Látja, hogy baj van, de akkor próbáljuk menteni a menthetőt. Nekünk is hasonlóképpen kell a hitben meggyengültekhez viszonyulnunk, és finoman erősítgetünk, terelgetnünk őket a megoldás felé. És azt mondja róla a profécia, a megrepett nátszálat nem töri el, és ő magáról pedig nem pislog és nem reped. Na itt már milyen ez maga a szolga, tehát nem a szolgálatáról beszél már itt, hanem maga a szolga milyen, hogy ő maga, ugye, azt mondja, hogy meg nem reped. A feszültségek és csapások, amelyek másokat az Úr szolgálatában megállítanak, nem fognak hatni rá. Hát elég sok csapás és feszültség érte Jézust, ugye a farizeusokkal való állandó, meg egyházi vezetőkkel a konfliktusorral gondoltunk, de ez nem állította meg őt a szolgálatban, hanem tovább vezetett. Tehát a csapások és feszültségek, amelyeket átélt, ezeknek a hatására nem repett meg, nem hagyta abba a szolgálatot, és ez reflektál a Szentlélek felvértezettségére életében, amiről az első versszakban volt szó, ugye azt olvastuk, hogy lelkemet adom ő belé. Tehát a Szentlélekkel felvértezett volt, ezért a feszültségek és csapások mellett is nem hagyta abba a szolgálatot, hanem tovább végezte a dolgát, az Istentől való dolgát. És ez a magatartása itt Krisztusnak, ugye itt ebbe a harmadik verszakban, ami megfogalmazódik, megrepett nátszálat nem töri el, ez azokra vonatkozik, hogy bánjunk finoman, csinyán, azok, akik meggyengültek a hitben, és kátyúba jutottak, nem a harsány, a fellengzős, az önmutogató, a harsány, az Isten tagadó, a militáns, harcias ateistákról van itt szó, hogy velük így bánjunk. Hanem itt azokról van szó, akik megrepett nátszálak. Tehát akik meggyengültek a hitükben, nem Isten tagadókkal kell így bánni csinyán, finoman vezetgetni, terelgetni őket, velük másképp kell bánni, az nem erre vonatkozik ez a profécia, ugye, ami itt megjelenik. És emlékszem, hogy volt egyszer egy sűrűn lakott városban két prédikátor, aki közül az egyik bátran és hangosan fette a vétkeket, míg a másik hízelgéssel próbálta megszerezni az emberek kegyeit. Ez a talpnyaló prédikátor, Jeremiás profétát magyarázva, rábukkant egy ige szakaszra, ami igazolta őt, ugye hasonlóan itt, hogy a megrepett látszálat nem töri el, finoman, csinyán terelgetni őket, erősítgetni. És tovább haladva, szintén Jeremiásnál, pont ennek az ellenkezőjét találta, hogy nagyon keményen kellett bánni a néppel. Ugye, és ebből megértette, ugye, hogy ez nem egy általános alapelv, hogy mindig mindenkivel szemben így kell bánnunk, ugye, hogy hizelgő talpnyalomodon, hogy kegyeiket nehogy megsértődjenek, nehogy megbánjak, nem mondtak ki a bűnöket egyenesen, hanem ugye ebből megérthetjük mi is, ugye, hogy mi a dolgunk, illetve hogy különbséget tudjunk tenni a dolgokba, hogy hogyan bánunk azokkal, akik ránk vannak bízva, a mi vezetésünkre, vagy akár a környezetünkben a hívő emberekkel kapcsolatosan.
3: Ahogy beszéltünk korábban is, itt valóban előre meg volt jelezve rengeteg olyan dolog, ami segített volna bennünket, ha mi akkor élünk, de akkor is segítette a zsidókat, hogy megismerjék a messiást, igaz? Hogy hogy viselkedik, hogy beszélget, mi a helyzet vele, mert hiszen semmi olyan nem volt benne, ami általában itt a világ kezelte volna a hatalmat. Mert ő hatalomként jött a világra, de egyáltalán nem így működött. Hallgassunk megint egy kis zenét, és akkor folytatjuk Farkas Leventével, kedves hallgatóink, ezt a beszélgetést, hát mi sokat kell még erről beszélgetnünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Farkas Leventével azt, hogy Ézsaiás proféta könyvéről beszélgetünk, amely egyértelműen megint a messiásról szól, hiszen azt szoktuk mondani, hogy a Károli fordításban mindig fekete vastag betűkkel vannak bejelölve azok, amik prófétai üzenetek, és itt még ennek a 42. fejezetnek a címébe is ez van írva, amit persze mi írtunk be, nem Ézsaiás, hogy Isten szolgálja a messiás, szelídségben a pogányok világossága és az elvakult nép vezetője, ez van beírva. De amit eddig Farkas Levente beszélt arról, hogy ami le van írva, hogy kell majd ránéznünk, hogy kell megismernünk a működését a messiásnak, az mindenben teljesen ellentétes azzal, ahogy mi ezt a világot látjuk. Hát ha mi hívnánk el, akkor azt mondanánk, hogy azonnal akkor menjen el a császárhoz, beszélje meg vele, amit kell, és akkor szépen együtt azonnal meg lehet a világot menteni. És kérdeztem azt másoktól is, hogy és miért nem tette ezt Jézus, hogy se királlyal, se császárral szóba nem került, hanem csendben volt az utcán, de aztán, ha fölment a hegyre, akkor azt írják, hogy a hangját hallotta mindenki, bár én is úgy gondolom, hogy ott ő nem kiabált, hanem megkapták a hangot.
1: Akusztikailag is olyan lehetett a hely, igen. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát ugye ebből a proféciából látszik, vagy érthető az, hogy Jézus nem politikai messiásként akart megjelenni, illetve jelent meg ebben az embervilágban, ahogy várták, vagy talán még ma is várják a zsidók a messiást, ugye, mert a legtöbb zsidó még mindig nem fogadta el Jézusban a messiást. Egyfajta hadvezérként, aki elűzi az ellenséget, harcias, tehát a dávidi utódlásként, ugye, aki egy harcias király volt, az ő trónján valósítja meg a messiási birodalmat. Ezzel szemben Ézsaiás proféciájában ugye az első Ebed Jahve dalban, amiről most gondolkozunk sorozatban először, azt látjuk, hogy a messiás nem kiált és nem lármáz, nem hallatja a szavát az utcán, megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jeleníti meg. Tehát egy teljesen másfajta messiás jelen. Én nem is tudom, hogy nem olvasták Ézsaiásnak a profét, vagy nem a messiásra értették, hanem Izrael népére ezt, vagy milyen értelemben, hogy ez teljesen ellentétben van ugye azzal a harcias, hadvezér messiással, akit vártak, aki politikailag az ellenséget ki fogja üzni a területről.
0: Hát hadd szóljak már bele, hogy az előzőnél is beszéltünk, hogy ide is alá van írva az első vers alá, hogy Máté 12:17-21-ig. Vagyis, hogyha ezt megnézzük, akkor itt ugyanúgy azért voltak már olyanok, mert ez, amit leírtak, ez nem az történt, hogy amikor Jézus elment utána, nem. Akkor beszéltek róla, amikor még itt volt, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt, ímé az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli, lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Tehát hosszabb, még több vers, de itt valóban megemlítik, hogy ez Ézsaiás proféta.
1: És ez a profécia. Igen, az Ézsaiás 42-ből, tehát az első Ebed Jahve dal idézete. Igen.
0: Tehát hogy voltak, akik foglalkoztak ezzel, ezek szerint, nem? Ézsaiás könyve, de nem biztos, hogy mindenki.

0: értene.
1: Igen, mindig volt egy kisebbség Izraelben, akik felismerték Jézusban a Messiás, de ez a kisebbség volt, és manapság is azt látjuk, hogy a kisebbség. A kisebbség. Tehát ez a fajta felállás, ugye, hogy politikai messiás érkezik el a megváltóban, ez többféle irányultságban jelent meg a kora, Jézus korabeli zsidóságon belül. Volt az úgynevezett zélotáknak a pártja vagy csoportosulása, ugye ezt magyarra buzgóknak, vagy buzgolkodóknak tudnánk nevezni, ugye, akik a többséghez képest valóban sokkal buzgóbbak voltak, azért is nevezték el így őket, és akik sietetni akarták, illetve minél hamarabb megvalósulni, látni, és próbáltak ebben segítkezni, netán még a jó Isten neki segíteni ebben, hogy a Messiás végre eljöjjön és megoldodjon, ugye idegen uralom alatt éltek a Jézus korabeli zsidóságot, római birodalomnak a része volt, és egy elnyomó hatalom alatt éltek. Tehát ez volt a zélotáknak az egyik pártja vagy csoportosulása, akik politikai messiást vártak, és ebben próbáltak ténykedni, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, és láthassák a beteljesedését. A másik a szikáriusoknak a pártja vagy csoportosulása volt. Ők onnan kapták a nevüket, hogy ilyen kis késekkel jártak, amit el lehetett rejteni a korabeli ilyen lepelszerű öltözék alá, és a kis sikátorszerű szűk utcákban, mikor nagy tömegek voltak ünnepek során például, meg lehetett azt csinálni, ugye a tömegben, a nagy tolongásban, vagy hátulról az ellenségeket, ugye a zsidó népnek az ellenségeit, az elnyomó hatalomnak a képviselőit és megvalósítóit ortámadással meggyilkolták. Leszúrták őket. És nem lehetett kiteríteni, hogy kitette azon túl, hogy sejtették, ugye, hogy a zsidók csinálják, de hát, hogy ki közülük ezt. Ugye a nagy tolongásba, a tömegbe könnyen el lehetett menekülni, és nem lehetett kideríteni, hogy kitette ezt. Ők voltak a szikáriusok, tehát akik ilyen kis késekkel, akár orgyilkosságok révén is próbálták sietetni, megvalósítani a politikai messiásnak az eljövetelét. Jól lehet, teljesen másfajta messiásról beszél Ézsaiás is a proféciájában. Aztán ott van a Judásnak a kérdése, vagy a képe előttünk ebbe a gondolatsorban, aki az úgynevezett tanítványok közé tartozik, és nem is akármilyen tanítványok közé, hanem az apostolok közé is tartozott. Tehát úgy mondhatnánk, hogy kiváltképpen való tanítványok, meg Jézusnak volt egy szükebb tanítványi körre, egy 12-es tanítványi körre, és volt egy nagyobb tanítványi körre is, amiről beszél a Szentírás, egy 70-es tanítványi körre. Judásra szükebb értelemben vett, tehát a 12-es tanítványi körhöz tartozott, akit apostoloknak is. 70-es tanítványi kör nem volt vele éjjel-nappal 3 éven keresztül. Uh-huh. Ezek mindig ott voltak vele éjjel-nappal 3 éven keresztül, és látták, hallották, amit a 70-es tanítványi kör sem láthat, mert nem voltak állandóan minden tanításánál ott, hallották minden szavát, és látták minden csodáját. Tehát ezt teszi különlegessé őket, ugye, hogy azon túl, ugye, hogy Szentlélek felhatalmazása, stb. Jó, tehát Judás. Sokan Judást is ugye ebbe a sorba veszik be, hogy ő is egyfajta politikai messiást, hadvezérként megjelenő messiást várt, aki a zélotákkal vagy a szikáriusokkal, akikről már szó volt az imént, legalábbis rokon szenvezett, de lehet, hogy tagja volt ő is, vagy a zélota pártnak, vagy szikárius volt maga Judás is. Minden esetre látjuk ugye az árulásából, hogy egyfajta kétségek gyötörhették őt a Jézus személyével kapcsolatosan, illetve az ő munkásságával kapcsolatosan, ugye, mert elárult a pénzért, képes volt elárulni, jól lehet, látta és hallotta ugyanúgy, mint a többit apostol is, ugye Jézusnak a tevékenységét és a csodáit, és a többi. Tehát ezt nyitva hagynám, ezt a kérdést, ugye, de vannak, akik ebbe a sorba, a zéloták és szikáriusok sorába sorolják be magát, Judást is, az apostolt, ugye, aki politikai hadvezér messiást vártak az ézsaiási profécia ellenére.
0: Igen, és arról volt szó akkor is, hogy Jézus egy mintát szeretett volna nekünk adni, mert most arról beszélgetünk más műsorban is, hogy ő mondta, hogy ő a világossága a világnak. Vagyis, hogy mégis az egész világot szerette volna megérinteni, de mégsem úgy tette, hogy fölülről, a hatalomról, oldaláról kezelje, hanem ő azt szerette volna, amit nekünk is kellene, hogy a legalsóbb szintről emelkedünk szépen föl, nem? És nem fölülről parancsolunk az embereknek, meg a rabszolgáknak, hogy ezt csinálják, hanem alsó szintről próbáljuk meg elérni a legfelsőbb szintet a világon.
1: Igen, és ehhez kapcsolódva, amit említettél, ugye, hogy Jézus a világossága, itt kapcsolódik ehhez a proféciánkhoz is, az Ebed-Jáhve első dalhoz is, ugye, itt a pislogó gyertya bejéről beszél, és hogy ő nem pislog. Tehát ő úgy adta Istennek a világosságát, hogy az egyértelmű volt, ezért ezt látták ugye az ellensége, és ezért kezdték ki, és ezért próbálták eltenni láb alól, idézőjelben, sikerült is neki keresztre feszítetni, csak épp azt nem tudták, hogy pont ez volt Istennek a terve, hogy így valósul meg a megváltás műve. Tehát nyilván se a sátán, se az ő ellenségei ezt nem látták, nem tudták előre, hogy pontosan ebben lesz, ők rossz akarattal tették, amit tettek, de Isten terve valósult meg, mégis rossz akaratuk ellenére is. És ő ilyen értelemben, amit mondasz, hogy világvilágossága, itt kapcsolódik, ugye a negyedik versben azt olvassuk, hogy ő nem pislog. Tehát egyértelműen, világosan, erőteljesen adta tudtul a világ számára a kilétét, hogy ő kicsoda, mikor megjelent már, amiről Ézsaiás itt még csak proféciaként beszél előre, hogy el fog jönni. Ugyanakkor azt is olvastuk róla a harmadik versben, Ebed-Jáhve első dalában, hogy a megrepett láb nem töri el, a pislogó gyertya belet pedig nem oltja ki. Tehát ő a világ világossága, látja a világosságnak a apró kis jelét is, hogy már csak pislog nem ég rendesen az, de világosság, Istentől való dolog az, ezt próbálja felerősíteni, és ezt megerősíteni, és fellobbantani lángformájában az emberekben is, ugye szent lelkével, tanításával, csodatételeivel, stb.
0: Ez egy minta volt, tehát, hogy nem csak, hogy ő csinálja, hanem utána, miközben ő azt mondta, hogy ő a világ, utána azt mondja, hogy de utána ti vagytok, amikor ő elmegy. Vagyis, hogy nekünk mintát mutatott, hogy hogyan kellene viselkednünk a világon.
1: Igen, és ebben ugye erről beszéltünk a korábbi részben, hogy dolgunk van, hogy példáit követvén az evangélium szolgáinak nekünk szelídnek kell mutatkoznunk, és támogatni kell a gyengéket, és finoman terelgetni őket. Tehát ilyen értelemben is a világ világosságaként vagyunk jelen, vagy kell jelen lennünk, és a másik része is, ugye, amit itt látunk, világosságként Krisztusnál, hogy nem pislog. Nekünk is egyértelműen kellene beszélnünk, nem hogy hát nem is tudom, meg ez is lehet, meg az is lehet, meg ki tudja, meg senki sem tudja, ennek nincs értelme.
0: Néha vagy egyértelműen, aztán meg le.
1: Igen, vagy egyértelműen lángolva mondjuk az üzenetet, terjesztjük az evangéliumot, vagy egyébként nagy értelme nincsen a dolognak.
0: Igen, ez azt jelenti, hogy nem szabad leállni, vagy abba hagyni a munkánkat is, mert akkor ez egy üzenet lenne a világnak, hogy hát ti is így csináljatok. Nem. Amit meg kell csinálni, azt mindig csináljuk meg. Hát amit nem kell, azt ne csináljuk, de amit meg kell csinálni, azt soha ne hagyjuk ki.
1: Igen, és itt szó volt ugye a proficia elején, hogy benne gyönyörködöm, a bűnös emberben nem gyönyörködik Krisztus, ez valóban itt van, viszont a hívő emberben lévő Krisztusban gyönyörködhet az Isten. Tehát nem az én bűnös természetemben, mert sajnos az, hanem a bennem élő Krisztus, mert annak ellenére, ugye, hogy bűnös ember vagyok, bennem él a Krisztus. És ugye itt különbséget tudunk tenni a dolgok között, hogy nyilván nem a bűnös emberben gyönyörködik az Isten, de hogyha benne él a Krisztus, magában a Krisztusban gyönyörködhet. Ez nem azt jelenti, ugye, hogy akkor itten most Ézsaiásról van szó, mint az Úr szolgájáról, akiben gyönyörködik, vagy Eljákim, akit szintén az Úr szolgájának, mert a maga teljességében, ugye, hogyha az összes jellemvonást, ezt az ideális alakot nézzük, akkor nyilvánvalóan itt nem csak a gyönyörködésről van szó, hanem itt egy egész felsorolás van, és ezek mind csak Jézusban vannak meg.
0: Hát igen, ezt megígérte nekik is, hogy amikor elment az a tanítványainak, hogy veletek leszek mindenkor. Ezt mi is úgy értelmezzük, viszont ez csak akkor szabad úgy értelmezni, ha mi megtesszük azt, amit a tanítványok. Mert volt egy másik példázata erre, hogy amikor együtt mentek a tanítványokkal, Jézus velük ment, és elkezdte volna mondani, hogy most mi lesz vele ugye az utolsó hétben, Jeruzsálem, akkor ők elkezdtek a háta mögött saját magukról beszélgetni, hogy ki a főnök, és erre Jézus fogta és otthagyta őket, előre ment, és majd este megkérdezte, hogy na, miről beszélgettetek, vagyis ő nem is hallgatta meg, amit beszéltek, vagyis, hogy én azt gondolom, hogy igen, nekik mondta, hogy veletek leszek minden nap, de ezt csak azok értsék meg, akik szeretnének ugyanolyan szolgálatot elvégezni, mint amit az apostolok tettek, nem?
1: Igen, és itt nagyon tanulságos számomra ez a kép a Mesiásról, a maga szelíd lelkűségével, és hogy hogy bánik, ugye megrepett nátszálat nem töröm el, pislog a gyertyabelet, nem mondja ki, nem kiált, nem lármázik. Ez pontosan az ellentétje a diktátoroknak. A diktátoroknak. A diktátorok mit csinálnak? Erőből próbálják az akaratukat érvényesíteni. Belelövetnek a tömegbe a hadsereggel. Ez volt Romániában is, mikor a Ceausescu diktatúrát megdöntötték, ugye a kommunista rezsimet, kivezényelte a tüntető tömeg elé a hadsereget, és rendes töltényekkel bele is meghaltak ott rengetegen. Tehát így érvényesítik a diktátorok az akaratukat. Ez teljesen az ellentétje annak, hogy a Messiás hogyan érvényesíti az akaratát, hogyan érvényesíti a jelenlétét ebben a világban, hogy olvassuk az Ézsaiás profétánál. Ugye a titkos szolgálatoknak a létére is gondolhatunk itt, hogy megfélelmítés eszközét használta. Hogy nem tudtad, hogy a saját családtagod, a besugó, édesanyád vagy édesapád, vagy a szomszédod, akivel gyerekkorodban együtt homokoztatok. Félelemkeltéssel uralkodtak az emberen, ezzel szemben milyen a Messiás? Nem a félelemkeltéssel, hanem a szelíd lelkűséggel uralkodik. Tehát azért mondom, hogy teljes ellentétje ez az uralkodó, ez az Úr szolgája, az Ebediáfe, aki Jézusban valósult meg, mint amit látunk a diktátoroknál.
0: Igen, ő lelki hatalommal akarná ezt kezelni, nem? Hát ő maga is elmondta, miközben vitték a keresztre, hogy hát több ezer angyal segített volna neki, hogy megmentse őt. De nem hatalommal, nem uralommal kezdjük, hanem lélekben. ezt maga is elmondta. Tehát mindent, amit ő is végzett, az nekünk példakép, az nekünk minta. Mert ő azt mondta, hogy engem kövessetek.
1: Igen, és éppen ezért lehet az ő uralma örök, hogy ilyen. Ahogy Ézsaiás proféta leírja. Mert minden más uralmi rendszer, hogyha megnézzük az emberiség történelmét, szinte erről szól semmi másról. Az emberiség történelme, hogy kudarcra van ítélve.
0: Egy olyan hatalomforma sincs a világon, amelyik örökre megmaradt volna, állandóan változik. Mindegyik elbukik, nem? Minden úgy történik, hogy elbukott, mindig ezt mondtuk. Nem azt, hogy javult, szóval ő ezt nem így akarja.
1: Ezeket az alapelveket ismerték fel mélyen hívő református lelkipásztorok, például az idős Zimányi József, és merték. Itt Magyarországon is a kommunista diktatúra idején megírni Sztálinnak azt a levelet, amiben azt mondják neki, hogy a történelem szemétdombjára fogsz kerülni. És ezt elküldték nekik a saját nevükben, több református lelkipásztor ezt leírta. Persze nem jutott el a Sztálinhoz a levél, de az lett a következménye, ugye, hogy munkatáborba deportálták őket, és nagyon sanyarú körülmények között, de megtartotta őket az Isten, és le is írta például az idős Zimányi József történetét, magyarul olvasható, Tűzoszlopoddal a jéghegyek között című könyvében, hogy hogyan tartotta meg az Isten, mikor felismerték, ugye, hogy ilyen az örök uralmi rendszer, ahogy elmondja Ézsaiás a Mesiásról, és mi most nem ebben élünk, és vedd észre, te Sztálin, vagy akármelyik diktátor, hogy nem jó irányba daladsz, mert ennek a vége nem az örök uralom, hanem a történelem szemétdombja.
0: Tehát ez a rész Ézsaiás könyvének a Messiásról szól, mert az előbb ugye azt mondtuk, hogy amit Mózes könyvében volt, az a hosszú időszakról, tehát több profétáról szól, aminek aztán a végén szintén, de itt most ez róla szól.
1: Igen, és ez az első volt, tehát az Ebed Jahve dalok közül, a négy közül az első, és érdemes végig gondolni a többit is, mert azokban is nagyon komoly üzeneteket rejtett el az Isten.
0: Ez a hitünket erősíti, hogy valóban, amit a proféciákban elhangzik, hinnünk kell, hogy azok megtörténnek.
1: Amen.
0: Köszönöm szépen, én is. Azt gondolom, hogy amikről most mi beszéltünk, Farkas Leventével, kedves hallgatóink, az mindegyik megéri kedves hallgatóink számára, hogy akár Ézsaiás könyve 42. fejezete, de majd később mondjuk a többi igeverset is, hogy olvassák el, és foglalkozzanak vele, gondolkozzanak róla, beszélgessenek róla. Ezt szeretnénk mindig kérni kedves hallgatóinktól.
1: Köszöntöm én is nagy-nagy szeretettel a kedves hallgatókat, és reménység szerint majd folytatni tudjuk akkor a bibliai proféciák sorozatát.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október mindszent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik. Jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik. De használták az őszhó magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelendő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai 9-én, Dénes napján, ha északról fúj a szél, és ragyognak a csillagok, kemény télre számíthatunk. És ha nyugat felől érkezik a szél, és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én, Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án, Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja. Október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe. 31-e pedig a reformáció emléknapja. Leó pápa a betegekhez Lourdesban a következőket mondta. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az akureli Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta, minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelenti, és az egyház értékes kincsei. A mellrák elleni küzdelem világnapja. A mellrák elleni küzdelem világnapja minden évben október 1-e. Az ünnep célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a betegség korai felismerésének fontosságára, valamint arra, hogy ennek érdekében mit kell megtenni önmagunknak. Először 1991-ben használták a rózsaszín szalagot a mellrák túlélői, amit a Susan G. Komen alapítvány adott ki. Azóta a világ minden táján ez a szimbóluma a mellrák elleni küzdelemnek. Magyarországon évente körülbelül 5-6 ezer új mellrákos beteget fedeznek fel, és körülbelül 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is érinti. És bár a férfiaknál meglehetősen ritka a melldaganat, mégsem példanélküli. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 20-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

0: Kedves hallgatóink, most egy örök kérdést járunk körül, amellyel minden alkotó, minden művész szembesül életében. Mi végre kapta tehetségét? Babits Mihályt is sokat foglalkoztatta a költő és szerepe problematikája. Mi a feladata? A kapott talentummal hogyan sáfárkodjon? Milyen célokért kell kiállnia? Vesszenek az Eduárdok. Ez az erőteljes klamáció a már nagybeteg Babitsból szakadt föl az utolsó évek töredékei között. A többes számmal nem csak a szabadságot, de az élet szabadság igényét is hirdeti, s az eszménykép Arany János Velszi bárgyaira való emlékezéssel a költői vállalás, a vátesz sors, a cselekvés igenlése a költő utolsó sóhajaiban is ott van. Hosszú út vezetett eddig a költő sors vállalásig. Ezt a pályaívet néhány kiemelt idézettel érzékeltetve, az 1903-as a lírikus epilógiában még így szól.
1: Csak én bírok versemnek hőse lenni, első s utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam.

0: Az 1926-os cigánya síralomházban már tágul a horizont.
1: Nem magamért sírok én. Testvérem van millió.
0: 7 évvel később fölerősödik az önreflexió a csak posta voltál gondolataiban.
1: S csak posta tudtál lenni és meder. Életed gyönge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek.
0: S végül a teljes felelősségvállalás az 1937-38-as Jónás könyve tudatosságában.
1: Vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahova te küldtél.

0: Mit jelent a prófétaság a költői létben? A közösség fontos értékeivel való mély azonosulást. Az elhivatottságot ezen értékek hirdetésére. A költészet élet, cselekvés, egységének programszerű vállalását és megélését. Babits élet és költői pályájának elején a Négyesi László professzor stílusgyakorlatok szemináriumán az alkotás, mint esztétikum teremtő tevékenység, a tökéletes kifejező forma belső igényének elmélyítése válik céllá. Az Ars Poetica a minél teljesebb önkifejezést állítja középpontba. Ám már az első kötetben, 1909 levelek Íris koszorújából, megrajzolódik a kérdőjel. Elegendő cél lehet-e ez? Az inhorácium felütése még a büszke öntudatot jelzi.
1: Gyűlöllek. Távol légy, alacsony tömeg. Ne rezzents nyelvet. Hadd dalolok soha nem hallott verseket ma. Múzsák papja, erős fiatal füleknek.
0: Ám hamar megjelenik a kételj, a mindenséget vágyom versbe venni sürgetése megszüli a vágyat a helyes költői magatartásra. A vállalást a közért, a fölismerést, hogy nem maradhat elefántcsont tornyában a költő a Parnasszuson. A száműzetésnek megélt fogarasi magányban a klasszikus álmok, az európai kultúrához, műveltséghez való kötődés igénye mélyült el.
1: Klasszikus álmok az én lelkem bús álmai. Fáradt gondolatom szeret ölteni hosszú, redőzetű tógát.
0: Ez a magas szintű összetartozás a formai tökélyre, teljességre törekvésben mindvégig fontos értékőrző a poéta doktusz Babits életművében. Az újpesti iskolához kerülve éles váltás van a körülményeiben. A politika lüktetése mindennapjait érinti, s ez már, ha a közvetlen politikától el is határolódik, az erkölcsi kérdésekben határozott állásfoglalásra készteti. Ez a fölismerés izzik az 1911-es Nyugatban közölt Levél Tomiból című versében.
1: Te nem ismered, ti nem ismeritek-e fellegeket, melyek az ember váraira szállnak elbírhatatlan vasmadárnak. Törpék vagyunk, s egeket hordozunk. Te nem ismered-e földeket? Itt a nyájas szőlő sohasem virít, a bársony barack nem mosolyog. Itt élni, s halni mindegy dolog.
0: A mára való tudatos ébredését rajzolja a másik, szintén 1911-es, az Életemet elhibáztam címűben.
1: Az életemet elhibáztam. Rossz szögletet mértem falán. Törölhetetlen drága vásznam, terhes színekkel mázolám. Emlékből raktam össze rőzsét, múltból mákiát jövőm alá. S tegnap tüzére holnap hősét, magamat dobtam égni rá. Mennyi szépre, mennyi jóra lett volna bennem késve mersz. De hasztalan töpreng az óra, ha ihletet nem áld a perc. Az órák és évek kövéből nehéz kriptát emeltem én. Az évek falának tövéből nem költ föl többet több reményt.

0: A folyamat záróköve 1912-ben a cselekvés vállalását hirdeti.
1: Ó, te jövő, aki jössz, és senki se sejti, hogy itt vagy. Jössz, és senki se lát, jössz sűrű fátyol alatt. Mit hoztál idegen? Mit? Mit viszel el? Van-e célod, vagy boros emberként ingatod utaidat? Ah, boros is vagy már ezer őrült eszmeborától. Álmodsz, s kóros vágy szennyezi álmod ízét. Álom vagy magad. A múlt álma, ki halni szeretne, s sír, hogy mindene fáj, s nem lehet így betegen. Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság. Lesben az utcákon álljon a kósza halál. Minden mindegy már. Zúgjon fel a tengerek alja, hányódjon fel a geny. Jöjjön a forradalom. Jöjjön a barbárság, jöjjön legalább az igazság, annyi hazugság és elmulatások után. Jöjjön a lázálom, mely minden bűnt kibeszél majd. Egynek mondja, jogok gyáva barátja, remegj. Másnak, ajkaidon kopott szó lett a szabadság, s szíved zsarnok volt, öklöd rossz kalapács. Másnak, álnokul és önzőn fogtál kezet, íme véres lett a kezed. Moshatod a kezedet. Mindnek, félrevakult csökevény, s ti koholt ideálok. Nem játék a világ. Látni, teremteni kell.
0: Végül 3 napba telt, míg az egyesített katonai és karhatalmi terror vérbe folytotta az utcai összecsapásokba és barikádharcokba átcsapó tömegtiltakozást. A nyilvánosságra hozott hivatalos adatok 162 sebesültről és 6 halottról, köztük egy rendőrről számoltak be, de megfigyelők, a hazai és külföldi sajtó számokat ennél sokkal többre becsülte. Több száz sebesült. A vérvörös csütörtök, lovassági attakoktól és sortüzektől lemészárolt proletár mártírjai voltak éppen a közelgő világháború első elesettjei voltak. Bármilyen apályos idejét éli is jelenünkben a hazai munkásmozgalom és általában a magyar progresszió, nem egyezhetünk bele, hogy egykori áldozatuk a feledésé legyen. Mindenáron elejét akarták venni a vezetők a forradalomnak, akár egy kataklizma árán is. Inkább ezerszer háború, semmint csak egyszer is forradalom. Adi ezt is pontosan látta. Bajoslatú, bús nép a magyar. Forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Üdvözlet a győzőnek! Az önreflexió a továbbiakban is szerves része az életműnek, ám a költő helyzete és szerepe a világban egyértelműbbé vált. Az önérzetes céltudatosság nyilvánul meg a határozott erkölcsi állásfoglalásban. Erőteljes, expresszív ez az új hang a háború ellenesség vállalt programjában. A húsvét előtt, 1916-ban, és a Fortissimo 17-18-ban ennek két kiemelkedő darabja.
1: Húsvét előtt. S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad március évadán, izgatva belül az izgatott fákkal, a harci márciusi, innivaló, sós, vérízű széltől részegen, a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak. Ha szétszakad ajkam, akkor is, ha vérbe lábad a dallal, és magam sem halva, a nagy malom zúgásán át. Dalomnak ízét, a kínnak ízén tudnám csak érezni, akkor is, mennyi a vér, szakadjon a véres ének. Van most dicsérni hősöket, Istenem. Van óriások vak diadalmait zengeni, gépeket, áldáz munkára, hűtni borogatott ágyuk izzó torkait. De nem győzelmi ének az énekem. Érztalpait a tipró diadalnak nem tisztelem én, sem az önkény pokoli malmát, mert rejtek élet száz szele, március friss vérizgalma nem tűri géphalát zengeni, malmokat. Inkább szerelmet, embert, életeket, meg nem alvat fürge vért. S ha ajkam rongyás szétszakad, akkor is ez innivaló sós vérízű szélben, a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak, mely trónokat őröl, nemzeteket, százados korlátokat roppantva tör szét, ércabolát, múltnak acélhiteit, s lélekkel a testet, dupla halál vércafatává morzsolva a szűz hold arcába köpi, s egy nemzedéket egy kerékforgása lejárat. Én mégsem a gépet énekelem márciusban, most, mikor a levegőn, a szél erején érezni nedves ízét, vérünk nedvének, drága magyar vér italának. Nekem, mikor ittam e sós levegőt, kisebbzett szájam, és a szók most fájnak e szájnak. De ha szétszakad ajkam, akkor is, magyar dal március évadán, szélnek tör a véres ének. Én nem a győztest énekelem, nem a népgépet, a vak hőst, kinek minden lépése halál. Tekintetéül ájul a szó, kéznyomása szolgaság, hanem azt, aki lesz, akárki, ki először mondja ki azt a szót, ki először elmeri mondani, kiáltani, bátor, bátor, azt a varázsszót, százezrek várta, lélegzetadó, szent ember megváltó, visszaadó, nemzet megmentő, kapunyító, szabadító drága szót, hogy elég, elég volt, hogy béke, béke, béke, béke már, legyen vége már. Aki alszik, aludjon, aki él, az éljen, a szegény hős pihenjen, a szegény nép reméljen. Szóljanak a harangok, szóljon halleluja, mire jön új március, viruljunk ki újra, egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke, béke! Legyen béke már, legyen vége már. Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézzünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát. Bort a feledésre.

0: a húsvét előtt feltételes módú kemény fölkiáltását a felütést követően a második versszakban is indító sor, a ha szétszakad ajkam akkor is, és a strófa végéig késlelteti a közlést, szakadjon a véres ének. A konkretizálás a hetedik versszakban szólal meg. Én nem a győztest énekelem, hanem azt, aki lesz, akárki. És még egy fokozó, késleltető, strófán áthajló anzsamman, ki először mondja ki a szót, hogy béke. Béke, béke, béke már, legyen vége már. A 18 felkiáltó jel is az egyre erősödő indulat fölszakadását mutatja. A szenvedély erejét az első, előkészítő rész 7 strófájában 10-szer előforduló vér szó, illetve a metaforáinak, metonímiának 8-szori ismétlődése is jelzi. A testvérek vokáció, a közös sors, a próféta hit megnyilvánulása. Ugyanakkor a klasszikus humanumis ordzeng az aforizmává híresült sorokban: ki a bűnös, ne kérjük. Ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot. A fortissimo is a kemény hang erejével hat. A nyugat számot, amelyben megjelent, a háború elleni erős hangja miatt el is kobozták. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költőjének talán legvitatottabb verse az 1917-ben megírt Fortissimo, amiért az év március 1-én perbe fogják Isten káromlásért. Meg kellett magyaráznia a verset. Nem Isten fordult el az embertől, hanem az ember lépett ki az isteni és teremtett világ termékeny csöndjéből. És ennek tragikuma és következménye a háború és a zűrzavar. A fortissimo jelentése zenei műszóként legerősebben, legnagyobb hangerővel. Az alszik, vagy halott éppen, mély keserűséggel mutat rá Istenre. Tanító célzata épp úgy van ennek a közösségi éneknek, mint himnikus jellege.
1: Fortissimo. Haragszik, és dúl, fúl az Isten. Vagy csak talán alszik az égben, aluszik, vagy halott is éppen. Ki költi őt föl, emberek? Anyák, sírjatok hangosabban, akit föl nem ver annyi ágyú, rezzenti éj gyenge sírástok? És ne is könnyen sírjatok, mert a könny mind csak a földre hull. Hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul, ne oly édesen, mint a forrás, ne oly zenével, mint a zápor, ne mint régi niobék, hanem partalan, mint az árvíz, sírjatok, vagy a görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. A drága fiúk hullanak vérben, a hóra, napra nap. Ne hagyjatok aludni senkit, ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva, de érdemes éjfélni még? És érdemes-e élni még? Ó, miért nem hallani hangotok? Menjetek a piacra sírni. Sikolcsatok a templomokban, vadak asszonyai, vadakká imuljatok őrítő, őrült imában. És ha hasztalan ima, sírás,

0: cibáljuk őt, verjük a szókkal, mint aki gazda horkol égő házban. A süket istenét, süket, süket! Ó, ma milyen jó volna süketnek, mint az Isten. Süket a föld, nem érzi hátán hadak alázó dobogását. Jó volna süketen csírázni, mint virághagyma föld alatt. Minden süket földben, Istenben csak az ember szakadt ki, a süket Istenből iszonyokra, kikelt belőle féreg módon, Isten férgének viszkető nyüzsgésre fájni, mert ami nem süket Isten, fájdalom, míg az Istenbe visszahal.
1: Feltűnően erős képek riadója hangzik itt. Menjetek a piacra sírni, sikoltsatok a templomokban, vadak asszonyai. Vadakká imuljatok őrjítő őrült imában. Az egyedi, meglepő költői szóalkotás a Hapax Legomenon igen ritka Babits hagyománytisztelő lírájában, mint itt az imuljatok. Ez is a feszítő, kiabáló indulat kitörése, valamint ez a Mönk sikolyát idéző képsor is a közös fájdalom rettenete, és tettet parancsoló sürgetés egyben. A mozgósító effektust, a forradalom örökségét énekli a Petőfi koszorúiban 1922-ben. Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága? Hol a szem? Szemével farkas szemet nézni. Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talány zaja, csöngye, és úgy támoljog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastól a vakond? Avagy gyáván bújik, s a bilincses ajak rabszavakat hadar? Csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk, keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantyai kint a hideg temetőnek. Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot, melyet eszméinek ellensége rádob emlékére, kőnek. Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad, nem drótos füzérbe görbítve, légy szabad virág szabad földön. Hogy árván maradva, megrablott birtokán mondhassa a magyar, kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Avagy virág vagy te? Légy virág, légy vígasz, legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsó tömlöcét, aki elkerülte, most hazug koszorúk láncait ne tűrje eleven emlékén. Az emberformáló háborús évek, az utánuk következő közéleti visszásságok, a Babitsot ért támadások érlelő hatásai, az értékőrzést jelölik újra költői feladatának. Ahogy ez egyértelműen megszólal a Gazda bekeríti házát című versében 1925-ben.
0: Csöndben érik a csíra a föld alatt, halk a termékeny éj, a fűnövése lassú, ez az élet. Kertem, add a magvat, ami megmaradt kincses tavaly füvéből, és barbár szelek

0: A nyugatban folyó, már 1916-tól vállalt tevékenységében is fölerősödhetett a költőszerep iránti igényesség. A nyugat később is őrtorony és szekértábor számára. Ám a gazdagon megélt élet, a gondolati fejlődés, a társadalmi érzékenység, amely regényeiben is megnyilvánul a Kártyavárban, a Tímár Virgil fiában és a Halálfiaiban, ismét és ismét cél és útfölmérésre serkentik. Az 1926-os Cigányos Iralomházban visszatekintés sorral indul.
1: Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang katonák szomjas, cserepes ajkain. De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön, mint beesett szemek gödreiben, remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én. Testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogy ha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja, a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a síralomházban. Hes, hes, ti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár, ha holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull, s nem kérdi, mire jó.
0: Az első strófa részletezett hasonlata az esztétizáló korszakot idézi. A jelzők a mívesség értékeiről vallanak. A második hasonlat a trombita hangú ébresztő, közszerepet vállaló költő rajza. Az ellentétes kötőszóval indított harmadik logikai egység az együttérzés lírai vállalása. Nem magamért sírok én. Testvérem van millió. Viszont szomorú rádöbbenés a verset záró kérdés párhuzam. A költői lélek sérülékeny. Van-e hát a szavaknak ereje önmagukban? A kétely, a dadogás, a céltalanság azonban nem lehet sajátja, hiszen erősebb a küldetés tudat, megtámogatva a magyar költői hagyomány benső erejével. Az 1930-as, mint különös hírmondóban, erről tesz vallomást. Öreg szívem úgy feszül a szavaktól. A megkerülhetetlen kötelesség, a megtalált bizonyosság, a költői szereppel való azonosulás, a, mint a forró csontok a mágián, aforizmatikus bölcsességében összegződik.
1: Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét.
0: Az 1937 májusában diagnosztizált gégerák, az operáció, a halál közelsége 1941. augusztusában halt meg, hozta el számára az elrendeltség végső, letisztult fölismerését, a küldetés parancsának elfogadását, a múltbéli önmagán és a szenvedésen való felülemelkedést. A csak posta voltál már előlegezi a tisztuló látásmódot, a személyes hatókör fölmérését önirónikus, már-már gúnyos hangnemével.
1: Életed gyenge szál, amellyel szűnek a tájak, s múlt dob húrkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is, kit a holtak léptevet.
0: Ez a bölcs derű, a rálátás, az értékek mély tudása a groteszk humor erejével párosul a Jónás könyvében. Bár a kiválasztott, aki rühellé a prófétaságot, Jónás majd elmegy, de jő helyette más, mégis egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik. A kimondás szüksége sorsszerű, erre épp a martalóc gonosz hajósok figyelmeztetik a feladattól rettegő Jónást.
1: Nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűn nyom.
0: Azaz, a prófétaságot vállalni szükségszerű, mert vétkesek közt cinkos, aki néma, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. S a zárójelenet Deus ex machina eszméje is ezt hirdeti. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. S ehhez a prédikáláshoz kapcsolva, egy esztendő elteltével a Jónás imájában 1939-ben kéri, hogy szavai hibátlan hadsorban állván bátran szólhasson, míg az égi és ninivei hatalmak engedik. Azért, hogy csak az Eduárdok vesszenek, de a próféták szólhassanak.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban, többek között hazánkban is, az idős emberekről. Az Idősek Világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. És mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. A zene világnapja. A zene világnapja Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO Nemzetközi Tanácsa jóváhagyásával született. Első ízben 1975-ben ünnepeltük. Az ünnepnap célja, hogy a társadalom rétegeinek népszerűsítse a zene élvezetét. A zenehallgatás módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást, mert a szavakkal ellentétben a zene mindig őszinte. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segít a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerésére. Vegetáriánus világnap. Október 1-je a vegetáriánus világnap, ami nem csak élelmezési orientáltságot jelent, hanem etikai ünnep is egyben 1977 óta. A világnap célja, hogy népszerűsítse a növényi táplálkozást, a környezettudatos életvitelt, a humánus hozzáállást az élőlényekhez. Az ünnep összekapcsolódik a Assisi Szent Ferenccel, aki az állatok védőszentje. Ezzel a nappal indul a vegetáriánus hónap, melynek végén, november elején a Vega Világnap áll 1994 óta. A vegetáriánus szó a vegetabilis, azaz növényi szóból ered. Időszámításunk előtt 3-4 ezer évvel ezelőtt is ismert fogalom volt. Egyiptom papjai nem fogyasztottak húst. A fájdalomcsillapítás világnapja. A fájdalomcsillapítás világnapja 1975 óta az UNESCO határozata értelmében október 1-je. Ezen a napon tulajdonképpen a narkózis kezdeti lépéseire emlékezünk. Hippokratész szerint a fájdalom a szervezet házőrző kutyája, a fájdalom csillapítása pedig isteni dolog, Arisztotelész szerint. Minden ember meghal egyszer, azonban az orvos kötelessége, hogy a beteg szenvedését, fájdalmát enyhítse. A hivatalos definíció szerint egy kellemetlen szenzoros és emocionális élmény, amely összefügg aktuális vagy potenciális sérüléssel, vagy azok keretében leírható. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 20-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Belső béke. Az emberek búvó helyeket keresnek maguknak. Falun, tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére vágyni. Micsoda korlátoltság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba visszavonulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe. Különösen, ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el. Marcus Aurelius.

0: és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr. A te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Mózes 5. könyve 8.2.
1: Sokan szeretnének tisztább, rendezettebb, békességesebb életet, ám ennek a kulcsa a szakadatlan és odaadó hitbeli elmélyülés. Nélküle útvesztővé, mérges torlódások kuszaságává válhat a legjobban indult, szép reményekkel és képességekkel megáldott lélek kertje is. És hány ilyennel találkozni? Van a könyvek könyvének egy mindenen túlmutató, nagy üzenete. Azért van a 40 esztendős vándorlás, sőt, egyáltalán minden ezért van. Egész földi utunk egyetlen nagy lelepleződés. Olyan lesz életünk, amilyennél saját szívünkből fakadóan tesszük. A külső történések messze nem annyira fontosak, mint azt általában véljük. Az örök kérdés, kicsoda az ember? Így kap választ itt, amivé életét maga teszi. Kezei közt alakul, saját természete által lesz, amivé válik. Egyszerűen napvilágra jön, mi lakik a szívében. Sokszor érezzük úgy, mintha valami sorsszerűség általunk befolyásolhatatlan sötét hatalom rombolná esélyeinket. Ha az történik a világban, ami az emberi szívekben lakik, akkor valóban van okunk a kétségbeesésre. De igénk arra emlékeztet, hogy igenis van mihez mérnünk érzelmeinket, gondolatainkat és szándékainkat. Teremtőnk megsanyargat és próbára tesz. Ez igaz. De nem hagyja az embert tájékozódás és mérték nélkül. A bizonyságok fellege vesz körül mindnyájunkat. Van okunk bizakodni, hisz maga az örökkévaló nyitott nekünk ajtót Krisztusban egy magasabb életre. Bódás János így töpreng verse részletében. Járd be az űr térségeit, boncolj sejtet, vagy bonts atomot, az Isten titkát meg nem oldod. Nem tárgy, nem eszme, élet ő, de föl meg nem ismerhető. Az agy csak kapkod, sejt, gyanít. Egy műszer fogja föl, a hit. Ő benne csak hinni lehet, s ha hiszed, már is ismered, s aki ismeri, látja is, és boldog szívvel áldja is.
0: Uram, Krisztusom, azt kérem tőled, amit egykor a tanítványok is. Mutasd meg nékem az atyát, hogy ne csak magamat lássam. Hadd szóljak hozzád most a 427-es énekkel. Lelkem hozzád kíván menni, beled lenni. Ó, életem kővára, mert nálad talál oltalmat, nyugodalmat. Te lehetsz várt javára. Nem bízhatom érdememhez, mert fejemhez köttetett a gyarlóság. Ha vizsgálom testem, s vérem, megesmérem, nincs bennem semmi jóság. az Úrnak parancsolatját, akaratját, ó, hányszor hágtam által! Hányszor volt munkám éretlen és rendetlen erőtlenségem által! Ha lelkem gerjed a jóra, majd sátora a halandó romlott test készségét balra fordítja, megtompítja, hogy légyen a jóban rest. Ezért gyakran azt mi velem, ha nincs velem az Úrnak segedelme, miről tudom, hogy helytelen, törvénytelen, s lelkemnek veszedelme. Mert ki saját erejének, érdemének nagyságát veti hánya, szükség légyen fedhetetlen, okvetetlen, mint a törvény kívánja. Én azért ez oltalomhoz, mint kőfalhoz egyedül támaszkodom, Jézusomnak kegyelméhez, érdeméhez jó hittel ragaszkodom. Te pedig, ki által élek, ó Szentlélek, úgy igazgasd dolgomat, hogy ej jót nálam tarthassam, s megmutassam hálaadó voltomat. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.

Árvai Attila, Mennyek kapuja. Megnyitom most előtted a mennyek kapuját, hogy átélhess te is országom csodáját. Gyere hát bátran, s nézz körül e tájon, gyere be azért, hogy lelked messze szálljon. Én vagyok a fény, mely rád világít fentről. Ha bennem mélyen hiszel, rám találsz egyből. Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél, s álmai tengerén e csodás helyről mesél. Figyelj hát rám, kérlek, mert most hozzád szólok. Mikor imádkozol, rád áldást szórok. Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid, fülembe eljut, s könnyíti napjaid. Figyelemmel kísérem sorsod szüntelen. Tudd, jó helyen vagy, s a lelked büntelen. Tisztító fényemben megfürdetem szíved, mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged. Térj most be hozzám, a mennyek országába, beszélges el velem egyetlen imába. Nézz körül bátran, mert ez a te otthonod. Mikor gyenge hited, én akkor is ott vagyok.

Mindenkit szeretettel köszöntök. A cím valóban érdekes, különös és érdeklődést felkeltő, ahonnan a világ történelmet vagy az üdvösség történetet irányítják. Olyan világban élünk, amikor hatalmak, nagy hatalmak küzdenek azért, hogy minél több beleszólásuk legyen a földi dolgok, földi történések irányításába. Versengnek azért, hogy meghatározói legyenek az emberiség történelmének a formálásában, irányításában. Sokszor el is hiszik a nagy politikusok, államférfiak, hadvezérek, hogy ők irányítják a történelmet. Szeretnék elhitetni magukkal is és másokkal is, hogy a világ sorsa az ő kezükben van. És különös az emberi magatartás, ez talán Nabukodonozor, Babilon nagy királya példázza különösképpen. Amikor Dániel elmondja, hogy mit álmodott, és elmagyarázza az álom értelmét is, és mond egy olyan mondatot, ami be kellett volna, hogy vésődjön az ő gondolatvilágába, amikor ő is kénytelen elismerni, hogy Dániel Isten az Isten, és azt mondja Dániel, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. És alig múlik el egy kis idő, Nabukodonozor úgy hitte, hogy kezébe tudja venni a dolgok irányítását, és majd ő megmutatja, hogy az aranykorszak után nem ezüst korszak jön, és nem részkorszak, hanem végig egészen az agyak helyett is aranykorszak lesz. Ő határozza meg a jövőt, ő veti meg a jövőnek az alapjait. És tudjuk, hogy a történelem az megcáfolta, és mint ahogy megcáfolja ma is a nagy embereknek törekvéseit, vágyait, és be kell látni, hogy a történelmet, az eseményeket, a népek történelmét és az üdvösség történelmét máshonnan irányítják. Máshonnan, nem e földről. Valami láthatatlan erők azok, amelyek meghatározzák, hogy meddig lehet elmenni, eddig és ne tovább. Nagy hatalmak összeomlását láttuk, birodalmak megsemmisülését, emberi törekvések szerte foszlását, és van egy kéz, van egy erő, amely előre viszi a történelmet, és aki ezzel az áramlattal megpróbál szembe kerülni, szembeszállni, az összetörik.

A Jelenések könyve negyedik fejezete az, amelyikben egy pillantást nyerhetünk oda, ahol, vagy ahonnan valóban irányítják a történelmet. Azért mondom, hogy csak egy rövid villanásnyi fény tárul fel előttünk, mert megérteni, átfogni ennek a munkának a nagy horderejét, az isteni irányításnak, vezetésnek a nagy horderejét mi nem tudjuk. Mi éppen úgy résztvevők vagyunk, emberek vagyunk, akik egyik vagy másik oldalon ott vagyunk a nagy áramlatokban, és a kérdés az, hogy van-e elég bölcsességünk, alázatunk ahhoz, hogy meghajtsuk a mi fejünket, és engedjük, hogy az isteni vezetés irány érvényesüljön a mi életünkben is. Korábban már foglalkoztunk a Jelenések könyve tanulmányozása során 7 gyülekezettel, 7 korszakkal. Azután már beletekintettünk későbbi korszakokba, esemény sorokba is, és megfigyelhettük azt, hogy a Jelenések könyve 7 gyülekezetének és a 7 korszaknak a megvilágításánál főképpen az egyházra, Isten népére, az üdvösség történelmére irányulnak a kijelentések. Később változnak a képek, és Isten betekintést enged a világtörténelembe, az emberiség történelmébe, az emberiség sorsába. Megfigyelhetünk az eddigi és a mai téma kapcsolatában bizonyos hasonlatokat. Akkor, amikor az első fejezetben bemutatkozik az Úrnak az, aki megmutatja János apostolnak azt, ami ezután meg lesz, akkor azt mondja János apostol, hogy hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit. Az első fejezet 10. versében olvassuk. Majd a 4. fejezet 1. versében ezt olvassuk, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék. Figyeljük meg, hogy mintha ugyan onnan jönne a szó, az üzenet, a hang, mind a két esetben, mintha trombita hangját hallaná János apostol, úgy mutatkozik be a Jelenések könyvének a szerzője. Azután a másik hasonlat, lélekben valék, ott mondja az első fejezet 10. versében, lélekben, vagyis látomásban volt ott Pátmos szigetén, és a 4. fejezet 2. versében szintén azt mondja, hogy elragadtatásban és lélekben voltam ott, ahonnan jön a trombitához hasonló hang és üzenet. Azután a harmadik ilyen hasonlat, az első fejezet első versében azt mondja, hogy megmutatom neked, amiknek meg kell lenniük hamar, és a 4. fejezet első versében szintén ezt olvassuk, amiknek meg kell lenniük ezután. Majd a 4. hasonlat, a 7 gyülekezetnek mondja meg azt Úr, azt, ami ezután bekövetkezik, és a másik oldalon viszont a 4. fejezetben már kiterjed az üdvösség történelemre és a világ történelemre. Van egy érdekes dolog, amit még meg kell figyelnünk, hogy amikor a 7 gyülekezethez szóló üzenetet hallja János apostol, azt mondja az első fejezet 9. versében, hogy Pátmos szigetén voltam. Meghatározza, hogy hol kapja a látomást.
Pátmos szigetén erről már volt szó korábbi előadásokban, egy büntető sziget volt, talán kőbányában dolgozhatott János apostol többi elítélt rabbal együtt. Különös lehetett számára az a szombat, amikor lehetőséget kapott arra, hogy az Úrral töltse ezt a szombatot, és elmondja, hogy Pátmos szigetén voltam az Úrnak a bizonyságtételéért, és a későbbiek során, az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy mikor Isten népe elérkezik a mennyei Jeruzsálemhez, amikor célba ér, akkor, amikor megmutatja az Úr János apostolnak a célba érkezést, akkor azt mondja, hogy egy nagy és magas hegyre vitettem. És itt a negyedik fejezetben is azt olvassuk, hogy elragadtatott, és hall egy hangot, hogy jöjj fel ide, és ott van egy nyitott ajtó, amin keresztül betekint a jövőbe, egy más világba. Mi a különbség a kettő között? A hét gyülekezetről szóló látomást ott kapja Pátmos szigetén, érzi azt, hogy itt van lent ezen a földön, küzdő emberek között, elvonul előtte az, ami a következő 2000 év sok küzdelmét és tapasztalatát hozza Isten népe számára, gyülekezetek számára. Itt viszont a cél előtt, az Úr felviszi egy nagy és magas hegyre, és onnan mutatja meg az eljövendő világot. Onnan láttatja meg vele azt, ami ezután bekövetkezik. És itt a negyedik fejezetben is azt olvasjuk, jöjj fel ide. És ezen a nyitott ajtón keresztül megmutatom neked azt, aminek meg kell lenni, aminek meg kell történni.

Próbáljuk elképzelni úgy a két helyzetet. Nyomorúságos Pátmosz szigetén, mint egy rab és egy fogoly, egy kényszermunkás, azután ott a cél előtt, azon a magas hegyen, és betekint a mennyei Jeruzsálembe. Én úgy gondolom, hogy János apostol szívesen vette volna, ha bemehetett volna a városba. Úgy végig sétálni Jeruzsálem, akármelyik mellék utcáján, ha van ilyen. Vagy közel menne az élet fájához, ha más nem úgy megsimogatna egy gyümölcsöt. De hol volt János apostol? Honnan szemlélte ezt? Már nem itt ezen a földön, és még nem ott a kettő között. Majd később találkozni fogunk még ezzel a képpel, amikor a további eseményeket, üdvösségtörténeti eseményeket tanulmányozzuk, és vizsgáljuk azt, hogy mit jelent már nem itt, és még nem ott lenni. Hogy mik a különös áldások, mik a különös tapasztalatok, és mi a kockázat. Erről majd később. Mert majdnem ott lenni, ez azt jelenti, hogy egészen nem ott. Amikor az Úr Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy közel vagy Isten országához, ez mit jelent? Hogy nem ott. Közel lenni Isten országához, vagy majdnem bejutni Isten országába, mit jelent? Kimaradni Isten országából. Ezeknek a tanításoknak komoly jelentőségük van számunkra. És komolyan oda kell figyelni ezekre az aprónak látszó mozzanatokra, hogy majdnem ott lenni Isten országában, azt jelenti, hogy egészen kimaradni. És János apostol ezen a látomás során eljut oda a kapuig, vagy a magas hegyig, ahonnan szemlélheti Jeruzsálemet. Talán a legkeserőbb és a legfájóbb az volt számára, amikor vége volt a látomásnak is, hol találta magát? Ott lent Pátmoszon. Ellen White ír hasonló tapasztalatról, hogy elvitte az angyal, megmutatta néki azt, hogy mi van a mennyben, és amikor felébredt a látomásából, akkor nem tudott más tenni, mint sírni és sírni. Mert olyan szürkének, olyan elhagyottnak, olyan nyomorúságosnak látta ezt az életet, miután betekintést kapott a mennyei otthonban.

János apostolnak azt mondja az Úr, hogy jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És olvassuk az igét a 4. fejezetből, és hogy menjünk sorra a jelképeknek a vizsgálatánál. És azonnal elragadtatám lélekben, és íme egy királyi szék vala téve, letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben. Figyeljük meg, látunk valamit.

formában volt, mint valami embernek fia, felismerte Jézust ott a hét gyülekezet bemutatásánál, és mit lát itt a negyedik fejezetben? Lát egy királyi széket, és a tőle tekintetére nézve hasonló, mihez? Szándékosan kérdem így, hogy nem kihez, hanem mihez hasonlítható. Jáspis és szárdisz tőhöz, és a királyi szék körül szivárványvala, láncszatras maragdhoz hasonló. Mit lát János apostol? Királyi széket, és a királyi székben valaki ül, és ki volt ez a valaki? Hogy nézett ki? Hogy nézett ki? Valami fényességet lát. Miért? Emlékszünk még olyan jelenetekre az Ószövetségből, amikor embereknek Isten megjelent, de ebben a megjelenésben nem volt benne valami, az arc. Mit mond Mózesnek az Úr? Hogy az orcámat nem láthatod. Illés, amikor találkozik az Úr, amikor az Úr megszólítja ott a hegyen, a hangot hallja, de nem látja. Miért? Mert élő ember nem láthatja az Atyát. És a legnagyobb tisztelettel beszél János apostol arról, akit lát, de mihez hasonlítja? Valami csodálatos fényességhez. Különös az, hogy nem azt mondja, hogy emberi alakja van, Isten senki nem láthatja. De valamit mégis lát János apostol, ami Istenről beszél. Mit lát? Csodálatos fényességet, és a királyi szék körül szivárvány volt. Minek a jelképe a szivárvány? Hadd olvassak ezzel kapcsolatban. A szivárvány, amely ragyogó fényével áthidalja az egeket, az örökkévaló szövetségnek a jele Isten és minden élő teremtmény között. A mennyei trónt körülvevő szivárvány is Isten gyermekeivel való békeszövetségnek a jele. Amiképpen a felhőben megjelenő szivárvány ív, a napfény és zámporeső egyesülésének eredménye, úgy az Isten királyi széke feletti szivárvány ábrázolja az ő kegyelmének és igazságának egyesülését. Milyen formában jelenhetett volna még meg az Úr János apostolnak? Miért szivárvány az, amit kifejez valamit Isten jelenlétéből? Amikor az ember Istenhez közeledik, vagy Isten és ember között a kapcsolat létrejön, akkor itt ebben a jelenetben bemutatja az Úr, hogy Isten kegyelme az, Isten szeretete, amellyel az ember először találkozik. Isten először az embert az ő kegyelméről és szeretetéről biztosítja. Még akkor is, ha fedd a dorgán, ha büntet Isten, akkor is az ő kegyelme és az ő szeretete az, amely elsősorban megnyilatkozik az ember iránt. Valahogy, amikor Istenhez járulunk, ez az, amit éreznünk kellene, amit meg kellene tapasztalnunk. Isten szeretetét és kegyelmét. Csak ez az út, ez a mód, amely

A következőkben a negyedik verstől olvasuk, amiket lát János apostol, és a királyi szék körül 24 királyi szék van, és a királyi székben látám ülne a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák valának. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki, és 7 tűzlámpás vala a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepet és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első lelkes állat hasonlóval az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca van, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló a repülő sashoz. És a 4 lelkes állat, amelyek közül mindeniknek 6-6 szárnya vala, körös körül és belül teljes vala szemekkel, és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala és aki van, és aki eljövendő. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyszékben ül, annak, aki örökkön örökké él. Leesik a 24 vén az előtt, aki a királyszékben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Hát itt találkozunk olyan képekkel, amiket nem értünk. Hallottam már sokféle magyarázatot, és olvastam is különféle magyarázatot a vénekről, a lelkes állatokról, de ezek egyik sem biztos, hogy megközelít a valóságot. Miért? Miért van itt olyan valami, amit igazán nem tudunk megérteni? Figyeljük meg, hogy itt nem ezeken a lényeken van a hangsúly. Meg kell keresni az üzenetnek a célját, a hangsúlyt. Mi az, amit Isten mondani akar, amit be akar mutatni számunkra. A közelmúltban beszélgettem valakivel, és Jézus mennyei szolgálatáról volt szó, és ő ragaszkodott egy szöveghez, hogy megvan írva, hogy amikor felment, akkor ült az Atya Isten jobbja felől, és Jézus azóta ott ül. De te hogy tudod elképzelni, hogy 2000 év óta Jézus ott ül egy trónon, a másik trónon az Atya? Na de ez van megírva. De mit jelent az, hogy valaki mondjuk egy király 20 évig ült a trónon? 20 évig uralkodott, de nincs leírva ennek az uralkodásnak a formája. Nagyon rossz és téves vágányra jutna bárki, hogyha ezeket a jelképeket úgy próbálná magyarázni, hogy megtestesíteni. Egy bolygó, egy sas. Nyilván van ezeknek valamilyen üzenetük. De itt ebben a fő üzenet az, hogy mind Isten dicsőítették. Én azt látom, ezekben a képekben Istennek sokféle teremtménye van a világon. És mindegyik Isten dicsőíti.

A 24 vénnel kapcsolatban megfigyeltem, hogy általában háromféle elképzelés van. Van olyan elképzelés, hogy ezek mennyei angyalok, van olyan elképzelés, hogy azok közül van, akik Jézus feltámadásakor feltámadtak, kijöttek az ő sírjukból, vagy halálakor, és van olyan elképzelés, hogy az Ószövetségből és az Újszövetségből választott Isten a 12 apostol és a 12 ószövetségi törzs jelképeként egy-egy szemét. Lehet. Lehet, hogy ez, lehet, hogy a másik. A lényeg az, hogy Isten dicsőítik, hogy a mennyben egy csodálatos légkör van. Egy csodálatos élet, amit mi megérteni nem tudunk. János apostol kívülről egy nyitott ajtón keresztül szemlélte, és ami őt az első pillanatban megragadja, az a fényesség, amely a mennyben van, amely a királyi trónt körülveszi, a szivárvány, amely Isten kegyelmének és szeretetének jele. Azután az, hogy a mennyei lények, különböző mennyei lények Isten dicsőítik. Itt megint van egy olyan gondolat, hogy Dániel prófétánál is, hogy ezek éjjel-nappal, az örökké valóságban Istent magasztalják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Valahogy így tudjuk elképzelni. Egyszerűen a Biblia kommentárunk azt írja, hogy Ezékiel próféta, vagy Dániel próféta egyes esetekben, és a Jelenések könyvének írója nem a valóságot látta, hanem a valóságnak jelképét. Valóságnak jelképét. Hogy valami fogalmat alkossunk arról, hogy a mennyben az örökké valóságon át, és minden lénynek a képviselői Isten dicsőítik és magasztalják. Ami viszont azt kívánja tőlünk, hogy mi is kapcsolódjunk bele ebbe az Isten dicsőítő, Isten magasztaló életbe. Fogadjuk el azt, hogy a történelmet onnan irányítják, de a mi életünket is. És még valamit, amit meg kell, hogy figyeljünk, az utolsó vers, a 4. fejezet, 11. vers, amiben egy hasonló gondolat van ahhoz, amit a Jelenések könyve 14. vers, 11. fejezet 6. és 7. versében olvasunk. Miről van itt szó? A 14. fejezetben van egy felhívás. Féljétek az Istent, és nékiadjatok dicsőséget, aki teremtette az eget és a földet is, mindent, ami azokban van. És a 4. fejezet mivel fejeződik be? Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent. És a te akaratodért vannak, és teremtettek. Kétszer fordul elő a teremtés szó ebben a szövegben. Ezzel fejezi be ezt az üzenetet, amelyben azt akarja tudtunkra adni, hogy a mennyből irányítják a történelmet. Majd ezt látni fogjuk a 14. fejezet tanulmányozásánál is. Ott különösképpen kiemelkedik ez, amikor láthatjuk, hogy a 24 vén ott is Isten dicsőíti, és kifejezik azt, hogy Isten az, aki irányítja a dolgokat. Mi emberek porszemek vagyunk,
akik sodródhatunk, vagy céltudatosan választhatjuk az isteni vezetést, amely célhoz visz bennünket. De fel kell ismerni és el kell fogadni, hogy Isten uralkodik, Isten az, aki ott van a dolgokban, és akit megillet minden tisztesség és dicsőítés.

hogy miért van szó itt a teremtésről. Nyilván ez majd később a 14. fejezetben előjön. Jézus eljövetele előtt, ahogy közeledünk a végső eseményekhez, egyre inkább szembefordul az ember a Teremtéstennel, a Teremtésten imádatával, és maga készítette bálványoknak akar hódolni és tisztelegni. Mi az, amit ebből a fejezetből nékünk tudnunk kell, meg kell tanulnunk, el kell fogadnunk? A bevezetésből láthatjuk, hogy ugyanonnan jön a hang, a jövő bejelentése, mint az első, második és harmadik fejezetben. Azután itt közelebb jutunk ahhoz a helyhez, ahonnan irányítják a történelmet. Közelebb jutunk a célhoz, a mennyei Jeruzsálemhez, de még nem vagyunk ott. Kaphatunk olyan kegyelmet, olyan látást, mint János apostol, és bekapcsolódhatunk mi is ezeknek a gondolatoknak a vizsgálatába, de egyet tudnunk kell. A cél közelsége, a cél előtt az még nem a cél, a célba érkezés. Még itt vagyunk, ezen a földön. Másoljuk le, igyekezünk lemásolni a mennyei lényeknek a szolgálatát, a magatartását, amelynek a fő gondolata az Isten dicsőítése és magasztalása.

Erdélyi László. Együtt a mennyben, már itt a földön. Amikor belépsz Isten házába, mielőtt helyedet elfoglalod, nézz körül jól a testvérek között. Figyelj meg minden utánad jövőt, s gondolj arra, hogy ezek mindegyike ott szeretne lenni majd a mennyben. Ne gondold, hogy a menny olyan nagy lesz, amelyben bárkit is elkerülhetsz. Ezért az Úr úgy fog megkímélni, hogy ne kelljen senkit kerülgetni azok közül, akiket nem kívánsz testvéredként szívedbe fogadni. Nem kötelező a mennybe jutni, de itt e földön meg kell tanulni a mennyei elvek szerint élni. Még ma, ezen a szent szombatnapon, melyen Isten és a szent angyalok egyértelmű döntésedre várnak. Ha az Urat szívedbe fogadod, s benne minden testvéred helyet kapott, még ma, ezen a szent szombatnapon minden bizonnyal érezni fogod azt a boldogító valóságot, hogy a mennyben készen van otthonod.

0: imádjuk a Teremtő Istent, a Fenntartó Istent, azt az Istent, aki szivárvány fényességében jelenik meg minden nap a mi életünkben, kifejezve azt, hogy szeret bennünket, az ő kegyelme ott van még a mi életünkben, és kész elvinni bennünket, elvezetni. Nem csupán a látomásban a célba, hanem amikor eljön az ég felhőiben, akkor a valóságban is. A mindenható Isten segítsen mindannyiunkat, hogy az ő kegyelme által, majd amikor a cél elérkezik, akkor mi is célba érkezhessünk. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn Éliás című oratóriumának első részét.

Elhangzott Mendelssohn Éliás című oratóriumának első része. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 1-én következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét 71. Zsoltár 20. versében olvashatjuk. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Napószövetségi igéjét Péter apostol 2. levelében, 2. fejezet 9. verseként. Épp így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Azt mondották vala, a baj nem jár egyedül. De nem csak a baj, mi sem. Nem lehet elégszer belesuttogni a hajnali csendbe, a reggeli zajba, az esti elhalkulásba. Nem vagyunk egyedül. Mert van valaki az égben, van valaki, aki velünk vándorol, és aki egyszer, hétszer, 77-szer is megelevenít. Megbocsát, megvált, megszabadít. Meg. Éppen ezért ne az legyen a mai nap refrénje, hogy tudod, hogy nincs bocsánat. Helyette sokkal inkább tudom, hogy van bocsánat. Mennyire máshogy telik a nap, ha ebbe az ígéretbe kapaszkodunk. Ha a nyomorúságos életünk nem a reménytelenség falába koppan. Induljon úgy a mai napunk, folytatódjon, záruljon úgy, hogy bizonyosságunk van a szabadítás felől. A személyes szabadítás felől. Mert létezik az erő, ami, aki ellenáll a kísértésnek, sőt, le is győzi. A reformáció hónapjának nyitányán ne csak a naponkénti megtérés esélyét vegyük komolyan, de a mindennapi felfedezés lehetőségét is. A lélek megelevenít és megszabadít ma is. Amikor több mint 1500 évvel ezelőtti egyháztörténeti eseményeket idézünk fel az ünnepi hónapban, legyünk kész arra is, hogy észrevegyük, hogyan formál minket ma is az Isten. A kereszténységet, egyházunkat, gyülekezetünket, egyéni életünket. Ne csak a reformáció hónapja kezdődjön el ma, de mi is kezdjünk újat. Vele. Sosem késő. Nap imádsága, szabadító Isten, szabadíts meg engem is. De tudod pontosan miből. Megelevenítő Isten, eleveníts meg engem újra. Te látod pontosan miért. Áldalak téged, Szent Háromság Isten, mert nem hagysz egyedül. Megtanítasz a megbocsátásra, és minden örömömet, de minden nyomoromat is letehetem ma a te kezedbe. Micsoda kéz ez! Ölelő és áldó. Kereszten, fájdalmak között értem is szenvedő. Fogadd el a hálám. Amen. Gáncs Tamás áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. És a nap újszövetségi igéje Péter apostoltól. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe megemlékezik szövetségéről. A mai ige Zsoltárok 111. 5. vers. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Gondolatok az igéről. Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek. Akár a pusztában voltak, vagy a kerítpatak mellett. 1 Királyok 17:3. Akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. A kegyelmi szövetség lelki áldásával azonban örökkön örökké el fog halmozni bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk vele, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson. Ő nem szűnik meg szeretni, védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad beteljesületlenül. Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra, pedig ő szüntelenül, kegyelmesen törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött fiáról, a szövetség pecsétjéről, sem szent lélekről, akinek működése révén jött létre a szövetség, sem saját becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll. 2 Timóteus 2:19. És egyetlen hívő sem veszíti el azt az örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete. Helyi teremtésvédelmi akciók támogatása, kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat természetvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél jobb helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtakarításhoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel, és marad a 22-26 fok is. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 20-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a fasori evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci evangélikus gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban. Én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg. Egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak. Simán jött az csúnya szavak, a számból káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szélbulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
0: Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
1: Búcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt, és az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és jeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, aki nem felejtem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál. Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kétely még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg az életed, meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól. És ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
0: Csatlakoztál később egy ifibe is?
1: Igen.
0: Lőrincen? És igen. Ez milyen volt? Milyen
1: Korányi élmény? András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci Gyülekezetnek a lelkipásztora. Az ifi is sokat adott nekem. Ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benyámin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.

0: előre szaladtunk. Hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
1: Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundalat, akkor nem is F-dúr fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül. És a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántorszakára, BA alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is. Nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk.

0: Lélekhangolónk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
1: A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a kommunikációs főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covidban otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben, nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
0: Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
1: Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitártanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata. És ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével, a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete. És ez árad ki a dicsőítő szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
0: Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb.
1: Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők meg fogják tudni. Nem, az életviteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a Krisztus.
0: Ebben az említett evangélikus egyházi könnyűzenei táborban, illetve a Sztélo Gábor evangélikus általános iskolában és gimnáziumban is zenei szolgálatot végzel, és fiatalok mentorálását. Mit ad neked ez, és hogyan kerültél ebbe az utóbbi szolgálatba?
1: Hogyan kerültem ebbe bele? A baptista teológiára, mint említettem, jártam, és ott egy szolfézs órán ültem éppen benne, amikor a Győri Dávid lelkész, aki a Sztélo gimnáziumnak az iskola lelkésze, fölhívott, hogy vállalnék-e egy zenei szolgálatot a gimnáziumba, egy dicsőítő csapatnak a zenei mentorálásáról lenne szó, de igazából még nincs is ilyen dicsőítő csapat, tehát így nagyjából össze kéne rakni valamit. És abban az időszakban én nagyon sok mindenre kapásból igennel válaszoltam, és elég sok teher volt rajtam, végül aztán azt mondtam a Dávidnak, hogy nem tudom, és majd visszahívlak, hogy mi legyen. és ugyanezen a napon a teológián nálunk szokott lenni csütörtökönként egy áhítat, ahol a Váradi Endre professzor úr tartotta az áhítatot. Én úgy ültem ott az áhítaton, hogy jó lenne útmutatást kapni ebbe, hogy merre menjek tovább. És akkor a Váradi Endre arról beszélt, hogy megújul az intézményünk honlapja, és mindenkinek egy igét kell választani a honlapra, és egyből átfutott a fejemen, hogy hú, ez most vajon csak oktatóknak szól, vagy dolgozóknak is, melyik igét választam, és be is ugrott, hogy melyiket választanám, és abban a pillanatban leesett az is, hogyha most az Endre bemondja azt az igét a mikrofonban, ami nekem a szívemen van, meg igazából addig az volt a kedvenc igém a Bibliából, akkor én leesek a székről, és elvállalom a Dávidnak ezt a felkérését. És az Endre pont azt az egy igét sikerült kiválasztani a Bibliából, hogy ő azt fogja választani, ami az én konfirmációs alapigém volt, és amit a Havasi Kálmán bácsi írt a Bibliámban annak idején, János 15-16-ban, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek, hogy elmenjetek gyümölcsöt, teremjenjetek gyümölcsötök, megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, azt megadja nektek. És az Endre bemondta ezt az igét. És akkor tudtam, hogy ezt a szolgálatot el kell vállalnom, mert ez egy bizonyosság arról, hogy ide elhívást kaptam, és hogy mit ad nekem. Nekem azt adja, hogy az Isten szolgálatra hívott ebbe, és használni akar a fiatalok között a meglévő kis tudásomat átadni, vagy irányítani őket zeneileg is, és lelkileg is.

0: nem is olyan régen volt, mondhatjuk, egy sötét alagúton való áthaladása az életednek, amikor közel került hozzád az, hogy akár a élet végével is szembe kell nézned. Ilyenkor hogyan találja meg Isten kezét az ember, hogyan vezetett téged, amikor kiderült a betegséged?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ez az, ami miatt nekem itt kell ma ülnöm, főként, és beszélnem arról, hogy miként szabadított meg az Isten. Van nekem egy unokatestvérem, vele nem nagyon tartottam a kapcsolatot, egyszer csak írt rám a Facebook Messengeren, hogy beszélnünk kell, fontos. Megadtam a telefonszámomat, ő pedig pár perc múlva felhívott, és vázolta a helyzetet, hogy van neki egy betegsége, ez egy limfóma, ezzel őt már évek óta kezelik, ez egy rákbetegség, többször kapott kemoterápiát, néhány évvel ezelőtt már próbálkoztak nála őssejt transzplantációval, amikor a saját őssejtjét adták vissza neki. Ettől remélték a teljes gyógyulását, de sajnos a betegség visszatért. És emiatt hívott, és kérte, hogy én és a testvéreim, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, menjünk el, meg kéne nézni a kórházba, hogy valamelyikünknek a vérében nincsenek olyan egyezőségek, ami lehetőséget adna számára, hogy meggyógyulhasson. Tehát donornak hívott minket. Hármunk közül egyedül az én genomom stimmelt össze vele. Gyakorlatilag ekkor kiderült, hogy én lehetek számára az egyetlen és utolsó gyógymód, amivel ki tud gyógyulni ebből a betegségből. Leveszik tőlem ezt az őssejtet. Az én immunrendszerem átköltözik ő belé. Ez ugye szeptember volt. November 27-ére hívtak, hogy menjek leadni az őssejtet azon a héten, de előtte még voltak kivizsgálások. Előtte, november 26-án volt egy új teremtés istentiszteletünk, itt a reménység volt a téma, ami után én a zenekarnak írtam egy üzenetet. Nagyon köszi az együtt zenélést, úgy gondolom, ma igazán érezni lehetett, miért csináljuk ezt az egészet, nagyon áldott alkalom volt, minden szolgálatban érezni lehetett Isten jelenlétét és azt, hogy a szolgálatunk a benne való öröm túlcsodorásából ered. És szerintem ez a lényeg, emiatt csináljuk. Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, igazán vigasztaló volt, nehéz időben meg pláne. Itt jön a lényeg, kicsit más, kérlek, imában gondoljatok ránk a jövő héten. Páran tudjátok, unokatesom beteg, rákos, egész nyáron kemózták, úgy adta Isten, hogy alkalmas lehetek számára őssejtdonornak, holnap kezdődik a kezelés, és holnap tudom meg a részleteket, de valószínűleg a jövő héten kapok jó pár injekciót, amitől az őssejtem a véráramba kerül, és utána átteszik majd belé. Azt szeretném kérni, hogy gondoljatok ránk imában. Itt a lényeg. Én hiszem, hogy bármi is lesz, az az ő akarata, és imádkozom azért, hogy ezt minden helyzetben szem előtt tudjuk tartani. Ilyen gondolatok után november 27-én bementem a kórházba, ahol vettek tőlem vért, mindenhol elküldtek, és a hasi ultrahanghoz, mikor befeküdtem, a doktornő egyszer csak olyan ijesztően csöndben maradt, és azt mondta, hogy ez meg micsoda. És elkezdett valamit mondani az asszisztensének latinul, kiderült, hogy hát azt mondta neki, hogy egy ismeretlen eredetű daganat van a vesémen. Bármi is lesz, felhívnám újra a figyelmet, az az ő akarata. Előző este a zenekarnak ezt írtam, és kiderült, hogy bennem van egy daganat, méghozzá a vesén. A vesedaganatokról azt kell tudni, hogy ezek 95%-ban rossz indulatú daganatok, és nem értettem, hogy miért sodort az Isten ilyen élethelyzetbe. Nagyon mély pontokat éltem meg a következő napokban. Volt olyan, hogy az autóban szó szerint kiabáltam az Istennel, hogy miért engedett, hogy ez megtörténjen. Néhány nap után aztán szép lassan belenyugodtam ebbe a helyzetbe.
0: Akkor elkezdődött, gondolom, egy harc. Azért, hogy Isten akaratát valóságosan el tud fogadni, hogyan álltak mögötted, hogyan lehet ilyenkor egyáltalán küzdeni, vagy mit lehet tenni?
1: Rengetegen imádkoztak, értem. Amikor megtudtam ezt az egészet, lett orvosom is, aki meg fog műteni, akkor azt mondták, hogy kellene néhány véradó a műtéthez, és én kiírtam a Facebookomra, hogy szükségem lenne néhány véradásra. Arra számítottam, hogy 2-3-an elmennek, annak már örülni fogok, és nem tudom megszámolni, hogy hányan, de 30-an egész biztosan elmentek vért adni, és én a kórházba úgy mentem be, hogy tudtam, hogy mennyien gondolnak rám imádságba, mondom, a baptista teológiáról, a gyülekezetből, a zenekarunkból, régi barátok, katolikus körökből is, már maga a tudat nagyon sok erőt adott. Nem a testi gyógyulásba, a lelkibe adott sok erőt. Én is jó sokat imádkoztam, nem nagyon tudtam más csinálni ott, illetve még amikor nem jött ima a számra, akkor eszembe jutott egy ének. A hálaadó énekek is eszembe jutottak, és akkor azon gondolkodtam, hogy most legyek hálás, hogy itt fekszem, és mozdulni se bírok. De akkor eszembe jutott, hogy vajon gondolkodnék ezen egyébként, hogy miért kell éppen adott pillanatban hálásnak lennem, és a mélységeket éltem ott meg a kórházban, így hitéletben, amiket eddig éltem során soha. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok. Tehát a műtéten másnapján például fölhívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám meg jött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le az ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel. És akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet. Milyen érzés az Isten angyalának lenni. Pár perccel később felhívott engem a Gábor bácsi, hogy a feleségem egy angyal. Hát mondom, én is tudom, az előbb írtam neki a messengeren. És akkor minden rendben lett, hál' Istennek. Hát azt hiszem, ez az igazi gondviselés.
0: Milyen volt megtudni aztán az eredményt?
1: Kivették a vesémet a daganattal együtt. Amikor hazamentem a kórházból, akkor még ugye nem tudtuk, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú volt. És otthon, hát sokat feküdtem, a család sokat segített, de amikor már föl tudtam állni az ágyból, a zeneszobámba, betotyogtam ott a kis köntösömbe, és nagyon fájó szívvel néztem a hangszereimre, hogy nem bírom fölemelni őket. Tényleg majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva, nem vet el örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg, és ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát, még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom. Most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során ez a történet.
0: Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
1: Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, a szó szoros értelmében, és nagyon nagy bizalommal vagyunk a téren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten

Lélekhangolónkban ma Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a Pest-Szentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítés vezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor evangélikus általános iskola és gimnázium tanulói között. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Meghívott vendégünk, illetve pontosabban mi vagyunk a meghívott vendégek, Ópusztaszer, az Emlékpark. Műsorunknak aki bennünket tájékoztat és navigálni fog a riport alatt, Kertész Péter úr, az Emlékparknak az ügyvezető igazgatója. Kertész Péter úr, egy pár mondatban bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, hogy mióta vagy te igazgató, és mit a fő feladatod?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon szoros kapcsolatom van az Emlékparkkal, hiszen annak idején már egyetemista koromban, hiszen én néprajz és történelem szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, és már amikor felvételiztem, akkor Juhász Antal néprajzkutatónál felvételiztem, aki az Emlékpark egyik alapítója és építője, hiszen ő kapta a feladatot a 70-es években, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumot létesítsen ide az Emlékparkban, és hát én az egyetemi gyakorlataimat is itt töltöttem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy ifjúságom szabadidejének egy részét itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttem el. 2012 óta vezetem egyébként az Emlékparkot, ügyvezető igazgatóként, és hát az én feladatom magának az Emlékparkot üzemeltető KFT-nek a vezetése és az itt folyó munkák koordinálása, hiszen az Emlékpark ott egy non-profit KFT üzemelteti, az ONTE Nonprofit Kft., amely tulajdonképpen az itt lévő épületeket és a bennük található kiállításokat, valamint a programokat működteti. Az Emlékpark többségi állami tulajdonú társaság, gazdasági társaságként működik egyébként, és mi egy múzeális kiállítóhely vagyunk. Kevesen tudják, hogy a múzeumoknak több funkciója van, és több kategóriába sorolják. A múzeális kiállítóhely abban különbözik a múzeum intézményétől, hogy nekünk gyűjtési feladatunk és kutatási feladatunk elvéletileg nincsen, tehát mi saját gyűjteménnyel nem rendelkezünk, nekünk nincsenek gyűjteményraktáraink, mi más múzeumok anyagaiból készítünk kiállításokat, amit aztán bemutatunk az ide érkező kedves látogatóknak. Természetesen rengeteg állandó kiállításunk is van, de évente legalább kettő időszaki kiállítással várjuk az ide érkező vendégeket.
0: Mielőtt a riportot megcsináltuk volna, előtte én kicsit ránéztem a weboldalukra, egy olyan 15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt én voltam, amikor megmutatták először a nyilvánosság előtt a háború utáni feszti körképet, hát én csak ájultam és pislogtam, hogy mekkorát változott a Ópusztaszeri Emlékpark. Ha jól emlékszem, 40 féle helyszín van, amivel a rádió hallgatók, ha eljönnek egy hétvégi családi kirándulásra, akkor tudnak nézni 40 féle helyszínt, illetve ez városlegenda, vagy valóban úgy van, hogy van külön gyerekprogram kislányoknak, illetve kisfiúknak is, van skanzenjük. Tulajdonképpen milyen programokkal tudnak kedveskedni a rádióhallgatóknak a Ópusztaszeri Emlékpark?
1: Az idő kicsit halad, hiszen a körképet most már kicsit régebben adták át, mint 15 év, hiszen 1995-ben nyitották meg a rotunda épületet, amely tulajdonképpen a körkép bemutató épülete, illetve jelen pillanatban 13 állandó kiállítás található most benne, ugye három emeleten keresztül, de visszamennék egy picit az Emlékpark megalapításához. Ugye itt 1896-ig visszamehetnék, hiszen Göndös Benedek már akkor írt a kormánynak, hiszen ő a pusztaszeri főapát volt, és országgyűlési képviselő is, hogy itt emlékparkot kell létesíteni, hiszen 1896-ban itt avatták föl a honfoglalás és millenniumi ünnepségeinek egyik jelképes emlékművét, ugye Kalósede szobrászművész alkotta Árpád emlékművet. De egészen 1970-ig kellett várni, amíg tényleges építkezések megindultak. Elsősorban a szabadtéri néprajzi gyűjtemény indult el. Ezt akkoriban egy szabadidőparknak tervezték, nem feltétlenül történeti kiállító helynek, inkább egy szabadidőparknak, aminek a honfoglalás és a magyarság története az egyik fő attrakciója, és ezen az emlékhelye. Aztán később ez változott, hiszen ahogy haladtak elő a korral, mindig egy-egy ötlet felmerült, hogy hogyan is kéne bővíteni az emlékparkot, ezért egy picit eklektikus jellege van. Tehát ha valaki belép, akkor azt látja, mintha valahova mindig lepottyantottak volna valamit. Ez valóban így is történt, és ennek az az oka, hogy mindig született egy-egy ötlet, és néha gyakran sajnos megfelelő koncepció nélkül kellett az emlékpark vezetésének ezt végrehajtani. Ez nyilván a tulajdonosoktól egy felüljövő, gyakran politikai nyomás is volt, főleg itt a 80-as évekről beszélek elsősorban, úgyhogy jelen pillanatban a következő képen néz ki az emlékpark. 55 hektáron működünk, ebből vannak különböző szegmenseink, ilyen például a látogatóközpontunk. Ha valaki bejön, akkor egy vendégforgalmi kiszolgáló épületen kell keresztül haladnia, ami tulajdonképpen egy pénztár épület, de ott már vannak vizes blokkok, mosdók, turinformiroda van mellette, és ha belép a fő kapun, akkor rögtön egy látogatóközpontba érkezik a kedves vendég. Ebben a látogatóközpontban van kávézónk, háromdimenziós mozivetítőtermünk, ahol az emlékpark történetét meséljük el, Szermonostor történetén keresztül egyébként, illetve egy Magyarország története háromdimenziós animációs filmben mutatjuk be, elsősorban az ifjúság számára, illetve a külföldiek számára, hiszen számos nyelven ez megtekinthető mindkét filmünk, tulajdonképpen a magyarság történetét és az emlékpark történetét, mint már említettem. A látogatóközpontunkban van egy ideiglenes kiállítóterünk is, ahova folyamatosan tervezünk évente legalább két kiállítást. Most a Zsibzsup Kender Zsupa, vagy a Kender 1000 éve című kiállításunk tekinthető meg jelen pillanatban. És itt található a Trogmayer Otto konferencia termünk is. Trogmayer Otto régész professzorról annyit érdemes tudni, hogy ő volt ténylegesen az emlékparknak a létrehozója, tulajdonképpen az ő vezetésével alakult ki annak idején az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark jelen formája. A látogató központtól, ki tovább jövünk, ott a szoborkertünk található, itt számos történelmi szobrunk látható. A központjában természetesen a 1896-ban felállított Kallós Ede szobrászművész által megalkotott Árpád emlékmű áll, és ez az emlékpark központi eleme is. Ha kicsit tovább sétálnak a látogatók, akkor élnek el a múzeum épületünkben, ahol az állandó kiállításaink láthatók, ezek főleg történeti, régészeti és néprajzi kiállítás is látható itt, hiszen ha csak a szegedi paprika kiállításra gondolok, de egészen a honfoglalás kortól a millennium koráig utazhat az időben itt a kedves látogató, illetve csatlakoztunk az Egy a Természet vadászati világkiállításhoz is, a Csongrád-Csanád megyei vadászkamarával közösen létrehoztuk az úgynevezett vadászkiállításunkat, amely a rotunda épületünknek a tetejében látható, a tornyában helyezkedik el, de ugye itt látható a híres neves alkotás is, a Feszti körkép, amely Magyarország legnagyobb képzőművészeti alkotása. Van szabadtéri néprajzi gyűjteményünk is, amely a délalföldi népi építészetet mutatja be. Ez azért különleges, mert talán ez az egyetlen olyan falu múzeum, amely igazából a város, hiszen ugye elsősorban városi épületek láthatók benn, amelyben ugyanakkor ugye egy agrárnépesség lakott, ezek az alföldi mezővárosok tipikus építészetei, amely a paraszti építészetet tükrözi, a Makói háztól kezdve a Szegedi ház, Makói tanya, a Hódmezővásárhelyi olvasókör, de nem sorlom fel az egész skanzenünket, illetve van egy nomád parkunk, ahol ugye jurták vannak felállítva, és a nomád életbe pillanthatnak bele a kedves látogatók, hiszen hagyományőreink ott igyekeznek egy picit rekonstruálni, hogy hogyan is telhettek a honfoglaló magyarok hétköznapjai. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, akkor ott szőhet, fonhat, megnézhet jurtákat, amely reményeink szerint ugye hitelesen van berendezve, hiszen mindig a régészeti kutatásokat vesszük ebben alapul. és hát mi is dolgozunk, ugye, van a kollégák között egy szakmai csoport, amely tulajdonképpen az emlékpark munkájának a tudományos háttérmunkáját készíti elő, mert régész, néprajzos, történész, és természettudós van benn egyébként, hiszen van nekünk egy gyógynövénykertünk is. A gyógynövénykertünk és feldolgozónk, gyógynövényházunk úgy alakult ki, hogy sokat törtük a fejünket, hiszen itt látható az Alföld legnagyobb monostorának romjai, a Szer monostor romjai, és gondolkodtuk, hogy hogyan lehet jobban bevonni a látogató térbe. És mivel az itt élő bencés szerzetesek ugye nem csak a lelki gyógyért, hanem testi gyógyért is hoztak az ide érkezőknek, és a régészeti ásatások során lehetett azonosítani azokat a gyógynövényeket, amikkel ők foglalkoztak, ezért létrehoztunk egy rekonstruált gyógynövénykertet egyébként, itt a Szentgáleni apátsággal együtt, ugye, és a pannonhalmi bencésekkel együtt közösen dolgozva, ezt megpróbáltuk ezt is hitelesen rekonstruálni, hiszen be tudták a régészek azonosítani azokat a növényeket, növénymagvakat, amelyeket annak idején itt használtak gyógyításra a szerzetesek, és egy 10 000 tőből álló gyógynövénykertünk van, és ez nagyon érdekes egyébként. Itt oktatásokat is szoktunk tartani, természetesen foglalkozások is vannak, hogyan lehet a gyógynövényekből teákat, főzeteket, forrázatokat készíteni. És hogyha tovább haladunk, akkor van egy lovaspályánk is egyébként, ahol honfogláskori lovas bemutatót tartanak a kollégák. Ez is megtekinthető, bár ide előzetes bejelentkezés szükséges mindig. És hát az emlékpark egy része, ugye fás és ligetes erdőből áll tulajdonképpen, ott nekünk egy irodalmi tanösvényünk van, amelyet játszótérnek is nevezhetünk, de azért ez több, mint játszótér, hiszen a gyermekek különböző akadálypályákon és mászókákon kell, hogy áthaladjanak, és mindig egy-egy irodalmi alkotás van, amely a feladatot kijelöli. Gondolok én arra, hogy van egy nagy mászókánk, amely várra stilizál, és ugye azt el kell foglalniuk, hogy egy Nyögte Mátyás Búshadárt Bécsnek büszke vár.
0: Egészen fantasztikus. Van egy kis tavacskájuk, ha jók emléképei. Mit lehet tudni a kis tavacskáról, illetve a nyugdíjasok, a nagyon nyugdíjasok ezt a írdatlan nagy területet, a 40 helyszínt, ha jól emlékszem, muszáj nekik végiggyalogolni, vagy létezik valamilyen kis elektromos jármű, amit tudnak bérelni?
1: Kezdeném a tóval. A tó az egy tűzivíztároló, ugye Körtvétónak nevezzük, hiszen a Gesta Hungarorumból tudjuk, ugye Anonymus leírásaiból, hogy a Körtvétó mellett a gyümölcsény erdőnél álltak meg honfoglaló őseink, tehát ezt a területet jelöli meg ennek, és hogy itt tartották meg az első országgyűlést, ez az első magyar országgyűlést, és mi ezért ezt a tűzivíztározót, amely egy szép tónak lett kialakítva, nevezzük el Körtvétónak. Most a tóval a legnagyobb kihívásaink vannak, hiszen az Alföld, a Dél-Alföld egy komoly sivatagosodáson megy keresztül. Borzasztó a csapadékvíz hiány, és itt tűnnek el ezek a kis tavacskák, hát mi igyekszünk ezt a megmenteni, hiszen ez nekünk nem csak azért kell, mert szép az emlékparknak, nagyon nagy a vízcsökkenés, úgyhogy mi ezt most igyekszünk rekultiválni. Igazából a tavat elkezdte benőni a nádas, elkezdett egy mocsarasodás, és hát különböző biológus szakemberek próbálnak ezen segíteni, bevalljuk őszintén, és próbáljuk újra táplálni is a vizet. Környékünkön már számos ilyen kis tó eltűnt sajnos. Nekünk is nagyon nagy a vízapadásunk, most ezt próbáljuk pótolni, ezt a vízapadást, hiszen nekünk ez a tó vigyáz tulajdonképpen a feszti körképre és az egész rotunda épületére, hiszen egy automata tűzoltó rendszer van ebbe az épületben. Egyébként ennek pont a napjainkban történik a felülvizsgálata, és tulajdonképpen a megfelelő karbantartása, pontosan a szárazság miatt nézzük, hogy mit is bír a rendszer. Hál' Istennek még a tóban van annyi víz, hogy ez el tudja látni ezt a feladatot, de ez nagy kihívások elé állít minket, és hát természetesen majd a fenntartó minisztériumunkat, hiszen ez komoly anyagi beruházás lesz majd most készülnek erről egyébként a tanulmányok, hogy hogyan is lehet megmenteni. A másik kérdés pedig ugye az 55 hektáros területet azért bejárni, ebből az 55 hektáros területből egyébként 22 hektár valóban a beépített, kiállító terünk, a többi, amit már említettem, ugye inkább a természetvédelmi területhez tartozó kis erdőrész, hiszen az emlékpark a Kiskunsági Nemzeti Park területének része, és mi is Natura 2000 terület vagyunk, madárátvonulási hely egyébként. És igen, tehát itt elektromos kisautók bérlése, jelen pillanatban is van egy elektromos kisautó, amit lehet bérelni. Sajnos éppen a Covid előtt igyekeztünk volna ezeket lecserélni és megújítani, hiszen ezek előregettek sajnos. A gazdasági válság okán jelen pillanatban még ennek a forrás előteremtése folyik, de van egy-két elektromos kisautó, amit folyamatosan bütykölünk és működik, úgyhogy lehet bérelni azt is, igen.
0: Egészen fantasztikus. Nem a tárgykörhöz tartozik, előző riport alanyaimtól tudom, hogy Magyarországon, Alföldön leginkább, a vízhiány az okozza, hogy több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. De ez egy másik műsornak lenne a tartalmi része. Sétáljunk tovább itt a rotondába, és tud-e valami izgalmas dolgokat még mondani? Gyerekek, milyen programok vannak, gyerekprogramok, mielőtt odaérünk a feszti körkép bejáratához?
1: Számos gyerekprogramunk van. Általában érdemes a honlapunkon tájékozódni, mielőtt valaki ideérkezik. Az emlékpark eleve egy gyerekbarát múzeum, muzeális kiállítóhely. Családbarát kitüntetést is kaptunk már többször. Van lent egy baba-mama szobánk a körkép bejáratával kapcsolatban, ahol az ilyen csöpségeket akár el lehet altatni, tisztába lehet tenni, rendbe lehet tenni, és az anyukák is ki tudják magukat pihenni, hiszen fotelek, kis altatóhinta és minden más található benne. Tehát a legkisebb néhány hónapos gyermektől egészen én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttekig mindenkinek tudunk biztosítani megfelelő komfortérzetet is, és hát természetesen megfelelő programokat is. Számos múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, amire viszont előzetesen be kell jelentkezni, és ezekkel a múzeumpedagógiai foglalkozásokat akár egy személy is kérheti, kérhet akár tárlatvezetést is, egy személy is, csoport is, és természetesen családok is kérhetik. Itt a legkisebbektől kezdve, tehát óvodáskorú gyermekektől kezdve egészen a középiskolásokig tudunk biztosítani megfelelő programokat. Ezeket általában főleg csoportok szokták kérni, hiszen a családok számára már az, hogy elindulnak és belejárják az emlékparkot, ehhez is kevés egy nap, de van nekünk az úgynevezett kalandos emlékhely programunk, amely a skanzenre fókuszál elsősorban, és ott mindig várjuk hétvégenként elsősorban, hiszen a családok elsősorban hétvégén érkeznek, várjuk különböző népi játszókkal és foglalkoztatókkal az ideérkező kedves családokat.
0: Közben besédáltunk egy fantasztikus helyre. Itt századfordulós ruhákban vannak öltözködve.
1: Ez tulajdonképpen ez a promenádunk, amit úgy nevezünk a Kisváros és Nagyváros promenád. Ez a fesztikörkép megfestésének, tehát az 1800-as évek második felének az időszakát mutatja be. Ez két szegmensre oszlik, most ahogy mi most itt állunk, ez a Kisváros promenádunk. Ez például egy kis vidéki város, akár ha Szentes vagy Makót, tudnám minden sorolni, életét mutatja be, hogy a sétáló utcán tulajdonképpen milyen élet zajlott, de ez elsősorban viselettörténeti kiállítás. Ha tovább haladunk, akkor a fesztiék kingyesi tanyáján találhatjuk magunkat, és az eredeti gerendákat is bemutatjuk, hiszen a felvidéken kingyesen volt Feszti Árpádéknak egy tanyájuk, Ógyallán. Itt volt a műterme is, számos képét itt alkotott meg, és itt a kor hírességei összejártak egyébként, és tulajdonképpen ezek a gerendák, amik ide fel vannak függesztve, ezek egy ilyen kis vendégkönyvként is szolgáltak. Tehát itt, hogyha nézzük például Bársony Istvántól kezdve, itt kísérjük azokat a feliratokat a falra, Jókai Mór, Jankovics Marcell, országgyűlési képviselő, Tuba János, jogász országgyűlési, Lányi Géza, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, ezek mind kijártak, Dankó Pista, Bródi Sándor, Rákosi Viktor, Sipulusz, ugye, ők mind kijártak a feszti tanyára, és tulajdonképpen ezeken a gerendákon látható az ő kézírásaik. igazából, és ez egy picit, ez az interjúr a fesztiéknek ezt az életét mutatja be, amikor, és egy kis panoptikum jelleggel is látható. Itt lehet fotózkodni nyugodtan a látogatóknak, leülhetnek akár a székekre, és csinálhatnak kis fotókat, szelfiket ezekkel a bábukkal, a korabeli élet és a feszti baráti kör, a kingyesi baráti kör alakjait jelenítik meg. Itt például Bródi Sándor mellett haladunk el, mellette ő beszélget például feszti Árpád feleségével, ugye Jókai Rózával, de láthatjuk, ahol éppen Spányi Béláék dolgoznak a körképen, de ilyen kis jeleneteket próbálunk itt bemutatni, és hát itt audiogájdos, QR-kódos lehetőségek vannak, amit letölthetnek mobiltelefonra a látogatók. Egyébként van az emlékparknak egy mobil applikációja, ahol ha az ideérkező látogató ezt letölti, akkor számos kiállításról olvashat érdekes dolgokat, de egy narrációs vezetést is kap az egész emlékparkról egyébként. Tehát egy audiogájd, végig mennek az okostelefonnal, és egy-egy pontokon, hogyha elindítják, akkor egy kellemes hang fog nekik beszélni és gépi tárlatvezetést tartani, de aki nem szereti a modern, azt mondom, hogy a legmodernebb technikával, hanem szeret inkább emberi kontaktusokat létrehozni, ők kérhetnek személyes tárlatvezetést is természetesen.
0: Egészen fantasztikus. És most milyen helyre érkeztünk, hol vagyunk?
1: Ez a nagyvárosi itt, promenád, tehát a kisvárosi promenád ellentéte, ez azt próbálja bemutatni, hogy a korban, tehát a 19. század második felében, ugye, mint mondtam, egy viselettörténeti kiállítás kapcsán, és egy kis építésztörténeti kiállítás kapcsán, hogy például egy szegedi főutca, egy Kárász utcán milyen élet is lehetett abban az időszakban, amikor a feszti körképet festették, milyen hangulat.
0: Itt látunk egy fűzőboltot, egy fehér nemű készítőboltot, egy csizmadia volt az előbb kirakva, méterárú, tehát a századfordulón hogy néztek ki ezek a boltok, és milyen ruhába öltözködtek akkor a polgárok. És itt látok egy csendőrt is.
1: Így van, hát a csendőrség, sokan a csendőröket azt gondolják, hogy ez a 20. század második felének volt egy fegyveres testülete, pedig nem, hiszen a csendőrség már a 19. században is működött. Ugye rendfenntartó szerepeket látott el, volt nyomozati szerepük és felelősségük is, viszont ők, hogyha kinyomoztak bármilyen bűncselekményt, soha nem használtak sem fogdát, sem börtönt, hanem ők rögtön átszállították a hatóságoknak az elfogott bűnözőket. Az emlékparknak egyik érdekessége, hogy az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében található Magyarország egyetlen állandó csendőr kiállítása, amely közadakozásból épült, és tulajdonképpen ez a csendőr kiállítás, a Magyar Királyi Csendőrsi Bajtás Közösség, Washington székhelyel működik egyébként ez a közösség, gyűjtéséből tudott kialakulni, és ennek Szakály Sándor történész professzor a kurátora, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is érdemes ide jönni, hogy egyetlen egy Magyarországon állandó csendőr kiállítást megnézzen a látogató, hiszen nagyon érdekes a csendőrség története.
0: És most megérkeztünk a honfoglalás kiállításra.
1: A kiállításról mondanék néhány szót, hogy mi is alkotta meg ezt a kiállítást, mi is volt a koncepció. Ez Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének professzora alkotta meg ezt a kiállítást, az ő koncepció alapján épült föl. A lényege tulajdonképpen az, hogy egy picit a feszti körképpel párhuzamba állítsuk a honfoglalók valódi életét. Tudjuk, hogy a feszti körkép a romantika korában készült, ugye az 1800-as éve végén, ugye a millenniumra 1894-re készült el, és igazából egy romantikus szemléletet ad be, ahol még a korabeli régészet történettudomány nem volt teljesen tisztában a honfoglalókkal, ezért mind a viseletek, mind maguk a jelenetek azért nem történeti hitelességet mutatnak be. Ha ide belép a látogató, itt viszont egy történeti hitelességet lát magáról, a honfoglalók életéről. Tehát itt láthatunk egy jurtát, aminek a váza van fölállítva például, és itt egy család, tehát az asszonyok állítják föl a jurtát, és a mögötte a képen látod, hogy hogy nézhetett ki egy honfogláskori falu, egy település. Itt láthatunk ékszereket, ruhadíszeket, ezek eredeti ékszerek, ásatásokról, sírokból kerülnek elő, láthatunk fegyvereket, karokat, láthatunk állatcsontokat egyébként, hogy milyen állatokat tartottak honfoglalóink. Nagyon kevesen tudják, hogy például elterjedt volt a teve, ezt egyébként a feszti körképen hitelesen ábrázolják, hiszen ott is láthatók tevecsontok, láthatunk mezőgazdasági eszközöket, korabeli sarlót, szőlőmetszőkést, ásópapucsot, láthatunk egy földbemélyített háznak a rekonstrukcióját, ahol a 10.-11. századi elejénk tulajdonképpen télen, a téli szálláson laktak ilyen földbemélyített házak, egészen az Árpád korban, itt láthatók különböző ékszerek, a híres bezdédi tarsolylemeznek, ugye egy nemes másolata van kiállítva, amely sokak szerint az első keresztény emlékünk, hiszen a közepén, a tarsolylemez közepén egy kereszt található. Úgyhogy mi igyekszünk a honfoglalás korról egy valós képet mutatni, és amikor ezt megnézik a kedves látogatók, össze tudják hasonlítani a feszti körképpel tulajdonképpen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor beléphetünk a feszti körképhez?
1: Igen, mehetünk a körképhez.
0: Egy-két érdekességet fogunk hallani még a feszti körképről. Alakok, akik itt vannak, a női alakok, ezek az eredeti ásatásokból előkerült ruházatok, és hát, akkora picik voltak az emberek?
1: Az ásatásokból ugye kevés ruházat kerül, némi foszlány, némi textilmaradvány előkerül, de az nagyon minimális, inkább a ruháknak az anyagát lehet megállapítani. Ebből egyébként a zsíp-zsup, kender-zsup kiállításunkban ilyet mutatunk be. Elsősorban a ruhadíszek elhelyezkedéséről, de hát nagyrészt ez a fantázia, hiszen modern párhuzamokat próbálnak hozni, nyilván egy keleti népcsoport, vagy kaftánba öltözött, és itt keleti párhuzamok alapján próbálják rekonstruálni a honfoglalók viseleteit, öltözeteit. Most már nagyon sokat tudunk erről, de azért még mindig azt gondolom, hogy inkább csak a fantáziánkra van bízva, hogy hogyan is nézhettek ki maguk a honfoglalók. És hát természetesen az emberek mérete azért nem volt ilyen nagy és magas, mint a napjainkban, hiszen azért a táplálkozás nagyon meghatározta ezt. A honfoglaló eleink azért egyrészt kásaételeket fogyasztottak, ugye ők egy nomád tejgazdaságot vittek. Nagyon érdekes az is, hogy a honfoglalás során először a só lelőhelyeket, a só bányákat foglalták el, főleg az erdélyi területeket. Ennek az volt az oka, hogy ugye az állattartáshoz, a nomád állattartáshoz és a bőrfeldolgozáshoz, a hústartósításhoz a só az elsődleges, ugye, ami kell.
0: Közben nagy ricsaj közepette mentünk, átjöttünk a bejárati aulán, ahol nagyon sok látogató volt, ez volt a háttérzaj. Beérkeztünk egy előtérbe, és mindjárt fölérünk a feszti körképhez.
1: Tehát visszatérve magához a körképekhez, tulajdonképpen Robert Breaker ír, festő volt az, aki ezt kitalálta, magát a műfajt, és ezt szabadalmaztatta is. Ezért minden körkép 15 méter magas és 120 méter hosszú volt. Ő ezt levédette tulajdonképpen. Európában nagyon sok körkép volt, körkép létezett, és ezek tulajdonképpen utaztak. Ez volt a kor helyig is háromdimenziós mozia. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpád, amikor a párizsi világkiállításon járt, akkor látott először körképet. Ő az özönvizet szerette volna lefesteni, megfesteni, hiszen a körkép műfajban, a történeti műfaj, az Napóleonnal kezd elindulni, hiszen előtte tájképeket festettek, főleg tájképeket mutattak be, és Napóleon volt az első, akinek a fejéből kipattant, hogy ezt propaganda célokra is lehetne használni, és a saját csatáit akarta megfestetni körkébe. Egyébként ez el is készült, festettek is ilyet, Feszti ezt is látta, és ez így lette meg egyébként a körkép műfajának, de először az özönvizet szerette volna megfesteni, a bibliai özönvizet, hiszen akkor egy vallásos festői korszakát élte. Viszont apósa Jókai Mór rábeszélésére nekiállt élete legnagyobb fő művének, a Magyarok bejövetele című festménynek, amelyet most itt láthatunk, és meg is érkeztünk ide.
0: Így van, megérkeztünk a legfelső szintre. Tehát csoportos látogatás van. Most a csoport, akik itt voltak fönt, ők lemennek szépen, és fog feljönni a következő csoport, itt fél óránként van csoportváltás. Ahova is érkeztünk most meg?
1: Hát tulajdonképpen a Rotunda épületünkben található Magyarok bejövetele című körképhez, amely Feszti Árpád és számos alkotótársa munkája. Ugye azért kötődik Feszti Árpád nevéhez, hiszen ő vezette a munkákat, tehát Vágó Pál, Spányi Béla, Pálya Celesztin dolgoztak ezen a képen, hogy a teljesség igénye nélkül említem most csak a legnagyobb neveket, de hát dolgozott rajta például Feszti Árpád felesége is, Jókai Róza, aki szintén festő volt. Ő festette például a képre a halottakat.
0: Egészen fantasztikus. Itt átmegyünk a háromdimenzióból a kétdimenzió, vagy a kétdimenzióból a háromdimenzióba, ott szemben Árpád vezérünk látható?
1: Így van, pontosan, tehát a jelenetek ilyen snittekből állnak tulajdonképpen. Ennek is megvan a maga oka, hiszen a Feszti körképen nem más láthatunk, mint Jókai Mór Levente című színdarabját tulajdonképpen megfestve. Ez a Levente színdarab, ez nem került soha bemutatásra, de ugye hát Jókai azért elég nagy hatást gyakorolt Festire, és ezt alapul véve, tehát amit láthatunk, ugye rögtön a fő jelenet Árpád és vezérei. Az érdekesség, hogy Festi magát festette meg Árpád vezér szerepében, ahogy a vezérek nézik a csatát, viszont apósa ott látható Jókai Móra legyőzött Latorc vezér alakjában egyébként, és hát felesége Jókai Róza, nevelőapja kezét fogja éppen a képen, mint Latorc vezérnek a lánya. Ugye láthatjuk a fejedelem asszony jelenetét, ahogy a fejedelem asszony bevonul, ugye ökrös szekéren. Nagyon érdekes, hiszen szürke marhát vették alapul, azt gondolták, hogy ez volt a legeslegősibb magyar marha fajta, amely a honfoglalókkal együtt érkezett. Ugye ezt már tudjuk a régészeti leletekből, hogy a honfoglalókkal egy kis szarvú marha érkezik a Kárpát-medencébe, és itt az őstulókkal és minden egyéb más itt talált jószággal történt tenyésztés következtében alakul ki az a szívós fajta, amit ma magyar szürke marhának nevezünk, és ez már a 12. századra, 12.-13. századra elnyeri ezt a végleges alakját. Kitűnő húsjószág egyébként, és a legnagyobb előnye az, hogy lábon lehet elhajtani, egészen Lengyelországig, vagy akár Dél-Olaszországig ezeket a marhákat ugye hajtották, az úgynevezett hajdúk, őket ismerjük a történelemből.
0: Világos, itt milyen csata jelenet, éppen kik csépelnek itt?
1: Tulajdonképpen a csata jelenet nem másról szól, mint ahogy a honfoglaló magyarság lerohanja a Latorc vezér harcosait, ugye az itt talált szláv harcosokat. Nagyon érdekes az ábrázolás mód egyébként. Erről van egy történet, van egy anekdota, hogy amikor először kiállították Budapesten a körképet, akkor egy idős öreg úr nagyon hosszan sokáig nézegette a csata jelenetet, és a teremőrhöz fordulván azt mondta, hogy ő nagyon sok csatában részt vett már életében, és egy lovas csatának valóban ilyen a hangulata. Beírt a vendégkönyvben, és az aláírás nem más volt, mint Görgei Artúr. Úgyhogy az ő szájában tudjuk, hogy valóban egy lovas csata jelenet hitelesen van ábrázolva. A csata jelenetet egyébként Vágó Pál festette, ugye, akit a festő Petőfinek is neveztek, vagy a festő Petőfinek is mondtak, hiszen számos alkotás van, amely a 48-as csatákat jeleníti meg. Talán az is érdekes, hogyha jövünk, hogy itt látható...
0: Kérdésem van, hogy ezt a bejegyzést a látogatók meg tudják nézni, Görgei?
1: Nem tudják a látogatók megnézni, ez a vendégkönyv sajnos nincs a birtokunkban. Ez nálunk elsősorban anekdotaként él. ez, de nagyon érdekes tulajdonképpen a helyszín, amit látunk, ahol ők megfestették, ahol a vázlatokat készítették, ugye ez Kenderesként van Munkács mellett egyébként, itt láthatjuk, hogyha megnézzük a Tátos asszony jelenetét, és hogyha egy hegyet látunk jobb oldalon, ez a Munkácsi Várhegy, amit látunk. Egyébként a helyszín már beazonosításra került. Popovics Béla történész és Popovics Lőrinc, az ő nevüket említeni, meg kárpátaljai nagyon jeles kollégák ők, és hát ők megtalálták azt a pontot, ahol a vázlat elkészült, Munkács mellett egyébként ott egy emlékmű is épült. És az az érdekes, hogy amit látunk, az azt a kis erdőírtást, az a mai napig létezik, és hátborzongató volt, mikor kimentem és láttam, hogy ez még mindig létezik a helyszínen. Tehát felismerhető egészen a Latorca, felismerhetők a hegyek, a dombok, tehát 100%-osan be tudjuk azonosítani, hol készültek el a körtép vázlatai.
0: Itt ha egy füst felszáll, és egy karjait széttartó ember van, én arra asszociálok, hogy esetleg egy táltost látunk itt, és a körbe...
1: Egy táltos asszonyt látunk egyébként, és az érdekessége az, hogy a modell nem más volt, mint Jókai Róza Feszti Árpád felesége, ezért ha láthatjuk, hogy kecses kéztartás, egy kecses női kéztartást, hogyha láthatunk, ha megfigyelünk, hogy igazából...
0: Nem akartam ennyire előre menni.
1: Ezt nem tudja a látogató, be azon, hogy férfi vagy nő, csak hogyha alaposan megnézi, mi tudjuk, hogy Jókai Róza volt a modell a táltos asszonynak.
0: Ilyen kéztartás csak egy csodálatos asszonynak van.
1: Igen, igen.
0: Kik az egyéb szereplők, akik körbeveszik?
1: Hát tulajdonképpen itt egy fehérló áldozást láthatunk. Maga a jelenetnek az érdekessége az, hogyha szembefordulunk, akkor pont szembe az Árpád és vezérei jelenetet láthatjuk. Itt az eget érdemes megfigyelni. Feszti Árpád az égnek nagyon nagy jelentőséget adott minden munkájában. Ha megnézzük Árpád és vezérei fölött, az ég borús, sötét, viharfellegek vannak még. Ennek a jelképe nem más, mint hogy a magyarság még egy borús, sötét égbolt alatt van, bizonytalan a magyarság sorsa, nincs hazája, vándorol, most próbálj új hazát foglalni, és hát a szembelévő jelent, hogyha megnézzük a fehér lóáldozást, ott már tiszta az ég, gyönyörűen süt a nap, száll föl a füst a szellem, ugye üzenjük és köszönjük, hálát adunk, hiszen a magyarság új hazára talált, és ez az égbolt, hogyha nézzük a távolba, egyre jobban tisztul, és ennek a jelképe pedig az, hogy a magyarság jövője biztosított, és egy Feszti kitűnően ábrázolja ezt.
0: Fantasztikus, fantasztikus, fantasztikus, és a táltos asszony körül lévő, hogy úgy mondjam, hallgatóság és nézőseregből lehet-e még valamit tudni? Tehát vannak-e?
1: Hát ugye igriceket látunk, ahogy táncolnak. Az érdekesség az, hogy itt 19. századi népviseletben láthatunk honfoglalókat. Ugye ők nem tudták, tehát nem volt még akkor a régészet tudománya oly fejlett, hogy tudták volna. Ők azt gondolták, hogy a népviseleteink egészen régre nyúlnak vissza. Ma már tudjuk akár etnográfiából, viselettörténetből, vagy a régészetből, hogy ez nem így történt. Úgyhogy úgy népviseleteket láthatunk egyébként az itt lévő szereplőkön. Nagyon érdekes a bivajábrázolás egyébként. Egy háti bivajon ül egy figura egyébként. Ez is 19. századi kuzsok van rajta, hogyha megnézzük. Egy ilyen kis bunda. Viszont arra jól ráéreztek, hogy bivajok, azok már itt éltek a Kárpát-medencében, ha a szürke marha még ugye nem is, még akkor nem volt, nem létezett maga a fajta, mert itt, mint ahogy említettem, itt került kitenyésztésre, de a bivajok már az avarkorból itt voltak a Kárpát-medencében. És ha majd tovább sétálunk, hogy a tevéket is láthatjuk, amit már a honfoglalás kiállításban említettem, nagyon sok teve érkezett a honfoglaló magyarokkal ide a Kárpát-medencében. Ott láthatók a tevék, hogyha szemben nézünk. A teve mellett láthatunk két kis kutyát. Ennek az az érdekessége, hogy csak egy puli kutya szerepelt eredetileg a körképen. Amikor a restaurátorok, ugye egy lengyel restaurátorok nemzetközi csoport restaurálta a körképet, akkor itt Augusta szerep melléjük szegődött egy kis kóbor puli kutya. Mi is majd az ez a kóbor puli kutya, ami a legjobb tudomásom szerint aztán Krakkóba folytatta tovább az életét, hiszen magukhoz fogadták, viszont azt gondolták, hogy ne árválkodjon az a szegény puli kutya ott egyedül a képen, ráfestették azt a puli kutyát a restaurátorok, akik itt hozzászegődött. Ez nem károsítja a képet egyébként, hanem ez egy jó dolog, ettől él a kép és élővé válik.
0: Egészen fantasztikus. Az. Sétáljunk tovább, itt egy kőbányát látunk esetleg?
1: Ez nagyon érdekes, hiszen ez eredetileg nincs rajta a tájon, ez a sziklás rész. Viszont kutattuk, hogy ez mi is lehet. Azt tudjuk, hogy a körképet kivitték a londoni világkiállításra, és amikor kint volt a körkép Londonban, akkor a Feszti családnak Budapest város fölmondta a szerződését, hiszen eredetileg a körképpalota a mai Szépművészeti Múzeum helyén volt. És építettek a Városligetbe egy új épületet a körképnek, viszont az egy picit nagyobbra sikeredett, és egy részt bele kellett oldani a körképben. Pósa Judit világított rá arra, Pósa Lajos leszármazottja, hogy Feszti Árpád nagyon sokat járt Pósa bácsi szőlőjébe, úgynevezett Eszrőnek hívták azt a helyet a Felvidéken, ahol ez a szőlő volt, és hogy abból a szőlőből van egy kilátás, ami majdnem pontosan ugyanilyen, mint ez a táj, tehát nagy valószínűséggel, mikor Festinek az épület megnagyobbodása véget az új épület miatt bele kellett oldani a körkébe, valószínűleg Pósa Lajosnál borozgatva jutott az eszébe, hogy ezt tudja folytatni ezt a tájat, és bele tudja illeszteni ezt a sziklás részt a körkében. Tehát ez az egyetlen, ami nem a Munkács mellett készülhetett, hanem valószínűleg a Felvidéken, Gömörben készülhetett.
0: Az előbb említettem, hogy Budapesten volt kiállítva az eredeti Feszti körkép. 1945 az egy viharos időszaka volt kis hazánknak. Ez egy város legenda, hogy őrizetlen volt a rotonda, és a jó magyar pesti emberek jelentős része kiment egy késsel, és kivágtak egy-egy darabot a képből, majd bekeretezték és hazavitték.
1: Ugye ezt a viccet mondhatnám, hogy ugye ismerjük a kisebb korosztály még, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát van alapja, de ez nem így történt. Valóban ugye 1945-ben Budapest ostrom, akkor nem az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy egyes művészeti alkotásokat védjenek. Valóban a körképpalota egy gyújtóbomba találatot kapott. Nagy valószínűséggel angol gépek, mikor bombázták Budapestet, akkor kapott egy gyújtóbomba találatot. És nagyon hosszú ideig volt, ugye félig leégett állapotban, ugye eső esett rá, stb. Nagyon rossz állapotban volt, és bizony kivágások is történtek, de mi ezt úgy tudjuk, hogy a szovjet kiskatonák vágták ki, pontosan a mesztelen hölgyeket, tehát a ruhátlan, fedetlen kemlű hölgyeket valóban kivágták a szovjet kiskatonák, és ezt magukkal vitték. Egyébként csak egy kis kulissza titok, a lengyel restaurátorok elárulták, hogy az itt dolgozó restaurátor hölgyek álltak modellt a most látható jelenetre.
0: Köszönjük! Lassan visszaérünk a körképnek a elejéhez, ahol feljöttünk, itt láthatunk egy romos épületet. Mi lehet tudni a kedves hallgatóknak erről a romos épületről?
1: Hát ez maga a körkép épületén egyébként, ez egy lányrablási jelenet látható. Ugye nagyon sokan föl szokták nekünk tenni a kérdést, hogy hát de ez milyen, hát a honfoglaló magyarok, hát nem bántottak itt senkit, és hát kérem szépen, a kornak a bevett szokása volt a lányrablás, a nőrablás, szintén úgy, ugye ezzel vérfrissítést hoztak tulajdonképpen, és ezt nem csak a honfoglaló magyarok üzték, hanem ezt mindenki a korban üzte, tulajdonképpen ezt láthatjuk mi itt, igazából, hogy a lerohant szlávok, ugye elfesztek át a szlávoknak a sorsa, hogy a nőket, a honfoglaló magyarok viszont magukkal viszik, és a feleségnek, ugye ágyasnak és bármilyen másnak, amit a kor szokásaiban ugye benne volt, és hát ez teljesen általános volt. Hát még emlékszek általános iskolai olvasókönyvemről is, a Szabírnők elrablása című olvasmányunkra, úgyhogy hát itt viszont a szlávnők elrablásait látható. De viszont talán érdekesebb a fejedelem asszonyról beszélni egy kicsit, hiszen ő nem más, mint Bazsó Lidi, egy ógyallai asszony, ő állt modellt egyébként a fejedelem asszonynak, és a történet érdekessége, hogy ő nem látta magát a körképen, csak életében egyszer, amikor rákos beteg lett, és Budapesten kellett, hogy kezeljék, és akkor elment, és akkor megtekintette talán magát egyetlen a körképen. De csak másik érdekességet is tudok mondani, a fejedelem asszony szekere mellett a bekötött félszemű alak Tula János országgyűlési képviselő, Komárom megye országgyűlési képviselője volt, Esztiéknek volt nagyon jó barátja egyébként. A fent kiállított Kingyesi gerendákon, amiről beszéltünk is, hát ő is hagyott ott egy kis kézjegyet és írást.
0: Egészen fantasztikus volt. Műsoridőnk lassan lejárt, de itt egy-két hallgató, illetve feszti körkép néző csatlakozott hozzánk. Fölteszem a kérdést, hogy van-e kérdése esetleg, amit föltesz az igazgató úrnak a látottak, illetve hallottakkal kapcsolatban?
2: Abszolút nem. Tökéletes magyarázat volt. Végig a teljes körképben teljes tökéletes magyarázatot adott arról nekem, aki én székely vagyok, mármint Erdélyben születtem, és sajnos ugye a magyar nevem miatt anno anyukám ugye román iskolában adott, és én ezekről a dolgokról nem tudtam. Az utóbbi években folyamatosan gyűjtök így információkat, úgyhogy nagyon köszönöm, és hálás vagyok ezekre a fontos, értékes információkért.
0: Visszaadom az igazgatónak egy mondatra a szót, egy búcsúzkodásról.
1: Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, egyébként ez látható is a feszti körkép iránt, és én csak arra szeretném megkérni a hallgatókat, hogy amikor ideérnek, ők valamiféle olyan történeti ábrázolást várnak, egy olyan történelmet, amely a legújabb történeti kutatásokba hapasznak. Ne ezt várjuk. Az 1800-as években sem a régészet, sem a történettudomány még nem állt ilyen magas fokon, mint napjainkban. Ezek a tudományok akkor kezdtek elindulni, akkor kezdtek kiépülni. Ez egy romantikus történelem szemlélet, ahogy Fesztiék és a kortársai gondolták és látták. Csak egy példát mondhatok még, a honfoglalókon látható ruhák, azok török ruhák egyébként, ami középkori török ruhák, ez nem más van, tehát nem, láthatjuk, hogy nem olyan vannak, mint amik mag gondolunk, hogy a honfoglalók lehetek, ez nem más, mint Fesztiék a legközelebbi párhuzamokat szerették volna, megkérdezte, hogy milyen lehetett egy keleti népnek tulajdonképpen a ruha, és egy keleti népet vettek mintának, egy keleti nép történetét. Vagy ha megnézzük akár ott az íjász alakot, aki egy picit ért az íjakhoz és a reflex íjakhoz, ott láthatjuk a nyilazó alakot, ahogy kihúzza lovát, ezt ha jobban megnézzük, az íj fordítva van felajzva. Azt tudták, hogy hogy nézhetett ki a honfoglalóknak az íja, de azt nem tudták már, hogy hogy kell megfeszíteni, és feszítetlen állapotban szerepel a képen, mint hogyha úgy lőttek volna vele. De néhány ilyen érdekesség felfedezhető, ne azt gondolják, hogy a történelem megcsúfolása miatt ábrázolták egy Fesztiék, mert Fesztiék tulajdonképpen a kor történeti tudását az ő tudásukkal 100%-osan vitték a vászorra. Én azt gondolom, hogy ideérkezvén a nemzeti romantika hangulatát kell tekinteni, és azt vegyék át a kedves látogatók, és a körkép él. Valahogy a körképnek van egy olyan hatása egyébként, amely én azt gondolom mindenkire hat, és mindenkire rányomja a bélyegét, és valami varázslattal tölti el a magyar lelkeket.
0: Nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer egy búcsúzkodás, köszönjük a hallgatótól, igazgató úr.
1: Köszönöm szépen, hogy szerepelhetem ebbe a kiváló műsorban, remélem ezt minél többször megtehetem, és remélem, hogy a hallgatókkal személyesen is tudok beszélgetni és találkozni itt a magyarság bölcsőjében, Ópuszta Szerem.
0: Ezt meg én ígérhetem meg, hogy vissza fogunk még ide térni, mert itt könyvtárnyi anyagon, amivel kell, hogy tájékoztassam a hallgatókat. Kedves hallgatóim, Isten áldja önöket, műsoridőnk lejárt, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bakos Emma.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Szép munka! Claire Denis, 1999.

0: Az ifjú légionárius elnyeri a parancsnok kegyét, mire a féltékeny főnöke csapdába csalja, száműzi és elveszejti.
1: Katonai férfi társadalomban a küzdelem a felettes elismeréséért gyilkos féltékenységhez vezet. Férfi testek tánca a homoktengerben. Szép munka.
2: Idegen és magányos tájakon az iránytű se tudja az utat.
1: Hát különösen, ha átállítják.
2: Valóban.
0: Hát milyen volt ez a film? Nagyon-nagyon más. Egyrészt azért beszélünk róla, mert ez jelenleg bizonyos brit kutatók szerint a világ 7. legjobb filmje. És Szabi szerintem még felsorolt, hogy a világ legjobb francia filmje.
1: Hát abszolút. Ugye az emberben van egy gyanúpör, hogy biztos valamilyen kurrens téma miatt került ilyen magasra, és gyanakodhatunk is. Egyrészt női rendezőről van szó, másrészt homoerotikus vonzalmak jelennek meg a filmben. De hadd legyek korrekt, eszméletlenül nagy film. Engem igen, teljesen elvarázsol.
0: Még mielőtt valaki megijedne ezektől a vonzalmaktól, férfi testeket látunk, majd megbeszéljük, hogy milyen környezetben, tehát általában gyakorlatokat végeznek, vagy épp vasalnak, vagy épp borotválkoznak, szép férfi testek, mégiscsak idegen légiósokról beszélünk, és semmi többet nem, tehát hogy ne ijedjen meg senki. Viszont...
1: De van medveölelés. A férfi testek.
0: Egyébként az nagyon kemény jelenet, azt külön felírtam igen, magamnak. Ennek van egy neve egyébként ezek szerint? Vagy...
1: Ezek szerint igen, én ennyire művelt vagyok. Hát én ezt olvastam, hogy ez a medveöleli.
0: Szóval hogy egyszerre az, ha már ide jutottunk,
1: a lényegnél
0: vagy. Hogy abban a mozdulatban benne van a maga az ölelés révén nem a vonzalom, de a szeretet, vagy
1: igen,
0: az egy
1: a vetélkedés is benne van. Igen. Keményen kell szorítani, igen, keményen kell ütni a testet.
2: Közösségérzés.
0: Ahogyan összecsattan az ő testük, az szinte fáj nekünk igen, egy idő után. Zárójel, amit még kiszeretnék emelni, vagy kiemelnék, hogy ezt szokták mondani a legköltőibb katonafilmnek, illetve...
1: Ez a legkatonásabb költői film szerintem.
0: Igen, és... hogy mi, amikor filmeket nézünk, és ezekről a filmekről miután beszélünk, hát nem rögzítjük, de hogy majdnem minden nagy filmet férfiak készítettek, férfiakról, nőkről egyaránt. És ez a film az meg azért érdekes, mert szinte csak férfiakról szól, és hogy ezt nők készítették. Ugye nő a rendező,
2: és
0: nő
2: az operatőr is, ami szerintem különlegesen fontos. Igen, mert igen, ezért az operatőri munka az még tabu volt így igen, a filmiparban, és valahogy Franciaországban az... Mégis.
0: Eleve egy nő meg tud emelni egy kamerát. És egyébként itt vannak kézikamerás.
1: A homokban. Agnès Godard a operatőr, a vágás pedig Nelly Kvetjét dicséri.
0: Hát ti még mindig nem szóltok hozzá.
1: Szóljatok
0: már, na!
2: Na.
1: A Melville-nek van egy 70 oldalas kisregénye, hosszú novellája, Billy Budd, a tengerész.
2: Befejezetlen, szóval az rejtélyes egy kicsit.
0: Ki ez a Melville, mert szerintem a legtöbb hallgatónk nem tudja,
2: hogy Moby Dick
0: alkotója.
1: És ennyi.
2: Igen. Ebből adaptálták, illetve
0: 1851, igen.
2: És az opera is, amit Benjamin Britten operája. Meg is jelenik nagyon sok tánc per edző jelenetnél is.
0: Nagyon érdekes, mert nekem azt tűnt fel a filmet megnézve, hogy nagyon-nagyon sokáig hát nincs benne se zene, se párbeszédek.
2: Igen, nagyon és minimalista.
1: De akkor elmondom a két mondatban a Billy Budd történetét, tehát a tengerészek között a hajón egy szép fiú jelenik meg, és nagy népszerűségre tesz szert, ezért a főnöke igazságtalanságnak veti alá, ő leüti a főnökét, aki meghal, és őt, a szép fiút ezért a hajókapitány kivégzi. Ennyi. Ez a setting. Na most ezt azért is mondtam el, mert a filmben se hajó, se nem angolok, se kivégzés, se halálos ütés nincsen. Tehát ez egy ilyen nagyon távoli ötlet. Igen. Ez inkább csak az ötletet
2: hát igen, mert azért így a

0: Háttértörténet is az, hogy a francia Arte televíziós csatorna megbízta a rendezőnőt, hogy készítsen idegen tájakról szóló filmet, és ő ezt átvitte kicsit távolabbi gondolatba, hogy ez nem csak az idegen tájakról, Djiboutiról szól, hanem az önmagunk számára idegennek létet is. Szóval szerintem nagyon távol van eleve a regénytől is, eleve narratíva alapú, ez meg inkább audiovizuális hangulatú.
1: Még annyit mondanék, annyit a regényről, hogy ez nem is rendesen befejezett.
0: Igen, ezt mondtam is.
2: Okay. Na jó, de hogy? Tehát van vége.
0: Nincs vége. Nem, hát meghalt és kész.
1: Nem, én nem arra gondolt, ja. Mármint a Melville.
0: Igen, meghalt. Igen.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
2: Jó, de hogy kivégzik a padot. De az nem elég vég, hogy kivégzik.
0: Nekem hát nem tudjuk, hogy ez a vége.
1: Nem tudjuk.
0: Meghalt és...
1: Tehát ez az utolsó, lesz. Tehát a halála évében írja, és nagyon sokáig nem is volt kiadva, csak talán 1924-ben, tehát több mint 30 évvel a Melville halála után.
2: Ez nem akadályozta meg Benjamin Brittent, hogy 1951-ben operát írjon belőle, ami előtűnik a filmben több helyen zenekén. Tehát, hogy szerintem nagyon különbözik az a nézés, hogyha valaki otthon van Melville-ben, sőt még Krasznahorkai László Melville rajongását is ismeri, aki bejárta ugye a helyeket, ahol New Yorkban Melville élt és alkotott, és a Billy Budd történetet, és nagyon különbözik annak a nézés, aki csak bekapcsolja a tévét, és ilyen homokos tájakat, tengerhullámzást és gyakorlatozó katonákat elkezd nézni, nagyon kevés párbeszéddel.
0: Főleg úgy, hogy egy katonai filmtől elvárnánk azt, hogy akciódús legyen, és az első jelenet, amit látunk, hogy az edzés során csukott szemmel állnak gyakorlat közepén, ami valamilyen szinten spirituális és meditatív is.
2: Tajcsi jellegű.
0: Igazából egy akciójelenet van benne, ami nem is a harc miatt van, hanem egy baleset miatt, hogy lezuhan a helikopter, amit nem is látunk.
1: Nagyon érdekes, igen, tehát egy olyan háborús film, ahol tényleg semmi se háború, nincs. Se harc, igen. És még a verekedéssel se, látjuk, legalább az lett volna.
0: Igen, egy leütés van, és egy igen. És ennyi.
1: Na most engem ez az alapproblematika már gyerekkorom óta nagyon foglalkoztat. Lehet, hogy azért, mert nekem egy bátyám van, és gyakorlatilag nálunk ez könnyebben előjött, hogy én kaptam a kevesebb túró Rudit, vagy azért, mert mondjuk jártam gyerekként hittanra, és ott bizony azért vannak olyan jó ez a hittan, mert előjönnek, ott már minden durva sztori megjelenik, legyen ez mondjuk a Kain és Ábel története, vagy éppen a József és Putifárné történetinél is ott van az, hogy mondjuk egy ártatlant hamisan vádolnak.
2: De az is ott van, hogyha elveszik a túró Rudit felét, adod a másik felét is.
1: Ideig én nem jutottam el sajnos. Oké. A történet, az nem tudom, tudjátok, hogy
2: de most az irítség miatt mondtad ezt, nem?
1: Igen.
2: Mert akkor ez az egyik kult. Az egyik kult szó már elhangzott idegen, most elhangzott a másik szó irítség.
1: De ha elhangzott az, hogy idegen, akkor vihetnénk abba az irányba is, hogy...
0: Hol is
1: az,
0: játszódik.
1: Hogy hol lehet idegen egy francia, mint... jobban, mint Afrikában.
0: Ami már méghozzá az sem mindegy, hogy 1999-ben vagyunk, amikor már szabad is a francia gyarmat, szóval duplán idegen.
1: Nagyon izgalmas.
2: Biztos, hogy akkor járunk. Egy másik kritikában azt olvastam, hogy 62 és 77 között járunk
0: valahol. Szerintem nem. Hát a zene alapján...
2: Mert hogy még megszállva van az ország.
0: Nem.
2: De
0: szerintem
2: már
0: nem.
2: Nincs megszállva, jó. Csak
0: hát a zene meg
2: még.
0: A diszkó alapján az látszik, hogy szerintem jelenkorban játszódik.
1: Jó, de az egy a francia jelenlét Afrikában az még mindig megvan. Nagyon-nagyon sok országgal, ilyen nagyon furcsa ilyen felszabadítási szerződésekbe mentek
2: ezt
1: bele.
2: Ezt akartam, hogy hadd védjem már meg őket, tehát ők már nem gyarmatosítóként vannak ott, hanem ilyen rendet védenek, meg fejlődést biztosítanak, legalábbis a narratíva.
1: Nem, hát elvileg azért én úgy tudom, hogy Franciaország olyan szerződéseket kötött ezekkel az új államokkal, hogy mit tudom én, ezeknek az aranytartalékát muszáj Párizsi Nemzeti Bankban tartani, vagy jó, hogyha igen. Vasutat építenek, akkor az csak francia cég építheti, és a többi, tehát nem teljesen az egyenlőségre, meg az egy, hogy mondjam, az önkéntesen együtt arányos részvételre épülnek, és hogyha valaki ezt megszegi, esetleg egy olyan politikus kerül valamelyik ilyen országba a hatalomra, aki ebből kilépne, akkor ezek általában egy pár hónapon belül rejtés körülmények közül el szoktak halálozni.
2: Tehát akkor a francia aranytartalékot nem csak Djibouti bankokba lehet tartani, azt akarod mondani.
0: És azért is Afrika lett, mert ez inkább a rendezőnőnek az oldalán, jön, mert Franciaországban született, de édesapja munkája miatt, aki nem is tudom, igazából ilyen aktakukat szerű munkát végzett
2: az
0: egyébként.
2: Az egy nemes hivatás.
0: Igen, Afrikában, és az első filmje is egyébként azt hiszem Kamerunban játszódik, a Sokolát. Azt még láttam is.
2: És tehát mondtad az Arte fölkérését. Valóban a filmben egy ilyen kulturális antropológiai, vagy néprajzos hangulat is megfigyelhető. Tehát számomra nagyon elkülönülnek, ilyen ellentétben vannak állítva az idegen légiósokról készült jelenetek, meg a tájról és a népről készült jelentek, a népet nagy szeretettel ábrázolja. Igen. Az idegen légiósok fegyelemben élnek, rendben, a benszülöttek, a hazaiak, azok pedig szabadságban élnek. Vidámságban is és szabadságban is, kicsit felhőtlenségben, persze nagyon szegényen.
0: És szerintem az is fontos, hogy a helyiek ben vannak a női karakterek is. Tehát a francia nők nem jelennek meg, hanem csak is a Djibouti női szereplők jelennek meg, akik bár kis ők... részben vannak benne, de valahogy...
2: Először azt hittem, hogy ők prostituáltak. Hát de aztán... Mert neki barátnője van.
0: Igen, igen.
2: Tehát tartós kapcsolata van.
1: Jó, de én nem tudom, hogy ez mennyire...
0: Szerelmi.
1: Igen, tehát mennyire szimmetrikus kapcsolat, fogalmazunk így. Én azért még azt akartam itt az idegen kapcsán mondani, hogy ugye ami eszembe jut, és gondolom nektek is, az Camus-nek az Idegen vagy Közöny című kisregénye. Ezt be akartátok hozni, vagy nem? Mert ha nem... akkor itt egy-két dolgot eleve, és ott az idegennél beszélgettünk erről, hogy az idegen azt az állapotot is, tehát se nem francia nem vagyok, se nem arab nem vagyok, hanem egy ilyen furcsa köztes állapot. Itt most nem arabok élnek.
0: Nem.
2: Jól mondod, és ha már idegenség, akkor a filmnek egy kerettörténete van, egy elbeszélünk, a Galup, nevezzük Galupnak, és hogy ő valamire készül, tehát valami miatt elbeszéli nekünk ezt a történetet, valami miatt visszaemlékszik, és ő vele is zárul az egész történet. Ő ugye visszakerül Franciaországba büntetésből, tehát kikerül az idegen légióból, de kiderül számára, hogy ő Franciaországban is idegen. Tehát oké, francia, csak a katonai életmód miatt és a hivatás miatt ő a civil világban teljesen partra vetett halként.
0: De az ottani világban is, a katonák közt is. Tehát ő szerintem teljesen idegen.
2: De ott mi? Ott nem érzi otthon magát?
0: Ő nem tudom. Ő valahogy mindig távolabb volt mindenkitől.
1: Nagyon semmi érdekes ez. De ott mindenki mindenkivel távol van. Hát már
0: de a fiúk szerintem nem, mert együtt ünnepelnek.
1: Igen.
0: Táncolnak. Ő még mindig máshol
1: igen,
0: van.
1: Igen, de ő más rangban van. Szerintem neki nincs a rangjának megfelelő társa.
0: De közben meg közvetlenebb a Forestier, aki a harmadik
1: szereplő. De szerintem ő is annyira magányos és egyedül van.
2: Igen.
1: Nekünk, hát vagy akkor magam nevében beszélek, tehát nekem volt szerencsém olyasmit csinálni, hogy tanárként tanár továbbképzéseket tartottam, különböző négycsillagos hotelekben, és egy ideig nagyon-nagyon büszke voltam magamra, és egy idő után egyre magányosabb és magányosabb voltam, pedig aztán utána én vasárnap mindig hazamentem.
2: De miért? Ez nem teljesen értem.
1: Az, hogy ott igazából nem nagyon tudtam közösséget találni, mert nyilván a tanári csoportok egymással voltak, vagy magukban voltak.
2: Mert te voltál a képző.
1: Én voltam a
2: képző.
1: És akkor
2: egy rangban máshol van.
1: És akkor innentől kezdve már ez egy
2: ez meg osztálykiránduláson máshol... is átélhető, akár egyetemistákkal, akár középiskolásokkal.
1: Igen, csak én nagyon fontos, hogy most én egy másfél napot vagyok ott, vagy éveken keresztül, és igazából ott hosszú 10-20, hány évet írnak alá az idegen légiónál? 10-et vagy 20-at? Szóval, hogy azért ez sem mindegy.
2: Maga ez az alaphelyzet az idegen légiónak is nagyon fontos, most metaforikus szempontból, tehát senkiről nem tudunk semmit, és nem is akarunk tudni semmit, te bármilyen nevet mondhatsz, bár nem kell papírokat mutatni, akár azt is mondhatod, hogy te a Pun királyságból jöttél, és Hannibál a neved, ezt nem fogják firtatni, azon túl így fognak téged elnevezni, emiatt ez az idegenség, ugye ez lehet menekülés otthonról, meg lehet egy felejtés, vagy a újrakezdésnek a reménye. Ezek a gyökértelen emberek, egyébként a filmben az egyikőjükről el is hangzik, hogy se apja, se anya. Akkor behoznám
0: a Szentán, pont ő a főszereplő.
2: Szentán. És hogy de akkor behoznám a családot, lehet, hogy ez a Nagypál harmadik kulcs szava, a légió a család.
0: Igen.
2: Nekem egyik ez a válaszom.
1: Igen, de hogy
2: nagyapa,
1: igen.
2: Apa, a gyereke.
1: Egyszerre lehet, de hogy én annó ilyen amerikai katonáktól hallottam, hogy azért nem barátkoznak nagyon bajtársakkal háborúban, itt nyilván egy picit ez más helyzet, mert a következő bevetéssel egy nagyon közeli barátjukat nagy eséllyel el fogják veszíteni. És tehát, hogy kialakul az, hogy nem megyünk a mélyre, mert annál nagyobb a fájdalom. Zárójel.
2: Én itt utána nem éreztem néztem, ezt a halálos fenyegetést.
1: Zárójel. Itt utána néztem, tehát először egységesen a francia idegenlégióban 5 évre írnak alá, és aztán utána szokták azt meghosszabbítani.
0: Amúgy szerintem van valami család per közösségérzet egyébként így mindenkiben, de az odata. Tehát, hogy a Gallup esetében ő az első pár mondata, amit magára mond, először is elmondja, hogy életre alkalmatlan és polgári életre alkalmatlan, majd elmondja, hogy csodálja Forestiért, ugye a fő hadnagyot, azt hiszem szerintem fő hadnag, de nem tudja miért. Szóval van egy ilyen, ilyen csodálat, de közben meg mindig nagyon távol van.
2: És a karkötőjén a Forestier nevét viseli? A főnökének a
0: azt
2: nevét?
0: Nem láttam.
2: Mert van egy karkötő benne.
1: Nem, na mindegy, én is akadtam
2: házi,
1: itt el.
2: Házi feladatnak adjuk, mert azért ez furi lenne, nem? Én a főnökeim nevét egyszer sem viselem.
1: Én viszont hordom.
2: Viszont... Hát te azért nem lehet hordani, igen, nyilván igen. A szerkesztőtárs.
1: Na, szóval, hogy a narrátorról azt szokták mondani, hogy szubjektív off-ból elhangzó kommentár. Ugye, tehát a szubjektívnél azt fontos nekünk akkor hangsúlyozni, hogy ő nem egy mindentudó, ne higgyünk neki, csak is a Gallup főtörzsőrmester, ugye? Szemszögéből halljuk, látjuk az ő érzései, emlékezete, önigazolása, belső vívódása, stb. Alapján.
2: Az hát önigazolása, de azért őszintesége. Tehát ha szerintem tényleg mindent őszinte. Ő beszél el, igen. Akkor kiderül, hogy ő aljas.
0: És ő önkritikusan áll
1: én
0: magához.
1: Például, amikor visszagondolok dolgokra, akkor sokkal önkritikusabb vagyok, és sokkal jobban vádolom magam, és aztán lehet, hogy később derül ki, hogy én abban a helyzetben nem is voltam olyan rossz alak, csak elkezdtem a szorongás által magam bűntudatba kergetni, és le kéne ezzel állni. Nem. Na, szóval, hogy erre-arra vihet ez a dolog lelkétől, alkatától függően az embernek.
2: Én, ha visszaemlékszem életem eseményére, akkor mindenhol Supermanként tűnök fel.
1: Igen, és nagyon, de hogyan emlékszel rá? Mert hogy most egy Supermanre emlékszel, vagy mindig Superman voltál, de azért lekicsínyled utólag, hogy lehet, hogy mégsem voltam annyira Superman. A másik ez az off-ból.
2: Nem S betű, hanem egy S betű van az.
1: Értem. Márkosan. A másik, ez az off-ból elhangzó, annak az a lényege, hogy közben úgy beszél,
2: mi,
1: hogy...
2: Mi ez a szó? Off?
1: Én így hallottam, hogy off-ból elhangzó kommentár.
0: Jaj, a háttérből?
1: Igen, mert hogy...
0: Hát hangaláfestése.
1: Igen, de hogy nem látjuk azt, ahogy beszél, csak halljuk a hangját, és miközben halljuk, aközben látunk eseményeket a múltból, de nem is biztos, hogy azokat az eseményeket, amiket elmesélünk.
0: Amúgy egyébként nagyon érdekes, mert ugye a konfliktus forrása ez az irítség a fiatal, ugye Szent Ann között és a Gallup között, de viszont annyira nem látjuk őket interakcióban. Igen. Egyszer-kétszer mutatják őket. Igen, amikor először láttam még pár éve, akkor így vártam, hogy mi lesz itt a mozgatórugó. De végig van valami. Végig
1: de akkor lehet,
0: hogy
1: nem
0: van.
1: Ez van, ha én ezt a narrációt hangsúlyoztam, akkor lehetséges, hogy a Gallup lelki világa áll központban, és nem annyira az a cselekmény, de azért nézzük meg 3 mondatban ezt a cselekményt, hogy mi történt.
2: De ettől nagy fi, vagy engem az első 7 perc beszippantott, és a narráció, a képek, a szónélküliség, a koreográfia,
1: de nem csak az, mondok egy példát.
2: Ez egy művészfilm.
1: Igen. Robog a vonat.
0: Intellektuális film.
1: Robog a vonat, és hol utaznak azon a vonaton, az nektek föltűnt?
0: Hátul, nem?
1: Tehát a sivatagban megy a vonat, igen. És azt látjuk, hogy az árnyéka a vonatnak, hogy ilyen zsibbongást is hallunk, de hogy fönt.
0: Ja, tetén, ja.
1: Tetén utaznak,
0: igen.
1: De mi csak az árnyékokból igen. Látjuk de ezt. Jó. Tehát ilyen finomságok vannak benne. Avagy én miközben néztem a filmet, rajzoltam 2 egyenest, ilyen koordináta rendszert, az egyik az oda jutottam, hogy esztétikai tenge, a másik az, hogy etikai tenge, és azt hittem, hogy sokkal többet ki fogok tudni ebből a rendszerből, mert hogy én érdekes volt, hogy hogy itt egyrészt tökéletes testű férfiakat látunk, akiknek sokszor nagyon csúnya az arca, és akkor az ő ott léptük meg ilyen morálisan eléggé kérdőjeles, hogy most mi a túrót keresnek arra fele.
2: Kicsit vitatkoznám, bár ritkán elmélkedem a férfi szépségről, tehát le van vágva a hajuk. A filmben egy ember van, vagy egy vagy kettő, akinek nincs levágva a haja, férfi, a tisztek.
0: Igen.
2: Persze a főtiszt az már ősz, meg kopaszodik, igazából a galup az, akinek igen. haja van, mindenki másnak pedig egyenre vágják a frizuráját, és onnantól kezdve az arcuk az se nem csúnya, se nem szép. Igen. Tehát ez az egyen férfi arc, az izmok látszanak benne, meg a megküzdöttség, meg a kitartás, meg az akaraterő, tehát ilyen meta értelemben ezek nagyon szép férfi arcok, de hogy nem az arc van a középpontban, hanem a test.
0: Igen,
2: mindegyik
0: igen,
2: nagyon
0: ez a test.
2: Szépen kidolgozott, de nem edzőteremben, hanem a funkcionális.
0: Sőt, az egyik legfontosabb plakát is, nem tudom, hogy láttátok-e, amikor ott van a kék háttér, és árnyékként eltakarja az arcát. Ez egy ilyen egyik legismertebb plakát is a filmről, ahol csak az izmos férfi test van. Ilyen szoborszerűen.
2: És behoznám a meleg vonalat, de főként azért, hogy aztán léphessünk tovább, tehát már a Billy Budnál is mintha homoerotikus utalások lettek volna, a férfi szépséget dicséri, meg kicsit a vonzalmat is. Ebben a filmben ez is értelmezhető bizonyos értelemben így. Egyrészt a 20 darab katona között nem csak bajtársiasság van, bár egyébként barátnőik vannak, meg ilyesmi, tehát a nő jelen van az életükben, csak egymáshoz is furcsán viszonyulnak, de van, aki úgy értelmezi, hogy itt egy meleg vonzalom,
0: szerelmi
2: tehát
0: háromszor.
2: Ugye a Túl a barátságon című filmben kovbolyokkal már láttuk ezt, bár nem háromszöget, akkor csak kétszöget, itt most mintha túl lennének a barátságon, tehát a saját katonáira a főnök ilyen meleg vonzalommal is tekintene, illetve hogy az irigységnek, féltékenységnek volna egy ilyen erotikus szerelmi vonala is.
1: Ott van egy összenézés a 34. percben, az irány felírtam, de azon túl azért...
2: És megdobant a szívünk.
1: Igen, igen.
0: Szerintem inkább irigység alapú, és szerintem nem vonzalmi irigység alapú, az irigység benne van, hogy a Forestier felfigyel a Szentára, miután hűségesen kiment valakit, de inkább, ahogy ő is mondta, hogy nem tudja, hogy csodálta, de nem tudja miért, ez persze kétfélé lehet értelmezni, hogy vonzódik, vagy tiszteli, de szerintem inkább, szerintem annyira... irítség vezérelte és elveszettség vezérelte a galupot, és szerintem én nem éreztem benne homoerotikus vonalakat.
2: Jó, de mire irígy? Ugye van egy hőstet, kimenti a helikopter balesetből a bajtársát.
0: Igen, szóval szerintem lehet úgy is értelmezni, hogy irigy arra, hogy ilyen jó természetüként megjelenik, és ilyen idézőjelben ártatlanként itt van, és akkor kimenti hősiesen azt a másik embert, és a jó természetét is fordítja a Szenten ellen, hogy megvédett egy másik bajtársat. És szerintem az egy könnyű természetére is irig, de igazából szerintem nincs megmagyarázva.
2: De van egy
0: irig?
2: Váltás, amikor a nagyfőnök megdicséri.
0: Igen,
2: nem tünteti szerint... ki, de csak megdicséri.
0: Igen, szerintem az...
2: És akkor?
0: Igen, hogy ráfigyeltek. Tehát, hogy itt van valamilyen hát ilyen szempontból családi apa-fiú, nem, ilyet így is lehet akár értelmezni, hogy nem rajtam van a fókusz, mint főhadnagy.
2: Oda is elvinném, hogy ez a meleg vonal, én nagyon erőltetettnek érzem, főként azért, amit mondtunk, hogy itt egy női alkotó triász van, különösen a rendező, a férfi tekintetről sokat beszéltünk már a feminizmusban, most akkor a maszkulinizmusban a női tekintetről is beszéljünk, tehát a feje tetejére fordítja a férfi tekintetet, itt egy női rendező, mindentudó női, igen, direktor, a férfiakat veszi szemügyre, mint állatokat, mint testeket.
1: Engem akkor már ez érdekelne, hogy mi lett volna, ha nőkről készített volna férfi stáb ilyen filmet, az valószínűleg nem lenne ilyen
2: kultuszfilm. Szexista, kiűzzük.
0: Hát szerintem itt látszik valamilyen egyébként... szinten a női vonal, hogy szokták úgy elemezni benne, hogy ezt a maszkulinitás és femininitás is megjelenik ezzel a vasalás női idézőjeles női szereppel.
1: Igen.
0: És a
1: fűzőcskéznek.
0: Igen, szóval szerintem van egy ilyen, ami bemutatja ezt a maszkulin létet is, hogy ez is léte a katonaságnak, és nem gyengeségként mutatja be, hanem közösségi programként.
2: Egyébként a filmtörténetben van olyan, hogy férfiak mesztelen női testekről filmet készítenek. Általában. Én persze nem nézek ilyet.
1: Uh-huh. Én még abban az irányban nézném, hogy a filmek hogyan változnak a katonák ábrázolásában, mert ugye nagyon sokáig itt a hőstetteknek örülünk, de aztán megjelennek szépen a háború borzalma,